0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 28-án, pénteken. Az őszi megyei és önkormányzati választások időpontjához közeledve kihelyezett kormányülések egész sora vár a Fico kabinetre. Ugyanakkor nem a szlovák miniszterelnök az egyetlen politikus, aki útra kelt. Az európai tanács elnöke Antonio Costa ugyanis költségvetési turnéra indult, hogy felmérje, mik az egyes tagállamok prioritásai az új uniós pénzügyi keret kapcsán. És bár Costa is igen komoly kihívással néz szembe, az európai tanács elnökének közel sincs olyan nehéz dolga, mint a kanadai kormányfőnek, aki ismét vámháborúba keveredett az amerikai elnökkel. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Zsabka Levente, a hírszerkesztő pedig Paszmár Lívia. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma is ülésezik a kormány, további közép-szlovákiai járásokra összpontosít. Donald Trump elrendelte az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra. Pozsonyban 19, Kassán 14 fok van, következnek a részletek. A kormány ma is kihelyezett ülést tart, amely Geletnek, azaz Halinyiknat Hronom településen kerül megrendezésre, és a nagykürtösi korponai Karamszentkereszti és Zólyomi járásra fog összpontosítani. A miniszterek a 4 járás társadalmi-gazdasági helyzetével foglalkoznak majd, Zólyomot illetően az ipari, közlekedési és oktatási potenciára fog építeni. Korponával kapcsolatban elsősorban a mezőgazdasági, a szőlőtermesztés, az idegenforgalom és az infrastruktúra felújítása lesz a téma. A nagykürtösi járásban főként a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a szőlőtermesztés és az idegenforgalom terén van lehetőség, közölte a kormányhivatal, amely szerint kiemelt helyet foglal el a térségben a Garamszentkereszti szlovákó alumíniumgyár. Éppen pénteken kezdik el beindítani a kemencéket, a termelés újraindítása stratégiai beruházást jelent Szlovákia ipari kapacitásába, amely erősíti a foglalkoztatást és a régió ellátási láncát is, tették hozzá. A rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket fogadott el a kelet-szlovákiai gyártóüzem elleni meghiúsított támadás után. A szervezett bűnözés elleni hivatal, az UBOK bűnüldözési egysége továbbra is intenzíven dolgozik az ügyön, és kiemelt fontossággal kezeli az esetet, tájékoztatott Roman Hájek, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Az UBOK hiúsította meg a kelet-szlovákiai gyártóüzem ellen tervezett gyújtogatást. A célpont egy dróngyár volt. A rendőrség 3 külföldi állampolgár ellen indított büntetőeljárást társtettesként elkövetett különösen súlyos közveszélyokozás előkészítése miatt. A bűncselekményt megbízásból akarták elkövetni. 2 gyanúsítottat Szlovákiában fogtak el, a 3. társukat a német hatóságok vették őrizetbe európai elfogató parancs alapján. Az eperjesi járásbíróság tegnap döntött arról, hogy letartóztatásban marad a 2 gyanúsított. Peter Pellegrini államfő felszólította a kormányt, hogy a következő ülésen, esetleg az ország biztonsági tanácsának rendkívüli ülésén foglalkozzon.

0: hatot kap, amely a napfelkelte után kevésbé érvényesül, magyarázta Szvoreny. A félárnyékos holdfogyatkozás Pozsonyban 3 óra 24 perckor kezdődött, a napkelte röviddel 6 óra után lesz, a holdnyugta pedig 6 óra 6 perckor. Szvoreny szerint a következő Szlovákiából látható holdfogyatkozás 2028. január 12-én lesz. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amely szerint az Ontario tavat azonnali hatállyal Amerika tóra nevezik át. Ezt azzal indokolta, hogy az USA és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások kudarca miatt csökkenhet a kanadai Ontario tartománnyal folytatott kereskedelem volumene. Az Ontario tó Kanada legnépesebb tartománya, Ontario és az amerikai New York állam között terül el. Közepén húzódik a Kanada és az USA közötti államhatár. Az USA szombaton 50%-os vámot vetett ki bizonyos kanadai termékekre 20 milliárd dollár értékben, miután a tárgyalóknak az utolsó pillanatban sem sikerült új kereskedelmi megállapodást kötniük. Mark Carney kanadai miniszterelnök válaszul bejelentette, hogy szeptember 8-ától kölcsönös vámok lépnek életbe az amerikai árukra. A rendeletre úgy reagált, hogy az Ontario-tó neve nem változik. Nepál és Tibet közötti határvidéken tomboló pusztító árvíz eddig legkevesebb 472 ember életét követelte, közölte a kínai állami média. Több mint 1400 személy továbbra is eltűntként keresnek, köztük több száz külföldit, tájékoztatott az AFP hírügynökség. Nepált szerdán heves áradások sújtották, amelyek a Tibettel határos régióban több falut elpusztítottak, valamint utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongáltak meg. A hatóságok 499 helyi lakost és 555 turistát evakuáltak a katasztrófa sújtotta területről. A kínai hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a kínai-nepáli határon történt földcsuszamlás nyomán kialakult tó partja átszakadhat. A vízszint várhatóan az elkövetkező 3 nap folyamán emelkedni fog, és szeptember 1-e körül érje el a csúcsot.
1: Időjárás.
0: Terült vagy részben felhős az ég, helyenként főként nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, az ország nyugati részén, valamint Besztercebánya és Kassa megye déli részén helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton majd fokozatosan máshol is megélénkül a délkeleti szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Kassa Bárcán a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóról.
1: Tegnap kora este Monakóban kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának párosításait. Ez a harmadik idény, hogy már 36 csapattal ligaszakasz formátumban bonyolítják le a BL-t. A Slovanra 8 mérkőzés vár, 4 hazai pályán, 4 pedig idegenben. Az új téglamezei stadionban a háromszoros BL, illetve meggyőztes Internacionálét, a Betis Sevillát, a Donyeckot és a Stuttgartot fogadja. Idegenben pedig a címvédő Paris Saint-Germain-nel, a Lille-lel, a Rómával és a Linccel mérkőzik. A pontos menetrendet szombatig hozza nyilvánosságra az UEFA. A liga szakasz első mérkőzéseit szeptember 8-a és 10-e között bonyolítják le. A Ferencváros az Üllői úton telt ház több mint 21 ezer néző előtt 4-0-ra verte a Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján és 2-es győzelemmel, 5-0-ás összesítéssel jutott a sorozat liga szakaszába. A törökök a 13. perctől 10, az 57-től pedig 9 emberrel játszottak. A Fradi sorozatban 8-szor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján, és egymást követő harmadik idényében a második számú Európa Ligában, amelyben legutóbb a 8-döntőig menetelt. Hogy most kik lesznek az ellenfelek, az ma a 13 órakor kezdődő monakói sorsoláson derül ki. Ma este játsszák a labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzését. A Debrecen 20 órakor az MTK-t fogadja. A Bugár Réka, Bergendi Szofi, Hana Gavorová, Sidó Bianca összetételű szlovákiai női kajak 4-es 500 méteren és a kajakos Zalka Csaba 200 méteren bejutott a döntőbe a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. A magyarországi versenyzők közül a kenus Fejes Dániel 1000 méteren, a férfi kajak 4-es pedig 500 méteren harcolta ki a fináléba kerülést. A magyar női röplabda válogatott 6 mérkőzés labdáról 3-2-re kikapott a már búcsúzott Lettországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának csütörtöki játéknapján, ezzel biztossá vált, hogy nem jut 8-döntőbe. Tegnap az is eldőlt, hogy a szlovák válogatott sem jutott tovább, mert a horvátok 3-2-re legyőzték a montenegróiakat. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-67-re nyert az észtek ellen a VB-selejtező második körének első miskolci mérkőzésén. Az érsekújvári Mészáros Noémi negyedik lett a könnyű súlyú egypár B döntőjében az amszterdami evezős világbajnokságon. A négyből 2 magyar induló, Koleszár Mihály és Szép Balázs jutott tovább az esős időjárás miatt, 2 naposra nyúlt férfi selejtezőből az 5-tusázó kínai világbajnokságán Kuijangban. A nőknél mindhárom magyar, Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is folytathatja. Vadnai Jonatán 7 futam után is a harmadik helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, dublini öbölben zajló világbajnokságán. Az atlétikai gyémántliga utolsó előtti zürichi fordulójában a brazil Alisson dos Santos férfi 400 gáton és az amerikai Masai Russell női 100 gáton is világcsúcsot futott. Emma Zapletalová az utolsó előtti gátban megbotlott, ezért az idei 6. gyémántliga futamát már nem tudta megnyerni női 400 gáton, ezúttal csak 6. lett. A szlovén Tadej Pogacsár pályafutása 6. és idei 3. Vuelta etap sikerét aratva 2 fő sprintben győzött a spanyol országúti kerékpáros körverseny 6. útszakaszán. Walter Attila 39. lett. Összetettben Pogacsár több mint 3,5 perces előnnyel vezet, Walter a 38.
2: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed,

6 óra 20 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Ágoston napja van. Az Ágoston latin eredetű férfi név, amely tulajdonképpen az Augustus magyar változata. Jelentése az utónévkönyv szerint magasztos, fenkölt. Női párja az Augusta, a hölgyek azonban az uraktól eltérően március 29-én ünnepelnek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Elemér, a Mózes, valamint a László nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Augustin napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 24 perc. Egy sanghái mozgó terelőkorlát került a figyelem középpontjába. Megújul a Google, és szigorít a legismertebb videó megosztó. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
1: A zsúfolt nagyvárosokban reggel többen autóznak a belváros felé, míg késő délután épp fordított a helyzet. A meglévő sávok nem veszik figyelembe ezt a ritmust, ezért is változtatják egyes helyeken a sávok irányát. Az ilyen átállás azonban problémát jelenthet. Ha reggel egy sáv még befelé vezetett, délután viszont már kifelé, a közlekedőknek pontosan tudniuk kell, mikor történik a váltás. Egy mozgó fizikai korlát viszont biztosan kiküszöböl a kétértelműséget. Sanghajban ez a mozgó terelőkorlát egy több száz kilós sárga monstrum, amelyet egy alatta lévő kis robot mozgat. A folyamat során először LED kijelzők mutatják, hogy hamarosan módosul a forgalmi rend, egyúttal hang- és fényjelzés figyelmezteti az autósokat. Nem sokára elindul a visszaszámlálás, miközben a robot milliméteres hullámhosszú radarokkal és LIDAR lézerszkennerrel ellenőrzi, hogy biztonságos-e a környezet. A terelőkorlát csak akkor indul el, amikor a szenzorok szerint sem jármű, sem gyalogos nincs a mozgási zónában. Ekkor a robot áthúzza az út új középvonalára. A fejlesztés lényege tehát nem az, hogy a korlát eldönti, hogy mikor mozogjon, hanem az, hogy a veszélyes fizikai áthelyezést önállóan, szenzorokkal felügyelve és biztonságosan hajtja végre. A sanghai rendszer egyelőre kísérleti fázisban van. Megújul a Google kereső kezdőlapja azoknál, akik nincsenek belépve a fiókjukba. A megújított felületen saját gombot kap a Google képgeneráló és fájlelemző eszköze is, sőt egy Brainstorm nevű funkció is megjelenik a jól ismert Jó napon van gomb szomszédságában. Az új felület igazi érdekessége, hogy az egyes AI funkciók használatához nincs szükség a bejelentkezésre, mindhárom eszköz működik belépés nélkül is. A legérdekesebb mindközül a fájlelemző eszköz, amely nem árul zsákba macskát, azt kínálja, amit a neve is ígér. Fel lehet tölteni neki egy dokumentumot, majd válaszol szinte bármilyen kérdésre, így ki lehet elemezni egy táblázatot, kimutatást vagy bármi mást. A Brainstorm az ötletelésben segít, a képgeneráló funkció pedig a nanobananát nyitja meg. Ez az egyetlen, amelyhez szükség van bejelentkezésre. Nagyot szigorít a YouTube, és emiatt most nem a nézők, hanem a tartalomgyártók bosszankodhatnak. Bejelentették ugyanis az új követelményrendszert, amely magasabb néző és feliratkozó számhoz köti a bevételszerzést. Eddig legalább 4000 órányi nézettségre volt szükség az előző év során a bevételszerzéshez, valamint 1000 követőt is össze kellett gyűjteni hozzá. Ezt módosítja a YouTube 8000 órára. A követőszám tekintetében nincs változás. A felkészülésre van idő bőven, mivel a változtatás 2027. február 1-én lép hatályba. A YouTube szerint a döntés nem érinti azokat a tartalomgyártókat, akik tagjai a YouTube Partner programnak. Ezzel jóval nehezebb lesz bekerülni a bevételszerző programba, főleg a shorts videókat készítő tartalomgyártók számára. Esetükben ugyanis eddig 10 millió megtekintésre volt szükség az elmúlt 90 napban. Ez módosul februártól 20 millióra.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Egyre aggasztóbb számok érkeznek a globális átoltottság alakulásáról, az Amerikában folyamatosan erősödő oltásellenesség pedig lassan minden országba begyűrűzik. De milyen következményekkel járhat, hogyha bizonyos betegségek esetében drasztikusan csökken a nyáimmunitás? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek, Paszmár Léviától.
2: Felújítják a Komáromi Városi Művelődési Központ épületét. A város önkormányzata hétfőn tette közzé a pályázati felhívást a közbeszerzési hivatal közlönyében. A beruházás becsült értéke közel 3,5 millió euró. A városi hivatal márciusban arról tájékoztatott, hogy a felújítást a fenntartható városfejlesztés Udrzsát Jelni Meszki Rozvoj alapból finanszírozzák. Az épületet modernizálják, új éjszakai megvilágítást kap, és az akadálymentesítés keretében liftet is beépítenek, közölte a városi hivatal. Az alsó előcsarnokot korszerűsítik és felújítják a mosdókat. A nagy terembe új székek kerülnek, a nézőtér új padlóburkolatot, modern fa oldalburkolatot kap, és a mennyezetet is felújítják, mondta korábban Lakatos Róbert, a VMK igazgatója. Érsekújvár pályázatot készít elő a városi jégcsarnok energetikai korszerűsítésére. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a beruházás becsült értéke 3 millió euró. A város a költségek nagy részét a környezetvédelmi alaphoz benyújtott pályázatból szeretné fedezni. A támogatás célja a jégpályás sportcsarnok energiahatékonyságának növelése, a káros anyagkibocsátás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, tette hozzá a hivatal. A hőszigetelés és a homlokzati burkolat cseréjének célja a hővesztesség és az energiafogyasztás csökkentése. A felújítás során kicserélik az ablakokat és az ajtókat, korszerűsítik a hűtőgépházat is. A munka a környezetvédelmi alaptámogatásának jóváhagyása után kezdődhet, tette hozzá a hivatal. Modernizálják az izsai Kelemancia római kori tábort. Nyitra megye tájékoztatása szerint új látogató és tudományos központ épül. A megyei közgyűlés tegnap jóváhagyta egy használaton kívül téglaépület lebontását. A helyén épül az új központ. Az ókori műemlék együttes korszerűsítése az UNESCO világörökséghez tartozó római kastellum látogató és kutatóközpontja elnevezésű projekt része. A költségek becsült összege 1,5 millió. Ebből a romterület akadálymentes megközelítését is megoldják, megtisztítják a bozótos részeket, modernizálják a látogatói útvonalakat. A projektben Izsa község, a Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézete, a Nagyszombati Egyetem ókortörténeti régészeti tanszéke és Nyitra megye regionális turisztikai szervezete vesz részt.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős az idő, helyenként főként nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, az ország nyugati részén, valamint Besztercebánya és Kassa megye déli részén helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton majd fokozatosan máshol is megélénkül a délkeleti szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Kassa-Bárcán a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Bár évtizedek óta létezik hatékony védőoltás, most mégis arról szólnak a hírek, hogy a kanyaró visszatért. Az Egyesült Államokban idén már 3000-nél is több fertőzöttet azonosítottak, a napokban pedig 2 halálesetről is jelentés érkezett. Nem véletlen tehát, hogy az egészségügyi világszervezet egyre hangosabban kongatja a vészharangot. A globális átoltottság ugyanis messze elmarad a járványok megfékezéséhez szükséges szinttől, ezt a küszöböt pedig Szlovákia sem éri el. De mit kockáztatnak azok a szülők, akik megfelelő védelem nélkül látogattatják gyermekeikkel az oktatási intézményeket? Egyebek mellett erről kérdezte dr. Rajzák Editet, a Dunaszerdahelyi Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosát, Kálmán Norbert, a tegnapi reggeliben.
1: Doktornő, mi ez a kanyaró tulajdonképpen, és itt Szlovákiában mikor és hogyan oltanak ellene?
2: Igen, ez kanyaró probléma, állandóan probléma, és szerintem egyre nagyobb, hogy oltatlan, sok oltatlan gyermek van. És ez a kanyaró, ugye ez egy 3-as vakcina, amit körülbelül a 90-es évektől, vagy 2000-es évektől oltunk. És tetszik tudni, szerkesztőről, én emlékszem rá azokra a gyerekekre, amikor én kezdtem, akkor még nem oltottuk ezt a kanyaró, a rózsaimlő és a mumps elleni védőoltás egyáltalán nem volt, és én emlékszem olyan problémás gyermekekre, aki 5 éves korában kanyaró, mint ahogy a felvezetésben is tetszett mondani, hogy bő probléma, akár haláleset is lehet, agyhártyagyulladása volt a gyermeknek, és megvakult fél szemére. Megelőzhettük volna az oltással? Igen, nyilván ez az anyuka hajlott is volna rá, hogy beoltsuk, akkor még nem volt oltóanyag. Ugyanez a 3-as vakcinához tartozik, a rózsahimlő. Én arra is emlékszem, és biztosan vannak olyan szülők, akik sajnos a gyermekük, ő átesett egy rózsahimlő várandóság alatt, és az a gyermek sérült lett, beleszületett szív problémával, rendellenességgel, akit akár több lépésben kellett műteni. Nekem is volt ilyen ismerősöm, sajnos egy nagyon kedves ismerősömnek a gyermekét rózsahimlőben komplikáció, nem beoltott, mert akkor még nem volt vakcina, 9 hónapos korában meghalt a gyermek. Ez a mumps, ez pedig egy másik probléma, ugyanis a nem beoltott gyermek, fiúgyermek főleg akár sterilitást is okozhat. És én láttam olyan gyermeket, aki hasnyálmirigy-gyulladást kapott, ugyanis az is egy komplikáció része. Tehát nem csak az alapoltás, tehát ez a kanyaró, ez a 3-as vakcina, ez az MMR vakcina, ez egy alapoltási guideline-ba beletartozik, és nálunk ezeket oltják 15 hónapos korától. Ugyanígy ez a hexa vakcina, ami a diftéria, tetanusz, a szamárköhögés, a torokgyék, a járványos gyermekbénulás, azon kívül meg a hemofilus, amire szeretném fölhívni a figyelmét. Ez is egy olyan vívmány. Az a szülő, aki nem látott még gyermek, akinek gégefő gyulladása van, ugyanis ezt a hemofilus baktérium okozza, az biztosan, ha ilyen gyermeket látna, gondolkodás nélkül beoltatná. Ezek a gyermekek fulladnak, nem tudják a saját nyálukat lenyelni. Én nem tudom, szerkesztő, hogy honnan veszik a szülők azt, hogy nem kell beoltani, mert a táplálkozás, a sportolás mindentől megment. Hát nem ment meg. Nem ment meg. És úgy gondolom, és még ezt tessék megengedni, hogy megmondjam, ugye Amerikában nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ott az egészségügyi miniszter, igen, akinek köze nincs a medicinához, egy anti-oltás ellenes, mindenféle konspirációs elméleteket hirdet, ami egyáltalán úgy megingatja, én megértem, hogy megingatja az embereket, de nem gondolom, hogy nem kéne hallgatni azokra az emberekre, akik hozzáértőek, magas pozícióban, elismert orvosok, professzorok, hogy ezeket az alapoltásokat ne adassuk be a gyerekeinknek. Ez az én véleményem.
1: Hát igen, ugye Robert F. Kennedy Jr.-ról van szó, aki az amerikai egészségügyi miniszter, és ő régóta az oltások ellenzője, hát félrevezető információkat kezdett terjeszteni, ugye erről a kanyaroltásról is, hogy a vakcinák állítólag autizmust okoznak, amit már nagyon sokszor szakemberek határozottan bizonyítottak ellene, illetve ezt elutasítják, de azt azért érdemes hozzátenni, hogy Kennedy augusztus elején megváltoztatta az álláspontját, amikor a kanyarós megbetegedések száma 35 éves csúcsra emelkedett, és egy interjúban, a CNN-nek adott interjúban azt javasolt az embereknek, hogy oltassák be magukat. Én valamennyire, amennyire tudtam, utána néztem annak, hogy volt-e kanyarós eset itt a régiónban, szélesebb régiókban, mondjuk egy V4-es kitekintésben, ugye Ausztriában találtam ilyet, hogy 2026-ban Bécsben meghalt egy 9 éves fiú, de ő a kanyaró késői szövődményeiben, ő is oltatlan volt, ugye elhúzódó valami agyi szövődmény volt, és abban azt írják, mindig halálos egyébként, SSPE, zárójelben mondom ennek a betegségnek neve. Nálunk inkább ugye a szamárköhögés, Csehország és Ausztriában is volt, 2024-ben csecsemők haltak meg, oltatlan csecsemők.
2: Nálunk is.
1: És nálunk is. Na, de hogy azt mondja, 15 hónapos kortól oltanak erre a hármasra, és hogy azt mondja, egyre többen vannak, akik elutasítják. Ez hogy néz ki gyakorlatban, doktorné? Azt mondja a szülő, hogy hát én olvastam valamit a neten, és én nem fogom beoltatni a csecsemőmet.
2: Igen, de csak az egy oldalú dolgokat olvassa, tetszik érteni, elolvassa azt, hogy XYZ, meg ugye most már ez a világhála, ez a szociális hálózat, az influencerek hülyeségeket hirdetnek. Nem a tudományos dolgokat olvassák sajnos, hanem ilyen mondva csinált, nem tudom én, mit gondol magáról ez az influencer, hogy az egészségügyben járatos, és ő kijelenti, hogy nem, mert nem tudja megmagyarázni, hogy miért, csak azt mondja, hogy nem. És mivel nagyon sok a követője, esetleg most nem sértőleg mondom, de lehet, hogy egy kevésbé tanult, jobban befolyásolható embert igenis annyira meg tud ingatni, hogy végül is azt mondja, hogy nem oltatom be. Pedig ez az autizmus elmélet, ahogy tetszett már említeni, ez már régen kizárták, ez már abszolút nem relevancia arra, hogy ne oltassuk be a gyerekeket. Csak hogy Csehországban most volt egy diftéria, ahol 5 tagú család, 3 gyermekből, ugye 2 szülő, 3 gyermek, és a 3 éves gyermeket doroggyikkal vitték a Prágai Egyetemi Kórházba, izolálták az egész családot. Az egy dolog, hogy a szülők oltva vannak, és ők védettek, de a 3 gyerek közül talán ez a 3 éves nem volt beoltva. És már ott a probléma. Igen, lehetséges, hogy ezt a kanyarót is, ahogy már említette, tudjuk gyógyítani, van antibiotikum, de ott pontosan az oltásnak mi az előnye? Az, hogy megakadályozzuk a betegségeket, megakadályozzuk a járványokat, megakadályozzuk a szövődményt, mint ahogy ez a kisgyermek is agyhártya gyulladásban meghalt. Életeket tudunk menteni. Mi a lényege az oltásnak? Ez valójában ez egy beadott antigén, tehát olyan anyagokat kap az oltóanyaggal a gyermek, amivel az immunrendszerünk ellenanyagokat termel. Lehet, hogy nem találkozunk mi azzal a baktériummal, de ha igen, akkor emlékszik az immunrendszerünk rá, és ellenanyagokat termelünk. Nem fogunk megbetegedni. Kialakul egyfajta immunológiai memória, emlékezés, ami megvédi az egyént. Azon kívül közösség, a gyermek közösségbe jár, csoportba jár, iskolába, óvodába, bölcsődébe jár. És ez egyfajta közösségi, csoportos védelmet is biztosít. És nyálkahártya, nyálimmunitás, ami nagyon-nagyon fontos, hisz nagyon sok vírus, baktérium cseppfertőzéssel terjed, köhög, rajta marad a felületeken, a levegőbe, és beszippantjuk, de ha nincs nyálimmunitásunk, ha nincs védelmünk, megbetegszünk. Ez ennyire egyszerű, idézőjelben mondom, hogy egyszerű, hogy végül is jegyezzük meg, hogy igenis van miért beoltatni a gyereket, azért, hogy megvédjük. nem beszélve arról, ezt muszáj felhozzam is, ha a Hexa vakcinában benne van ez a járványos gyermekbénulás. Azelőtt a 20-as évek, a 20. század közepén, ahol még nem volt oltás, nagyon sok gyermek túléli ezt a gyermekbénulást, ezt a poliomielitis, ahogyan nevezik szaknyán járványos gyermekbénulást, de lehet, hogy marad visszamarandozó károsodása. Tehát az azt jelenti, hogy szánta lesz. Az egyik lába nem úgy fog nőni, mint a másik. Én mindig azt szoktam kérdezni, amikor ilyen szülővel találkozom is. Az első kérdésem az, megkérem, és ön anyuka be van oltva, a szülők be vannak, önök édesanyja oltva, és azt mondja, hogy igen. Mondom, akkor nagyon egyszerű. Önök védve vannak, a gyermek nem. És mi van akkor, ha megbetegszik, és kialakul egyfajta szövődmény, hogy handicapes lesz, járás problémája, mert ugye bármilyen megsérülhet, központi idegrendszer, handicapes, és mondom, akkor mit fog mondani a gyermeknek, ha azt fogja mondani, megkérdi öntől 18 éves korában, hogy anya, én miért vagyok sánta, én miért vagyok más, mint a többi? Akkor ön erre mit fog mondani?
1: A WHO és az UNICEF 2025-ös országjelentése szerint Szlovákiában a gyermekek 94%-a kapta meg a kanyaró elleni oltás első adagját, a másodikat viszont már csak 93%. Egyébként ez nagyon magasnak tűnik, de hát azt írják, hogy 95%-os átoltottság szükséges ahhoz, hogy úgymond védve legyen a populáció. Mondott előbb az egy ilyen félmondatot, hogy ha az az anyuka látná, hogy hogy néz ki egy ilyen, amiről beszélgetünk, többféle fertőzésben szenvedő gyermek, akkor biztos, hogy beoltaná a gyermekét. Na de hát ezek a szülők valószínűleg ilyen elrettentő képeket néznek így is a közösségi oldalakon. Miből gondolja, hogyha meglátna egy másik képet, ami mondjuk a ellene érvel annak, amit ő gondol, akkor éppenséggel ráadná a fejét.
2: Nehéz meggyőzni néme esetben, hogyha konokul ragaszkodik a saját elméletéhez, de ahogy tetszett mondani, igen, 94%, és ez már nem elég arra, hogy megfelelő közösségi csoportos védelem alakuljon ki.
1: Bocsánat, a 93% a második oltás, igen. Az azt jelenti, hogy ez egy oltással nem is működik?
2: Egy oltással nem elegendő mennyiségű ellenanyag termelődik. Tehát azt a második oltást a gyermek azért kapja meg, hogy emlékezzen. Tehát megfelelő mennyiségű ellenanyag termelődjön, ez szükséges eléri ahhoz, hogy az az immunitás, az az immunológiai memória megfelelően működjön. De ahogy tetszett említeni, a 94% már sem elegendő, a 93 meg végérvényesen nem, hisz ahogy említette, hát a WHO azt mondja, hogy legalább 95, legalább az a legkevesebb, aminek kéne, hogy megtörténjen, hogy védjük a gyerekeinket, a közösséget. És én azt is aláírom, hogy vannak esetek, amikor az oltás bizonyos ideig kontraindikált. Tehát azok a gyermekek, akik valamilyen terápián vannak, valami egyéb infekción, fertőzésen estek át, amikor idő kell arra, hogy merjük oltani azt a gyereket, de vagy azokat a betegeket, akiket rákos immunoszuprimáltak, rákos kezelés, mindenféle kezelés, az egészen más dolog. Tetszik tudni, erre is van egy sor ajánlat, amit utána lehet követni. Ez egy együttműködés azokkal az onkológusokkal, gyermekonkológusokkal, akik aztán bizonyos idő után ők javalják is, hogy most ezt és ezeket az oltásokat mindenképpen meg kell oldani. De abban az esetben, ahogyan már tetszett említeni, nincsen csoportos nyálimmunitás. Azokat a gyerekeket, akik a közösségbe mennek és nincsenek beoltva, nem azért, mert a szülő nem akarja, hanem azért, mert nem lehet, ebben a stádiumban még ellenjavallat van, azokat a gyerekeket se tudjuk megvédeni. Azért, mert idézőjelben az egészséges gyerek esetleg húzolja azt a problémát. Nagyon egyszerű esetünk volt, ahol a bacillus gazda a szamárköhögése volt a nagyapa. És a 3 hónapos csecsemő, aki ugyan egy oltást kapott, de ugye nem elegendő, átesett ezen a problémán. Hál' Istennek egy kicsikét könnyebb lefolyású volt, de azért még a fertőzést megkapta. És a családon belül, ahol volt 5 felnőtt, senki nem betegedett meg, csak ez az apró gyermek. Tehát ezek is olyan mementó, olyan mutatók, hogy igenis, szánjuk rá magunkat. Mi a fontos, hogy megvédjük a gyerekünket, ha annak a szülőnek az a gyermek fontos, akkor azért vállaltam, hogy megtegyek mindent, hogy egészségbe tudjam azt a gyermeket. Ez az én nézetem, szerkesztő úr, és ezen nem is tudok változtatni. De azért akad olyan, hogy sikerült rábeszélni, amikor az ember elmagyarázza, hogy milyen, és azt mondja, jé, mert én nem tudtam. Mondom, ne azt tessék nézni, hogy mit írnak negatív, hanem a pozitívumot kell venni. Ezt kéne a szemünk előtt tartanunk.
1: Ugye úgymond a vélemények fölött állnának a tények, amik meg hát azt mutatják, hogy amint egy kormányzati magas rangú képviselő elkezdi relativizálni az oltások lényegét és erejét, onnantól kezdve azért intenzíven nő a megbetegedések száma, mint ahogy ezt mutatja Pennsylvania, illetve amerikai eset. Na most a szülő elsődleges joga a gyermek feletti rendelkezésben nem elvitatható, ezt ugye láthattuk egy kis suta analógiával a COVID oltás kötelezővé tétele esetén, hát azt nagyon ellenszegültek a tömegek. Az információ terjedése, gondolván itt mondjuk a hoaxokra és a dezinfokra, mondjuk az interneten, megint csak nem fékezhető meg, ahhoz 2026-ban hozzájött bárki, bárhonnan. Nem jó negatív hangulata zárni egy ilyen beszélgetés, de én mégis azt kérdezném öntől, hogy ha már ilyen rosszak ezek a számok és az adatok, és nem látni pozitív javulást, akkor önnek milyen disztópikus végkifejlet van a fejében ezzel a dologgal kapcsolatban? Hova jutunk így?
2: Nagyon nehéz, mint ahogy említette, igen, a szülőnek van joga és kötelessége. Én inkább így bontanám ezt az egészet. Viszont tehát neki joga van a gyerek fölött rendelkezni bizonyos határig. De hogyha volt már olyan esetünk, joga és kötelessége, amikor azt a gyermeket behozza, és esetleg rossz állapotban van, akkor a törvényben benne van, hogy egy orvos rendelkezhet a szülő felett, tehát feljebb lesz kerül, mint a szülő. Nyilván erre aztán kell bírósági végzés. Volt már ilyen esetünk, mert egy orvosnak kell tudni, hogyha nem úgy lép, akkor büntethető jogilag, mert már előre kellene látnia, ha nem úgy segít, akkor azt a gyermeket el is veszíthetjük. Tehát én hiszem, bár egy kicsit szkeptikus vagyok, mert azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy én már nem, de önök biztosan látni fogják, hogy gondatlan, felelősségtudat nélküli szülő, aki nem oltatja be a gyermeket, sajnos néhányat el fogunk veszíteni. Pontosan ebből kifolyólag. Tehát joga van, kötelessége? Igen. Köteles minden biztosítani, hogy a gyermek egészséges maradjon.
1: Hát majdnem oximoron, de hogy az oltás ellenesek mondjuk Amerikát majmolják, ez igazán érdekes. Egyre aggasztóbb számok érkeznek a globális átoltottság alakulásáról. Az Amerikában egyre súlyosbodó oltás ellenesség lassan minden országba begyűrűzik. A részletekről dr. Ajzák Edittel, a Dunaszerdai Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 28-án, pénteken. A következő időszakban kihelyezett kormányülések egész sora vár a Fico kabinetre, de az országjárás célja valóban a lemaradó régiók fellendítése, vagy inkább a féle választások előtti pénzosztás zajlik. A folytatásban erről lesz szó, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma is ülésezik a kormány, további közép-szlovákiai járásokra összpontosít. Donald Trump elrendelte az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra. Ma 33 fokig melegszik a levegő, következnek a részletek. A kormány ma is kihelyezett ülést tart, amely Geletnek, azaz Linyiknát Hronom településen kerül megrendezésre, és a nagykürtösi korponai Garamszentkereszti és Zólyomi járásra fog összpontosítani. A miniszterek a négy járás társadalmi-gazdasági helyzetével foglalkoznak majd. Zólyomot illetően az ipari közlekedési és oktatási potenciálra fog építeni. Korponával kapcsolatban elsősorban a mezőgazdaság, a szőlőtermesztés, az idegenforgalom és az infrastruktúra felújítása lesz a téma. A nagy kürtösi járásban főként a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a szőlőtermesztés és az idegenforgalom terén van lehetőség, közölte a kormányhivatal, amely szerint kiemelt helyet foglal el a térségben a Garamszentkereszti Szlováko alumíniumgyár. Éppen pénteken kezdik el beindítani a kemencéket. A termelés újraindítása stratégiai beruházást jelent Szlovákia ipari kapacitásába, amely erősíti a foglalkoztatást és a régió ellátási láncát is, tették hozzá. A rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket fogadott el a kelet-szlovákiai gyártóüzem elleni meghiúsított támadás után. A szervezet bűnözés elleni hivatal, az UBOK bűnüldözési egysége továbbra is intenzíven dolgozik az ügyön, és kiemelt fontossággal kezeli az esetet, tájékoztatott Román Hájek, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Az UBOK hiúsította meg a kelet-szlovákiai gyártóüzem ellen tervezett gyújtogatást. A célpont egy dróngyár volt. A rendőrség három külföldi állampolgár ellen indított büntető eljárást, társtettesként elkövetett különösen súlyos közveszély okozás előkészítése miatt a bűncselekményt megbízásból akarták elkövetni. Két gyanúsítottat Szlovákiában fogtak el, harmadik társukat a német hatóságok vették őrizetbe európai elfogató parancs alapján. Az eperjesi járásbíróság tegnap döntött arról, hogy letartóztatásban marad a két gyanúsított. Peter Pellegrini államfő felszólította a kormányt, hogy a következő ülésén, esetleg az ország biztonsági tanácsának rendkívüli ülésén foglalkozzon a kelet-szlovákiai üzem ellen tervezett, végül meghiúsított támadás ügyével. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amely szerint az Ontario tavat azonnali hatállyal Amerika tóra nevezik át. Ezt azzal indokolta, hogy az USA és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások kudarca miatt csökkenhet a kanadai Ontario tartománnyal folytatott kereskedelem volumene. Az Ontario tó Kanada legnépesebb tartománya Ontario és az amerikai New York állam között terül el, közepén húzódik a Kanada és az USA közötti államhatár. Az USA szombaton 50%-os vámot vetett ki bizonyos kanadai termékekre 20 milliárd dollár értékben, miután a tárgyalóknak az utolsó pillanatban sem sikerült új kereskedelmi megállapodást kötniük. Mark Carney kanadai miniszterelnök válaszul bejelentette, hogy szeptember 8-ától kölcsönös vámok lépnek életbe az amerikai árukra. A rendeletre úgy reagált, hogy az Ontario-tó neve nem változik. A Nepál és Tibet közötti határvidéken tomboló pusztító árvíz eddig legkevesebb 472 ember életét követelte, közölte a kínai állami média. Több mint 1400 szemét továbbra is eltűntként keresnek, köztük több száz külföldit, tájékoztatott az AFP.

0: Mint Pesterce Bánya és Kassa megye déli részén helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton majd fokozatosan máshol is megélénkül a délkeleti szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom, vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Tegnap kora este Monakóban kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának párosításait. Ez a harmadik idény, hogy már 36 csapattal liga szakasz formátumban bonyolítják le a BL-t. A Slovanra 8 mérkőzés vár, 4 hazai pályán, 4 pedig idegenben. Az új téglamezei stadionban a háromszoros BL, illetve Beg győztes Internacionálét, a Betis Sevillát, a Donyeckot és a Stuttgartot fogadja. Idegenben pedig a címvédő Paris Saint-Germain-nel, a Lille-lel, a Rómával és a Linccel mérkőzik. A pontos menetrendet szombatig hozza nyilvánosságra az UEFA. A liga szakasz első mérkőzéseit szeptember 8-a és 10-e között bonyolítják le. A Ferencváros az Üllői úton telt ház több mint 21 ezer néző előtt 4-0-ra verte a Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján és kettős győzelemmel, 5-0-ás összesítéssel jutott a sorozat liga szakaszába. A törökök a 13. perctől 10, az 57-től pedig 9 emberrel játszottak. A Fradi sorozatban 8-szor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján, és egymást követő harmadik idényében a második számú Európa Ligában, amelyben legutóbb a 8-döntőig menetelt. Hogy most kik lesznek az ellenfelek, az ma a 13 órakor kezdődő monakói sorsoláson derül ki. Ma este játsszák a labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzését. A Debrecen 20 órakor az MTK-t fogadja. A Bugárréka Bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai női kajak 4-es 500 méteren és a kajakos Zalka Csaba 200 méteren bejutott a döntőbe a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. A magyarországi versenyzők közül a kenus Fejes Dániel 1000 méteren, a férfi kajak 4-es pedig 500 méteren harcolta ki a fináléba kerülést. A magyar női röplabda válogatott 6 mérkőzés labdáról 3-2-re kikapott a már búcsúzott Lettországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának csütörtöki játéknapján, ezzel biztossá vált, hogy nem jut 8-at döntőbe. Tegnap az is eldőlt, hogy a szlovák válogatott sem jutott tovább, mert a horvátok 3-2-re legyőzték a montenegróiakat. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-67-re nyert az észtek ellen a VB-selejtező második körének első miskolci mérkőzésén. Az érsekújvári Mészáros Noémi negyedik lett a könnyű súlyú egypár B döntőjében az amszterdami evezős világbajnokságon. A négyből két magyar induló, Koleszár Mihály és Szép Balázs jutott tovább az esős időjárás miatt, kétnaposra nyúlt férfi selejtezőből az öttusázó kínai világbajnokságán Kuyangban. A nőknél mindhárom magyar, Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is folytathatja. Vadnai Jonatán 7 futam után is a harmadik helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, Dublini öbölben zajló világbajnokságán. az atlétikai gyémántliga utolsó előtti zürichi fordulójában, a brazil Alisson dos Santos férfi 400 gáton és az amerikai Masai Russell női 100 gáton is világcsúcsot futott.

Tott. Emma Zapletalová az utolsó előtti gátban megbotlott, ezért az idei hatodik gyémántliga futamát már nem tudta megnyerni női 400 gáton, ezúttal csak hatodik lett. A szlovén Tadej Pogacsár pályafutása hatodik, és idei harmadik Vuelta etap sikerét aratva, két fő sprintben győzött a spanyol országúti kerékpáros körverseny hatodik útszakaszán. Walter Attila 39. lett. Összetettben Pogacsár több mint 3,5 perces előnnyel vezet, Walter a 38.

0: 7 óra 14 perc. A kabinet tegnap több mint 3 millió euró értékű támogatást hagyott jóvá több járás számára a Krivány községben tartott kormányülésen. A miniszterek egyúttal több feladatot is kaptak, a megvalósítandó intézkedések célja pedig a térség helyzetének javítása lenne. De ezek a törekvések valóban a lemaradó régiók felzárkóztatására irányulnak, vagy már is megkezdődött a választásokra való felkészülés. Erről is beszélgetünk Agó Csatillával, Fülek polgármesterével, aki maga is részt vett a tegnapi tanácskozáson. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Bár maga a kihelyezett kormányülés intézménye nem teljesen új keletű, hiszen a kabinet időről időre azért a fővároson kívül is megfordul és tanácskozik, a lakosoknak mégis az lehet az érzése, hogy az ilyen egyeztetések száma a különböző választásokhoz közeledve azért meredeken emelkedik. Jogosak ezek a felvetések?
1: Azt gondolom, hogy jogosak, igen. Mi itt a térségben 8-10 évvel ezelőtt találkoztunk először ezzel a formátummal, de akkor még teljesen más volt a helyzet, hiszen a kormány akkor meghirdett egy ilyen felzárkóztatási programot a legkevésbé fejlett járások számára, közé sorolták akkor a munkanélküliségi mutató alapján a Losonci járást is, és hát akkor ezt megelőzte egy komoly együttgondolkodás, egy cselekvési terv kidolgozása, egy fejlesztési koncepció kidolgozása, és annak mentén hagyott jóvá akkor egy járás számára bizonyos csomagot, intézkedéseket, közösen javasolt intézkedéseket a kormány, és aztán ez fokozatosan hígult, hogyha megfigyelte, akkor ez az egy járásra koncentrálunk, előtte hosszan elgondolkozunk a helyiekkel, aztán hígult két járásra, gyorsan odaszaladunk a régióba, szétoztunk egy kis pénzt, aztán megyünk tovább. Ez most már odafejlődött, hogy tegnap négy járás, a képviselői ültünk együtt, ugye a Losonci, Rőcei, Gyetvai, Breznói, ma megint ugye folytatják egy következő közép-szlovákiai helyszínen, ott megint következő négy járás, így két nap alatt a Besztercebánya megye 13 járásából 8-at le lehet tudni, és hát lehet osztani a pénzt, és igen, nem véletlen valószínűleg az időzítés, hogy a kérdés lényegére koncentráljak, gyakorlatilag azokban a hetekben kellett leadni az egyes polgármestereknek, településeknek, a járási hivatalok felé, mint az államhatalom helyi képviselői felé az igényeiket, a támogatási kérvényeiket, amikor pont a polgármesterek, az eddig regnáló polgármesterek azon gondolkoztak, hogy indulnak-e újra, ha indulnak, milyen pártok színeibe. Nyilván egy-egy ilyen döntés, egy nagyobb összeg segítheti az ő esélyeket. Esetleg elgondolkoztak adott polgármesterek, hogy ne vegyenek-e be a koalíciójukba, amik őket támogatja, egy-egy kormánypártot is, hiszen attól függően többet vagy kevesebbet remélhettek egy ilyen adakozás során.
0: Ha már a piszkos anyagiakat említette, akkor érdemes megjegyeznünk, hogy a kormány tegnap valamivel több mint 3 millió euró szétosztásáról döntött, a kedvezményezett települések pedig körülbelül 4-6 ezer eurós hozzájárulásokban részesültek, de figyelembe véve azt a többnyire eleve elég szorult helyzetet, amiben az önkormányzatok mostanra évek óta vannak, és ehhez hozzáadva azt, hogy lemaradóbb térségekről van szó, mire lehet elég ez a szétosztott összeg?
1: Ugye nagyon érdekes, mert pont a választások miatt feltehetőleg ez egy nagyobb szórás volt, tehát egészen a 3-tól a 20-30, sőt egyes kirívó esetekben 60 ezerig is elment ez az összeg, amit odaítéltek egy-egy településnek. Ez a pénz kevés. Egyrészt ugye olyan, ha valaki figyeli az önkormányzatok kommunikációt, akkor évek óta arról beszélünk, hogy egyre nehezebb, egyre több feladatot kapunk a kormánytól, nem kapunk mellé pénzt, sőt, csökkentik azt a részadót, a részadóképletbe belenyúlnak, amikor a jövedelemadót a lakosság felé kedvezményesítik, akkor az nekünk ugye forrás megvonás, tehát hogy egyre kevesebb pénzből, aminek nem csak, tehát itt nem csak arról van szó, hogy milyen a teljes objektív mennyisége a rendelkezésre álló keretnek, hanem hogy mi a reál értéke a létező pénznek, tehát egy inflálódó költségvetési keretből egyre több feladatot kell ellátni, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Sok kis falu olyan nehéz helyzetben van, főleg itt a leszakadó vidékeken, a felzárkózó régiókban, hogy azt kell mondanom, hogy több kisfalusi polgármester kényszer szabadságra vonul, hogy egyáltalán annyi pénzt meg tudjon spórolni a település költségvetésébe, hogy közvilágítás legyen. Tehát valahol ez az éhezők viadala, azt is lehet mondani. hiszen lehet, hogy egy ilyen pár ezer eurós összeg adott faluban az éves fejlesztési keret 30-40%-át jelenti, vagy annyival tudja megnövelni a lehetőséget. Mind a mellett meg az is benne van ebben az egész történetben, hogy ugye, ha figyeljük, akkor Fico miniszterelnök úr jó ideje kommunikál nagyon deklaratív módon az önkormányzati szervezetek felé, az MOSZ, tehát a Városok és Falvak Társulása, a Megyék Társulása, az SZK8 és a Városok Uniója felé, hogy mondjunk egy reformtervezetet, hiszen mindenki érzi, hogy szorít a cipő, reformra van szükség, újra kell gondolni a településközi együttműködést, a kompetenciákat, a finanszírozást, tehát nagyon komplex változtatásra van szükség. Mindenki tudja, hogy ez a kicsik rovás arra fog menni, mindamellett meg a művi lélegeztetést akar egy ilyen kormányüléson, azt látjuk, hogy a kicsiket kedvezményezi, hiszen régiókban a kormánypártoknak ott van talán nagyobb támogatása a vidéki kis településeken, tehát van egy ilyen kettősség, vagy egy ilyen párhuzamosság ebben az egész történetben, mint hogyha a kormány bort inna és vizet prédikálna. Tehát reformot prédikál, miközben pedig művileg lélegezteti a legkisebbeket, és ez nem csak a kormányülésekkor van így, hanem ha megnézik az egyes kormánytagok intézkedéseit, akár a sportminiszternek az osztogatását, vagy amikor a régiófejlesztési miniszter Migal úr egy ilyen kisfalvak kezdeményezését, az úgynevezett IMOT hozza létre, tehát hogy mintha nem tudnánk pontosan, hogy mit akarunk, érezzük, hogy reform kell, de közben pedig keressük a politikai támogatást a kis településeknél, szóval van egy ilyen kis feszültség az egészben.
0: És ha már a reformokat, valamint azok hiányát említette, akkor érdemes megjegyezni, hogy a miniszterelnök szavak szintjén azért közölte, hogy az egyes szaktárcák több feladatot is kapnak a térség helyzetének javítása érdekében. De lehet bármit tudni arról, hogy egyrészt milyen intézkedések jöhetnek, másrészt, hogy ezek az intézkedések megvalósulhatnak érdemben, jöhetnek reformok, hogyan érzi a tegnapi nap tanulságai fényében?
1: Ugye minden ilyen kormányülés bizonyos értelemben törekszik arra, hogy rendszer szintű intézkedéseket is letegyen az asztalra, és tényleg az egyes tartvezetőket feladatokkal lássa el. De ha az ember elolvassa a határozatot a tegnapi kormányülésről, akkor azért azt látja benne, hogy ezek nagyon sok esetben nagyon általános dolgok. A roma kormánybiztos foglalkozzon azzal, hogy a roma helyzete javuljon. A kisebbségi kormánybiztos figyeljen oda rá, hogy a nyelvhasználati jogok még jobban be legyenek tartva a hivatalokba, tehát ehhez hasonló nagyon általános dolgok, vagy a Szarjó ügynökség segítse az új investorok telepítését a térségbe. Nyilván ettől sokkal fontosabbak talán azok a beruházások, amiket ilyen esetben tényleg rendszer szinten hoz, vagy amikről dönt a kormány. Itt azért azt kell mondani, hogy talán ami a leghasznosabb volt az, hogy a térség kórházai kapnak ilyen nagyon kicsit egyébként, de mégis célirányos támogatást a breznói, a losonci, a rőcei kórházak összességében néhány százer euró támogatásban részesülnek, ebből vehetnek különböző műszereket, felújíthatnak valami részeket. Ezek már tényleg olyan dolgok, amik a lakosság nagy tömegének segítenek, vagy az, hogy a Besztercebányai megyeközpontban, ugye a Roosevelt Egyetemet egyetemi kórházzal nyilvánítják. Ezek már hosszú távú stratégiai dolgok, és aztán vannak ilyen látványpékség szintű intézkedések, mint például néhány irodalmi vagy történelmi személyiség kultuszának a felemelése, vagy annak az ápolása. Előírta a Kulturális Minisztériumnak, hogy Bozsona Szancsikova, Timrava, aki ugye lehet, hogy Dél-Szlovákia szerte nem annyira ismert, de Észak-Nógrád szülötte, tehát az ő örökségével többet foglalkozzanak, vagy hogy az idegenforgalmi miniszter keresse velünk közösen egyébként, hiszen Füleki központú a geopark fejlesztésének a lehetőségét. Ezek már egész jó irányok lennének, de hát meglátjuk, hogy mi fog ezekből megvalósulni, mert ez még nagyon egy ilyen általános dolog. Tehát vannak ilyen rendszer szintű törekvések, de azt majd a következő munkanapok fogják megmutatni, hogy ezek mögött milyen az igazi akarat, meg a szándék.
0: A kérdés elemzésére tehát a későbbiekben fogunk visszatérni, ugyanakkor, ahogy jelezte, jelen volt a kisebbségi kormánybiztos is, ami nem véletlen, mivel az említett járások között vannak vegyesen lakott térségek is, így maga a miniszterelnök is kitért a szlovák-magyar együttélés ügyére. De hogyan értékeli az aktuális helyzetet annak fényében, hogy az utóbbi hónapokban egyébként több, a szlovákiai magyarokat érintő problémás kérdés is sokkal inkább a közbeszéd előterébe kerül?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez kormányzati kérdés, hiszen azért az előző években ebben a témakörben egy óriási paradigmaváltás történt, míg korábban magyar és szlovák nacionalista táborok álltak szemben, itt azért a magyar-szlovák barátság az elmúlt években, vagy hát az elmúlt egy évtizedben mondjuk, kapott egy ilyen populista hátterű egyéb felhangot, tehát hogy akik támogatták a két táborban a populista politikát, azok tovább hirdették a magyar-szlovák barátságot, de minden esetre kifelé a cukorma az úgy nézett ki, hogy minden nagyon rendben van, és hát most azért azt látjuk, hogy ez alatt a cukorma az alatt voltak, vagy a szőnyeg alatt voltak kis besöprött morzsák, amik most éledeznek, hogy ez az éledezés egyébként kormányzati politikai körökből jön, vagy egyéb helyekről, kinek lehet érdeke ma a magyar-szlovák viszony nemzeti szintű vagy országok közötti megrontása, azt mindenkinek a fantáziára hagyom, de azért mindig itt vagyunk ebben a közép-európai geopolitikai ütközőzónában, úgyhogy ennek akár egész cifra magyarázatai lehetnek. Nem biztos, hogy ez kormányzati körökből jön. Ettől eltekintve, hogyha csak a üres formalizmus szintjén és a mindenkori szlovák polgármester ezerszer el fogja ismételni, hogy neki fontos a magyar-szlovák jó viszony, már az is több a semminél.
0: Ezek szerint ezek a formalitások kaptak teret tulajdonképpen a tegnapi kormányülés alkalmával is leginkább.
1: Hát legalábbis elmondta a miniszterelnök úr, igen, hogy ezt fontosnak tartja, és reméli, hogy ez még nagyon sokáig így marad. Deklaratív szempontból ez nagyon fontos, hogy ő maga mit akart ezzel pontosan politikailag üzenni, azt lehet, hogy tőle kell menni kérdezni.
0: És lehet, hogy a választásokhoz még inkább közelebb kerülve majd ki is derül. Nagyjából másfél percünk maradt, de arra még érdemes kitérnünk, hogy az aktuál politikai kérdések körül nem csak a nemzetiségi ügyek kerültek terítékre, hiszen a kormányülés helyszínére többen is érkeztek, akik a tervezett málnapataki vízerőmű ellen tiltakoztak. Szóba került az ügy Érdemben, a kabinet ülésén, vagy inkább igyekeztek a kérdést a szőnyeg alá söpörni?
1: Tudomásom szerint nem, legalábbis a főkormányülésen nem volt, ezen kívül ott előtte még egy párhuzamos találkozó régiófejlesztési minisztériummal néhány érdekelt miniszterrel, államtitkárral, amit a községi településvezetőknek tartottak, ott nem tudom, hogy szóba kerültem, mert mi már a főülésre várakoztunk, de igen, hát ez még mindig itt van közöttünk feszültségként, annyi talán egy újdonság, hogy szeptember közepére Kuffa környezetvédelmi államtitkár úr kezdeményezett egy találkozót, hiszen néhány hónappal ezelőtt négy regionális ZMOSZ szervezet, a Gömöri, a Nógrádi, a Gyetvai és a Nagykürtösi szervezetek, amik hát ugye több száz települést ölelünk össze, levélben fordultunk hozzájuk, hogy ne lépjenek addig szivattyús víztározó ügyben, hiszen az ivóvízünkről van szó, amíg nem beszéltünk arról, hogy hogyan fogják biztosítani az ivóvíz minőséget, illetve annak a rendszernek a fejlesztését. Úgyhogy most néhány hónapnyi ilyen csend után jelentkezett a minisztérium, hogy ez megint mennyire lecsapódása csak a minisztériumon belül Taraba miniszter úr és államtitkár közötti feszültségnek, azt majd meglátjuk, de minden esetre valamilyen szándék a tárgyalásra van, úgyhogy állunk elébe, és el fogjuk mondani az érveinket, hiszen számunkra az ivóvíz az egész térségben nagyon fontos, mi a Málnapat, aki víztározó vizét tisszük, Besztelce bánya déli részének nagy területein, úgyhogy ezt az érdeket fogjuk védeni, településvezetők.
0: A tegnapi kormányülés főbb fejleményeiről Agó Csatilla, Fülek polgármestere számolt be nekünk, aki személyesen is részt vett a kabinet ülésén. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot!
2: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
3: Zakopane és a lengyel Tátra nyáron elképesztő tömegeket vonz. A Tátrai Nemzeti Park ösvényei pedig ilyenkor megtelnek a hegyvidéki túrázókkal. A lengyel oldalon a Nemzeti Park területe szigorúan védett, és a parkőrök jelenléte mindennapos. A legfontosabb szabály, soha ne térjünk le a kijelölt turista ösvényekről, még egy jó fotó vagy egy rövidítés kedvéért sem. A szigorú előírások betartása nem csak a természet védelmét szolgálja, hanem a túrázók biztonságát is garantálja a gyakran kiszámíthatatlan magas hegyi terepen. A hegyi tavakban, mint a világhírű Morskie Oko, a fürdés, a lábáztatás és a kutyasétáltatás sem megengedett. A szemetelésért pedig rendkívül magas büntetést szabnak ki. Még az alma, narancs vagy banánhéjat is kötelező hazavinni magunkkal a hátizsákban, mert a lebomló szerves hulladék is odavonza a vadállatokat, köztük a barna medvéket az ösvények mellé. Ha a népszerű Kasprovi Virh felvonóra szeretnénk felszállni, a jegyeket mindenképpen előre, online váltsuk meg, különben órákat kell sorban állnunk a jegypénztárnál.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Megkezdődött a harc az uniós forrásokért. Míg egyes tagállamok továbbra is a kohéziós politika által biztosított felzárkóztatást tartják a legfontosabb célkitűzésnek, addig mások inkább a tudományra és az innovációkra költenének többet. De hogyan áll majd össze a következő időszak uniós költségvetése, hogyha az országok ennyire eltérő prioritásokkal rendelkeznek? A folytatásban erről is beszélgetünk majd, előbb azonban regionális híreink jönnek Paszmár Líviától.
2: Felújítják a Komáromi Városi Művelődési Központ épületét. A város önkormányzata hétfőn tette közzé a pályázati felhívást a közbeszerzési hivatal közlönyében. A beruházás becsült értéke közel 3,5 millió euró. A városi hivatal márciusban arról tájékoztatott, hogy a felújítást a fenntartható városfejlesztés alapból finanszírozzák. Az épületet modernizálják, új éjszakai megvilágítást kap, és az akadálymentesítés keretében liftet is beépítenek, közölte városi hivatal. Az alsó előcsarnokot korszerűsítik és felújítják a mosdókat. A nagy terembe új székek kerülnek, a nézőtér új padlóburkolatot, modern fa oldalburkolatot kap és a mennyezetet is felújítják, mondta korábban Lakatos Róbert, a VMK igazgatója. Érsekújvár pályázatot készít elő a városi jégcsarnok energetikai korszerűsítésére. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a beruházás becsült értéke 3 millió euró. A város a költségek nagy részét a környezetvédelmi alaphoz benyújtott pályázatból szeretné fedezni. A támogatás célja a jégpályás sportcsarnok energiahatékonyságának növelése, a károsanyag kibocsátás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, tette hozzá a hivatal. A hőszigetelés és a homlokzati burkolat cseréjének célja a hővesztesség és az energiafogyasztás csökkentése. A felújítás során kicserélik az ablakokat és az ajtókat, korszerűsítik a hűtőgépházat is. A munka a környezetvédelmi alap támogatásának jóváhagyása után kezdődhet, tette hozzá a városi hivatal. Modernizálják az izsai Kelemancia római kori tábort, Nyitra megye tájékoztatása szerint új látogató és tudományos központ épül. A megyei közgyűlés tegnap jóváhagyta egy használaton kívüli téglaépület lebontását, a helyén épül az új központ. Az ókori műemlék együttes korszerűsítése az UNESCO világörökséghez tartozó római Castellum látogató és kutatóközpontja elnevezésű projekt része. A költségek becsült összege 1,5 millió euró, ebből a terület akadálymentes megközelítést is megoldják, megtisztítják a bozótos részeket, modernizálják a látogatói útvonalakat. A projektben Izsaközség, a Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézete, a Nagyszombati Egyetem Ókortörténeti Régészeti Tanszéke és Nyitra megye regionális turisztikai szervezete vesz részt.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős az idő. Helyenként főleg nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Az ország nyugati részén, valamint Besztercebánya és Kassa megye déli részén helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton majd fokozatosan máshol is megélénkül a délkeleti szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban lezárták a Racsianszka és a Pionierszka kereszteződését. A városközpont irányában a Pionierszkán keresztül tudják elkerülni. Diószegen a Pionierszkát a városközpont felé egy épülő körforgalom miatt a Budovatyerszkán át lehet elkerülni. Kassán a Popráckát javítják, a Trieda SMP és a Trieda KVP között a közeli utcákon át tudják elkerülni, és szintén Kassán. Az Brojnicsnál jártáit és útfelületeit javítják, a Bástován, a Postován és a Mojzeszován át lehet elkerülni. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc. Költségvetési turnéra indult az Európai Tanács elnöke. António Costa körútját Pozsonyban kezdte, a következő hetekben pedig az összes tagállami fővárosba ellátogat majd. A vizitek célja egyebek mellett az, hogy felmérje, mik az egyes országok prioritásai a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret kapcsán. Bár ezek az eszmecserék képet adnak a 27-ek elképzeléseiről és elvárásairól, Brüsszelnek még így sem lesz egyszerű dolga, ha egy olyan tervet szeretne letenni az asztalra, ami mindenki számára elfogadható. A vonalban Balázs Gábor, a HÉTFA Kutatóintézet és Elemzőközpont ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: António Costa körútja mostanra egyfajta tradíciónak számít, hiszen idén már harmadszor indult útnak, hogy meglátogassa az uniós tagállamok vezetőit. Ezúttal azonban kifejezetten nagy érdeklődés övezi ezt a turnét, hiszen a tárgyalás sorozat fő témája az új 2028 és 34 közötti időszakra szóló költségvetés. Így kérem, kezdjük mindjárt a büdzsé sarokköveivel. Mekkora a pénzügyi keretből gazdálkodik majd ebben az időszakban az unió, illetve mi mindent finanszíroznának majd ebből a pénzcsomagból?
1: Hát ugye először is lássuk, ez most még csak egy tervezet, a vitáknak a keresztüzében áll, bár a nagy taglétszám miatt általában a bizottsági javaslatokhoz elég közel lesz a végső javaslat is. Itt körülbelül egy 2 billió euróból, tehát 2000 milliárd euróról beszélgetünk, amit a bizottság javaslatként megfogalmazott és letett az asztalra. Ennek nagy része a hagyományos kohéziós és agrárpolitikából tevődik össze, nagyjából a felét az a keret teszi ki. De azért látni kell, hogy ez, ami soknak tűnik, ez a korábbi ciklusokhoz képest már egy jelentős elvégmérdása a költségvetésnek. Voltak időszakok, amikor 80%-át ezek a politikák tették ki. Jelentős új képviselő egy új, vagy hát nem egy új, a versenyképességi irány és a biztonságpolitikai irány a költségvetésben, az nagyjából a költségvetés olyan 30-35%-át teszik ki, és akkor van még egy olyan 10%, 5 és 10% közötti arány, ami a uniónak a külső határon kívül politikáik, a fejlesztési politikákat, a szolidaritási vagy a csatlakozási politikákat támogatja, és egy diplomáciai célú eszközeit, és van még benne egy saját igazgatási keret, illetve ezen felül az előző ciklusban ugye a Covid-ot követően a helyreállítási alapnak egy hitelfelvételből volt a finanszírozása, és ennek a visszafizetésére is egy jelentős összeg szerepel a költségvetésben, amit ebben a ciklusban kell majd teljesíteni.
0: Ahogy jelezte, a keret körülbelül 2 billió euró körül alakul, ami feltehetően nem jön ki kizárólag a tagállamok hozzájárulásaiból, így az Európai Unió további bevételi forrásokra is támaszkodna. De egészen pontosan miből tenne szert extra bevételekre Brüsszel?
1: Ez egy kényes kérdés a tárgyalások során. Nyilván továbbra is a hagyományos források teszik ki ennek a keretnek a nagy részét, aminek egyrészt a minden tagállamnak a nemzeti jövedelmeivel 1 billió százalékát kell befizetni, az a GNI alapú befizetésen teszik ki a többségét, ez olyan 50-55%-át kiteszi a költségvetésnek, de az előző ciklusban ez 70% körül volt, tehát az is egy jelentős visszaesés, és nem azért, mert kevesebbet kérnek a tagállamoktól, hanem azért, mert többet forrásokat még mellé tesznek. Ugye emellett vannak mindig, szintén még a hagyományos bevételek közé tartoznak a vámok, meg az áfának egy bizonyos százalékának az uniós befizetése. A vámok egy része 80% és az áfának a 0,3%-át még megkapja az unió a saját költségére, és vannak új források, aminek így a mondjuk ugye a látványosabb, vagy a kevésbé konfliktusosabb elemei azok a szén-dioxid kiegyenlítő mechanizmusból származó kereskedelmi kvótáknak a uniós bevétele, a e-hulladékokkal kapcsolatos mondjuk így nem is tudom költségtérítés, amit az unió kap, hogy a dohányi vedékadójára rá fog kerülni. Ezt nyilván a dohányzóknak kevésbé öröm, de egy többen adó. Ami igazán konfliktus szül, az, hogy nagyvállalati hozzájárulást, nagyvállalati adót is szeretne az Unió a saját forrásaként megnevezni, ami az összes bevételnek egy ilyen 10-12%-a lenne, tehát egy jelentős tétel, és hát így értelemszerűen ez leginkább a nagyvállalatok mondjuk úgy központjaitban lévő országok, tehát a klasszikus nettó nagybefizető országok, a nagy országok, meg Hollandia, Dánia, Svédország, tehát a fejlett országokban okoz ez egy jelentős adóterhet az ottani vállalati központoknak, mert az egyik ilyen nagy kulcs vita, ahol azért kevésbé erőseknék, hogy úgy mondjam, a bizottságnak a pozíciói, mert azért mégis segít a befizetőkkel áll szembe egy ilyen tételnél.
0: Többször utalt rá, hogy a költségvetésről szóló tárgyalások általában nem zajlanak teljesen zökkenőmentesen, és ez nem csak annak tudható be, hogy a 27 tagállam általában eltérő prioritásokkal rendelkezik, hanem az is hozzájárul, hogy ez a 22 tagállam, illetve 27 elnézést tagállam általában két nagy csoportra szakad ezen egyeztetések alkalmával. Az egyik oldalon a kohézió barátai, míg a másik oldalon a takarékoskodást szorgalmazók állnak. Már maga a két csoport elnevezése is viszonylag árulkodó, de kérem mégiscsak fejtsük ki egy kicsit bővebben, hogy tulajdonképpen miben is tér el a két tábor szemléletmódja egymástól, tehát mi eredményezi kettejük szembenállását vagy konfliktusát?
1: Hát itt az ellentétek mögött mind a bevétel, mind a kiadási oldalon komoly érdekellentétek állnak. Tehát az a spórolós országok, bár őket így picit egy ilyen negatív jelző, spórolósnak nevezzük, azért alapvetően nem csak a általuk befizetendő GNI alapú tagállami fizetésen akarnak spórolni, nyilván azon akarnak spórolni, de vitatják mindazon költségvetési kiadásoknak a hatékony felhasználását, ahol kevésbé részesednek, viszont hajlandóak általában elfogadni nagyobb befizetést akkor a típusú politikák kérvényesülnek, ahol ők a kedvezményezettek. Ezek klasszikusan a versenyképességhez kapcsolódó politikák, tehát amikor ezek a befizető országok, ezek a fejlettebb országai az uniónak, általában ott vannak a nagyobb vállalati központok, általában ők azok, akik az innováció K+F területén, vagy a legújabb iparágat, űripar területén a fő, nem is tudom, a legtöbb ipar felvonultató országok, és amikor az Unió olyan típusú költségvetési programokat indít, amely ezt az Unió versenyképességét erősíti, az nekik jó. És hajlandóak, ha ilyen irányban mozdul a költséget, és akkor hajlandóak kicsit kevésbé spórolósak lenni, viszont mindig vitatják azokat a költségvetési kereteknek a hatékonyságát, amikor ez valamilyen tagállami szintű végrehajtást jelent. Klasszikusan ezek a kohéziós és agrár pénzek azok, amikor azt a tagállam osztja szét, amiket nagyon érdekes, mert hogy az uniós központi programoknak az értékelésével sokkal kevesebb információnk van, mint a tagállamiakról, de minden esetre ez egy állandó nyomás is ilyen. Tehát embernek, amikor elkezdődik egy új költséget és vitani, mindig van egy ilyen déjà vu érzés, hogy jaj, hát 7 éve ezelőtt én ezt már hallottam, pont ugye ezek voltak a pozíciók. Tehát ugye a spórolós országok azt mondják, hogy nem hiszik abba, hogy a fejletlen országok hatékonyan költik el az uniótól a pénzeket, fölösleges nekik ekkor összeget adni, hiszen általában csak szétfolynak. A másik oldalon meg nyilván ott állnak azok az országok, akik alapvetően az Európai Uniótól fejleszti a saját fejlődésüket segítő, felzárkózásokat segítő fejlesztési forrásokat várják. Nyilván ez a kohézió barátunk az ország egyetlen szerint a kelet-közép-európai csoport és a dél-európai csoport együttesen, a másik ugyan az észak-nyugati országokat jelenti. Nem csak ez egy törésvonal van, mindig vannak egyéb tematikus törésvonalak régebben, amikor még a britekben voltak az Unióban, hogy állandóan a francia mezőgazdasági támogatásoknak voltak a nagy opponense, és mindig arra hivatkozva próbálták a költséget és méretnövekedését fékezni, hogy hát nem éri meg a francia termelőknek juttatott rengeteg agrárpénz. Ez egy régebbi törésvonal, most azért a másik újabb törésvonal, ami van, az nyilván a biztonságpolitikai oldal, hogy kohéziós politika barátai körén belül van egy jelentős, mondjuk úgy a orosz-ukrán háborúnak kitett országcsoport, aki azért elfogadná azt, hogy a központon belül a kohézió adott esetben a biztonság javára csökkenjen. De ez persze egy belső törés van a kohéziós országokon belül, és ugyanez egyébként igaz a spórolós országoknál, ott is vannak olyan országok, akik nagyobb súlyt adnának a biztonságpolitikának egyéb politikák tárára. Tehát nem csak a mennyi pénzt fizetünk be, és mennyi pénzt kapunk vissza, hanem ilyen témák, ahol szükség a pénz típusú törés vannak, és vannak nyilván a klasszikus, minden egyes 7 éves ciklusban felmerülő kérdés, hogy akik fizetnek, azok milyen politikát kapnak érte cserébe, és akik szeretnének ebből fejlődni, ők mekkora csomagból tudnak fejlődni kérdés, ez mindig ez a fő törésvonal, vagy ez az elmúlt 4 ciklusnak a nagy törésvonala.
0: A fő törésvonal kapcsán említette, hogy régiónk országai a kohézió barátainak elképzeléseit osztják, és bár Magyarország helyzete az utóbbi években a jogállamiság miatt elég specifikussá vált, ha Szlovákiára nézzünk, akkor azt láthatjuk, hogy Pozsony az uniós tagság elmúlt több mint 2 évtizedében közel 29 milliárd eurót kapott az Európai Unióból, és a legfőbb célt, ami például a lemaradóbb régiók felzárkóztatása lenne, továbbra sem sikerült teljesíteni, és erre rendre figyelmeztetnek a különböző elemző intézetek. Hogyha ezen a vonalon indulunk el, és mondhatni az ördög ügyvédjét szeretnénk játszani, akkor nem jogos valamilyen szinten a spórolósabb országok felvetése azzal kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy minden kohézióra szánt forrás megfelelő módon kerül felhasználásra azokban az államokban, akiknek ezeket a pénzeket szánják?
1: Igen is, meg nem is. Ugye az a helyzet, hogy ezek az ilyen típusú tagállam által elosztott források esetén mindig ugye a helyi ország intézményi rendszerre az, aki megpróbálja ezt hatékonyan valamilyen programok mentén elkölteni. És azt hiszem, hogy programok mentén kell, hogy elköltsék, és nem mondjuk egy nagyon egyszerű adócsökkentés finanszírozására szolgáló megoldásként alkalmazzák. Ez eleve annak az alkunak a része, hogy a pénzt adó országok nem szeretnék egy adóversenyben látni a saját országokban, azt mondják, hogy programok fejlesztési programokba költsük el. A fejlesztési programokat viszont nehezebb menedzselni. Tehát a projektmenedzserek kellenek ott így minden résztvevőnek értenie kell, hogy mit miért kap és hogyan. És ebből a szempontból ugye ezek a kohéziós országok, ez a Dél-Európa és Kelet-Közép-Európa, a lényegesen nagyobb pénz elköltését kell lemenedzselnie, mint az észak-nyugati országoknak, ahol ezek általában egy kicsi minta programok, ahol néhány millió eurónyi forrásban ők egy minta egyszeri programot visznek végig a legjobb projektmenedzsereikkel. Ez olyan, mint amikor az ember, nem is tudom, egy minta programot vesz, egy prototípus autót és egy sorozatgyártott autót hasonlít össze, hogy amikor azt nézzük, hogy ami egyedi kézműves módon készült, az jobb, mint amikor ezt rárakják a futószalag, de igen, jobb. Ez mindig így van. De az is igaz, hogy ebben, ha valaki kiszámolná, hogy mennyi pénz összeghez képest mennyi intézményi költség van azoknak a speciális a szakértőknek az alkalmazása, egyáltalán nem biztos, hogy abban úgy is kijönne. Tehát amit akarok csak ebben mondani, hogy nyilván nem működik az, hogy nem tudom, pár ezer kiváló projektmenedzser legyen egy országba, egy Szlovákia méretű országba, aki mind ugyanolyan minőségben és hatékonyságban tudja a pénzt felhasználni, mint amikor ebből csak egy vagy két program, és egy vagy két projektmenedzserre van szükség. Tehát alapvetően van itt egy méret és egy mennyiségi probléma gond, ami miatt szerintem nem fair a kritikának ez a része a nyugati országokból a keletek felé. Másrésztről pont azért vagyunk lemaradva ezekben a térségekben, mert éppen a kormányzási képességeink, kapacitásaink minősége nem ugyanaz a minőség, mint egy nyugati fejlett ország. Tehát pont az, akinek el kell osztani a pénzt, végig kell hajtani a programokat, pont ők a fejletlenek. Volt is régebben erre egy olyan korlátozó uniós költségvetési rendszerekben, hogy így független attól, hogy fejlettség alapon egy országnak mennyi pénz jár, soha nem kaphatta meg a GDP-nek több mint 4%-át. Mert azt már korábban sejtették, hogy ennél többet kap, azt már biztos nem fogja hatékonyan elkölteni. Most ezek a korlátokat már átléptük, mert most már fejlettebbek is vagyunk, mint régen. Másik fontos érve egyébként, fejlettebbek vagyunk, mint régen, tehát ha minden kritika ellenére tulajdonképpen működik a felzárkózás. tehát hogy országon belül a regionális különbségek megmaradtak, pont ezen intézmény különbségek miatt. Országos szintjén a felzárkózási folyamatot igenis segítették az uniós pénzek, és láthatóan ma már nem akkora a különbség a centrumországok és kelet-közép-európa között, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt.
0: A kérdés tehát jóval árnyaltabb, mint ami ennek elsőre tűnik, így nem véletlen, hogy a pro és kontra érvek árnyékában ilyen komoly vita alakul ki az egyes tagállamok között, és António Costát nemzetközi szintéren a kompromisszumok mestereként tartják számon, aki még a lehetetlennek tűnő helyzetekben is képes volt megállapodásokat tető alá hozni, de mennyire lesz ezúttal nehéz dolga az említett törésvonalak következtében? Gondolok itt arra, hogy megugorható az az eléggé ambíciózus határidő, amit Brüsszel kitűzött, tehát hogy 2026. decemberére azért létrejöjjön valamiféle politikai megállapodások következő időszakra szóló költségvetés kapcsán?
1: Hát ebben, hogy mondjam, a tapasztalati tények azt mondják, hogy nem. A 27-es költségvetést is nagyjából program szinten, mire minden tagállammal végig zongorázták az 2008-2009-re történnek, ugye ez a 14-20-as időszak elején, meg a 21-20-as elején is így volt, egy másfél éves csúszás, hogy a programokkal is induljanak, egészen biztosan lesz. A sikernek könyvelhetjük el, hogyha az unió szintű döntések, költségvetés, rendeletek elfogadása megtörténik a programok indulásáig, tehát 27 végéig, és utána még a tagállamoknál ott van a feladat, hogy ezt ők utána programokba, ezekben a nemzeti reform és partnerségi programokba le is kódolják, és utána ezek a programok el is induljanak. Tehát így nincs jó hírom azoknak, akik várnak az új ciklus fejlesztési pénzére. Jó eséllyel 2029 előtt még kiírásokat sem fognak látni a tagországokban, és ez nem azért van, mert a tagország lesz ügyetlen, hanem olyan későn fog megvalósulni az elfogadása ezeknek a programoknak. Tehát a hivatalos menetrend szerint 26-ban megállapodunk a pénzre, de 27-ig elfogadják a rendeleteket, és 27 közepéig és 27 végig már tagállamok is benyújtják a programjaikat, ez nem valószínű, hogy megtörténik. Eddig sose történt meg az előző években, az előző ciklusokban. Ami nehezíti a dolgot, és az egész történetnek azért ad egyrészt egy valamilyen gyorsítási időnyomás a tárgyalásokra, másrészt meg egy hatalmas kockázatot, hogy nagy és fontos országokban lesznek választások 27 közepén. Most sorrendet hirtelen nem is tudom milyen sorrendben, de azt hiszem, hogy így áprilisban kezdik a franciák, aztán júniusban a spanyolok, aztán szeptemberben az olaszok, és talán októberben a lengyelek. Tehát, hogy így nagy országokban, akiknek nagy a súly a tárgyalásoknál és a pénzeknél, 27-ben nagy változások várhatóak. Most egy olyan német kormány elvek 29-ig állandó, de ott is ugye azért vannak, hogy is mondjam, stabilitási problémák, tehát ha még véletlenül a németeknél is egy előrehozott választás megjelenik ebbe a képbe, akkor nagyon nagy bajok lesznek, így 27 évig is nem lesz semmi elfogadva, ugyanis a költségvetésre a tagállamoknak az összességének rá kell bólintania.
0: És Brüsszel nem csak a közelgő választások miatt sürgeti a politikai egység megteremtését, hanem azért is, mert hogyha a 27-ek nem tudnak időben megállapodni az ön által már említett esetleges események következtében, akkor egy olyan állapot léphet életbe, ami tagállami szintről mondhatni ismerős lehet a kedves hallgatóknak, hiszen hazánkban is előfordult már, hogy költségvetési provizóriumban kezdtük az évet. De mit jelentene egy ilyen forgatókönyv megvalósulása uniós szinten? Nagyjából 3 percünk van, de talán ez pont elég arra, hogy a főbb témákat felvázoljuk.
1: Hát addig, amíg nincs új költségvetés elfogadva, addig a régi költségvetés projekciója meg tovább a következő évekre. Bevételi oldalon és nyilván kiadási oldalon az egy izgalmasabb kérdés, a bevételi oldalon egészen biztosan. Abból megyünk tovább. Azért mondom, hogy a kiadási oldal az bizonytalan, mert ugye a programok egy jelentős része az olyan, hogy valójában nem 27 végén zárul le, hanem az utolsó kifizetésnek meg kell történnie 30-ig. Tehát elvileg még ezek a programok, amik a mostani ciklusban futnak, ezek még futnak tovább, amíg van rá pénz. És egyelőre van rá pénz. Ha véletlenül költségvetési provizóriumban megyünk tovább, akkor új programok biztos nem indulnak el. A régiek prefinanszírozása egyelőre biztosított, és nyilván az intézményi működtetése akkor költségvetésnek megvan, de bevallom őszintén, azt még én részletesen nehezen tudom, hogy ilyen esetben mely programokban hol történne stop Tehát még az, nyilván az agrárkifizetések mennének tovább, mert az egy állandó program, nyilván az intézményrendszert működtetnénk, mert állandó program, de hogy a kohéziós politika új kerete nyilván nem indulhat el, hiszen arról nincsen döntés, a régiek meg a kereteit már lassan el is éljük. Tehát, hogy itt pénz még lesz, még működést fogunk látni, de nem nagyon indul el az új keret. Külön izgalmas a történetben, hogy van egy hitelfizetési kötelezettség az uniónak a COVID utáni hitelfelvételbe adódóan, és ugye ennek a keretét akkor is fizetni kell a finanszírozók felé, hitelezők felé, hogyha nincs új költségvetés. Tehát vannak bizonyos olyan kötelezettségek, amit a hagyományosan tovább menő bevételi forrásokból ki fogunk gazdálkodni, de új programot elindítani el fognak.
0: Nem ígérkeznek zökkenőmentesnek az új uniós költségvetésről szóló tárgyalások, mivel a magukat a kohézió barátainak nevező államok elvárásai továbbra is éles ellentétben állnak a spórolást szorgalmazó országok követeléseivel. Azt, hogy ilyen körülmények között tartható-e az az ambíciózus határidő, amit az Európai Tanács kitűzött a kompromisszum megteremtésére, Balázs Gáborral, a Hétfakutató Intézet és Elemző Központ ügyvezetőjével latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 28-án, pénteken. Erőfitoktatásnak indult, végül azonban látványos konfliktussá nőtte ki magát az Egyesült Államok és Kanada szembenállása, amely egyelőre visszafordíthatatlannak tűnik. De hogyan jutottak idáig, és meddig mehetnek el a felek a saját céljaik elérése érdekében? A folytatásban ezekre a kérdésekre is keressük majd a választ, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma is ülésezik a kormány, további közép-szlovákiai járásokra összpontosít. 472-re nőtt a nepáli árvíz halálos áldozatainak száma. 33 fokig nő a hőmérséklet, következnek a részletek. A kormány ma is kihelyezett ülést tart, amely Geletnek, azaz Hlinik-Nátronom településen kerül megrendezésre, és a nagykürtösi, korponai, karamszentkereszti és zólyomi járásra fog összpontosítani. A miniszterek a négy járás társadalmi gazdasági helyzetével foglalkoznak majd. Zólyomot illetően az ipari, közlekedési és oktatási potenciálra fognak építeni. Korponával kapcsolatban elsősorban a mezőgazdaság, a szőlőtermesztés, az idegenforgalom és az infrastruktúra felújítása lesz a téma. A nagykürtösi járásban főként a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a szőlőtermesztés és az idegenforgalom terén van lehetőség, közölte a kormányhivatal, amely szerint kiemelt helyet foglal a térségben a Garamszentkereszti Szlovákó alumíniumgyár. Éppen pénteken kezdik el beindítani a kemencéket. A termelés újraindítása stratégiai beruházást jelent Szlovákia ipari kapacitásába, amely erősíti a foglalkoztatást és a régió ellátási láncát is, tették hozzá. A legrosszabb forgatókönyv szerint Szlovákia jövőben a hanyatlás spiráljába kerülhet. Ez hatással lehet az állam mindennapi működésére, és lelassíthatja a gazdaságot. Csökkenne az ország vonzereje mind a külföldi tőke, mind a lakosság számára. A gyakorlatban ez azt jelenteni, hogy csökkennének azok a szolgáltatások, amelyeket az államtól kapnak az állampolgárok. Erre hívta fel a figyelmet a TSR TV műsorában Miroslav Stefánik, a Szlovákia 2040 jövőkép garánsa, a Szlovák Tudományos Akadémia Gazdasági Intézetének igazgatója. Szlovákia jelenleg még mindig abból merít, amit az Európai Unióba való belépés után szerzett. A külföldről ideáramló nagy beruházások, a kiegészítő tőke most hoznak hasznot, mondta Stefánik. Hozzátette, hogy Szlovákia ugyanakkor olyan időszakban van, amikor keveset fektet be a jövőbe. A nyeresség, amelyet a befektetők és az állam is realizál, nem kerül vissza a gazdaságba. Az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, az ICE, 16,7 millió dollárt, azaz 14,3 millió eurót kötött szerződést 6000 pár fájdalmas elektromos sokkot okozó kesztyű beszerzésére. A szövetségi adatbázisban szereplő közlemény szerint az ICE nyilvános pályázat nélkül kötött szerződést a kesztyűk, valamint a kiegészítő felszerelések és szolgáltatások beszerzésére a Compliant Technologies vállalattal. Reuters emlékeztet arra, hogy az év elején Minnesotában az ICE ügynökei lelőttek két amerikai állampolgárt. Emellett az emberi jogi szervezetek aggodalmukat fejezték ki a fogvatartási létesítményekben alkalmazott eljárások miatt. Donald Trump, amerikai elnök tavaly évelei hivatalba lépése óta több mint 50 ember halt meg az ICE őrizetében az Egyesült Államokban. A Nepál és Tibet közötti határvidéken tomboló pusztító árvíz eddig legkevesebb 472 ember életét követelte, közölte a kínai állami média. Több mint 1400 személy továbbra is eltűntként keresnek, köztük több száz külföldit, tájékoztatott az AFP hírügynökség. Nepált szerdán heves áradások sújtották, amelyek a Tibettel határos régióban több falut elpusztítottak, valamint utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongáltak meg. A hatóságok 499 helyi lakost és 555 turistát evakuáltak a katasztrófa sújtotta területről. A kínai hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a kínai-nepáli határon történt földcsuszamlás nyomán kialakult tópartja átszakadhat, a vízszint várhatóan az elkövetkező három nap folyamán emelkedni fog, és szeptember 1-e körül éri el a csúcsot.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős az idő, helyenként főleg nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Az ország nyugati részén, valamint Besztercebánya és Kassa megye déli részén helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton

0: Reklám.
1: Ha komolyan veszi a főzést, a Brazil Minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Tegnap kora este Monakóban kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája főtáblájának párosításait. Ez a harmadik idény, hogy már 36 csapattal ligaszakasz formátumban bonyolítják le a BL-t. A Slovanra 8 mérkőzés vár, 4 hazai pályán, 4 pedig idegenben. Az új téglamezei stadionban a háromszoros BL, illetve BEG győztes Internacionálét, a Betis Sevillát, a Donyeckot és a Stuttgartot fogadja. Idegenben pedig a címvédő Paris Saint-Germainnel, a Lillel, a Rómával és a Linccel mérkőzik. A pontos menetrendet szombatig hozza nyilvánosságra az UEFA. A liga szakasz első mérkőzéseit szeptember 8-a és 10-e között bonyolítják le. A Ferencváros az Üllői úton telt ház több mint 21 ezer néző előtt 4-0-ra verte a Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján és kettős győzelemmel 5-0-ás összesítéssel jutott a sorozat liga szakaszába. A törökök a 13. perctől 10, az 57-től pedig 9 emberrel játszottak. A Fradi sorozatban 8-szor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján, és egymást követő harmadik idényében a második számú Európa Ligában, amelyben legutóbb a 8-ad döntőig menetelt. Hogy most kik lesznek az ellenfelek, az ma a 13 órakor kezdődő monakói sorsoláson derül ki. Ma este játsszák a labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzését. A Debrecen 20 órakor az MTK-t fogadja. A Bugár Réka, Bergendi Szofi, Hana Gavorová, Sidó Bianca összetételű szlovákiai női kajak 4-es 500 méteren és a kajakos Zalka Csaba 200 méteren bejutott a döntőbe a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. A magyarországi versenyzők közül a kenus Fejes Dániel 1000 méteren, a férfi kajak 4-es pedig 500 méteren harcolta ki a fináléba kerülést. A magyar női röplabda válogatott 6 mérkőzés labdáról 3-2-re kikapott a már búcsúzott Lettországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának csütörtöki játéknapján, ezzel biztossá vált, hogy nem jut 8-ad döntőbe. Tegnap az is eldőlt, hogy a szlovák válogatott sem jutott tovább, mert a horvátok 3-2-re legyőzték a montenegróiakat. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-67-re nyert az észtek ellen a VB selejtező második körének első miskolci mérkőzésén. Az érsekújvári Mészáros Noémi negyedik lett a könnyű súlyú egypár B döntőjében az amszterdami evezős világbajnokságon. A négyből két magyar induló, Koleszár Mihály és Szép Balázs jutott tovább az esős időjárás miatt, kétnaposra nyúlt férfi selejtezőből az öttusázó kínai világbajnokságán Kuijangban. A nőknél mindhárom magyar, Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is folytathatja. Vadnai Jonatán 7 futam után is a harmadik helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, dublini öbölben zajló világbajnokságán. Az atlétikai gyémántliga utolsó előtti zürichi fordulójában a brazil Alisson dos Santos férfi 400 gáton és az amerikai Masai Russell női 100 gáton is világcsúcsot futott. Emma Zapletalová az utolsó előtti gátban megbotlott, ezért az idei 6. gyémántliga futamát már nem tudta megnyerni női 400 gáton, ezúttal csak 6. lett.

Slovén Tadej Pogacsár pályafutása hatodik és idei harmadik Vuelta etap sikerét aratva, két fő sprintben győzött a spanyol országúti kerékpáros körverseny hatodik útszakaszán. Valter Attila 39. lett. Összetettben Pogacsár több mint 3,5 perces előnnyel vezet, Valter a 38.

0: Balázs.
1: 8 óra 15 perc. Ottawa háborúban áll Washingtonnal, jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök azután, hogy a két ország vámtárgyalásai kudarccal zárultak. Carney szerint az amerikai elnök olyan példátlan gazdasági döntést hozott, amit kevés vezető lenne hajlandó megtenni. Kanada azonban nem kíván adósa maradni az Egyesült Államoknak, így a kormányfő a Donald Trump által kiszabott tarifával megegyező viszontvámokat jelentett be. A vonalban Nagy Gábor külpolitikai újságíró, a HVG vezető szerkesztője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A kedves hallgatóknak mostanra határozottan déjà vu érzése lehet, hiszen már számon tartani is nehéz, hogy Donald Trump valamivel több mint másfél évvel ezelőtti beiktatása óta hányszor beszélgettünk arról, hogy az amerikai elnök vámokkal fenyegeti valamelyik kereskedelmi partnerét, de ezúttal mivel sikerült Kanadának olyannyira magára haragítani a Trump elnököt, hogy ismét előkerültek azok a bizonyos vámok?
2: Alapvetően Trumpnak az a baja minden országgal, amelyikkel kereskedik, hogy ha az USA-nak kereskedelmi hiánya van az adott országgal szemben, és Kanadával szemben van, tehát Kanada export többletet ér el az Egyesült Államokkal szemben, akkor az kijátsza és kifosztja az Egyesült Államokat. Bár közgazdász végzettsége van Donald Trumpnak, de nyilvánvalóan nem érti a komparatív előnyök elméletét, és egyáltalán, hogy a kereskedelem hogy zajlik, és azzal sincs tisztában, hogy annak, hogy az Egyesült Államoknak egyébként valóban rekordméretű kereskedelmi hiánya van a világ összes többi országával szemben, annak az az oka, hogy az amerikai fogyasztók imádják az importot, és nagyon sokat vásárolnak, mert megéri neki. Cserébe amerre nézzünk, az amerikai digitális szolgáltatók, elsősorban a digitális szolgáltatók, Facebook, Google, az Amazon online kereskedőház, azok világszerte tarolnak, ami a kereskedelmi hiány, globális kereskedelmi hiány az Egyesült Államok esetében nagy részét kompenzálja. Ezt az egészet ő nem érti, ő csak azt látja, hogyha kézzelfogható áruk kereskedelméről van szó, akkor az amerikai kereskedelmi hiány bődületesen nagy. Ráadásul Kanadával és Mexikóval szabadkereskedelmi megállapodás is összeköti az Egyesült Államokat, és azok a vámok, amiket most Trump bevezetett Kanadával szemben, azoknak a vámok egy része vonatkozik olyan termékekre, amelyek a szabadkereskedelmi megállapodás értelmével vámmentesen mehetnek Kanadába és Kanadában az Egyesült Államokba, és mégse fognak venni, az egész egy óriási nagy káosz.
1: És annak ellenére, hogy ahogy jelezte, Donald Trump elképzelései nem mindig vannak összhangban a valósággal, több másik vámokkal fenyegetett országhoz hasonlóan Kanada is igyekezett tárgyalni, sőt a közelmúltban volt is egy olyan pont, amikor úgy tűnt, hogy küszöbön a megegyezés. Miért omlottak végül mégis össze az utolsó pillanatban ezek az egyeztetések?
2: Az amerikaiak is és a kanadaiak is azt állítják, hogy múlt hét pénteken, amikor a tárgyalásoknak volt egy 3 nappal meghosszabbított időpontja, maga Trump hosszabbította meg, aki hasonlóan az iráni háborúhoz, ahol már többször bejelentette, hogy győznek. Itt is legalább 2-szer bejelentette, hogy megvan a megállapodás. Ehhez képest pénteken éjfél előtt egy órával Mark Carney kanadai miniszterelnök visszahívta a kanadai tárgyalóküldöttséget. Az amerikaiak azt állítják, hogy a kanadaiak túl sokat követeltek, és nem voltak hajlandóak megegyezni. A kanadaiak ugyanezt állítják, hogy az amerikaiak nem voltak hajlandóak megegyezni, és túl sokat követeltek, és keveset adtak. Az igazán részletes magyarázatot Mark Carney mondta el, és abban az szerepel, hogy amikor már megállapodás volt arról, hogy az autókra kivetett vámot megfelezik, majdnem megfelezik, 25-15%-ra csökkentik, akkor hirtelen az amerikaiak előálltak azzal, hogy ezekből a kedvezmény, a alacsonyabb vámból vegyék ki a nagyobb teljesítményű és nagyobb ilyen platós teherautókat és furgonokat, amire a kanadaiak azt mondták, hogy nem. Ezen kívül az amerikaiak azt követelték, hogy a Kanada ne részesítse támogatásban a francia nyelvet, abban az értelemben, hogy ne támogassa a francia filmeket, francia nyelvű filmeket és streaming szolgáltatásokban feltűnő sorozatokat, és főleg, hogy ne legyen, ne kelljen francia nyelven is feltöltetni Kanadában a termékeken a termékismertető jegyeit, és Kanada még azt is vállalja, hogy harmadik országgal vagy harmadik féllel, legyen az az EU vagy Kína, csak olyan kereskedelmi megállapodásokat köt, amely kereskedelmi megállapodás megfelel az Egyesült Államok kereskedelem politikájának. Kanada pedig erre azt mondta, hogy ő két nyelvű ország, tehát Franciában Kanadában a francia nyelv is hivatalos nyelv, ezért azt használni és védeni kell. Kettő, az USA ne akarja megmondani, hogy ő milyen kereskedelmi megállapodást kössön, mert ez sérti a szuverenitást.
1: És ha már az olyan gyakran emlegetett szuverenitást használta, akkor arra is érdemes kitérni, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a szuverén lépéshez maguk a kanadaiak, tehát ahhoz, hogy Mark Carney nem hajolt meg Donald Trump akarata előtt, és inkább visszalépett ettől a megállapodástól, vállalva a visszalépés minden kockázatát.
2: A kanadaiak nagyon nagy többséggel támogatják azt, hogy fölvegye a kesztyűt Mark Carney, és ugye Mark Carney liberális párti politikus, és a Kanada legfontosabb állama és leggazdagabb állama Ontario, annak pedig egy Doug Ford nevű konzervatív politikusa tartományi miniszterelnöke, és ő még harciasabb is, mint nem csak hogy egyetért Carneyval, hanem ő még harciasabb is, ő büntető exportvámat vett neki az Egyesült Államokba tartó kőolajra, földgázra és elektromos áramra, ameddig Carney viszont nem akar elmenni. Tehát van egyfajta kialakuló konszenzusnak, nem mondanám, mert van, aki tart attól, hogy a kanadai gazdaságra milyen súlyos hatással lesz ez a vámháború, de alapvetően politikailag támogatják azt, hogy Carney föllép. Hozzáteszem, az egyetlen kereskedelmi partner az Egyesült Államoknak Kanada, és az egyetlen vezető Mark Carney, aki a tavaly áprilisban indított, Donald Trump által indított vámháborúban fölvette a kesztyűt és föllép az Egyesült Államokkal szemben. Ezt nem tette meg az EU, nem tette meg Japán, nem tette meg Dél-Korea, senki más nem tette meg Kanadán kívül.
1: Donald Trumpnak azonban értelemszerűen nem igazán tetszik, hogy Mark Carney szembefordult vele, és további lépéseket helyezett kilátásba ennek okán. Egyelőre azonban a legfrissebb hírek tanulságai szerint csak az Ontario-tó átnevezéséig jutott. Kicsit költői a kérdés, de mi jöhet még ezek után?
2: Hát maga az Ontario-tó átnevezése is egy ilyen, hogy mondjam, hiszti, nincs erre jobb szó Donald Trump részéről, hiszen ő már átnevezte a mexikói övlöt is egy korábbi kereskedelmi és egyéb konfliktusban Mexikóval. Tehát amit Trump elnöki rendeletben előírt, az, hogy az Egyesült Államok kormányzati kommunikációjában és hivatalos dokumentumaiban ezentúl az Ontario-tó az Amerika-tó, ahogy a mexikói öbből és amerikai öbből, ez Trumpon kívül a világon senkit nem érdekel, hogy ő mit hisztizik össze és mit nevez át. A mexikói öbből minden kommunikációban továbbra is mexikói öbből, ahogy az Ontario-tó is Ontario-tó marad. Egyedül az amerikai kormányzati kommunikációba kell ezt átinni, de például az amerikai sajtó sem fogja használni az Amerika-tó kifejezést. Mai napig mexikói öbölnek hívja a Trump által amerikai öbölre átkeresztelt vízfelületet.
1: Talán nem meglepő, hogy Donald Trump is azon vezetők közé tartozik, aki nem igazán szívleli a sajtóképviselőit, hogyha még ezen elképzeléseinek sem igazán tesznek eleget. Az azonban biztos, hogy az amerikai elnök ténykedése nem tett túl jót a republikánusok megítélésének a vészesen közelgő félidős választások előtt, de mennyit ronthat ezen az amúgy sem túl rózsás helyzeten az Ottawa és Washington között kirobbant kereskedelmi háború?
2: A Kanadát és az Egyesült Államokat nagyon szoros kereskedelmi és gazdasági kapcsolat fűzi össze, és egy olyan határ, amelyik, hogyha összeadjuk azt, ami az Egyesült Államok és Kanada között van délen, mármint Kanada déli részén, és fönn északon, Alaszkánál, az a világ leghosszabbja, és nem igazán őrzik. tehát nem egy, messze nem egy olyan határ, mint az USA déli határa Mexikónál. Tehát ez két baráti ország volt, nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatokkal. A kanadai export, ez mutatja egyébként Carney intézkedésének kockázatát. A kanadai exportnak a majdnem a 3/4 része az Egyesült Államokba irányul. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ha az egyik legfontosabb tétel, amire Trump vámot kivetett, az az épületfa és funérlemez. Ez elsőre nem hangzik túl súlyos dolognak, de ha azt vesszük, hogy az amerikai házak, ha nem a nagyvárosokat nézzük, New Yorkot, Chicagót, Los Angeles, az amerikai házak fából épülnek. Amit mi látunk fényképeken és a filmeken, a klinkertéglával kirakott utcafront, az csak az utcafront, amögött egy fából készült szerkezetű ház áll. Az amerikai építőipar is megmondta, amikor Trump kivetette a vámokat a múlt héten dacból, hogy probléma lesz azzal, mert hiába akarja védeni szóban az amerikai építőipart a fából készült építőelemekre kivetett vámmal. Kanada régóta nagy szállító az Egyesült Államoknak. Ebből bizony áremelkedés lesz. Áremelkedés lesz más vámokból is, tehát Trump megint csak azt mondja, amit a vámháború megindításakor mondott, hogy a vámot majd a külföldi országok megfizetik, meg a külföldi cégek, akik az Egyesült Államokba exportálni akarnak, ez nem igaz. És már most is a félidős kongresszusi választások közelettével az amerikaiak egyre inkább úgy érzik, hogy nehezül a megélhetésük, gyorsul az infláció, mind a kettő igaz. És ennek a politikai árát könnyen megfizeteti Trump, és csak rátett még egy lapáttal azzal, hogy a Kanadából érkező importot, egyébként a kanadai exportnak ez alig az 5%-át érinti, és vannak benne nagyon vicces dolgok, például az álbajusz, meg a hokiütő, hokikorcsa és egyéb ilyen dolgok, tehát nem jelentős, kivéve az épületfát, ami viszont rögtön beleépül majd az inflációba.
1: És hogyha ezt a lakosok megérzik, és a félidős választások is rosszul sülnek el, azt Donald Trump, illetve a kedvenc műfaja, tehát a kereskedelmi háborúk is megérezhetik. De milyen sorsra juthatnak a vámok, hogyha a félidős választások mondjuk a republikánusok kudarcával végződnek, és a demokraták a képviselőházban, valamint a szenátusban is többséget szereznek? Nagyjából 2 percünk van, de ez talán elég a lényeg összefoglalására.
2: A kongresszusi választásoknak és a kongresszusnak nem sok köze van a vámokhoz. Ahogy a vámháborút megindította Donald Trump, és ezt a legfelsőbb bíróság kidobta, ugye a mostani vámok is Kanadával szembeni vámok egy 1930-as törvény alapján, kereskedelmi törvény alapján születtek, amit még soha senki az Egyesült Államokban nem használt vámra. A törvények meglehetősen nagy mozgásteret adnak az elnöknek a vám ügyében, ezt Trump pedig kihasználta. A kongresszus ebben nem akarja, és nem is nagyon tudja korlátozni, úgyhogy ebből a szempontból nem sokat számít, hogyha a republikánusok átveszik a képviselőház vagy akár a szenátus ellenőrzését. Ami számít, hogy a bíróságok mit mondanak. Legfőképp a legfelsőbb bíróság mit mond, amelyben 2/3 konzervatív többség van, és a vámháború alapjául szolgáló tavaly áprilisi elnöki rendeletet az idén februárban úgy dobta ki a legfelsőbb bíróság, hogy nyoma sem maradt. Ezt a kanadai vám intézkedést is meg fogják támadni bíróság előtt, és az is eljut majd a legfelsőbb bíróságra, és sokan azt mondják, hogy ezt is ki fogja dobni a legfelsőbb bíróság, megsemmisíti.
1: Donald Trump szeszélyessége és Mark Carney elszántsága egyaránt hatással lesz az Egyesült Államok és Kanada között kirobbant kereskedelmi háború alakulására. Azt, hogy helyreállítható-e záros határidőn belül a felek mostanra igencsak elmérgesedett viszonya, Nagy Gábor külpolitikai újságíróval, a HVG vezető szerkesztőjével latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
2: Köszönöm szépen.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Az őszi megyei és önkormányzati választásokat megelőző kampány már az új uniós átláthatósági szabályok jegyében zajlik. De mennyiben nehezíti meg a pártok és az egyes jelöltek dolgát ez a változtatás? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Paszmár Líviáé a szó.
2: Felújítják a Komáromi Városi Művelődési Központ épületét. A város önkormányzata hétfőn tette közzé a pályázati felhívást a közbeszerzési hivatal közlönyében. A beruházás becsült értéke közel 3,5 millió euró. A városi hivatal márciusban arról tájékoztatott, hogy a felújítást a fenntartható városfejlesztés alapból finanszírozzák. Az épületet modernizálják, új éjszakai megvilágítást kap, és az akadálymentesítés keretében liftet is beépítenek, közölte a városi hivatal. Az alsó előcsarnokot korszerűsítik és felújítják a mosdókat. A nagy terembe új székek kerülnek, a nézőtér új padlóburkolatot, modern fa oldalburkolatot kap, és a mennyezetet is felújítják, mondta korábban Lakatos Róbert, a VMK igazgatója. Érsekújvár pályázatot készít elő a városi jégcsarnok energetikai korszerűsítésére. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a beruházás becsült értéke 3 millió euró. A város a költségek nagy részét a környezetvédelmi alaphoz benyújtott pályázatból szeretné fedezni. A támogatás célja a jégpályás sportcsarnok energiahatékonyságának növelése, a károsanyag kibocsátás és az üvegházhatású gáz a kibocsátásának csökkentése, tette hozzá a hivatal. A hőszigetelés és a homlokzati burkolat cseréjének célja a hőveszteség és az energiafogyasztás csökkentése. A felújítás során kicserélik az ablakokat és az ajtókat, korszerűsítik a hűtőgépházat is. A munka a környezetvédelmi alap támogatásának jóváhagyása után kezdődhet, tette hozzá a városi hivatal. Modernizálják az izsai Kelemancia római kori tábort. Nyitra megye tájékoztatása szerint új látogató és tudományos központ épül. A megyei közgyűlés tegnap jóváhagyta egy használaton kívüli téglaépület lebontását. A helyén épül az új központ. Az ókori műemlék együttes korszerűsítése az UNESCO világörökséghez tartozó római Castellum látogató és kutatóközpontja elnevezésű projekt része. A költségek becsült összege 1,5 millió euró. Ebből a rom terület akadálymentes megközelítést is megoldják, megtisztítják a bozótos részeket, modernizálják a látogatói útvonalakat. A projektben Izsa község, a Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézete, a Nagyszombati Egyetem Ókortörténeti Régészeti Tanszéke és Nyitra megye regionális turisztikai szervezete vesz részt.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős az idő, helyenként, főleg nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, az ország nyugati részén, valamint Beszterszebánya és Kassa megye déli részén helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton majd fokozatosan máshol is megélénkül a dél-keleti szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban a D1-esen, a kikötői hídon, a repülőtér irányában. A jobb sáv nem járható, 10-15 perc várakozással számolhatnak, és Nyitrán a Vjezdoszláv Trieda elején a városból kifele menet az egyik sáv nem járható. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc. Lassan az ország minden régiójában megkezdődik a tradicionális plakátkampány, amely egyértelműen jelzi, hamarosan eljön az ideje, hogy a lakosok a szavazóurnákhoz járuljanak. A szemfülesek pedig már fel is figyelhettek egy olyan apró újdonságra, amely korábban nem volt jellemző. A billboardokon a megszokott üzenetek és ígéretek mellett már egy apró QR-kód is díszeleg, amely nem a politikusok mögött álló kreatív csapatok munkájának eredménye. A jelek a reklámok átláthatóságára vonatkozó új európai szabályokhoz kapcsolódnak. A vonalban Mayer András marketing szakember, akivel a következő percekben az új előírásokról is beszélgetünk majd. Jó reggelt kívánok!
1: Csakolom, jó reggelt kívánok!
0: Az újdonságnak számító QR-kódok az Európai Unió politikai reklámok átláthatóságáról szóló rendeletéhez kapcsolódnak, ami elsőre nagyon távolinak hangzik, így feltehetően nem árt, hogyha azzal kezdjük, hogy mit is érdemes tudni erről az új irányelvről, illetve milyen kötelezettségei adódnak a politikusoknak ebből.
1: Nagyon leegyszerűsítve, az Európai Unió nem a QR-kódoknak a megjelenítését írta elő, pusztán annyit, hogy a választópolgárnak sokkal könnyebben hozzá kell férni ahhoz az információhoz, hogy politikai reklámot lát-e, ki fizette ezt a reklámot, melyik választáshoz kapcsolódik, vagy adott esetben, ha van lehetőség különböző célzásra, akkor ő milyen célzás felhasználása alapján látja ezt a reklámot. Ennek lett egyébként a viszonylag egyszerűbb kivitelezése a QR-kód, ugye ez a plakát területében nem foglal el túl nagy helyet, viszonylag könnyen hozzá lehet férni. Ha van nálunk egy okostelefon, akkor azonnal utána tudunk nézni a releváns adatoknak, viszont nem foglalja el például az alsó 10-15%-át egy billboardnak.
0: Ezek a változtatások inkább olyan technikai jellegű módosításnak tűnnek, amik magát a politikai versenyt, illetve a sokszor aggályos finanszírozást feltehetően transzparensebbé, átláthatóbbá teszik majd, de lehet ennek a rendeletnek bármilyen hozzáadott értéke a választók szempontjából is?
1: Választók szempontjából ott van ennek relevanciája, hogy abban az esetben játszunk el a gondolattal, megyek az autópályán 130-al, és mellettem ott van egy politikai plakát, ha én a közlekedési szabályokkal teljesen szembe menve úgy gondolom, hogy akkor most gyorsan megnézem azzal a QR-kóddal, hogy melyik jelöltet, melyik párt és milyen szervezet dotált, akkor erre megvan a lehetőségem. Természetesen, hogyha egy kicsit kevésbé extrém példát nézünk, például önöknek, újságíróknak ugye egy sokkal könnyebb tényfeltáró munkát tesz ez lehetővé, hiszen kvázi maguk a jelöltek már a plakátokon közé teszik azt, hogy milyen kampány, milyen időszak, milyen költés mellett érvényesülnek ezek a hirdetések.
0: A sajtó munkáját ugyanakkor nem minden politikus vagy politikai párt könnyíti meg, tekintve, hogy bőven akadnak olyan politikai tematikájú óriás plakátok, ahol nem találjuk meg ezeket a QR-kódokat. Mivel magyarázható, hogy egyes pártok nem tesznek eleget az uniós irányelvben foglaltaknak, míg mások hajlandóak erre?
1: Ez egy nehéz kérdés, ugyanis a szabályozás az 2025. október óta hatályos az Európai Unióban, viszont ennek szlovákiai országos szintű szabályozása jelenleg még nincsen, tehát a szlovák jogrendben még nem került átültetésre. Ilyen formán a politikai pártok meg fogják-e magukat bírságolni, vagy valamilyen formában kapnak-e bírságot, ez egy sokkal jobb kérdés. Abban az esetben, hogyha különböző reklámügynökségek, médiavásárlással foglalkozó cégek, tehát piaci szereplők vannak mögötte, az ő esetükben viszont nagyobb a félelem attól, hogy érkezik majd egy bírság. Azoknál a plakátoknál lehet ezt már inkább látni, ahol egyértelmű az is, hogy nem kizárólag a politikai szervezet, hanem valamilyen piaci szereplő is közreműködik a plakátok elhelyezésében.
0: Egyébként mennyiben bonyolítja meg a szakértők, tehát az önök dolgát azt, hogyha nincs egyértelmű iránymutatás arra vonatkozóan, hogy mi a teendő?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, és sajnos több esetben is a jogalkotónak szándéka van, viszont a szándék az nem kerül pontosításra az egyes jogszabályokban. Ilyenkor jönnek ugye a jogértelmezési viták, hiszen ugyanazt a mondatot olvasva akár erre, akár arra a kifejezésre vagy következtetésre is juthatunk. Ez mindenféleképpen bizonytalanságot szül, a bizonytalanság pedig semmilyen esetben nem jó, főleg nem egy ilyen kiélezett helyzetben, mint mondjuk egy politikai kampány.
0: Nem véletlen tehát, hogy bizonyos vállalatok amolyan megelőző jelleggel már inkább elhelyezik ezeket a QR-kódokat a plakátokon, még úgy is, hogy szlovákiai iránymutatás erre vonatkozóan egyelőre nincs. De így 2026-ban a közösségi oldalak korában mennyire megtérülő stratégia egyébként, hogyha a pártok plakátkampányba fektetnek?
1: Alapvetően megtérülő stratégia lehet, viszont nagyon fontos, hogy világos célt és világos eszközhasználatot kössünk össze. Tehát a közösségi médiát kiváltani nem fogják tudni az óriás plakátok. Nagyon fontos viszont, hogy ez lesz az első olyan választás Szlovákiában, amikor már élesben mindenki teljesen közösségi média fizetett használata nélkül kell, hogy meg tudjon elni. Ugye az utolsó ilyen választásnál még volt egy olyan időszak, amikor még lehetett reklámozni, majd már nem lehetett reklámozni, na ez most teljesen eltűnt. Tehát a különböző közösségi média felületeken én kommunikálhatok, én posztolhatok, én vitatkozhatok, élőzhetek politikusként, jelöltként, viszont fizetett reklámokat már nem tudok elhelyezni. Tehát ilyen szempontból címkézzük meg ezt a választást úgy, mint az első tiszta választást. A billboardokhoz visszakapcsolódva, amiben ez segíteni tudja a jelölteket, az az ismertség, felismerhetőség és a jelenlétnek a megmutatása, felmutatása. Önmagában attól, hogy nekem sok billboardon van, nem fogok választást nyerni, ez teljesen biztos. Viszont abban az esetben, hogyha egy politikát kevésbé fogyasztó, viszont a választáson résztvevő ember sokszor találkozott már egy jelöltnek az arcával, akár csak a nevével, abban az esetben ez akár hozhat 1-2%+, ami mondjuk kielezettebb helyzetekben akár jelenthet a győzelmet vagy a vereséget is.
0: A közösségi oldalakra vonatkozó változtatások szintén a már említett európai irányelv számlájára írhatóak, hiszen ennek életbelépése miatt szüntették meg az egész Európai Unióban ezeket a fizetett politikai hirdetéseket, és így, hogy ez lesz az első, ahogy ön fogalmazott, tiszta választás, mennyivel lesz nehezebb dolga a politikusoknak, hogyha el szeretnék juttatni az üzeneteiket a választóikhoz?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy nehezebb dolguk nem lesz, picit más lesz a helyzet. Ugye, ha azt vesszük, magában a közösségi oldalakon választást nyerni nem lehet. Tehát abban az esetben, hogyha én kitaláltam idén tavasszal, hogy én polgármester szeretnék lenni az adott településen, ahol élek, soha senki nem látott, majd jó nagy összeget elhirdetek a kampányomra a közösségi médiában, tegyük fel, hogy ez még lehetséges, engem nem fognak megválasztani, és élő ember nem tudja, hogy én ki vagyok. Ezzel szemben azoknak a jelölteknek, akik mondjuk végig dolgozták az előző időszakot, akár civil aktivistaként, akár valamilyen közösségszervezőként, van már múltjuk az adott településeken, beágyazottságuk, őnekik ez kicsikét könnyebbé teszi a helyzetüket, hiszen élő fizikai kapcsolatban vannak a választókkal. Ezt erősíti föl ez a szabályozás véleményem szerint, és abban segít a jelölteknek, hogy a digitális térbe egy kicsit ki tudják vinni a kampányt. Én azt gondolom, hogy azok a jelöltek, azok a szervezetek fognak tudni sikeresen szerepelni a választásokon, akik ezt a fizikai jelenlétet, a fizikai térbe átvitt kampányt fogják tudni jól vinni. Ugye érdemes megnézni, nem olyan régen voltak a magyarországi országgyűlési választások, és ott is a folyamatos országjárás és az országjárásnak az online dokumentálása volt az egyik faktor, aminek köszönhetően Magyar Péter és a Tisza párt óriási győzelmet tudott aratni.
0: Bár némiképp át kellene alakítani a választási stratégiát és személyközpontúbra formálni, azért a közösségi médiának, még ha nem is lehet vele választást nyerni, mégis nagy szerepe van, és annak ellenére, hogy mi arról beszélünk, hogy van egy tiltás a fizetett politikai hirdetésekre vonatkozóan, a kedves hallgatókban mégis csak felmerülhet a kérdés, hogy ha a közösségi oldalakat görgetik, akkor mégis olyan érzésük van, mintha ez a politikai hirdetésekre vonatkozó korlátozás életbe se lépett volna, hiszen most így az őszi választáshoz közeledve is mondhatni egymást érik a politikai tematikájú bejegyzések.
1: Így van. Valószínűleg a legtöbb jelölt rájött arra, hogy neki nem látszik, az nem játszik, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy folyamatosan posztoljanak. Ugye ketté választanám azt az esetet, amikor valaki hivatalban lévő, akár településvezető, akár képviselő. Ebben az esetben ugye az elmúlt időszakban megszaporodtak az eredményeket bemutató kampányok, és teszik ezt egyébként nagyon helyesen, hiszen volt 4 évük arra, hogy bemutassák, hogy mit csináltak, és az elmúlt időszak eredményeiről most kell számot adni, jön a bizonyítványosztás. A másik oldalról azok a jelöltek, akik most szeretnének oda kerülni, esetlegesen először szeretnének képviselők vagy polgármesterek lenni, ők pedig elkezdték felhívni a figyelmet arra, hogy mit csinálnának. Másképp alapvetően megjelent a verseny. Ugye ez a hét nézett ki nagyjából úgy a közösségi médiában, hogy mindannyiunknak van jó pár olyan ismerőse, aki pártlogóval vagy pártlogó nélkül, de a héten megjelent, és most már publikusan is vállalja, hogy ő az adott tisztségért ringbe szeretne szállni. Alapvetően ezzel nincsen gond, fontos, hogy a jelöltek kommunikáljanak. Még fontosabb lenne egyébként, hogy itt beszélgetések alakuljanak ki, ne vízhangkamrákban ugyanazokat a véleményeket hallja minden jelölt, és ugyanaz a három ismerős mindenhova oda kommentáljon, hogy nagyon szuper, hogy indulsz és támogatni fogunk. Sokkal érdekesebbek azok a jelölti profilok, ahol mondjuk konkrétumokról, konkrét ígéretekről van szó, mondjuk egy térfelújításról, mondjuk egy óvodai férőhelyről, ugye helyszinten ugye ezek sokkal érdekesebb dolgok, mint az országos gazdasági növekedés, és bizony-bizony a helyi lakosságból megjelennek azzal, hogy hát igen, a közteret fel kellene újítani, de nem mindegy, hogy parkoló lesz a helyén, vagy közpark. Az óvodai férőhely az fontos lenne, de gondoljunk arra, hogy az óvodából hova mennek tovább iskolára, iskolába is hasonlók. Ezek a viták idézőjelben és a szónak a pozitív értelmében pontosan arra tudnak jók lenni, hogy az adott jelölt meg tudja mutatni, hogy neki valóban van egy víziója, gondol valamit az adott település jövőjéről, és az nem csak adhok dolgokban jelenik meg, hanem egy konkrét átgondolt, megfontolt terv mentén szeretné ezt végrehajtani.
0: A másik erős megérzés, ami a lakosokban felmerülhet, az, hogy a közösségi oldalakon látott reklámok, mondhatni, kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Jogosak ezek a meglátások?
1: Sajnos igen, jogosak. Tehát nagyon sok esetben látjuk azt, hogy tulajdonképpen a szín esetleg cserélődik, de a betűtípus az már nem, és akkor nem tudjuk eldönteni, hogy az adott jelölt most éppen egy nagyon progresszív vagy egy nagyon konzervatív pártot szeretne megjeleníteni, és nagyjából még a jelszavak is hasonlóak, teljesen függetlenül attól, hogy az ország melyik szegletében vagyunk. Ki kell mondani, hogy ez vizuális környezetszennyezés, és AI szemetet termelnek ezek a jelöltek. Pontosan az lenne a választásnak a tétje, és az lenne a lényeg, hogy meg tudják mutatni az egyes jelöltek, hogy mivel különböznek ők másoktól. Ezzel szemben felültek az AI vonatra, mesterséges intelligencia által generált moslékkal árasztják el a közösségi médiát, és egyáltalán nem tudjuk megkülönböztetni a jelölteket egymástól, hiszen ha az én településemen körülnézek például, hogy milyen kreatív grafikai megoldásokkal indulnak az egyes jelöltek, kivétel nyilván itt a pártjelöltek. Pártjelölteknél általában azért van egy pártban központilag átgondolt vizuális koncepció, de az egyéni jelölteknél általában ugyanaz a ötsoros szabályozott prompt, amit beadtak a mesterséges intelligenciába, és mindenki ugyanúgy néz ki, és mindenki ugyanazt hirdeti, nesze neked több frontúság, és nesze neked választójog.
0: Ez a megoldás feltehetően jóval olcsóbb, mint hogyha profikra bíznák magukat, de összességében véve mennyire járhatnak jól azzal, hogyha ezen próbálnak spórolni az egyes jelöltek?
1: Nézze, egy grafikai koncepciónak az elkészítése az nagyjából egy pár száz euróban meg tud állni. Abban az esetben, hogyha én előfizetek valamelyik mesterséges intelligenciára, az 25-30 euróban meg tud állni. Természetesen a takarékosság az egy nagyon fontos dolog, de nem abban az esetben, amikor a minőség rovására megy. Valószínűleg az én szememet ez sokkal jobban szúrja, mivel hogy a szakmámból adódik, de azt gondolom, hogyha egy településnél bizalmat kér, főleg mondjuk egy település vezetői pozícióban valaki, és arra nem szánja rá a kellő időt, pénzt, energiát, döntsük el, hogy itt melyikkel van a gond, hogy a jelöltként bizalmat egy olyan anyaggal kérjen, amiben látszik a munka, nem csak egy 3 perces megúszós feladatmegoldás, hogy kipipáltam, akkor azt gondolom, hogy jogban merül fel a kérdés, hogy hogyan fogja azt a közösséget vezetni.
0: És ha már a régiós vagy kisebb településekhez kötődő közösségekről beszélgetünk, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy azoknak, akik megyei, illetve önkormányzati választáson indulnak, más kampánystratégiát kell követniük, mint mondjuk azoknak a jelölteknek, akik valamilyen országos voksoláson mérettetik meg magukat.
1: Így van, mindenféleképpen a stratégiát azt a helyi viszonyokhoz és a választásnak a tétjéhez, illetve a választásnak a környezetéhez érdemes szabni. Tehát attól, hogy országos szinten valami nagyon jól, vagy esetlegesen nagyon rosszul működik, regionális különbségek óriásiak lehetnek. akár az adott struktúrában is lehet az, hogy az egyik megyében az egyik politikai szervezet nagyon jól működik, kiváló eredményeket érnek el, egy megyével arrébb ugyanúgy ott vannak, de valamilyen oknál fogva ezek az eredmények elmaradnak. Nyilván ezt külön-külön és helyi szinten meg kell vizsgálni. A helyi választások azok a legtöbbször az emberekről szólnak. Ugye helyi választásnak hívjuk a kis pár száz lelkes falut is, meg az egész megyét is, tehát a kettő között azért nyilván óriási különbség van, viszont nagyon fontos, hogy az érzés mindenféleképpen kell, hogy ott legyen a választóban, hogy ő az én emberem, tudok hozzá kapcsolódni. Nem feltétlen a pártlogó vagy az ideológia legfontosabb, hanem a személyismerete, a kompetencia, az elérhetőség, amikor valakivel kapcsolatosan pozitív élményeink vannak. Én tudom, hogy ő például részt vesz az óvoda munkájában, folyamatosan részt vesz a szülői szövetségben, és mondjuk hozzájárul az óvoda kertjének a felújításához. Vagy én tudom, hogy ő helyi vállalkozóként folyamatosan támogatja a sportot, és most például jelöltként indul. Tehát nagyon fontos, hogy ha van egy személyes kapcsolódás, az sokkal erősebb tud lenni, mint az, hogy valamilyen logó mögöttünk van, vagy ideológia mögöttünk van. Ugye egy helyi döntésben ez általában egy kis településen nem játszik akkor a szerepet. Nyilván a megyei szinten ez már egy kicsikét más, hiszen az egész megye lakosságának nincs lehetősége arra, hogy például a megye elnökkel személyes kapcsolatot tudjon kiépíteni. Ugyanakkor a megye elnök jelöltek esetében is nagyon fontos, hogy ők láthatóak legyenek, és legalább a választási időszakban úgy tűnjenek, mint akik megközelíthetők és elérhetőek, de azt gondolom, hogy ezzel általában nem is szokott probléma lenni, tehát legalább ilyenkor ezek a jelöltek járnak az emberek között, és meghallgatják az ő véleményüket. Aztán, hogy ezt mennyire sikerül felvinni a politikai pályára, és mennyire van lehetőség ezeket a véleményeket becsatornázni és képviselni, az pedig mindig az egyes helyzeteknek a függvénye.
0: Ugyanakkor összességében véve, ha jól értem a tapasztalat, sokkal inkább azt mutatja, hogy maguk a jelöltek, illetve a politikusok is tisztában vannak azzal, hogy ez sokkal specifikusabb voksolás, mint hogyha bármelyik országos választásról lenne szó.
1: Így van, itt a személyek számítanak alapvetően, tehát abban az esetben, hogyha van egy független településvezető, mondjuk, aki 10-20 éve hivatalban van, és a közösségnek a megelégedésére dolgozik, akkor lehet bármilyen országos trend, ez őt nem fogja valószínűleg elsöpörni, hiszen fel tudja mutatni az eredményeket. Ugyanígy, ha van egy párt, aminek óriási felfutásban van a népszerűsége, viszont van helyben egy rossz jelöltje, aki esetlegesen korábbi munkájával negatív képeket gyűjtött maga mellé, olyan véleményeket alakított ki magáról, hogy az ő munkája az nem annyira értékes, akkor a párt őt óriási módon fölhúzni és megmenteni nem fogja tudni. Érdemes lesz egyébként vizsgálni azt, hogy egyes jelöltek, akik több funkcióban is részt vesznek, tehát például polgármesternek és megyei elnök jelöltnek, vagy képviselőnek és polgármesternek is indulnak, ők az egyes funkciókban milyen eltérő szavazatszámot kapnak majd. Ugye ez is nagyon fontos lesz, hogy lehetséges, hogy mondjuk én a megyémben népszerű vagyok, de az adott városban, ahol településvezető szerettem volna lenni, ott nem választanak meg. Ugyanakkor ennek lehet egy másik oldala is, amikor mondjuk a megyei munkámat látják, elismerik, és azt mondják, hogy csináljam a megyei munkámat, a kettőre viszont együtt már nem jutnak elő időm és energiám, úgyhogy kvázi megvédi magát a település attól, hogy bár egy jól jelölt indul, de ne forgácsolódjon szét az ő figyelme és energiája.
0: Azután, hogy lejárt a jelölt listák leadásának határideje az őszi megyei és önkormányzati választásokra, hivatalosan is megkezdődött a kampány. Arról, hogy mennyiben tér el a régiós politikusok meggyőzési stratégiája attól, amit a jelöltek az országos voksolások esetében alkalmaznak, Majer András marketing szakembert kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: És 8 óra 56 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba augusztus 28-án pénteken. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Fica János várja önöket. A hangmérnök Zsabka Levente és a hírszerkesztő Paszmár Lívia nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Augusztus 28-a van, az év 240. napja, és egyben a nyári szünet utolsó pénteke, de a nyár közeledő vége ne vegye el a kedvüket, hiszen jön a hétvége, amely során a meteorológusok szerint szép időre számíthatunk. Addig is mi érdekes témákkal igyekszünk színesebbé tenni a hét utolsó munkanapját. Hamarosan jövök a részletes tartalommal, most a szó Poszmár Lívia hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Új intézkedéseket vezetett be a rendőrség a meghiúsított támadás után. Elhunyt 5. Harald norvég király. Ma 33 fokig emelkedik a hőmérséklet, következnek a részletek. A rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket fogadott el a kelet-szlovákiai gyártóüzem elleni meghiúsított támadás után. A szervezett bűnözés elleni hivatal az UBOK bűnüldözési egysége továbbra is intenzíven dolgozik az ügyön, és kiemelt fontossággal kezeli az esetet, tájékoztatott Roman Hájek, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Az UBOK hiúsította meg a kelet-szlovákiai gyártóüzem ellen tervezett gyújtogatást. A célpont egy dróngyár volt, a rendőrség 3 külföldi állampolgár ellen indított büntető eljárást társtettesként elkövetett, különösen súlyos közveszély okozás előkészítése miatt. A bűncselekményt megbízásból akarták elkövetni, 2 gyanúsítottat Szlovákiában fogtak el, 3. társukat a német hatóságok vették őrizetbe európai elfogató parancs alapján. Az Eperjes járásbíróság tegnap döntött arról, hogy letartóztatásban marad a 2 gyanúsított. A legrosszabb forgatókönyv szerint Szlovákia jövőben a hanyatlás spiráljába kerülhet. Ez hatással lehet az állam mindennapi működésére és lelassíthatja a gazdaságot. Csökkenne az ország vonzereje mind a külföldi tőke, mind a lakosság számára. De gyakorlatban ez azt jelenteni, hogy csökkennének azok a szolgáltatások, amelyeket az államtól kapnak az állampolgárok. Erre hívta fel a figyelmet a TSR-TV műsorában Miroslav Stefánik, a Szlovákia 2040 jövőkép garánsa, a Szlovák Tudományos Akadémia Gazdasági Intézetének igazgatója. Szlovákia jelenleg még mindig abból merít, amit az Európai Unióba való belépés után szerzett. A külföldről ideáramló nagy beruházások a kiegészítő tőke most hoznak hasznot, mondta Stefánik. Hozzátette, hogy Szlovákia ugyanakkor olyan időszakban van, amikor keveset fektet be a jövőbe. A nyeresség, amelyet a befektetők és az állam is realizál, nem kerül vissza a gazdaságba. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amely szerint az Ontario tavat azonnali hatállyal Amerika-tóra nevezik át. Ezt azzal indokolta, hogy az USA és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások kudarca miatt csökkenhet a kanadai Ontario tartománnyal folytatott kereskedelem volumene. Az Ontario tó Kanada legnépesebb tartománya, Ontario és az amerikai New York állam között terül el. Közepén húzódik a Kanada és az Egyesült Államok közötti államhatár. Az USA szombat 50%-os vámot vetett ki bizonyos kanadai termékekre 20 milliárd dollár értékben, miután a tárgyalóknak az utolsó pillanatban nem sikerült új kereskedelmi megállapodást kötniük. Mark Carney kanadai miniszterelnök válaszul bejelentette, hogy szeptember 8-ától kölcsönös vámok lépnek életbe az amerikai árukra. A rendeletre úgy reagált, hogy az Ontario tó neve nem változik. Az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, az ICE, 16,7 millió dollár értékben kötött szerződést 6000 pár fájdalmas elektromos sokkot okozó kesztyű beszerzésére. A szövetségi adatbázisban szereplő közlemény szerint az ICE nyilvános pályázat nélkül kötött szerződést a kesztyűk, valamint a kiegészítő felszerelések és szolgáltatások beszerzésére a Compliant Technologies vállalattól. A Reuters emlékeztet arra, hogy az év elején Minnesotában az ICE ügynökei lelőttek 2 amerikai állampolgárt. Emellett az emberi jogi szervezetek aggodalmukat fejezték ki a fogvatartási létesítményekben alkalmazott eljárások miatt. Donald Trump amerikai elnök tavaly évelei hivatalba lépése óta több mint 50 ember halt meg az ICE őrizetében az Egyesült Államokban. 89 éves korában elhunyt 5. Harald norvég király. Az AFP hírügynökség ma reggel a királyi palotára hivatkozva közölte a hírt. A palota korábban már bejelentette, hogy a királyt rendkívül súlyos vérbetegség miatt kórházba szállították. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Szlován a labdarúgó bajnokok ligája főtábláján az Internacionálét, a Betis Sevillát, a Donyeckot és a Stuttgartot fogadja, idegenben pedig a címvédő Paris Saint-Germain-nel, a Lille-lel, a Rómával és a Linccel mérkőzik. A Ferencváros az Üllői úton telt ház több mint 21 ezer néző előtt 4-0-ra verte a Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján és 5-0-ás összesítéssel jutott a sorozat liga szakaszába.
0: Időjárás.
3: Derült vagy részben felhős az idő, helyenként főleg nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, az ország nyugati részén, valamint Besztercebánya és Kassa megye déli részén, helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton majd fokozatosan máshol is megélénkül a délkeleti szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.

köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Gasztronómia, film és színház lesz a téma ma délelőtt itt a Pátria Rádióban, mondom is a részleteket. A környezeti és éghajlati változások gasztronómiára gyakorolt hatásáról beszélgetünk Kosár Lajos gasztrobloggerrel, hiszen az idei forró, száraz nyár után valószínűleg melegebb és változékonyabb ősz vár ránk, amelyben a hirtelen lezúduló esők és a viharok sem feltétlenül enyhítik a mezőgazdaság gondjait. A szélsőséges időjárás már nem csak a földeken érezteti a hatását, hanem a piacokon, az élelmiszerárakban és végül a tányérunkon is. De mit teremhet meg nálunk néhány évtized múlva, milyen megszokott alapanyagok kerülhetnek veszélybe, és hogyan alkalmazkodhat ehhez az élelmiszeripar, az éttermek, illetve az otthoni konyha. Kosár Lajos gasztrobloggerrel, tehát 9:30 kezdődő gasztrorovatunkban beszélgetünk. Műsorunk második órájában havi filmes rovatunkkal, a hangos filmmel jelentkezünk. Állandó vendégeimmel, Kulcsár Gábor filmes újságíróval és Forgács Attila producerrel. Ezúttal visszautazunk 1991-be. A mozikba 35 év után visszatérő Terminátor 2-ről, minden idők egyik legnagyobb hatású akciófilmjéről beszélgetünk majd ugyanis, de megnézzük azt is, hogy mi áll az idei nyár legnagyobb mozis sikere, a Pókember vadonatúj nap elképesztő népszerűsége mögött, és mit árul el mindez a Marvel filmek jelenlegi helyzetéről. Végül pedig a filmvilág saját gépek elleni háborúját is elemezzük majd, hogyan alakíthatja át a mesterséget.

Mesterséges intelligencia filmkészítést, erről beszélgetünk majd, és valóban veszélybe kerülhetnek-e miatta az alkotók. A mi színházunk, a mi történeteink, ezzel a szlogennel kezdi meg 74. évadát a komáromi Jókai Színház. A 2026-27-es évadban 4 új bemutatóval várják a közönséget, miközben több korábbi sikerelőadás is visszatér a repertoárra. A színház a tavalyi árakon kezdte meg a bérlet értékesítést, az új évet kínálatát pedig a bérletek éjszakáján mutatja be ma este részletesebben a közönségnek. Az új évad újdonságairól Finta Viktóriával, a Jókai Színház dramaturgiával beszélgetek a 11 órai híreket követően. Mai munkatársam itt a stúdióban Zsabka Levente hangmérnök, az ő nevében is számítok megtisztelő figyelmükre. Mi déli 12 óráig itt leszünk, ha tehetik, tartsanak velünk!

Ma az Ágostonokat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az Ágoston latin eredetű férfi név, az Augustus névből származik, jelentése pedig fenséges, fennkölt és tiszteletre méltó. Ismert viselője Szent Ágoston ókeresztény filozófus és egyházatya volt. Boldog névnapot kívánunk!

9 óra 20 perc, hallgassák meg a mai nap esemény naptárát. ...1963-ban ezen a napon mondta el Martin Luther King a washingtoni Lincoln emlékmű előtt a híres Van egy álmom kezdetű beszédét. Az amerikai polgárjogi vezető mintegy 250 ezer ember előtt szólalt fel a faji megkülönböztetés ellen, és egy olyan jövőről beszélt, amelyben az emberek nem a bőrszínük, hanem a jellemük alapján ítélik meg. Beszéde az egyenjogúságért folytatott küzdelem egyik legismertebb jelképévé vált. 1981-ben ezen a napon közölt jelentést az amerikai járványügyi központ egy különös betegségről, amely súlyos tüdőgyulladást és ritka daganatos megbetegedéseket okozott, elsősorban meleg férfiaknál. A kutatók később felismerték, hogy a tünetek hátterében az immunrendszert megtámadó HIV vírus áll, a kialakuló betegséget pedig AIDS-nek nevezték el. Az augusztusi jelentés nem az első beszámoló volt, a járvány legkorábbi ismert eseteiről már 1981. júniusában is hírt adtak. ...1749. augusztus 28-án született Johann Wolfgang von Goethe, német író és költő, a világirodalom egyik legnagyobb hatású alkotója. Leghíresebb művei közé tartozik a Faust című dráma és az Ifjú Werther szenvedései című regény, amely már fiatalon ismerté tette Európa szerte. Az irodalom mellett természettudománnyal, filozófiával és politikával is foglalkozott. 1908-ban ezen a napon született Robert Merle, francia író, akinek regényei magyar nyelven is rendkívül népszerűek. Legismertebb művei közé tartozik a Mesterségem a halál, a Melville, a Védett férfiak és a Francia históriák című történelmi regény sorozat. Könyveiben gyakran foglalkozott a háború, a diktatúrák és az emberi kiszolgáltatottság kérdéseivel. És ma lenne 84 éves Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező és színházigazgató, aki idén július 2-án hunyt el. Több mint 6 évtizedes pályája során játszott a Nemzeti Színházban, a Víg Színházban és a József Attila Színházban is, a közönség pedig olyan filmekből is ismerhette, mint a Hideg napok, az Ámbár tanár úr és az Üvegtigris. Jellegzetes, mély hangjával, szinkronszínészként is maradandót alkotott.

Krisztus után 430-ban, augusztus 28-án halt meg Hippói Szent Ágoston, püspök, filozófus és egyházatya, a keresztény gondolkodás egyik legnagyobb hatású alakja. Leghíresebb művei a Vallomások és az Isten Vallomások és az Isten városáról, amelyek évszázadokon át meghatározták az európai filozófiát és teológiát. Emléknapját augusztus 28-án tartják, ezért ünneplik ma névnapjukat az Ágostonok. 1987-ben ezen a napon halt meg John Huston, kétszeres Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és színész, Hollywood aranykorának egyik meghatározó alkotója. Olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Máltai Sólyom, a Sierra Madre kincse és az Afrika királynője. Különlegesség, hogy rendezőként édesapját, Walter Hustont és lányát, Angelica Hustont is Oscar-díjas alakításhoz segítette. És 6 éve ezen a napon halt meg Chadwick Boseman, amerikai színész, akit világszerte a Fekete Párduc című Marvel film főszereplőjeként ismertek meg. Pályafutása során megformálta James Brown énekest is és Jackie Robinson baseball játékost. Utolsó filmjéért, a Ma Rainey, a Blues nagyasszonya című alkotásáért pedig halála után Golden Globe díjat kapott. Mindössze 43 éves volt, amikor 4 évig tartó, titokban viselt betegség után vastagbélrákban halt meg.

Ma ünnepli születésnapját Gotár Péter, Kossuth Díjas magyar, film és színházi rendező, forgatókönyvíró és díszlettervező. Olyan jelentős filmek fűződnek a nevéhez, mint az Ajándék ez a nap, a Megáll az idő és a Tiszta Amerika. Alkotásaiban gyakran jelennek meg a magyar hétköznapok abszurditásai, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok ellentmondásai. Ma lett 64 éves David Fincher amerikai filmrendező, a hetedik, a Harcosok klubja és a Közösségi háló alkotója. Pályafutását reklámfilmekkel és videóklippekkel kezdte, később pedig sötét hangulatú, aprólékosan kidolgozott filmjeivel vált Hollywood egyik meghatározó rendezőjévé. David Fincher ismerte munkái közé tartozik még a Zodiákus, a Benjamin Button különleges élete és a Holtodiglan is. 57 gyertyát fúj el ma a tortán Jack Black, amerikai színész, komikus és zenész. A közönség többek között a Rock Suli, a King Kong, a Holiday és a Jumanji filmekből ismerheti, a Kung Fu Panda rajzfilm sorozatban pedig ő kölcsönzi a hangját Pónak. A filmezés mellett a Tennessee Z nevű humoros rockzenekar énekeseként is ismert. Ma ünnepli 42. születésnapját Anasztazia Kuzminova, orosz származású szlovák biatlonista, Szlovákia egyik legeredményesebb olimpikonja. A téli olimpiákon összesen 3 arany és 3 ezüstérmet szerzett, Vancouverben, Szocsiban és Pyeongchangban is felállhatott a dobogó legfelső fokára. Pályafutása során világbajnoki címet is nyert, idén pedig a milánói Cortinai téli olimpián ismét Szlovákiát képviselte. És ma ünnepel még Shania Twain, kanadai énekesnő, a country és a pop zene egyik legismertebb előadója. Pályafutása során 5 Grammy díjat nyert, Come On Over című albuma pedig a műfaj egyik legsikeresebb lemeze lett. Az ő egyik dalával köszöntünk mindenkit, aki ma ünnepel.

0: Az idei forró, száraz nyár után, amikor is megtanultuk a hőkupola kifejezést, valószínűleg továbbra is meleg, de változékony ősz vár ránk, hirtelen lezuduló esőkkel és viharokkal. A szélsőséges időjárás már nem csak a földeken érezteti a hatását, hanem a piacokon, az élelmiszerárakban, de a tányérunkon is. Mi teremhet meg nálunk néhány évtized múlva, milyen megszokott alapanyagok kerülhetnek veszélybe, és hogyan alkalmazkodhat ehhez az élelmiszeripar? Hogyan alkalmazkodhatnak ehhez az éttermek, illetve mi otthon, akik főzünk? A környezeti és éghajlati változások gasztronómiára gyakorolt hatásáról beszélgetünk most állandó vendégemmel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Köszöntelek a stúdióban.
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Luigi, amikor a klímaváltozásról és a szélsőséges időjárásról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk ezt egy távoli környezeti problémának tekinteni, de mennyire érezhető mindez már most, például a konyhában vagy a bevásárláskor, mindazon túl, hogy hőség van nyáron?
2: Hát igen, nem tudom, hogy az emberek már észrevették, hogy most hirtelen megmozdult a piacon nagyon sok minden, amit még nem vártunk ebben az időszakban. Ez mondjuk egy szembeütő, hogy mondjam, változás, hogy már például, ha már ott tartunk, a szőlőnek a születelése is eltolódott már hivatalosan, ugye valamikor ma szeptember elején, szeptember közepén kezdték az első születet nálunk, tehát itt Közép-Európáról beszélünk, és most már augusztus első hetében megindult, ugyanis a melegtől elkezdtek pattogni a szőlőszemek, és elveszítették a víztartalmukat, tehát megaszalódtak, mazsolává válhattak volna. Ez ugyanez vonatkozott, tehát valóban a vízhiány, ami beáll, tehát az extrém csapadék hiány, az valóban megmutatkozott most főleg a takarmány, például a takarmány növényeken. Ha valaki most még végigment például itt, hogy mondjam, a Csalóközön alul, akkor láthatta egy, hogy már előbb volt az aratás ebben az évben, a másik pedig, hogy a másodvetésű kukorica, az teljesen el van száradva, azt már nem lehet még csak silónak se használni. Tehát valóban látjuk, hogy és tudtuk, hogy majdnem 40 napos, hogy mondjam, aszály volt, mint olyan, tehát nem volt abszolút víz, amivel alapjában véve megállt volna valahol, illetve a növények megkaphatták volna. Sőt, hogy úgy mondjam, olyan fázisba is kerültünk, amikor a meteorológusok és a dendrológusok, tehát azok, akik a fákkal foglalkoznak, hogy a fa halál állt be, tehát amikor már, ahogy mondjam, a növény maga a saját tartalékát is elveszítette, és ezért elkezdtek száradni a fák. Tehát ha valaki most is megnézi, nem csak, hogy már hullanak a lombok, tehát lehullanak a levelek és barnák, hanem kiszáradtak a fák, igen. Na ez a másik dolog, hogy most, mikor megértük, hogy ezeket a hirtelen tornádókat, amik például múlt héten is végig söpörtek mondjuk rá pár részén, az ország pár részén, hogy tördelte a fákat. Sok esetben már voltak nagyobb szelek, de a fák ilyenkor meghajoltak, mert volt bennük víz, de most annyira ki voltak száradva, hogy egyszerűen derékba törtek a fák. Tehát valóban ez is például hozzátartozik az extrém csapadék hiányhoz.
0: A csapadék hiányhoz visszatérve, ugye egy belsős infót szerettünk volna a gasztrorovatunk egyik témájaként a gombákkal is foglalkozni. Erre te azt mondtad, hogy a gombászok azt mondták, hogy felejtsük el, nincsenek gombák.
2: Nincsenek, most valóban nincsenek gombák, talán ha hétvégén talán a Tátrába, illetve a felső részeken csapadék fog hullani, illetve hát ma estére is valamit mondanak, talán esni fog, illetve hétvégén is valami csapadékot várunk.
0: De egyébként most lenne a gomba szezon.
2: Igen, igen, de hát annak ugye egy meleg, először vízre van szüksége, másik pedig pára, tehát melegre. Viszont mondom, annyira ki vannak száradva az erdők, az erdő talaja, hogy ott a gomba is szerintem nincs miből a spóra kijöjjön, tehát gomba nincsen. De nem csak gomba nincsen, hanem nagyon sok minden, hogy úgy mondjam, lassan luxus cikké fog válni, tehát azért ne felejtsük el, ugyanis a nagy meleg nem csak minket, hogy mondjam, kínosz, hanem más növényeket is, és például az előre jelzésre lesz, tehát a jövőt, illetve a klíma meg fogja változtatni például bizonyos élvezeti cikkeinknek a használatát, ilyen például a kávé, a kakaó, tehát a csokoládé, a bor, például, mert a szőlő is nagyon sok esetben tönkre fog menni. Tehát valóban ezeknek az ára például fel fog menni, mert egyszerűen nem lesz belőle, és drágább lesz.
1: A kakaónak egy ideje már megy fel az ára.
2: Hát az már a 2 éve, igen, úgyhogy.
1: Ez is ennek tudható be, hogy kevesebb van belőle?
2: Igen, mert hogyha megnézzük azokat a farmokat, illetve azokat a helyeket, ahol ezt ugye termesztik, ott már eleve problémák vannak, tehát azokon a részeken. Mi Közép-Európáról beszélünk, ahogy ugye sokan mondják, hogy itt a legnagyobb melegek 30-32 fokok voltak. Az már kánikula volt. Tudjuk, hogy ebben az évben megértük a 42 fokos meleget, tehát rekordot döntött, úgyhogy ezzel számolni kell a jövőt illetően is, de nem csak ezzel, tehát itt nem csak a hőségről van szó, hanem a hirtelen csapadék leesésről is.
1: Az extrém időjárásról, ugye?
2: És ilyenkor ugye nincsen vízelvezetés, mert ki van száradva a föld, magunk is alapján nem áll meg a víz, tehát valóban az a víz szinte, hogy úgy mondjam, nem áll meg a föld, nem szívódik be a földbe, hanem elviszi akár most ugye a különböző a duzzadások, patakok, úgyhogy azok határtalanul visznek magukkal mindent. Tehát ez a másik dolog, hogy a víz is valahol, és a víz nagyon drága lesz, tehát valóban számolnunk kell azzal, mi még elég jó helyzetben vagyunk, ugyanis az emberek nem tudatosítják, hogy például mi a világhoz képest, több országhoz képest, akár Angliát vegyük figyelembe, mi ivóvizet használunk mindenre, majdnem. Tehát nagyon kevés adat, hogy ugye esővizet, meg ipari vizet használ, emberek nem is tudják, hogy van-e ipari víz, tehát mint olyan, kútvízről tudnak, mint olyanról, tehát az vagy tiszta, vagy nem. Viszont mi valóban, hogy mondjam, tisztított ivóvizet, csapvizet használunk mindenre, még az autó mosásra is, tehát valóban a medencékbe, meg mindenhova. Tehát ez valahol majd meg fog mutatkozni, úgyhogy az emberek, hogy mondjam, majd megérzik az bőrükön. De visszatérve az alapanyagokhoz, az élelmiszerekhez, valóban nem csak a hőség a gond, hanem hogy mikor áll be. Tehát tudjuk, hogy már nincsenek klasszikus évszakok.
1: Eltűnt a tavasz.
2: Nem, a tavasz még megjelent, mint olyan, de az van, hogy enyhe teleink vannak, csapadékmentes, hómentes teleink vannak.
1: A legutóbbi tél volt mondjuk ez alól kivétel, hát, de ez hosszú is volt ez a tél.
2: De nem
1: ez
2: volt sok hó.
1: Volt kiszámíthatatlan.
2: Viszont víz nem volt. Ez volt a gond, úgyhogy nem állt meg, és később. És beállt egy hirtelen meleg, tehát valamikor januárba, februárba, ez eltolódott a vegetációs időszak, és elkezdtek, tudjuk, hogy már korán, már március elején elkezdtek virágozni a fák, előbújtak ugye a virágok. Viszont jött az április és a májusi fagyok.
1: Lefagyott minden.
2: Akkor meg lefagyott minden.
1: Tehát egyre kiszámíthatatlan.
2: Hát ez
1: minden.
2: A gond, úgyhogy valóban az enyhetelek utána elfagyás májusban. És mindezekkel meg együtt jár, hogy megjelennek az új betegségek, az új rovarok, amelyek szintén megtalálják, hogy úgy mondjam, tovább jutottak a mediterrán rétegből már mi felénk, mert ugye eltolódik ez a réteg, úgyhogy már mondják, hogy például már Közép-Szlovákiában is, ahol soha nem termesztettek szőlőt, már lehet szőlőt termeszteni, mert vannak olyan fajták, már ugye mégiscsak a biológusok, és azért főleg a biológusok már foglalkoznak azzal, hogy valóban olyan növényeket kezdjünk el termeszteni, ami ugye kiállja ezeket a viszontagságokat, tehát a szájt, a hirtelen változásokat. Na és ez megváltoztatja, hogy mondani szokás, az étrendünket is. Ugyanis tudjuk, hogy a kukorica helyett, a búza helyett, amivel gondunk lesz ugye sok esetben, valami mást kell majd termelni, például ami kibírja az ilyen esetekhez, pedig például most a divatban jönnek a különböző másfajta gabonatermékek, mint a köles, a cirok, például, vagy pedig a hüvelyesek. Tehát most valóban a hüvelyesek. És a hüvelyesek azért érdekesek, mert alapjában véve beindul egy ilyen folyamat, hogy például a vörös hús is háttérbe fog szorulni, már csak azért is, mert üvegházeffektust okoz, illetve nem lesz már legelőse, tehát a legelők is probléma van, viszont fehérje kell. Tudjuk, hogy állati fehérjét nehéz azért valamilyen úton módon, hogy mondjam, helyettesíteni, viszont a protein az most úgy beindult, és a fehérjék használata, a növényi fehérjék használata előtérbe kerül, és például ilyen a legjobb, például az edamame, ami ugye a pörkölt zord, tehát a szója, akkor a különböző borsófajták, babfajták, és ezek nem is olyan vízigényesek, tehát valóban ezek kötik a talajt, kibírják a nagy hőséget, és jól is termel, és jól tárolhatók, hosszú távon tárolhatók.
1: És lehetséges, hogy a jövőben majd olyan alapanyagokat tudunk termeszteni majd a mi vidékeinken, amit korábban csak a déli vagy a mediterrán vidékeken lehetett, hát és ottani különlegességnek gondoltunk, és ezen
2: például hát most említettük ki, mikor voltunk, például a füge. A füge valaha ugye csak Olaszországból jött, emléke még a középkorban, ugye Mátyás király kedvence volt a füge, a mézes füge, és azt ugye hát a felesége Olaszországból, mert itt, hol volt itt, sehol nem volt, nem a füge. A füge most például minden, majdnem mindenhol. Tehát már alapjából a Csaló közben, ezen a részen, egészen Besztercebányáig, ha jól tudom, igen, még Besztercebányán is vannak már fügefák. Tehát valóban a füge az megállja a helyét, és terem, és ő kétszer termő állítólag, most már olyan melegek vannak, tehát ő képes. De érdekes, hogy megjelenik a datoja szilva, már ültetik, a gránátalma, ami ugye az emberek ugye mindig csak kelettel kötik össze, és ilyen például a kivi is. A kivi is már pár éve itt van, tehát termeszthető. Igaz, hogy azért a termelése, illetve termesztése kicsit komplikált, mert ott ugye kell nőstény is, meg hím is, tehát a beporzás miatt, de már termelnek nálunk is kivit már jó pár éve, tehát ezt kevesen tudják. Úgyhogy valóban nagyon sok, na és ez megváltoztatja például a vállalkozást is, illetve a termesztést is, az azt jelenti, hogy mi majd nem behozatali drága gyümölcsöt és zöldséget fogunk használni, hanem a helyi termelőktől fogjuk megvenni, ha termelni fognak, ezért kis kell majd a kormányoknak, illetve az Európa Uniónak támogatni valóban, és ahogy most mondják, hogy ebben a veszélyhelyzetben valóban segíteni és kártéríteni, és ezt a pénzt valóban arra kell felhasználni, hogy valóban okos mezőgazdaság legyen, ami több hogy mondjam, folyamatban lehet.
1: És amely alkalmazkodni tud majd az új hát igen. Körülményekhez?
2: Hát igen, mert a termelési technológiáknak is meg kell változniuk, például talajkímélő forgatást fognak használni, az azt jelenti, hogy nem fognak mély barázdát vágni, hogy ne száradjon ki a föld. Tehát valóban ilyen felszíni lesz. Ez az egyik, hogy a nedvességet is megtartsa. Másik például a takarmány növényeknek a használata valamivel a földön, ami alapjában meg szintén segíti, illetve gátolja az eróziót, tehát a föld eróziót, tehát ennek is a bevezetése. A másik pedig az öntözés. Tehát valóban már most divatba jött, és sok helyütt használják a csepegtető rendszereket, amelyik pontosan tudja, hogy hova adagolja. Tehát már nem fogjuk azt, hogy fölülről fogjuk ugye szórni rá a vizet, mert sok ember már érti, hogy a növénynek alapjában a gyökereihez kell adni a vizet. Tehát untig elég, hogy úgy mondjam, hetente egyszer be van áztatva a föld, és eljut. Tehát a paradicsomnál a több minden, nem pedig az, hogy kiállunk minden nap este, és megyek öntözni a kertbe, és lezuhanyozom, hogy úgy mondjam, a kertet, mert a leveleknek nem kell, mert a levelek alapjában véve nem termelnek semmit. A másik pedig a csapadék megtartó, hogy mondjam, vízgazdálkodás, ami a legfontosabb. Tehát valóban, hogy olyan részeket, tehát hagyjunk mocsaras részeket, ne vágjuk a füvet annyiszor, tehát valóban, hogy tartsa a nyáron a vizet. Úgyhogy ezzel is számolnunk kell a jövőt illetően, de hát ez mind az embereken múlik.
1: És az állattartásra milyen hatással lehet? Ugye említetted, hogy a szarvasmarhák ból kevesebb lesz, vagy talán eltűnnek, vagy nem fogunk belőle annyit fogyasztani, drágább lesz a húsa?
2: Igen, de ilyen érdekes, hogy ezért is sokan utóbbi időben, hogy Jézus Mária, hogy műhús. Valóban már kezdenek gondolkodni a különböző műhúsokon, tehát amikor már nem élő állatról beszélünk, hanem hasonló húsról, igaz, hogy még nagyon drága, mint olyan, ezért drága is lesz a különböző alternatív húsoknak a használata, és csökkenteni fog ugye a húsfogyasztás, sőt előírás. Hogy mondjam, már van egy ilyen előírás, hogy jó volna, hogyha csak 2 vagy 3 napos hús napunk volna a hétben, és helyette pedig valóban egészen zöldségeket tegyünk, vagy gyümölcsöket. Valóban fel lehet, hogy mondjam, a fehérjét valóban fel lehet használni, a hüvelyesek fehérjét. Tehát,
1: vannak olyan teóriák, meg szerint rovarokat és rágcsálókat fogunk enni a jövőben, hiszen tele vannak tápanyaggal, fehérjével.
2: Na, ez volt egy ilyen divat, ez a dzsungelból indult, hogy fehérje tartalmat, ugye azért az emberek kipróbálják néhol szárítani, mert sőt volt egy ilyen tév, hír is, hogy már Európa Unió engedélyezi a rovarfehérjék használatát különböző élelmiszerekben. Ez még azért úgy van, hogy...
1: Ettől még messze vagyunk?
2: Nem, én mondjuk rá, nekem is van már egy szakácskönyvem, hogy rovar a tányéron, tehát azért lehet.
1: Te milyen rovart kóstoltál már? Kóstoltál már valamit?
2: Igen, én már ettem szöcskét, illetve hát igen, szöcske volt, amúgy ez valahonnan Mexikóból, elég érdekes volt, úgyhogy mondjuk rá olyan volt, mint a magyaró, meg valóban már ettem hernyót is, úgyhogy nem volt éppen, meg el kell készíteni, van, aki óckodik a formájától, de sok esetben valóban már el van készítve, nem is veszi észre, hogy mi az, tehát valóban...
1: Csak az a gondot tudjuk, hogy mi az, és a szokásaink nincsenek.
2: Hát igen, erre mondhatjuk.
1: Állva igen. Erre, de ha egyébként nem tudnánk, akkor...
2: Hát ha nem tudjuk, akkor megesszük.
1: Na, hát ez finom és tápláló.
2: Hát igen, volt olyan Amerikában, tudom például, hogy a különböző fehérjedús hernyókat nyalókába öntötték be, és gyerekeknek adták, és a gyerekek megkapták, igaz, hogy egy bizonyos cukorszintet is, de a fehérjét is megkapták, és nem voltak ellene, tehát ilyen, hogy a szülők, tehát valóban sok esetben a fiatalok jobban alkalmazkodnak az újdonságok, mint olyan, hogy nem félnek tőle. A konzervatív szülők és a konzervatív emberek azért még elvárják, hogy mégiscsak, ha már ugye műhúsról beszélünk, szinte azt mondják, hogy hát nincs jobb a malacnál, hát jó, de hát malacból is majd meglátjuk. Ez is nagy gond például a malactartás nálunk, például nagyon sok helyütt csalóközben, pontosan tudom, hogy hiába vannak a nagy sertéstelepek, az emberek ugye annak idején jóvá hagyták, és most ugye gond, mert ugye hát mégiscsak bűz is van, meg hulladék is van, na és visszatérve a hulladékhoz, alapjába véve valóban odáig fogunk jutni, hogy a zero waste, amit már egyszer említettünk, tehát a hulladékmentes étkezés, illetve feldolgozásról beszélünk, az azt jelenti, hogy minél kevesebb bio szemetet csináljunk. Mondtuk, hogy most valóban a Szlovákiában és Magyarországon 100 kiló hulladék, tehát élelmiszer,
1: ez csak az
2: van
1: élelmiszer.
2: Egy személyre. Ez csak élelmiszer. És a szeméttel nagyon sok gondunk lesz, mert azt is el kell égetni, az is valami szennyező, az is hőt termel, stb. Tehát ez egy ilyen, az emberek nem veszik figyelembe, hogy ez ilyen körforgás, tehát mindennek megvan a maga oka, hogy miért történik. Tehát valóban ezzel. Ezért mondom, hogy valóban hüvelyeseket próbáljuk ki, mert nagyon jó például. Jó, ha a jókai bablevesben nem teszünk annyi csülköt, meg egy kolbászt, az is elmegy, de hát hogyha a jó bab megy bele, akkor...
1: Alapvetően az állattartással az a fő probléma, hogy egyrészt vizet fogyasztanak, takarmány kell nekik, és még gázt is termelnek? Tehát hát inkább a szarvasmarhánál ez a fő gond?
2: Hát nem csak a szarvasmarhánál, hanem a sertésnél. És ezért például inkább a halak és a szárnyasok felé fogunk fordulni.
1: Viszont ugye azoknak is a környezete egyre
2: hát veszélyeztetve van, de azért még mindig...
1: Kevesebb a víz.
2: Hát azért még ők kibírják, az az igazság, és több fehérjét is tartalmaznak. Tehát valóban azért természetesen nem mondjuk, hogy ki fognak halni, mert de míg természetesen a halakról is, ha beszélünk, annak is víz kell, tiszta víz kell. Tudjuk, hogy most például ebben a nagy melegekben tonna szám haltak, illetve döglöttek meg halak, mert kiszáradt a fatak, kiszáradt a folyó, különböző fajták, hogy úgy mondjam, alkalmazkodnak. A másik dolog, hogy nagyon sok eddig nálunk, ahogy említettem, nem csak penészgomba, illetve különböző betegórakozó baktérium, hanem különböző rovar is, de különböző állatfajták is meg fognak jelenni. Tehát valóban, ahogy mondod, hogy patkányt nem biztos, hogy fogunk enni, bár a patkány szerintem ehető, mert az egyik, ahogy mondani szokás, néha a legtisztább állat közé tartozik, viszont egerekről nem beszél, de sok helyütt már valóban olyan dolgokat esznek, amit mi elszoktunk tőle, tehát a kígyót, akkor a krokodilt.
1: Ez azt jelenti, hogy a hagyományos konyha az el fog tűnni, vagy meg fog változni?
2: Nem, meg fog csak változni. Szerintem csak meg fog változni, alapjában véve az alapanyagok fogják rákényszeríteni, tehát vagy árban, tehát hogyha valaki, azért lesznek még klasszikus ételek, csak drágábbak lesznek, ez az egyik rész. Másik dolog, hogy jönnek ugye az alternatív. Nem mondom, hogy mindenki vegán lesz, vagy vegetariánus. Nem, de sokan odáig vannak már most, hogy valóban visszatérünk, ahogy a öregek mondták, hogy hetente csak egyszer volt hús. Tehát valóban valahogy ott leszünk. Tehát fel fogjuk használni adokat a növényeket, amelyek táplálóak és elkészíthetőek, tehát ha helyettesíthetik a húst, mint olyat. Tehát mindenhol volt, mindig volt kása. Tehát volt babkása, volt köleskása, tehát például a burgonya is gond lesz, meg a rizs is gond lesz, de ezek helyébe kell, de például a cirokot azt a háttérbe szorítottuk, a szóját is, hogy mondjam, sokáig ignoráltuk, mert hogy valamilyen modifikált, meg mit tudjam én, aztán kiderült, hogy nem minden modifikált, tehát nem, vannak olyan fajták, amiket nem kellett, hogy alkalmazkodjanak, tehát életképesek, és például mondom, most divatba jött a úgynevezett zöld pörkölt szója, az edamame, amit hívnak, és ennek nagy búmja van, és elég drága is, pedig, hogy mondjam, már divat. Mindig, ami divatos, az drága. De a lényege az például, hogy valóban a 10 deka fehérje húshoz képest 4-szer több benne a fehérje 10 dekába. Tehát valóban egy protein bomba, mint olyan, és jobban emészhető van benne, kevesebb kalória van benne alapjában véve rostanyag, tehát valóban helyettesíthető sok minden, és ezt például chips helyett is használhatjuk, tehát nem fogjuk a zsíros chipseket enni, hanem ezt fogjuk rákcsálni. De ami az ételeket illeti, valóban, ahogy mondom, visszatérünk az ősi ételekhez, hát a magyarok se ettek minden nap húst, amikor honfoglaltak, tudjuk, hogy különböző kásákat, hogy úgy mondjam, valóban inkább csak kásákat használtak. Már a kása volt az első alapétel, mint ahogy úgy mondjam.
1: Lehet, hogy jót is tenne az egészségünknek, hogyha kicsit jobban odafigyelnénk, és a környezeti változást sok ezt elő is.
2: Na és még igen, még valamit mondanák a végén, hogy már említettünk már mindent, de például az egyik, ami most divatba jött, és valóban nagy a kellete, hogy úgy mondjam, az pedig a tökféléknek. Egyszer már volt egy nagy műsorunk a tökfajtákról, mert mi is már 2-3 éve termesztünk tököket, most nem a gyalult tökről van szó, tehát nem a főzeléknek való tökről, hanem a pézsma tökök és a sütőtökök fajtájáról, amelyek valóban helyettesíti a húsokat, és helyettesítik az adalékanyagokat, mint olyat, tehát valóban bármire felhasználható. Tehát amíg az almáink már elszáradnak, például nagyon sok dzsemekbe, lekvárokba, mint adalékanyag, ugyanis átveszi, hogy úgy mondjam, a fűszereknek, illetve az ízesítésnek az ízét, tehát teljesen semleges. Használható húsokhoz krumplipürét csinálni készít, tehát tökpürét készíteni, használható süteményekbe, bármibe, és valóban megáll, tehát eltartható, még a víz hiány ellenére is nő, mint olyan, és egy évet kibírnak ezek a tökök, és felhasználhatók. Úgyhogy a piac számol már vele, tehát a különböző élelmiszerfeldolgozó ipar is, és nekiálltak a különböző tökfajtáknak. Mondjuk rá, mi csak ugye a sütőtökből egyfajtáját ismerjük Halloweenre, utána a Hokkaidót, de ezek mondom, kimondottan speciális tökök, amik valóban nincsenek kihasználva, nagyon kevesen ismerik, és ez fog előtérbe jutni.
1: Hát nekem abból, amit mondtál, az az üzenet jött át leginkább, hogy a környezetváltozáshoz való alkalmazkodás egyik kulcsa a változatosság és a rugalmasság. Tehát másfajta alapanyagokból másféleképpen főzhetünk, nem kell teljesen megváltoztatni az étrendünket, csak alkalmazkodni kell.
2: Hát ez az alkalmazkodás például az is hozzá, ahogy mondtam, hogy nem csak hulladékmentesen, hanem meggondoltan, de hát valóban tudatosan megyünk vásárolni, csak azt vesszük meg, amire éppen szükségünk van.
1: És amink van, azt megfelhasználjuk.
2: Azt megfelhasználjuk teljesen. Tehát valóban ezért is van most, múltkor említettük, divatba jöttek, hogy ha már állat, akkor majdnem minden részét, ami felhasználható. Igen. Tehát előtérbe kerültek ismét a belsőségek használata, mint olyan. Tehát ezek a halaknál szintén az édesvízi halakat, amit itt a környéken tudunk, tehát a helyiektől, és ahogy említettem, a helyi, regionális, szezonális. Tehát nem az, hogy még télen is majd behozott epret fogunk enni, hanem valóban megpróbálunk alkalmazkodni a régihez vissza, tehát alma, körte, dió, ha még lesz, tehát répa.
1: Vagy éppen ami új gyümölcs és zöldség,
2: igen, pontosan. Tehát ez a szezonális, igen.
1: Alkalmazkodás és rugalmasság ez a illetve a tudatosság, ezek a kulcsszavak a környezeti változás hatásai kapcsán a konyhában. Kosár Lajos gasztroblogger mesélt nekünk erről a témáról az elmúlt percekben, heti gasztro rovatunkban. Luigi, ezúttal is köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk második órája, mozis rovatunkkal, a hangos filmmel. Vendégeim már itt is vannak a stúdióban, hamarosan kezdjük a beszélgetést, de előtte még jöjjenek a legfrissebb hírek Paszmár Líviától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma is ülésezik a kormány, további közép-szlovákiai járásokra összpontosít. Elhunyt 5. Harald norvég király. Ma 33 fokig emelkedik a hőmérséklet, következnek a részletek. A kormány ma is kihelyezett ülést tart, amely Geletnek, azaz Hlinyiknád Hronom településen kerül megrendezésre, és a nagykürtösi korponai Karamszentkereszti és Zólyomi járásra összpontosít. A miniszterek a 4 járás társadalmi gazdasági helyzetével foglalkoznak, Zólyomot illetően az ipari, közlekedési és oktatási potenciálra fognak építeni. Korponával kapcsolatban elsősorban a mezőgazdaság, a szőlőtermesztés, az idegenforgalom és az infrastruktúra felújítása a téma. A nagykürtösi járásban főként a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a szőlőtermesztés és az idegenforgalom terén vannak lehetőségek, közölte a kormányhivatal, amely szerint kiemelt helyet foglal el a térségben a Karamszentkereszti Szlováko alumíniumgyár. Éppen pénteken kezdik el beindítani a kemencéket. A termelés újraindítása stratégiai beruházást jelent Szlovákia ipari kapacitásába, amely erősíti a foglalkoztatást és a régió ellátási láncát is, tették hozzá. A szlovákiai vállalkozók hangulata augusztusban romlott júliushoz képest. A gazdasági hangulat mutató értéke 4,4 ponttal 95-re csökkent, ugyanakkor csak az ipart tekintve romlott a vállalkozók hangulata, a fogyasztóké nagyon enyhén. A szolgáltatásokban a vállalkozók viszonylag optimistábbak voltak, enyhe hangulatjavulás volt tapasztalható az építőipar és kereskedelem terén is. A gazdasági hangulat az előző év azonos időszakához képest is romlott, méghozzá 5,6 ponttal. A hosszú távú átlagtól 10,7 ponttal marad el, erről a statisztikai hivatal számolt be. Egy értékes gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, a MAG-ból, jelentette be az osztrák rendőrség. A becslések szerint több millió dollár értékű ékszer egykor egy egyiptomi királynője volt. A nyakéket a párizsi luxusmárka a Van Cleef & Arpels készítette. A múzeum honlapján található információk szerint az ékszer 637 gyémántot tartalmazott, összesen több mint 200 karát súlyban. A MAG vezetése megerősítette, hogy a lopás egy ékszer kiállítás ideje alatt történt, és hogy senki sem sérült meg. 89 éves korában elhunyt 5. Harald norvég király. Az AFP hírügynökség ma reggel a királyi palotára hivatkozva közölte a hírt. A palota korábban már bejelentette, hogy a királyt rendkívül súlyos vérbetegség miatt kórházba szállították. Utódja fia Hákon korona herceg lesz. 5. Harald Európa legidősebb uralkodója volt, 1991-ben lépett trónra, apja 5. Olaf halála után. Ő volt az első norvég király a 14. századon óta, aki Norvégiában született. Hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött, de többször is kizárta a lemondás lehetőségét. A BBC szerint Harald a történelemben népszerű és reform szellemű személyiségként fog bekerülni, aki modernizálta a monarchiát, megszegte a hagyományt azzal, hogy nem királyi családból származó nővel kötött házasságot. Harald a természet szerelmese volt, és 3 alkalommal képviselte Norvégiát az olimpiai játékokon vitorlázásban. Rövid sporthírek következnek Sikárdi Lászlótól.
3: A Szlován labdarúgó bajnokok ligája főtábláján az Internacionálét, a Betis Sevillát, a Donyeckot és a Stuttgartot fogadja, idegenben pedig a címvédő Paris Saint-Germain-nel, a Lille-lel, a Rómával és a Linccel mérkőzik. A Ferencváros az Üllői úton telt ház több mint 21 ezer néző előtt 4-0-ra verte a Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján, és 5-0-ás összesítéssel jutott a sorozat liga szakaszába.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős az idő, helyenként főként nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, az ország nyugati részén, valamint Besztercebánya és Kassa megye déli részén helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton majd fokozatosan máshol is megélénkül a délkeleti szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Teljes útlezárás van Pozsonyban a Recsianszkán a Pionierszkával való kereszteződésnél a városközpont irányában, Diószegen a Pionierszkán a város felemenet, Kassán a Poprászkán a Triadas SMP és a Triadak KVP között, valamint szintén Kassán az Bojnicsnán. A környező utcákban lehet elkerülni a korlátozásokat, vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 10 óra, 10 perc van, önök a Pátria Rádiót hallgatják, belefojtottam a szót Fargács Attila vendégembe, ugyanis jó, itt közben már a filmekről beszélgetünk, be is mutatom vendégeimet, hiszen hangos film rovatunk következik itt a rádióban. Vendégeim Kulcsár Gábor, filmes újságíró és Fargács Attila producer. Sziasztok, üdvözöllek titeket a stúdióban.
1: Köszönjük a meghívást ismét, üdvözöljük a hallgatókat.
2: Szép jó napot kívánok, mindig jó érzés itt lenni.
0: Filmszakértő vendégeimmel itt már a nyári mozi élményeinkről beszélgettünk, viszont ezen a héten, az elmúlt napokban, igazából két napon belül három szomorú esemény is történt a kultúra és a filmek világában. Egyrészt ugye elvesztettük Nádas Péter írót, Dolly Parton country énekesnőt, illetve Tim Curry színészt, úgyhogy őket is érdemes megemlíteni, hiszen bár Nádas Péter, ha jól tudom, az ő könyvéből nem készült film, nincs köze a filmvilágához, viszont tegnap láttam egy nagyon érdekes információt, hogy az interneten most két hétig ingyenesen elérhető a Saját Erdő című róla készült portréfilm, úgyhogy aki szeretne esetleg Nádas Péterről egy jó filmet nézni, akkor most ingyenesen ezt megteheti. Tehát ez a filmes vonatkozású hír Nádas Péterrel kapcsolatban. Van-e kedvenc könyvetek, Attila, neked például?
2: Hát én őszintén nagyon megérintett a hír, és mondhatom, hogy azóta gyászolom, tényleg nézem a régi interjúkat. Tegnap megnéztem a Saját Erdőt is. Nagyon jó film, tényleg egy ilyen meditatív, szuggesztív műről van szó. Nem akarom lelőni a poént, tehát egy nagyon sajátos nyelv, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Méltó búcsú, azt gondolom Nádas Pétertől. Semmivel se összehasonlítható méretű életművet hagyott maga után. Kedvenc könyveim, hát igazából az, nem akarok itt ilyen nagy Nádas Péter olvasónak beállítani magam, de a Halott barátaimat mindenképp olvastam, tehát számomra nagyon izgalmas ez a Mészöly Eszterházi polcelen Nádas négyszög, illetve berlini szürkét, meg ezeket a rövidebbeket olvastam. Most a rémtörténeteket olvastam egyébként, az ilyen, amióta a halálhír megérkezett, azóta azzal így haladtam, meg mondom, hogy voltak ezek a nagyon jó megemlékező műsorok is, úgyhogy ja, engem nagyon, nagyon megérintett, és az érdekesség a Saját Erdő című film, amit említette János, hogy ez most elérhető online, és még egyszer mondom, hogy mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, hogy az operatőre az a Pálos Gergely volt, aki Prikler Mátyás legutóbbi filmjének, a Hatalomnak is az operatőre volt, Diópia.
0: Na, úgyhogy ha jól tudom, akkor a Telexen lehet két hétig megnézni, úgyhogy aki szeretne Nádas Péterről filmet nézni, akkor az mindenképpen tegye meg. A másik nagy veszteség a héten, ugye az már külföldről, Amerikából érkezett Tim Curry, ugye akit például a Reszkesetek Betörők 2 című filmből ismerhetnek sokan. Egyébként érdekesség, hogy csak idén meghalt a Reszkesetek Betörők filmből Kevin mamája, vagyis Catherine O'Hara, és még meghalt a Galambos Hölgy is a kettesből, Brenda Fickert meghívták. Ő már régebben, de ő régebben. Ketten csak idén
1: halt. És erről láttam is olyan mémeket, hogy mondták emberek, hogy és Donald Trump mikor ilyen.
0: Igen, őnek is volt egy cameója a kettesben, igen. Igen, és Tim Curry éppen abban a hotelben játszott, ha

0: Emlékszem, igen, a recepciós.
1: De szerintem őre a legtöbben a Rocky Horror Picture-ból emlékeznek, csak lehet, hogy nem tudják, hogy ő volt ott a hát Frankenfurter.
0: Igen, és az még korábbi időszak, igen, az 70-es évek, és az egy óriási kultfilm a Rocky Horror
2: Picture-ból. De számomra mégis az a Tim Curry örökre. Tehát, hogy
0: abban is játszott.
2: A félelmetes bohóz, tehát, hogy az első számú horror főszereplő nálam, tehát, hogy nincs hátborzongatóbb, mint.
0: Érdekesség egyébként, hogy a Rocky Horror Picture Show ugye színpadon is azóta a színpadon is játszák, és Magyarországon a tavaly elhunyt Károly Molnár Péter játszotta Tim Curry szerepét, hogyha nem tévedek.
1: Nagyon összeérnek a szálak ebben a mai adásban.
2: Mindig találunk valami szálakat, ezt szeretem magunkban.
0: Úgyhogy vannak érdekességek. Tim Curry ugye 80 éves volt, Dolly Parton is 80 éves volt, ő énekesnő, country énekesnő, viszont a zenéje az gyakran megjelent szintén filmekben, sőt, sorozatokban is, filmekben is szokott vendégszerepe legtöbbször önmagát játszotta, tehát neki is van filmes vonatkozása, de egyébként a mai műsorban, a mai nappaliban még Dolly Partonról külön megemlékezünk. Úgyhogy ilyen volt ez a hét, viszont azért mondjuk el, hogy kérdezem tőletek, hogy milyen volt a nyár filmes vonatkozásban. Ugye legutóbb volt egy kis házi feladat. Egyrészt az, hogy megnézzük az Odüsszeiát még egyszer, másrészt Gábor, hogy mivel legutóbb ugye Stallone-ról, a 80 éves Stallone-ről és az 50 éves Rocky című filmről beszélgettünk, hogy megnézed-e a folytatásokat. Sikerült-e megnézned a Rocky folytatásait?
1: Én mondtam múltkor, hogy én azt ősszel fogom, ősszel lesz hivatalosan 50 éves a Rocky, szóval a maratont meg akkora tartogatom, de az Odüsszeiát azt megnéztem még egyszer.
0: Még azóta még egyszer?
1: Igen, de talán már nem annyira az Odüsszeiáról beszélni, mert már két adásba is feljött.
0: Persze,
1: de amúgy érthető, hogy miért beszélünk róla, mert ugye kérdezted, hogy milyen volt a nyár filmes szempontból, és hát eléggé lassú.
0: Szóval hát a Pókemberről és az Odüsszeiáról.
1: A Pókember és az Odüsszeia, igen.
0: Nem ezért igazán... fogunk a mai műsorban a Pókemberről beszélgetni.
1: Igen, nem igazán volt sok minden más, ami említésre lenne méltó, viszont érdekes, hogy ez a két film akkora kassza siker lett, hogy ezek együtt ilyen 4 milliárd dollárt hoztak Hollywoodnak, ami azt hiszem 2019 óta a legmagasabb, amit egy nyár termelt. Szóval gyakorlatilag ez a két film magába visszavitte a Covid előtti számokhoz Hollywoodot.
0: Túlszárnyalta ezek szerint a Barbenheimert is? Az Oppenheimer és a Barbie nyarat? Ami ugye, ha jól emlékszem, Covid után volt.
1: Simán, hát igen. A Barbie másfél, azt szerintem 2,5 milliárd összesen, szóval jóval lekörözték. Hát szerintem a Pókember önmagába hozott annyit, mint az a két film együtt, de nem lehet nagyon összehasonlítani nyilván, szóval.
2: Nem fair összehasonlítani, maradjunk ennyiben.
0: Ati és én nem láttuk még az új Pókembert. Gábor, te láttad nyilvánvalóan, neked ez munkahelyi kötelességed. Mesélj egy picit a filmről. Azt tudom, hogy ugye a színvonala az valóban jó, tehát nem véletlen, hogy ilyen sokan nézték meg. Talán egy kicsit sötétebb is, mint a hangulatában, mint a korábbi Pókember filmek, de mégis miért ez lett most a legsikeresebb és az egyik legjobbnak tartott Marvel film az utóbbi évekből?
1: Azért ez, hogy legjobbnak tartott, itt van érzek egy ilyen ellentétet a kritikusok és a nézők között. A nézők nagyon-nagyon imádják, az ismerőseim közül is többen mondták, hogy szerintük ez a legjobb Pókember film valaha. Kritikusoknál ilyen 7/10 kb. Azon a vonalon van. Szerintem a siker nem is annyira a minőségből jön, hanem ilyen nagyon sok faktor van. Egyrészt az, hogy Pókember szerintem én meg kell várnom kockáztatni, hogy mostanra szerintem a legnépszerűbb szuperhős a világon, talán az egyetlen, amit mindenki ismer, és mire mindenki nyitott, és ezért van az, hogy szerintem immun is a Pókember arra, hogy a Marvel kicsit kezd így veszteni a népszerűségéből, mert a Pókemberre mindenki kíváncsi, viszont nagyon ezek a filmek nagyon jól csinálják ezt a fanszervisznek hívott jelenséget, amikor direkt a rajongók kedvéért beleteszünk utalásokat a filmbe, meg vendégszereplőket, szóval azt a közönséget is bevonza Tom Holland, Zendaya, hatalmas nevek, ugye ebbe beletették Sadie Sink-et is a Stranger Things-ből, szóval szerintem így a célközönség számára ezek a sztárok jelenleg. Szóval nagyon összeálltak a csillagok, és hát nagyon mindenki kíváncsi erre. Szerintem senkit nem, mert nem hiszem, hogy úgy mondjuk olyan sokféle korosztályt megmozgat, mint például az Odüsszeia, de biztos vagyok benne, hogy minden tizenéves úgy volt, hogy ez lesz a hétvégi program, és hát így szedett össze első hétvégén 1,5 milliárdot, ami döbbenetes szám.
2: Ez az, ahogy mondod, ezek a nagyon ügyes becsatornázások, ez a ha valamit, akkor nagyon tud az amerikai filmcsinálás.
0: És főleg a Marvel univerzum.
2: Ez a professzionális
0: építkezés. Arra gondolsz az építkezésre?
2: Arra gondolok, tényleg, mint a Gábor mondott, hogy nagyon átgondolt, és
0: profi gépezet.
2: Végtelenül profi és kitalált.
1: Mostanában már annyira nem, mostanában eléggé bukdácsolnak.
0: Na, és erre akartam rátérni, hogy ez most reményt adhat a Marvelnek, hiszen az elmúlt években igazából az Avengers végjáték óta úgy nem nagyon találták az új szakasznak az irányvonalát. Voltak ott jobb, de inkább kevésbé jó és rosszabb filmek, és most ugye a Pókember jött úgy, hogy ősszel vagy télen jön az új Avengers film, tehát ez egy reménysugarat adhat?
1: Hát ez szerintem megérne egy külön rádióadást, mert ez egy nagyon komplex téma, egy nagyon érdekes háttérrel, de röviden annyi, hogy az Avengers Endgame után a bosszúállók végjátékról beszélünk, ami minden idők egyik legsikeresebb filmje lett, utána ugye egyrészt jött a Covid, ami nem tett jót a Marvelnek, és egy kicsit megoszlott így a figyelmük a sorozatok és a filmek között, csak későn vették észre, hogy a sorozatokat nem nézik annyian, későn vették észre azt, hogy az új karakterek a filmekben nem mindig kedvelték meg őket a közönség, és ezért most nagyon sokszor van az, hogy így felülírják azt, amit eddig beígértek, csomó olyan folytatást elkaszáltak, amit be volt tervezve.
0: Főgonoszt szóval, cseréltek.
1: Hát igen, arról nem tehettek mondjuk, hogy Jonathan Majors botrányokba keveredett, de én úgy érzem, hogy a Pókember az erre az egészre tényleg immunis, szóval, hogy az egész Covid időszak legsikeresebb filmi az az előző Pókember film volt. Szóval ez abszolút mindenre immunis. Ha van Pókember, az emberek mennek. Szerintem inkább az lesz kérdéses, hogy az bosszúállóknak milyen lesz a fogadtatása, mert az az, amivel most elvileg azt akarja mondani a Marvel, hogy oké, bebizonyítjuk, hogy tudunk érdekeset kihozni ebből a jelenlegi történetszálból, majd decemberben erre térjünk vissza.
0: Majd akkor erről beszélgetünk. Alapvetően ez volt most egy kicsit a téma itt a stúdió beszélgetés előtt, hogy ez mellett a két film mellett nagyon jelentős mozi vagy film, így mondom, inkább film a mozikban idén nyáron nem volt.
1: Nem igazán, legnagyobb, ami eszembe jut, az a dinoszauruszos film Hathaway-jel az Oak Street vége, de azért az is ilyen, ezekhez képest ilyen, van ez a mém, amikor, hogy hidrogénbomba kontra gyerekköhögés. Kb. Olyan.
2: Plusz el kell mondanom, ha ez a név megjönnek, akkor Anne Hathaway, gyere hozzám feleségem.
0: Igen, ezt hát a legutóbbi adás végén azt hiszem el is mondtad, és azóta is várjuk a választ és a visszajelzést Anne Hathaway-től.
1: Meg tegnap jelent meg a Ridley Scottnak az új filmje, esetleg meg említésre érdemel a Kutya csillagkép, ami egy posztapokaliptikus film, és nem jó, sajnos.
0: Nem lett jó, és három szereplős talán, vagy kevés szereplős, igaz? Vagy csak a trailer alapján tűnik úgy, hogy kevesen szerepelnek benne?
1: Négyen vannak benne, Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin és Guy Pearce, szóval amúgy így ők jók, de...
2: Ez is erős casting azért.
1: Erős casting, de sajnos a filmről nem érdemes beszélni.
0: Ridley Scott, én alapvetően szeretem, de nálam a Gladiator 2-vel picit leírta magát, amit azóta sem értek, hogy miért kellett elkészíteni, és ezt egy ilyen megbocsáthatatlan bűnnek tartom a részéről, hogy a saját nimbuszát, a saját kultuszát hogy tudta elrontani egy Gladiator folytatással, de ha már folytatások, akkor majd erről beszélgetni fogunk.
2: Beszélhetünk, de és mindig meg kell védenem, amikor ilyen erős kifejezéseket hallok, hogy nimbusz lerombolás, meg ilyesmi, akkor a filmszakmából jövő emberként úgy gondolom kötelességem is megvédeni. Mondjuk a rádióban nem látszik, de most így mutatok a kezemmel egy ilyen magasságot, hogy ennyit kell dolgozni azért, hogy jó filmed legyen, és ennyit kell azért, hogy egy kevésbé sikerült filmed legyen.
0: És ugyanazt a szintet mutatod, elárulom a
2: ugyanazt a szintet mutatom, tehát hogy nagyon-nagyon sok munka, és hogy miért kellett, hát nyilván az valóan az valamilyen üzleti megfontolás volt, nem az, hogy nem a mondani való, de hogyha mert az is egy elhangzott, hogy sikeres film, vagy nem sikeres film, ugye máshogy mérjük a sikert, mindig fontos azért, hogy milyen országról beszélünk, milyen háttérrel, tehát hogy voltak egyébként, azt mondjuk, hogy uborka szezon, de volt azért két szlovák produkció a nyáron, ami bejött a film világba, és bejött a mozikba, tehát hogy én most megnéztem a Prament, előtte a Bojovnyíkot, olyan kicsi ez a szlovák piac, olyan kevés, de és ahhoz képest egyébként elég sok filmes cég, vagy csapat, vagy rendező, mondhatjuk bárhogy, dolgozik itt, hogy eleve maga, hogyha azt mondjuk, hogy a szlovák filmgyártásnak ez nagy sikere, mert nagyon-nagyon sokáig gyerekcipőbe kullogott az egész a világ mögött, és hogy azért itt látható előrelépés. Nem azt mondom, hogy ezek tökéletes produkciók, de a Prámen szerintem egy nagyon szép film, erős film, van mondani valója, nagyon szépen van fényképezve. A Bojovnyík az pedig teljesen ezt a hollywoodi pénzcsináló mainstream érzetet kelti, de van benne nagyon sok szuper dolog, és hát mindenhol fölbukkannak a szlovákiai magyar színészeink, amikről innentől kezdve kötelező beszélünk, tehát a Pramanyba, a Bandoréva, a Mokos Attila, a Dékányniki, nagy öröm volt őket látni.
0: Dékányniki vendégünk is volt itt a pénteki Napoliban néhány hete, és mesélt is a film forgatásáról, és a Kalu Viva Ré filmfesztiválról.
1: Hát, beszéltünk róla múltkor.
2: Úgyhogy én azért erre azt mondanám, hogy azért ez is siker, kis siker, de siker említésre méltó, egyáltalán nem a semmi kategória. Ezeknek a filmeknek is el kell készülni, tehát, hogy nem a box office az, ami meghatározza, hogy valami jó vagy nem jó, vagy sikeres vagy nem sikeres.
0: Nyilvánvaló. Egyébként visszatérve, hogy még az előtte lévő gondolatról beszéljünk, a Gladiator 2-t nem is a box office miatt említettem, hanem azért, mert önmagában az egy olyan film volt az eredeti, ami ilyen szent és sértetetlennek tűnt, talán a rajongók részéről is, hogy ezt a történetet teljesen fölösleges folytatni.
2: És én ezzel egyet is tudok érteni. De el kellett mondanom, amit mondtam.
0: De el kellett mondanod, abszolút igazat adok. Na de, hogy így szépen elegánsan át is térjünk a következő témára. Van olyan film, aminek a folytatása igazából akár jobb is lehet, mint az eredeti történet. Van értelme, van létjogosultsága a folytatásnak, és vannak szép példák. Mert hogy 35 éves a Terminátor 2.
2: Bam!
0: És talán ebben a mozis időszakban jól is jön, hogy nagyon gyakran találkozok mostanában azzal a hírrel, hogy szeptemberben Magyarországon újra mozikba kerül a 35. évforduló alkalmából a Terminátor 2 felújított változatban, viszont az eredeti szinkronnal. Tehát moziban lehet újra megnézni.
1: Remélem, több mint 3 évtized kerülhetne után. Itt is. Lehet, hogy egy év késéssel fog néha előfordul az is.
0: Lehet, hogy majd lesz ilyen is, csak akkor az évfordulóból már kifutunk az időből, viszont ugye a Terminátor 2-t hát sokan, és többek között én is közéjük tartozok, minden idők egyik legjobb folytatásának tartják. Tehát amikor tényleg volt értelme, és még jobb is lett, mint az első, úgy, hogy az első is egy kultuszfilm, de a 91-es film az meg abszolút nem csak letarolta a világot, hanem minőségében is a zsáneren belül egy akció sci-fi filmek között az hát talán az
1: szerintem olyan folytatások közül, amik nem ez a Gyűrűk Ura, Batman, Excalibur, szóval nem egy történet, ami egy trilógia, hanem olyan folytatás, ahol azt mondták, hogy még van ötletem, még csináljunk még egyet, olyanok közül szerintem abszolút a legjobb. Én ebbe biztos vagyok, szóval, hogy és erre az is bizonyíték, hogy azóta se készült még egy jó Terminátor film, és szerintem azért nem, mert egyszerűen második
0: részben...
1: De nem is annyira a túlszárnyalás, mert lehetne teoretikusan egy jobb filmet csinálni, mint a Terminátor 2, csak hogy a Terminátor 2 az mindent kihozott ebből az ötletből, ami van benne, mindent. Szóval ezt nem lehet tovább gondolni, hogy ugye volt ez az eredeti, ami gyakorlatilag egy horrorfilm volt arról, hogy egy robotot visszaküldenek a múltba, hogy öljön meg egy tinédzser lányt, mielőtt megszül egy fontos történelmi személyt. És a folytatásban azt mondták, hogy oké, több akciót, és eresszünk egymásnak két Terminátort, az egyik legyen ez a klasszikus, ami előbb előzőben a szörny volt idézőjelben, igen, és a főgonosz meg legyen egy ilyen technológiailag értelmezhetetlenül komplex robot, eresszük őket össze, legyen egy ilyen apa-fia szálszerűség is a robot és az ember között, az előző filmből ugye a tinédzser lány legyen egy ilyen harcedzett nő, aki maga is akcióhős, ennyi, vége, szóval ebből többet nem lehet kihozni, ezt mindent veletettek.
0: Igazából James Cameron ugye az Alien totális második részét is nagyon rendezte meg, hogy zsánert váltott, és ott is az első részből a Ripley karakterét kicsit megváltoztatta, igen, és ilyen harcias anyatigris típussá tette már az Aliennél, és gyakorlatilag hasonló receptet használt Cameron a saját filmének a folytatásához.
1: Valahol az Avatar 2-ben is amúgy nagyon jó szerintem folytatásokban, a Avatar 3 nem lett olyan jó, de a második részekben nagyon jó James Cameron, mert nagyon jól tovább tudja gondolni, hogy mi működött, mert újítani, nem ugyanazt akarja neked még egyszer eladni. Én ezért valahol sajnálom, ha már úgyis Schwarzeneggerről van szó, hogy True Lies 2 sosem készült el, az amúgy a 9-11 miatt nem készült el, azt nem tudom, tudjátok-e.
0: Én nem tudom, hogy viszont igen, a True Lies-t én nagyon szerettem.
1: Igen, én is nagyon szerettem, csak hát Cameron azt mondta 2001 után, hogy ő úgy érzi, hogy a terrorizmus többé már nem ilyen téma, amit így kell feldolgozni, és ezért aha, nem készült el, de biztosak benne, hogy az is nagyon jó lett volna.
0: Én egyébként a True Lies-t két tűz között, ha jól emlékszem, ez a magyar címe.
1: Ez az a fajta film, amit mindig angolul mondok.
0: Igen. Nemrég néztem újra, de néhány hónapja ilyen 20 év után, és olyan üdítően jó volt nézni egy 90-es évekbeli akciófilmet, ami egyébként nem az a bugyutas stílus, tehát nem a 80-as évek értelmetlensége van benne, hanem látni, hogy azért James Cameron-i minőség.
1: Bár azért én bevallom, hogy a Arnold Schwarzenegger, mint ez az amerikai James Bond, ez nekem nem egy jó casting, hát
0: a Terminátor szerepe jobban passzol
2: neki. Nem, hát, de ő nem lehetett James Bond, hát a James Bond az adott volt, tudod.
1: Igen.
0: Na és hát ugye legutóbb beszélgettünk Stallone-ról, aki 80 éves lett, és azt hiszem, ott itt pont említetted, hogy ő azért a Schwarzihoz képest, ugye megvolt köztük az a nagy rivalizálás, igen, és igen, harc, és azért Stallone hozzá, a Schwarzihoz képest, képest művész, ő írta a filmjeit, rendezett, igen, is, igen, azért
2: színészkedni is
0: talán tud. Igen, a Schwarzenegger meg igazából, ahogy most Gábort említetted, hát neki a robot szerep állt jól, mégis szeretjük.
2: De hát aztán hozott egy kormányzót, tehát hogy fölért a politikában a csúcs, meg előtte mondjuk a testépítésben is fölérte csúcsra.
0: Hát én úgy tudom, hogy ő már, amikor mielőtt színész lett, már milliómos volt.
1: Hát ő testépítő volt először. Igen, először világbajnok testépítő volt, és aztán ment ki Hollywoodban, igen, talán a 60-as években, azt hiszem.
0: Így van, és hát kint építette igazából aztán nagyjá karrierjét, még testépítőként, igen, és még vállalkozásokat indított, tehát egy ilyen self-made man. Miért szeretjük? Ezért szeretjük őt?
2: Én ezért, tehát én abszolút leborulok. Úgy a Stallone, mint a Schwarzi életmű előtt, és tehát, hogy ezek még mindig robognak ezek a vonatok, azt tetszik. Tehát, hogy a Stallone is még mindig forgat, még mindig ír, a Tools of King igazából egy sikeres projektnak mondható.
0: A Schwarzi talán már kevésbé, de ő most előadásokat tart Pozsonyban, vagy Budapesten volt. Budapesten forgatott nemrég, és azt hiszem nem is Pozsonyban, vagy Prágában, ezt most nem tudom megmondani, de valamelyik városban a kettő közül tartott egy ilyen motivációs előadást is, ugye könyvet is írt, ilyen motivációs könyvet, tehát ha ő befejezte a színészkedést, vagy nem aktív színész, helyette csinál mást így nyugdíjas korára.
1: Én ugye mondtam múltkor, hogy Stallone-ban azt becsülöm meg nagyon, hogy ő ilyen tipikus ez a 80-as, 70-es, 80-as évekbeli akcióhős, viszont nagyon így idősen újra tudta értelmezni a saját karaktereit ilyen érettebben. Schwarzeneggernél szerintem ez hiányzik. Szerintem ő nagyon leragadtott a saját korában, így a Terminátor, Commando, Conan a Barbár ebben az érában, amivel nincs gond, de ő ezt nem igazán tudta szerintem megugrani, de ezt ő is bevallotta, ezt is mondtam múltkor.
2: Persze, igen, de nem is maradt tér, azt gondolom, tudod, hogy őt hát végülis a fizikuma hozta be.
0: A fizikuma és a színész kapacitásai
2: eddig.
1: Hát és mikor jött a Die Hard, ugye Bruce Willis-szel, és elkezdtek megjelenni ezek az akcióhősök, akik sérülékenyek, akiket nagyon ütnek, és úgy győzik le a főgonoszt, hogy
2: másnaposak, fáj a fejük.
1: Igen, másnaposak és sántítanak. Hát Schwarzenegger abban nem illett bele, és nem igazán tudott. Még épp az, hogy még 91-ben jött neki ez a Terminátor 2, ami egy karriercsúcs szerintem minden szempontból, az nagyon jól összejött neki. Beszéljünk még erről a filmről, mert imádom. Hát
2: a vígjátékokat kell elmondani, hogy igazából még ott is kihozták, igen, tudod?
1: Tényleg.
2: Hogy mennyire vicces ez a nagy darab ember, hogyha gügyög, ha ovi, ha gyereket hord ki.
0: Ott is vannak ilyen mémek az Instagramon, gyakran látni azt a jelenetet, amikor az ovi zsaruban a gyerekek rálépnek a lábára, és rugdossák őt.
2: Én nagyon szerettem az ovi zsarut egyébként.
0: Így összeomlik, és mennyire katasztrofális színészi teljesítmény, de nem tudsz rá haragudni.
2: Nem, hát ott az ellenpontozás volt a lényeg, tehát, hogy minden lehetne ez az ember ezzel a paraméterekkel, fizikai paraméterek, csak Ovó bácsi nem, de és tessék, és azért működött.
0: A Terminátor. Lett számos rossz folytatás, amivel összekuszálták a szálakat, a legutóbbinál meg már teljesen újraértelmezték, és új
2: Magyarországon
0: helyezték át. Igen, amiket szerintem már semmi értelme nem volt, tényleg egy újabb bőr lehúzás.
2: Azok voltak, de üzleti megfontolásból készültek, ott a mondani való az elmúlt a kettesnél.
0: Abszolút. Pont igen, a Gábor előbb mondtad ki ezt a kúcot, hogy ott annyira kimaxolták a Terminátor 2-ben a történetet, hogy ott nem szabadott
1: volna. És nem is csak a történetet, hanem szerintem vizualitásban sem tudták felülmúlni. Szóval, hogy ugye ki ott a T-1000-est, a idézőjelben gonosz Terminátort alakítja Robert Patrick, az ott amúgy ez Cameronnak visszatérő dolog az életében, hogy vár egy filmmel azért, hogy legyen jó technológia ahhoz, hogy megcsinálhassa. És itt is ez volt, hogy az, ahogy meganimálták azt a ugye ilyen folyékony, ilyen cseppfolyós, fémmé szétolvadó, alakváltó robotot, az abszolút formabontó volt.
0: Hát akkor az megörített.
1: És a mai napig is amúgy a legtöbb Terminátor folytatás azt a dizájnt másolja, nem igazán sikerült újat kitalálniuk.
0: Igen, ilyen kulcsmomentum, amikor átmegy a rácsokon, és beleakad a pisztolya a rácsok közé, mert hogy az nem olvadt el.
2: Ez az, hogy nem csak a technológia volt jó, hanem hogy használták is. Vagy tudod,
0: ezek az ötletek.
2: Az a gyilkolás, tud, amikor késé változik, és a teljes dobozzal együtt felszúrja.
0: Igen, a szüleid már halottak, ugye, amikor beszél vele telefonon.
2: Azért az használva is volt az a technológia, az a nagy dolog benne.
1: Meg nagyon jól ötvözték a számítógépes effekteket az ilyen hát kézzel foghatóakkal, ugye ez egyik legismertebb ilyen fanfek, de hogy van az a jelenet, amikor ugye a Schwarzeneggernek a kinyitják a fejét, és valamit kicserélnek benne, és hogy ott csináltak konkrétan belőle egy ilyen makett a Schwarzeneggert, és hogy valahogy úgy oldották meg azt hiszem azt a jelentet, hogy ott nincs egy tükör igazából, hanem a Linda Hamilton, aki alakítja ugye a Sarah Connort, neki a Iker testvére játszotta a tükörbe őt, vagy valami ilyen, és hogy a Schwarzenegger ült a tükör túloldalán, de ahol kinyitották a fejét, és láttad, az csak egy makett volt. Szóval nagyon jól ötvözték ezt az összes, meg hát ugye ilyen dolog, ami szerintem az átlag néző, szóval az úgy föltűnik nekünk, hogy a Robert Patrick mennyire jól meg van animálva, de például az kevésbé tűnik fel, hogy a film végére már a Schwarzenegger is szanaszét van szedve, lőve, már kint van ugye, kint vannak a fénydarabok az arcán, igen, a szeme, és hogy azt is mennyire nehéz, hát az a film az nem csak vizuális effektek, de az sminkért is nyert Oscar-díjat.
2: 91-ről beszélünk, ugyanis.
1: Igen.
0: Így van. Azt ugye, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az ugye James Cameron találta ki alapvetően ezt a történetet is, már az első filmet is ugye ő készítette, és hogy hogyan született meg az ötlet? Azt tudjátok-e? Ezek szerint nem tudjátok, ugye? A Cameron még akkor nem rendezett saját filmet, rendező asszisztens volt a Piranha 3.
1: Jó, igen, az első Terminátorról.
0: Az első Terminátorról beszélünk, és a Piranha 3 Z-kategóriás filmnek volt a rendező asszisztense, és hát az egy katasztrofális forgatás volt, szörnyű körülmények között valahol Olaszországban, a rendező, az eredeti rendező lelépett, és akkor Cameronnak adta át a valamelyik stúdió, de ilyen kisebb, független stúdió a rendezési, a direktori széket, hogy fejezze be a filmet, és akkor nyilván késések voltak, túllépték a már alapvetően minimális büdzsét. Balesetek történtek a forgatás alatt, rossz volt az idő, és James Cameron ráadásul 40 fokos lázzal dolgozott, és próbálta meg határidőre befejezni a filmet, és éjszaka láz álom közben látott egy robotot jönni rémálmában.
1: Igen, hallottam,
0: piros szemű robotot jönni felé, és akkor innen jött az ötlet, hogy ezt megvalósítsa egy filmben, így készült az első Terminátor film. A folytatást ott talált aki azt már nem tudom, de azt is ő találta ki, a sztori az övé. Tehát le a kalappal James Cameron előtt, aki azóta is jobbnál jobb filmeket készít.
2: Ilyen soká James Cameron,
0: és hát Arnold Schwarzenegger is, aki egyébként 78 éves lett, azt hiszem nem régiben, tehát kicsit fiatalabb, mint Stallone, akit 80. Születésnapja alkalmából köszöntünk legutóbb. És ha már robotok, meg gépek, AI, erről szerettelek volna titeket kérdezni még a műsorban, hogy ugye azt hiszem Jodie Foster mondta néhány héttel ezelőtt, hogy ő meg van róla győződve, hogy a tavalyi nyár egyik sikerfilmjét, az F1 filmet, a Forma 1-es filmet szerinte AI írta, mármint a forgatókönyvét.
2: Ezt olvastam.
0: Mert hogy ennyire a történet annyira egyszerű, kiszámítható, a párbeszédek is annyira bugyuták, hogy ilyet csak egy AI írhatott. Tehát itt van már az AI, azt tudjuk köztük, de hogyan lehet szépen fölhasználni, illetve mire nem szabadna használni a filmeken belül?
1: Én itt két dolgot mondanék ennek a elején. Az egyik az, hogy én nagyon szeretem Jodie Foster, de szerintem egy szörnyű álláspont. Az F1, az szerintem nagyon tudatosan van úgy megírva, mint egy ilyen tipikus, ez a klasszikus akciófilm. Szerintem amúgy az egy elég jól megírt film a saját műfajához képest, nagyon izgalmas, nagyon emlékezetesek
0: a
1: szereplők.
0: Látványos.
1: Ennyi. Igen, de hogy van benne ugyanaz a ilyen karizma, mint a Top Gunba, erről ennyit, és a másik, hogy amúgy, mikor beszéltünk a témákról, én azért jött fel ez a AI, mert én, és ezt tőled kérdem, Attila, hogy én úgy hallottam, hogy a Bojovnyikban rengeteg AI-t használtak, és hogy vannak jelenetek, ahol az egész közönség ilyen nagyon alacsony költségvetésű mesterséges intelligenciás háttér, és hogy erről tudsz-e valamit, vagy föltűnik-e?
2: Abszolút nem bukik le, ugyanis össze van vágva a tömegjelenetek, ezt ugye együtt dolgoztak az Octagon nevű legnagyobb európai MMA promócióval. Tehát, hogy ezek a forgatások, ezek valódi MMA gálákon készültek, úgyhogy ott azért össze van vágva olyan tömegjelenetekkel, ahol ezt aztán az agyad nem úgy értékeli ki, hogy alert, hogy ez itt így buknia kéne. Persze.
0: Hogyan jelenik, hogyan tűnik látszik, fel ott az de... vagy miben jelenik meg, miben nem látszódik?
1: Zavar. Én ezt kérdeztem.
2: Hát tömegre gondolunk itt most.
0: Igen. Te mit hallottál, Gábor?
1: Én azt hallottam, hogy vannak benne ilyen AI-generált képsorok konkrétan, és nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de ezt így ismerőseim is visszamondták, akik voltak rajta moziban, hogy szerintük feltűnő.
2: Na, és én azt gondolom, nálam nem bukott le, bocsánat, nem akartam a szabad vágni. Nálam nem bukott le, és mondom, azért ügyesen voltak összevágva a valódi tömegjelenetek.
0: Hát, hogyha a tömegjelenetekről beszélünk, ahol egyébként statisztákat kellett volna használni, az egyik ilyen nagyobb botrány, az most Hollywoodra térjünk, kanyarodjunk vissza a szlovák filmekről, ugye az volt néhány évvel ezelőtt, hogy egyre több statiszta jelezte azt, hogy behívták őket egy stúdióba, 3D mintát vettek róluk, az arcukról és az egész testükről, és ugye az volt az elképzelés a stúdióknak, hogy onnantól kezdve egyszer fizettek nekik ezért a mintáért, és onnantól kezdve az ő alakjukat, az ő testüket statisztaként más filmekben
2: avatarjukat.
0: Is. Igen, az avatarjukat az AI segítségével felhasználhatják. Na ez akkor kibukott, akkor ebből aztán lett egy kisebb, nagyobb botrány. Aha. Végül sikerült elérni, hogy nem, az engedélyük nélkül nem használhatják fel. De hogy voltak már ilyen próbálkozások, itt arra akarok kiukadni, hogy ez a megúszós filmkészítés felé az AI segítségével olyan színészi vagy alkotói megoldásokat használjanak, ami egyébként így olcsóbb, mint hogyha meg kéne fizetni a szakembereket.
1: Én nekem van egy olyan tippem, hogy szerintem amikor, ha ember sokat foglalkozik popkultúrával, én videójátékokkal is, meg filmekkel is sokat foglalkozok, és bocsánatot kérek mindenkitől, akit ez esetleg megsért, de nekem nagy az általános benyomásom, hogy akik a pénzt adják ezekben az iparokban, azok nem értenek semmihez. De hogy se ahhoz, hogy kell csinálni, és ahhoz meg végképp nem, hogy mit akar a közönség. Ők látnak ilyen mutatókat, mutatnak nekik statisztikát, és ők az alapján döntenek, és szerintem nagyon meglepődtek ezek közül a befektetők közül sokan azon, hogy az AI mennyire kontroverzális dolog lett, és mennyire nem akarnak hallani se róla az emberek így a művészeten belül. És hogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon...
2: kell értenünk.
1: Igen, én biztos vagyok benne, hogy nagyon örültek volna, ha már néhány éven belül AI filmek lennének, AI-jal csinálnák mondjuk a vizuális effekteket, meg minden, de
0: meg
1: ez ellen...
0: a statiszták...
1: Igen, de ez hatalmas. Szóval, hogy ez ellen nagyon felszólal mindenki, ezt senki nem akarja. Konkrétan olyan hírek tesznek tönkre filmeket, hogy kiderül, hogy az egyik képkocka AI, például, hogy a háttérben volt egy plakát, amit AI-jal csináltak meg, ahelyett, hogy megfizettek volna valakit, hogy rajzoljon egy plakátot. Már ez is tönkre tud tenni egy filmet. A Pókemberrel kapcsolatban is van valami ilyen most, hogy állítólag a New York-i háttereket valahogy AI-jal csináltatták, meg hát ugye filmrajongóknak a nagy gyásznapja, amikor kiderült, hogy Martin Scorsese használ mesterséges intelligenciát. Hogy állítólag az ötleteket úgy szokta ellenőrizni, csináltat velük koncepciós rajzokat, stb. És ugye mindig ilyenkor azzal védekeznek, hogy de a munkában már nem segít csak az ötleteléses fázisban, csak akkor arra nem gondolnak bele, hogy hát de ott is van a írószoba, van a konzultáns, ezek mind szakmák és emberi kreativitás, amit kiveszünk a projektből, ugye, ha lecseréljük AI-ra.
0: Viszont eszközként ugye az AI-t, mint bármilyen más munkában nyilván használják, és használni is fogják, hiszen segít sok mindenben, akár a filmkészítés során is, de azért az megmutatkozik, hogy a művész, tehát a film hiába üzlet, alapvetően üzlet, de azért elsősorban mégiscsak az egy művészeti ág, és a művészeten belül az ember nem lecserélhető. Ati?
2: Abszolút így gondolom, és szerintem tök jó, hogyha most itt megmondjuk magunknak, hogy igen, hozzunk egy értékítéletet, és mondjuk ki, egyezünk meg ebbe itt hárman, hogy ez egy nem kívánatos jelenség, és hogy az alkotó ember gondolatainak a helyét, azt ne vegye át az AI soha.
1: Igen, abszolút.
2: Ez nem jó. Én Scorsese-t megvédeném megint csak, mert azt gondolom, inspirációt gyűjtés az egy teljesen más dolog. Ott még átmegy a Scorsese kompjúteren, a Scorsese intelligencián még átmegy, és azonnantól kezdve Scorsese, mint egy olyan embert, akit érdekel a világ, nyitott az újításokra, ugye az ő korában. Az ember 13 éves korában már rajzolt kézzel, ceruzával storyboardokat.
0: Megengedjük neki, hogy most mesterséges rohadtul
2: megengedem neki, hogy használja erre. Bár az igaz, hogy bizonyos pozíciókat így akkor úgymond eliminálunk, ha ezt beengedjük, de igazából tudjuk nagyon, hogy a Scorsese nagy zászlóvivője mondjuk a streaming platformok megregulázásának, vagy a streaming platformok ellen.
0: Gyakran felszólal, sőt, meg a Marvel filmek ellen is, ha már a Marvel filmekről beszéltünk, egy csémára készülnek.
2: Az igaz. Tehát, de nem is ezért szólal fel. Tehát az, hogy ő meg akarja védeni a mozit, ami szerintem most egyszerűen természetesen el fog következni egy olyan mozi reneszánsz, hogy fogunk újra moziba járni, és az a találkozás helye is, közösségi élmény, nagy képernyőn együtt befogadni valamilyen alkotást, szóval
0: ez egy jó dolog. És más minőségben látod a moziban a filmet, mintha otthon néznéd tévéképernyő előtt.
1: Scorsese az egy érdekes eset, mert például ez is, amit mondasz, hogy kiáll a streaming csatornák ellen, de közben meg mikor csinált utoljára nem streaming filmet. Szerintem nagyon régen, szerintem a Némaság volt az utolsó olyan filmje 2016-ban.
0: Az is mozifilm volt, én nem tudok
1: róla, hogy
0: valaha csinált.
1: Az, hát, hogy az Netflixes volt.
0: És ott például nem AI-jal volt megfiatalítva Robert De Niro arca, ami szörnyű volt.
2: Azt én nem szerettem. Az a bajom nagyon sok.
1: Na de például ezt akartam mondani, hogy ilyen felhasználását én még valahol meg tudom érteni. Én amikor a kreatív munkába vonják be, azt nem annyira szeretem, amikor segít a technikai dolgokat leegyszerűsíteni, de erre is mindig
0: miért
1: azt mondom.
0: Miért ne használjuk ki, ha megvan a technológia?
1: De én erre is mindig azt szoktam mondani, hogy ha van költségvetés arra, hogy megfizessünk egy animátort minimál bérre arra, hogy húzogassa koordinátákba a dolgokat, akkor azt se csinálja az AI. Én abszolút amellett vagyok, hogy van elég pénz Hollywoodban, jusson el minél több emberhez, legyenek minél hosszabbak a stáblisták, én ebben hiszek.
0: A régi módi rendszer.
2: Én is alá tudom magam ide írni.
0: Na jó, de
1: még elmondtam már Scorsese-ről csak egyik kedvenc dolgom, hogy amúgy én nagyon nem támogatom ezt, ahogy AI-hoz viszonyul, de azt hiszem, egyszer valami újságíró mondta talán, hogyha mindenbe egyetértenék Scorsese-vel, akkor katolikus lennék, úgyhogy ezért már viszonyulni.
0: Viszont én ugye már sok dokumentumfilmben lehetett találkozni azzal a történettel, amikor is ugye az ILM, az Industrial Light and Magic, ugye, ami George Lucas cége, és gyakorlatilag a 70-es, 80-as években megreformálta a filmkészítést, ugye ők voltak azok, akik a maketteket gyártották, és a akkori filmtrükköket készítették még kézzel a 80-as években, és ők találták ki igazából a több száz alkalmazott közül, ketten ültek csak hátul egy szobában, két informatikus, akik kitalálták azt a technológiát, amivel végül a Jurassic Park dinoszauruszait számítógép által el tudták készíteni. És amikor ezt megmutatták, igazából George Lucas titokban fizette őket, hogy a többiek, a makettkészítők ne sértődjenek meg, vagy ne érezzék a munkájukat fenyegetve. Akkor ez a két srác végül elkészítette a világon az első mozgó dinoszaurusz animációját, akkor ezt megmutatták Spielbergnek, mert tudták, hogy ő szeretné egy dínos filmet készíteni Michael Crichton könyve alapján, és amikor ezt megmutatták Spielbergnek, ő annyit mondott, hogy mostantól minden megváltozott. Uh-huh. Ebből azt akarom kihozni, hogy ugye akkor is elutasították sokan az utána levő években, hogy a makettkészítők munkája eltűnik, és ellene voltak a számítógépes megoldásoknak, mégis a számítógépes trükkök aztán elfogadottak lettek, és milyen jó hatással voltak például az általad említett, vagy az általunk beszélt Terminátor 2-re, de közben a makettkészítők munkája sem veszett el.
1: Na, épp ezt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy felhoztad a makettkészítőket, mert idén eddig a két leglátványosabb film mind a kettő makettekkel dolgozott. Ugye a Hail Mary küldetésbe a űrlényt, a Rockyt, azt végig egy bábmester irányította.
0: 30 év után még mindig
1: az Odüsszeiában a Kyklopsz egy nagy makett volt, egy animatronika inkább, de hogy megmaradt ez, és szerintem ez az, ami főleg a generatív AI-jal kapcsolatban veszélyes, hogy az nem bővít, hanem az elvesz. Szóval, hogy amikor valaki úgy akar AI-jal filmet csinálni, az a fajta fajta generatív AI, hogy én beadom, és ő írja meg a forgatókönyvet, ott nem nyerünk semmit, az nem kiegészít, az nem az van, hogy a AI beépül a nagy egészbe, hanem hogy az átveszi az egészet, és ez az, ami szerintem nem kéne. Persze használjuk arra, hogy gyorsítsa meg a folyamatokat. Én mindig arra támogatom, hogy
3: igen,
1: több tér maradjon, mondjuk vegye el azt a munkát, amire fölöslegesen sok energia megy el, és mondjuk legyen több a kreativitás benne, de megismétlem, hogy én mindig azt mondom, hogy inkább ember csinálja, ha csinálhatja, mert van ott elég pénz, szerintem.
0: Meg hát addig jó, amíg nem algoritmusok írják a forgatókönyvet.
1: Igen. Egyébként a Tilly Norwood nektek megvan? Én erről nagyon sokat írok a Vasárnapban, és amúgy úgy érzem, hogy nálunk ezt a témát nem kapták fel eléggé, hogy a Tilly Norwood egy úgymond, most sokat idézőjel, ezek ezt nem látják a hallgatók, de hogy ő egy AI színésznő, ugye,
0: ja, akkor akit, viszont megvan.
1: Igen, akit ez a Particle Six nevű vállalat alkotott, és hogy őt tervezik így reklámozni az első olyan AI színésznőként, akinek rendesen lesz menedzsere, fog interjúkat adni, fel lehet őt bérelni reklámokra, filmekre, stb. Na, és mikor ezt tavaly bejelentették, és megjelent, rá lehet keresni, amúgy Tilly Norwood, úgy írják a nevét.
0: IMDb kontója is van?
1: Az nem tudom, az talán nincs, de van Twittere például, és szokott idézőjelbe posztolni, és hogy, na, és őt például akarják úgy, most bocsánat, nem tudok erre jobb szót futtatni, mint egy első ilyen AI startna, és ebből volt tavaly nagyon nagy hullám, amikor ezt felfedték, és kiderült, hogy egy csomó meg nem nevezett ügynök már fel is kereste a céget, hogy ők képviselnék, na, és ez ellen nagyon a hollywoodi színészek felszólaltak. És megértem. Ez egy olyan irány, amiben szerintem nem kéne elmenni. Az meg a másik, ugye, ami például lesz, hogy a Val Kilmert állítólag a következő filmére vissza fog térni, úgyhogy AI-jal megcsinálják a őt gyakorlatilag. Nem tudom, hogy
0: fiatalabb a... Fiatalabb bényét ráadásul?
1: Igen, de azt hiszem,
2: tudom,
1: hogy
2: Bruce Willis is aláírt valami hasonlót.
1: Na, és hogy itt is az volt, hogy a Val Kilmer családjába beleegyezett. Szóval ezek azok a szürke zónák, ahol lehet vitatkozni arról, hogy a AI hogy működjön. Például ez itt még el tudom képzelni, hogy ha a AI megfiatalította volna mondjuk az írben úgy a Robert De Niro-t, hogy ne látszon, hogy az csak egy öreg ember, csak kicsit meganimálva. Na, ott még lehet el tudok valamit képzelni. Ezt meg kéne találni, csak nem jó az, ha afelé nyomjuk a ipart, hogy viszont leváltsa az embereket, ne pedig segítsen nekik, talán én erről.
2: És azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb kérdés, ami a filmiparon túlmutat, tehát hogy abszolút az AI használata a mindennapokban is, ugye két dolog történhet, hogyha valakinek a munkáját az AI mondjuk leváltani készül, vagy produktivitás növekedés, tehát az, aki eddig csinálta azt a munkát szakértő, akkor behozza a saját munkájába az AI-t, és akkor sokkal több ilyen munkát tud majd hozni, vagy pedig jön az a nem kívánt, hogy egyszerűen fölváltja, és akkor az ember eltűnik, de mert hát ez egy, azért mondom, hogy ez egy társadalmi kérdés, valójában már most nem is tudom, hogy ki mondta, talán a Byung-Chul Han filozófus mondta, hogy három szabad foglalkozás van a világon, a költő, a politikus és a filozófus. Mm. És most, hogyha ugye olyan hangok már vannak az AI-jal kapcsolatban, hogy milyen jó volna, hogyha a kormányzat az mondjuk AI volna, mert az a szabályokat, azokat szépen tudná követni, nem volnának kivételezések, lehetnek transzparens, a korrupció megszűnne, izgalmas gondolatkísérlet.
0: Verset is próbált már írni AI, de nem szeretnék. De
2: és a költőt szeretnék. Azt most vegyük az alkotó ember egészének, tehát hogy ne azt mondjuk, hogy vers, hanem mindent, tehát a film, a képzőművészet, stb. Tehát, hogy mindenhol látjuk, hogy az AI a szemkápráztatásig el tud menni, de ugye tudjuk, hogy a művészet az ennél sokkal több, mélyebb, és hogyha valami, akkor ezek azok a foglalkozások, amelyek megkülönböztetnek minket a többi élőlénytől, vagy minket attól, hogy biorobotok vagyunk, akiket különféle ilyen biokémiai drogok most itt befolyásolnak, és akkor egy kis oxitocin, egy kis endorfin koktél, és akkor most így érzem magam, vagy amúgy érzem, egy kis kortizoltó, amúgy érzem magam. Tehát, hogyha ezt fölé gondoljuk az embert, hogy ennél több, akkor
0: hát itt... ezért van a művészet.
2: És ezért világos az értékítélet, hogy ezt nem szabad megengedni, hogy az AI ezt lecserélje. Nem is, azt gondolom, hogy nem is cserélheti le soha.
0: Igen. Amen.
1: Ne, még végszóként ez a témához annyit elmondanék, ha nem gond gyorsan, hogy ugye a AI nagyon jól illusztrál, nagyon jól kelti azt az illúziót, hogy alkot valami újat, de igazából csak felhasználja ugye a másoknak a tapasztalatait.
0: Az emberiség tudását.
1: És eszembe jutott az, hogy Attila múltkor mondtad a Odüsszeiával kapcsolatban a kirkés jelenet, ugye, ahol úgy alakítja disznóvá az embereket, hogy gyakorlatilag mint a gyurmában csinálna őket, és te mondtad azt, hogy végre valami új. Na, ilyet az AI nem tudna csinálni, mert még előtte Christopher Nolan nem csinálta meg, és szerintem hosszú távon ez hatalmas veszteség lenne, mert ugyanazokat a filmeket és jeleneteket látnánk újra és újra.
0: Ez egy kulcs gondolat, igen. Tehát nem tudnak kitalálni olyan ötletet, amit előtte ember még nem talált ki. Tehát ez a kreativitás.
2: De ezt azt mondjuk, hogy a kreativitás vitájában az mindig fölmerül, hogy a kreativitás tanulható, vagy nem. Ugye azt állítják többen, hogy a kreativitás az gyakorlatilag a játékra, a játékosságra való
0: fejleszthető.
2: Fejleszthető, és gyakorlatilag arról szól, hogy tudsz-e olyan nézett módban működni, hogy nyitott legyél arra, hogyha próbálgatás, ez a próbálgatás, dobókockával mondjuk dobogatok, firkálás, vagy tervezés, ez a blueprint fázisba, hogy nyitott vagy arra, hogy tudjál különbséget. És ez a Scorsese-t is azért védem meg, mert ez egyszerűen az a fázis, amikor nem is, hogy inspirációt keres, hanem próbálgat, és ma aztán a Scorsese dönti, hogy ez működik, vagy nem működik, de ebbe a fázisba még jó, az alkotó embert nem cserélheti le.
0: Így van, hát és a kreativitását, úgyis a kreativitása alapján dönti el az adott alkotó, hogy mit használ fel esetleg abból a segítségből, amit az AI kínál. Úgyhogy legyen ez a zárszó, mert az időnk már sajnos lejárt. Hát beszélgettünk ma már sok mindenről, az elmúlt hét eseményeiről, a Terminátor 2-ről, a Pókemberről, az AI-ról. Hát akkor most búcsúzóul, illetve a végezetül egy kis meglepetés zene a Terminátor 2-ből szóljon az a dal. Nem tudom, tudjátok-e, mire gondolok, ez a Guns N' Roses dal, ami üvölt az akkori Magnóból, a kazettás Magnóból és az ifjú John Connor hallgatott. Ezzel a dallal búcsúzom most el. Két stúdió vendégemtől. Forgács Attila, producert hallhatták az elmúlt percekben is, Kulcsár Gábor, filmes újságíró. Köszönöm, hogy itt voltatok a stúdióban ezúttal is. Ez volt a Hangos Film. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Én is köszönöm, viszlát!

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: A Terminátor 2 című filmben elhangzott egyik dallal ért véget az előző óra, a Guns N' Roses egyik dalával. Nem véletlenül, hiszen a hangos film mozis rovatunkban erről a filmről, vagyis a 35 éves Terminátor 2-ről beszélgettünk Kulcsár Gáborral és Forgács Attilával. Attila ráadásul még a beszélgetést követően elárult nekem egy fanfektet, amit elmulasztott elmondani még a hangos film során, a beszélgetés során, miszerint Enyedi Ildikó magyar filmrendezőt megkérdezték, hogy melyek a kedvenc filmjei, és bizony ő a Terminátor 2-t is a kedvenc filmjei közé sorolta. Ennyit tehát a 90-es évek nagy akciófilmjéről. Megyünk tovább a műsorunkkal, a pénteki nappali utolsó órájában már a színház világa felé kanyarodunk, de előbb még jönnek a legfrissebb hírek Paszmár Lívia hírszerkesztő tolmácsolásában.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megközelítőleg 3,3 millió eurót szán a kormány a Garamente és Hont régiókban található járások számára. Elhunyt 5. Harald norvég király. Ma 33 fokig nő a hőmérséklet, következnek a részletek. A kormány várhatóan mintegy 3,3 millió eurót különít el a Zólyomi, Garamszentkereszti, Nagykürtösi és Korponai járások tágabb régiójában található települések és szervezetek számára. Ezt Robert Fico miniszterelnök jelentette be ma a Geletnek, azaz a Linyiknet Ronom településen tartott helyszíni ülés elején. A kabinet mai ülésén Garamente és Hont régiók társadalmi gazdasági helyzetével és problémáival foglalkozik. Fico bejelentette, hogy a kormány várhatóan 42 feladatot fog jóváhagyni az egyes minisztériumok számára, amelyeknek ezekben a régiókban társadalmi és gazdasági javulást kell hozniuk. A szlovákiai vállalkozók hangulata augusztusban romlott júliushoz képest. A gazdasági hangulat mutató értéke 4,4 ponttal 95-re csökkent, ugyanakkor csak az ipart tekintve romlott a vállalkozók hangulata, a fogyasztóké nagyon enyhén. A szolgáltatásokban a vállalkozók viszont viszonylag optimistábbak voltak, enyhe hangulatjavulás volt tapasztalható az építőipar és kereskedelem terén is. A gazdasági hangulat az előző év azonos időszakához képest is romlott, méghozzá 5,6 ponttal, a hosszú távú átlagtól 10,7 ponttal marad el, erről a statisztikai hivatal számolt be. A nepáli rendőrség közölte, hogy Tibetben átszakadt egy tó gátja, és a víz elkezdett kiáramlani a környező területekre. A zavaros vízáramlása kissé megnőtt azon a területen, ahol korábban a súlyos árvíz történt, és további árvíz veszély áll fenn, közölte a nepáli katasztrófa védelmi hivatal szóvivője. A nepáli hadsereg egyik képviselője ezzel kapcsolatban közölte, hogy a szerdától folyó mentési műveleteket a következő másfél órára felfüggesztik. Nepált szerdán heves áradások sújtották, amelyek a Tibettel határos régióban több falut elpusztítottak, valamint utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongáltak meg. A természeti katasztrófa eddig legkevesebb 472 ember életét követelte, több mint 1400 ember továbbra is eltűnt, köztük több száz külföldi. Egy értékes gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, a MAG-ból, jelentette be az osztrák rendőrség. A becslések szerint több millió dollár értékű ékszer egykor egy egyiptomi királynőjé volt. A nyakéket a párizsi luxusmárka Van Cleef & Arpels készítette. A múzeum honlapján található információk szerint az ékszer 637 gyémántot tartalmaz, összesen több mint 200 karát súlyban. A MAG vezetése megerősítette, hogy a lopás egy ékszer kiállítás ideje alatt történt, és hogy senki sem sérült meg. 89 éves korában elhunyt 5. Harald norvég király. Az AFP hírügynökség ma reggel a király palotára hivatkozva közölte a hírt. A palota korábban már bejelentette, hogy a királyt rendkívül súlyos vérbetegség miatt kórházba szállították. Utódja fia Hákon korona herceg lesz. 5. Harald Európa legidősebb uralkodója volt. 1991-ben lépett trónra, apja 5. Olaf halála után. Ő volt az első norvég király a 14. század óta, aki aki Norvégiában született. Hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött, de többször is kizárta a lemondás lehetőségét. A BBC szerint Harald a történelemben népszerű és reformszellemű személyiségként fog bekerülni, aki modernizálta a monarchiát, megszegte a hagyományt azzal, hogy nem királyi családból származó nővel kötött házasságot. Harald a természet szerelmese volt, és 3 alkalommal képviselte Norvégiát az olimpiai játékokon vitorlázásban. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Szlován a labdarúgó bajnokok ligája főtábláján az Internacionálét, a Betis Sevillát, a Donyeckot és a Stuttgartot fogadja, idegenben pedig a címvédő Paris Saint-Germainnel, a Lillel, a Rómával és a Linccel mérkőzik. A Ferencváros az Üllői úton teltház több mint 21 ezer néző előtt 4-0-ra verte a Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján és 5-0-ás összesítéssel jutott a sorozat liga szakaszába.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős az idő, helyenként főként nyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, az ország nyugati részén, valamint Besztercebánya és Kassa megye déli részén helyenként 33 fokig emelkedik. Gyenge lesz a légmozgás, nyugaton majd fokozatosan máshol is megélénkül a délkeleti szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Komárom előtt Csallóközaranyos irányából, megközelítőleg 10 perces várakozási idővel számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 26-27-es évadban 4 új bemutatóval várják a közönséget, miközben több korábbi sikerelőadás is visszatér a repertoárra. A színház a tavalyi árakon kezdte meg a bérlet értékesítést, az új évad kínálatát pedig a bérletek éjszakáján mutatja be részletesebben a közönségnek. Az új évadról beszélgetünk most a Jókai Színház dramaturgiával, Finta Viktóriával. Szia, Viki!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A színház hivatalosan az évadot a bérletek éjszakájával kezdi meg augusztus 28-án. Ott mivel várjátok a közönséget ezen a rendezvényen?
1: Igen, a bérletek éjszakája egy már hagyományossá vált rendezvény. Ha jól emlékszem, akkor az idén 7. alkalommal rendezi meg közösen a Komáromi Jókai Színház és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ itt Komáromban, tehát a két nagy kulturális intézmény közös rendezvénye, és igazából az a célja, hogy bemutassuk a nézőinknek, a látogatóinknak, az érdeklődőknek, hogy mi minden vár ránk az elkövetkező évadban, és hogy mire érdemes eljönni, tehát rengeteg információval is szolgálunk a jövő évad vagy hát a most következő évaddal kapcsolatban, illetve egy kicsit bele is kóstolhatnak ennek a hangulatába, ugyanis lesz ének, zene, tánc a mi részünkről. 3 zenés előadásból lesznek dalok előadva. Ugye az idén felújítjuk a Pál utcai fiúk című zenés játékot, tehát abból lesznek dalok, aztán idén decemberben kerül bemutatásra a Gergő és az Álomfogók című musical, amely Böszörményi Gyula regénye alapján készült. Mivel ez egy kevésbé ismert musical, úgy gondoltuk, hogy fontos lenne, hogy a nézők már itt kicsit ismerkedjenek ezekkel a dalokkal, amik egyébként nagyon izgalmasak szerintem. Lakatos Róbert szerezte a zenét, és Müller Péter Sziámi írta a szövegeket, valamint újra jön a nagy klasszikus, a Padlás, amit a múlt évadban nagy sikerrel játszottunk, és idén is műsoron marad, tehát ebből a 3 darabból fogunk énekelni, illetve a társulat tagjai fognak énekelni.
0: Akkor változatos lesz az idei évad, ezek alapján már amit felvázoltál, hiszen régebb óta játszott darabok is műsoron maradnak az elmúlt évadból, illetve 4 új bemutatóval készül a színház.
1: Így van, különböző logisztikai és anyagi megfontolásokból az idén 4 új bemutatónk lesz az 5 helyett, viszont azt gondolom, hogy attól, hogy most kisebb a mennyiség, úgymond a minőséggel majd kárpótoljuk a nézőinket, hiszen igen nagyszabású előadásokkal készülünk, és közülük egy ősbemutató is, ráadásul egy kortárs darabot fogunk előadni, Kerékgyártó István tollából, Csőgörény a címe, és ez először a Komáromi Jókai Színház színpadán lesz majd látható, illetve hát ugye a Pál utcai fiúk felújítása, az is kvázi egy kis bemutató, vagy hát egy már látott előadás újbóli bemutatása, egy kicsit módosult szereposztással, úgyhogy ezért is alakult úgy, hogy 4 új felnőtt bemutatónk van, illetve hát műsoron tartunk számosan előadást, ami mondjuk a múlt évadban került bemutatásra, és nagy sikerrel játszottuk, tehát látható lesz a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról, a 4x100, az Egy piaci nap, a Szívritmus zavar, a Mely Matosek Attila előadása, a Jászdújra szem, hát nyilván a Padlás, ugye, amit korábban már említettem.
0: Haladjunk sorban akkor az új bemutatókkal, új darabokkal. Az évad első bemutatója a Lír király lesz, melyben Mokos Attila játsza a címszerepet. Milyen előadás készül, és miben adhat új értelmezést ez a darab ennek a Shakespeare tragédiának?
1: Persze az előadást már június végén elkezdtük próbálni. Roman Polák rendezésében láthatja majd a közönség. Ő egy nagy öreg, úgymond a szakmában az egyik legkiemelkedőbb szlovák rendező, az egyik legszínesebb karrierrel rendelkezik, és nagyon örülök annak, hogy ő itt van, mert azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhat tőle a társulat. Egy nagyon felkészült rendező, nagyon át van gondolva neki, hogy mit szeretne ezzel az előadással csinálni, és már többször is, mielőtt elindult volna a próba folyamat, beszélt nekem a terveiről, és szerintem nagyon izgalmas gondolatokkal jött. Kezdem kicsit messzebbről, tehát azért is kerülnek újra és újra színpadra

0: Ezek a Shakespeare darabok, hiszen már több mint 400 éves darabokról van szó, viszont univerzális emberi mechanizmusokról ír, amelyeket az idő nem változtat meg, így az újabb korok mindig a saját köntösüket tudják ráadni erre a darabra, és azt gondolom, hogy Roman Polák is ezt teszi a Lír királlyal. Ugye úgy szoktam mondani, és ezt is írtam a bérletfüzetbe, hogy a Lír király apák története és uralkodók története, tehát nagyon fontos a hatalom kérdése ebben, és igazából minden szereplőnek van valamilyen viszonya a hatalomhoz, attól függően, hogy lemond róla, megkapja frissen, megszerzi magának csellel vagy erőszakkal, és azt figyeli ez a darab, hogy mit csinál az emberrel, hogyha elveszti a hatalmát, vagy hogyha hatalma van. És ha Lírre fókuszálunk, akkor Roman Polák úgy mondta nekem, hogy az érdekli őt a legjobban, hogy mi van akkor, hogyha már valaki csak ember, hogyha nincs meg az uralkodó pozíciója, ami egyfajta védőbástyát von köré, és amelynek hálát az emberek tisztelik. Ha az uralkodó már csak ember, akkor igazából mi történik vele, benne, mi történik körülötte, és igazából Lír király is borzasztó, fájdalmas felismeréseken megy keresztül az előadásban, úgyhogy gondolkozhatunk a nézőkkel együtt, hogy akkor mi volt a valóság, hogy mikor éltem én az igazi életemet, a valódi életemet.
1: Kicsit könnyedebb témát ígér a Gergő és az Álomfogók című családi musical. Milyen történetet mesél el ez a darab, és elsősorban melyik korosztályt szeretnétek vele megszólítani?
0: Hát ez attól trükkös, hogy igazából mi az összes korosztályt szeretnénk ezzel megszólítani. Ugye ez egy családi musical, és hát egy fantasy regény alapján íródott annak idején 2012-ben, pont a Kassa Itália Színház felkérésére. Böszörményi Gyula Gál Tamással és Forgács Miklóssal együtt írta az adaptációt, és annak idején Kassán mutatták be, most pedig itt Komáromban. Tehát eddig ez a darab igazából csak Felvidéken volt és lesz látható. Az lenne a célunk, hogy bár ez egy úgymond fiataloknak vagy kamaszoknak írt fantasy regény, a magyar Harry Potternek is nevezik, viszont olyan témákat érint, akár a családi viszonyokon keresztül, amely minden korosztályt megszólíthat, úgyhogy arra fogunk törekedni Rédli Károly rendezővel, aki majd dolgozni fog ezen az előadáson, hogy minden korosztályt valamilyen szinten megszólíthassa, ráadásul karácsony előttre tervezzük a bemutatót, tehát azt reméljük, hogy a karácsonyi hangulat, amikor a felnőttek is szívesen lelassulnak kicsit, és akár szívesen néznek mesét, vagy családi filmeket, akkor a Gergő is egy hasonló élményt nyújthat, így az ünnepek előtt, és én tényleg azt gondolom, hogy annyi rétege van, hogyha nem csak az adaptációt, hanem a regényt is olvasom, akkor tényleg rengeteg rétege van ennek a történetnek, és mindenki megtalálhatja benne a magáét. Ugye a honfoglalás előtti magyar mitológiából indul ki ez a történet, vagy hát a varázsvilágát onnan kölcsönzi, arra alapozza Böszörményi Gyula, és a középpontjában egy Gergő nevű budapesti fiú áll, aki úgymond egy patchwork family-ben él, tehát az anyukájával él, a mostoha apjával, és annak a lányával, Zsófival, tehát egy ilyen mozaik családban, és hát nagyon nehezen viseli ezt az együttműködést, vagy ezt az együttélést, mert nagyon új számára a szituáció, és mindeközben őt mindenféle rémálmok gyötrik, és különös lények járkálnak a lakásuk körül, és hát előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy ő nem csak egy átlagos fiú, hanem van egy másik világ, amelyből betekintést nyerhet, és az tele van varázslattal, sámánokkal, szellemlényekkel, és hát gonosz teremtményekkel is, és hát természetesen, hogy legyen egy kis kaland, akkor ezt a sámán világot éppen óriási veszély fenyegeti, és a Gergő lehet a kulcsa annak, hogy ő ezt a világot megmentse, csak hát nagyon nehéz a dolguk, hiszen Gergő nem hogy megveti ezt a világot, de nem is hiszi el, hogy létezik, és aztán különös módon majd éppen ezek a családi viszonyok is rásegítenek arra, hogy ő elfogadja, hogy igenis a valóság nem csak egyoldalú, hanem több rétege van, és léteznek más dolgok, más világok azon túl, amit eddig ő látott, vagy amit eddig ő hitt, és ez fordítva is igaz, ahogy egyre inkább belássa magát ebbe a varázsvilágba, akkor az arra készteti őt, hogy átértékelje a kapcsolatát a családjával is. Úgyhogy nagyon szépen összefonódnak itt a különböző világok, a különböző kapcsolatrendszerek. Nem akarok azért mindent elárulni, hogy ki kicsoda és hogy mi miért történik. Ezt majd az előadás elárulja. De alapvetően attól szép ez a történet, hogy tényleg késztet minket arra, hogy így átértékeljük, hogy mit gondolunk a világról, és hogy hányfajta igazság létezik.
1: A korábbiakban már utaltál arra, hogy lesz egy ősbemutató is a Jókai Színházban, a Csőgörény című darab. Mit érdemes tudni erről a bohózatról, és hogyan került a Jókai Színház idei műsortervébe?
0: Ha jól emlékszem, akkor Czajlik Józsefen keresztül került be ez a repertoárba, ő lesz ugyanis a rendezője az előadásnak. Ő már korábban rendezett egy kerékgyártó darabot, abban Tomi játszotta az egyik szereplőt. Kerékgyártó Istvánnak most hamarosan fog megjelenni egy új dráma kötete, és ebben benne lesz a Csőgörény című bohózat is, és ennek apropóján jött ez az ötlet, hogy akkor ezt a Csőgörényt egyből mutassuk is be színpadon, ismét ugye Czajlik József rendezésében, úgyhogy ez így került a repertoárba, és hát azt kell róla tudni, hogy egy alapvetően egy abszolút könnyed hangvételű előadás, szinte pontosan olyan, amit egy bohózattól elvár az ember, tehát lesz benne sok jellemkomikum, helyzetkomikum, félreértéseken alapuló vicces helyzetek, amikből a szereplők nagyon nehezen tudják magukat kibogozni, de a néző már pontosan tudja, hogy mi lenne a megoldás. Viszont aki azért szeretne keresni benne aktuális utalásokat a körülöttünk lévő világra, az szerintem talál majd rá. Egy 6 szereplős bohózatról van szó, és az történik, hogy egy vízvezeték szerelő az egyik munkája során egy tévedés áldozata lesz, mert az a gazdag férfi, akinél éppen szerel, az összekeveri őt egy nagy hatalmú valakivel, aki a nagy főnöknek a követe, és akkor hirtelen ez a vízvezeték szerelő és a felesége betekint egy számukra eddig abszolút ismeretlen világba, ahol tényleg minden megoldható pénzzel, egyezkedéssel, kinevezésekkel, és hát rengeteg abszurd szituációba, meg mulatságos helyzetbe kerülnek, úgyhogy nagyjából erre kell számítani a Csőgörény kapcsán. Itt is azt lehet majd vizsgálni, hogy mi a valóság, mi a hazugság, tehát hogy a félreértések, a hazugságok milyen különös helyzeteket teremtenek, és hogy igazából milyen párhuzamos valóságokban élünk mi emberek.
1: A negyedik bemutató az új évadban pedig a La Mancha lovagja című darab lesz. Ez egy nagyszabású darabnak készül. Mit érdemes róla tudni, illetve az alkotóról, a rendezőről?
0: Igen, igazából mindegyik előadásunk szerintem elég nagyszabású lesz, a Lír király is, a Gergő és az Államfogók is, hiszen ott is rengeteg szereplőt fogunk felvonultatni, és énekelni is fogunk. A Csőgörény önmagában ugye egy ős bemutató, de azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívás, ha lehet ezt így mondani, akkor a La Mancha lovagja lesz egyértelműen, de én azért bízok Novák Eszter tapasztalt rendezői kezében, ő a zenés előadásokat illetően egy abszolút szaktekintélynek számít, és ő személyesen választotta ezt a darabot, és szerencsésen jött ki abból a szempontból, hogy abszolút mellé illett a többi előadáshoz, mert bár ránézésre nagyon különbözőek, és nem lehet őket egy kalap alá vonni, de ahogy már így utalgattam rá, igazából mindegyik előadás azt feszegeti különböző szempontból, hogy milyen a valósághoz, az igazsághoz, illetve a képzelethez, az illúzióhoz való viszonyunk, és hogy mennyire a határán mozgunk különféle valóságotnak, és hogy ezeket képesek vagyunk-e megkülönböztetni. Ez a színházban mindig nagy téma volt, és azt gondolom, hogy a mai világunkban ez egyre égetőbb és egyre fontosabb kérdés lesz. Na de visszatérve a La Manchára, ez egy Don Quixote történet, és itt is egyébként színház a színházban van, és hát igazából Don Quixote alakján keresztül olyan kérdéseket tesz fel, hogy érdemes álmodozni, érdemes reménykedni egy szebb világban, még hogyha a valóság abszolút nem igazol minket, és akkor magunknak is fel tudjuk tenni ezeket a kérdéseket, hogy van-e merszünk, van-e lelki erőnk, úgymond Don Quixote-nak, vagy hát La Manchának lenni ebben a világban, de nyilván ennél a történet azért szövevényesebb lesz, és sok kaland vár ránk, sok izgalom, de így is attól félek, hogy már kicsit sok spoilert mondtam a jövő évadra vonatkozóan, úgyhogy a La Manchára azt hiszem, hogy egyelőre ennyit mondanék.
1: Akkor beszéljünk egy picit az elmúlt évad egyik siker darabjáról, az Egy piaci napról, amely nem csak a komáromi közönség előtt aratott osztatlan sikert, hanem nyáron több megmérettetésen is részt vett vele a társulat sikeresen. Legutóbb augusztus 25-én Budapesten vendégszerepeltetek vele a Város Majori Fesztiválon. Milyen lett a visszhangja a nyári fesztiváloknak?
0: Július elejénre visszaugornék, mert akkor Kisvárdán lépett fel ezzel az előadással a színház, és ott azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy nagy sikerrel zárult ez a kaland, mert a legjobb rendezés díját kapta érte Mohácsi János. Most pedig ugye volt a Városmajor Fesztiválon, ahol a Szemle Plusz verseny előadásai között elsőként lépett fel a Komáromi Jókai Színház az Egy piaci nappal. Azt gondolom, hogy meg úgy vettem ki a többiek visszajelzéséből, hogy alapvetően jól sikerült, sokan voltak, hogy zárul, milyen eredménnyel zárul, azt még nem tudjuk, tekintve, hogy az Egy piaci nap kezdte a versenyelőadásokat, tehát, hogy néhány még hátra van, de hamarosan majd az is kiderül, hát bízunk benne, hogy itt is valamivel jutalmazzák, mert tényleg azt gondolom, hogy kivételes előadás született, és remélem, hogy még az idei évadban is sokszor láthatják a nézők.
1: A felnőtt előadások mellett gyerekelőadásokkal is készültök?
0: Igen, mindig készülünk valamivel a legkisebb nézőink számára is, ugyanis hál' Istennek rengeteg bérletes óvodás és iskolás van, akik járnak ide a színházba, és hát két előadással készülünk nekik idén is. Az egyik a már említett Gergő és az Állomfogók családi musical, ami egyfajta Jolly Jokerként működik az idén, és azt gondolom, hogy ezzel a varázsvilággal, meg azzal a játékossággal, ami működik abban a történetben, az igazán meg tudja majd fogni a gyerkőcöket, illetve egy új előadással is készülünk, ez pedig egy klasszikus, a Pumuklit rendezi majd Pille Tamás, akit már ismerhetnek szintén a gyermeknézőink, ugyanis az ő rendezésében láthatták a Süsi a sárkányt is a tavalyi évben, amely szintén egy felújított előadás volt, és sok év után is nagy sikerrel futott, azt gondolom, úgyhogy Pille Tamás az idén a Pumuklit kínálja a legifjabb nézőinknek.
1: Új színészek is érkeztek az új évadra, mit érdemes róluk tudni, illetve milyen szerepet kapnak?
0: Igen, három új tag gazdagítja a társulatunkat. Itt lesz velünk Olli Erik, aki eddig a Kassa Itália Színház társulati tagja volt sok éven keresztül, viszont most visszatér otthonába, Komáromba. Őt a Lír királyban láthatjuk, a Gergő és az Állomfogókban mindenképp, a többi az még titok, illetve itt lesz velünk Balla Barnabás és Katona Eszter, ők mind a ketten a legfiatalabb generációt erősítik, mind a ketten nemrég végeztek a színművészeti főiskolán, Barni 2 éve, Eszter pedig 3 éve, viszont jelenleg is a doktoriát végzi Pozsonyban, és Barni úgy szintén a Gergő és az Államfogokban és a Lír királyban lesz látható, Eszter pedig Cordelia szerepében, szintén a Lír királyban, és megtörténhet, hogy őt még az évad második felében is láthatjuk. Annyival másabb kettejük helyzete, hogy ők fél-fél szerződésbe jönnek, ez nyilván praktikus megfontolásból, hogy ha csak fél szerződésre is, de több embert felvehessünk, így viszont őket valószínűleg kevesebb előadásban láthatjuk majd, de azt gondolom, hogy így is emlékezetesek lesznek a nézők számára.
1: Megkezdődött már a bérletek árusítása a 2026-27-es évadra, a Mi Színházunk, a Mi Történeteink mottóval. Mit ígér ez az évad? Utaltál már rá, hogy mi a közös az ebben a szezonban bemutatott darabokban, de mégis hogyan lehetne összefoglalni, mit ígér ez az évad a színházba látogatóknak, illetve a színház szerető közönségnek?
0: Szerintem egy rendkívül színes, változatos programot ígér, egy abszolút izgalmas évad tekintve nem csak a 4 új bemutatót, de a műsoron tartott előadásokat, illetve ugye a felújított Pál utcai fiúkat, tehát rengeteg jó és izgalmas előadást láthat a közönség, nem csak a bérletesek, de azok is, akik mondjuk egy-egy előadásra váltanak jegyet, és ugye utaltam rá, hogy mi a közös a 4 felnőtt bemutatóban. Hát azt gondolom, hogyha van ugye ez a téma, amely mindegyik előadásban fellelhető, ugye az igazság, valóság, képzelet, illúzió különböző verziói, és hát én csak arra szeretném bíztatni a nézőinket, hogy ha váltanak bérletet, vagy eljönnek megnézni ezeket az előadásokat, akkor gondolkodjanak velünk együtt. Azt gondolom, hogy minden rendező, vagy szinte minden rendező igyekszik úgy rendezni az előadásait, hogy ne csak határozott válaszokat, hanem inkább kérdéseket tegyen föl, hogy minden karaktert a lehető legárnyaltabban mutasson be, hogy ne legyen egyértelmű, és így a nézőnek is van döntési joga abban, hogy akkor én neki adok igazat, én szerintem ő a jobb, ő a rosszabb, stb. Tehát, hogy igazából kell az ő partnerségük ahhoz, hogy velünk együtt gondolkodjanak ezekről a témákról, és erről is szól igazából a színház, hogy van egy közös létezés, egy közös gondolkodás, és ettől a közös élménytől válnak ezek a történetek a mi történeteinké a mi színházunkban, hogy egy kicsit megferdítsem az idei szlogent.
1: Javában zajlik már a bérletárosítás a Komáromi Jókai Színház 2026-27-es évadára. Változatlan árakon egészen szeptember 17-éig vásárolhatóak meg az új évad új bérletei. A repertoárról és az újdonságokról Finta Viktóriával, a színház dramaturgiával beszélgettem. Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
0: Köszönöm a beszélgetést.

0: szeretni.
1: Augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country zene egyik legismertebb és legszerethetőbb alakja. Énekes, dalszerző, színésznő és üzletasszony volt, de legalább ennyire fontos része az örökségének az a jótékonysági munka, amelyet évtizedeken keresztül végzett. Ráemlékezünk most következő összeállításunkban. Dolly Partonnak két olyan dala van, amelyet a 20. század legnagyszerűbb szerzeményei közé sorolnak, az egyik a Jolene, a másik pedig az I Will Always Love You. Utóbbit később Whitney Houston előadásában ismerte meg az egész világ. Érdekesség, hogy Parton elmondása szerint ezt a két klasszikussá vált dalt ugyanazon a napon, tehát egy napon írta. Dolly Parton élettörténete már önmagában is figyelemre méltó. Tennessee állam egyik szegény, hegyvidéki vidékén született, és 12 gyermek egyikeként nőtt fel egy egyszobás faházban. Zenei tehetsége már nagyon korán megmutatkozott. Gyerekként helyi rádió és televízió műsorokban szerepelt, 13 éves korában pedig már a Nashville-i közönség előtt énekelhetett. Egyik korai fellépése után maga Johnny Cash is bátorította őt. Azt tanácsolta neki, hogy ne akarjon megfelelni mások elképzeléseinek, hanem maradjon hű a saját ösztöneihez. Parton pedig valóban a maga útját járta. Közel 7 évtizeden át volt jelen a színpadon, miközben dalaival a country zene határain messze túl is hatalmas közönséget tudott megszólítani.

Megjelenését tudatosan építette fel, a hatalmas szőke haj, a csillogó ruhák, az erős smink és a feltűnő kiegészítők egy könnyen felismerhető színpadi figurává álltak össze. Ez a külső ugyanakkor azt is lehetővé tette számára, hogy civilben szinte észrevétlen maradjon. Ha nem viselte a jellegzetes parókát és fellépő ruháit, az emberek az utcán gyakran fel sem ismerték. A saját külsejéről mindig sok humorral beszélt, és soha nem vette túlságosan komolyan az őt körülvevő csillogást. Egészségi problémái 2025 őszén váltak nyilvánossá. Szeptember végén közölte, hogy orvosi beavatkozások várnak rá, ezért el kell halasztania a decemberre tervezett 6 Las Vegas-i koncertjét. Dolly Parton még ezt a nehéz hírt is a rá jellemző öniróniával osztotta meg. Úgy fogalmazott, elérkezett az ideje egy komolyabb nagy szerviznek, amelynek ezúttal semmi köze a plasztikai sebészethez. Azt is világossá tette, hogy félkészen már nem akar kiállni a közönség elé. Úgy érezte, aki jegyet vásárol a koncertjére, annak joga van a lehető legjobb műsort látni. Ekkor még arról beszélt, hogy nem akar visszavonulni, csupán lassítania kell, hogy később újra teljes erővel dolgozhasson. Dolly Parton nem csak a szórakoztatóiparban alkotott maradandót, különösen fontos volt számára, hogy minél több gyerek tanuljon meg olvasni, és már egészen kicsi korban kapcsolatba kerüljön a könyvekkel. Ebben személyes élményei szerepet játszott, hiszen édesapja nem tudott írni és olvasni. Ezért hozta létre 1995-ben az Imagination Library programot, amely azóta több százmillió ingyenes könyvet jutatott el a világ számos országában élő kisgyerekekhez.

Dolly Partonra sokan a dalai miatt emlékeznek majd, másoknak a filmjei, összetéveszthetetlen külseje vagy önironikus humora jut majd az eszébe, sokaknak pedig egy jótékonykodó hölgy marad. Egy biztos, Dolly Parton feledhetetlen. Ráemlékezünk most a következő dallal. Nyugodjon békében!

0: Az univerzum egyik leghidegebb helye egy amerikai laboratóriumban van. A Tejútrendszer eddig ismert leggyorsabb csillagát fedezték fel, és egy 11.000 éves, különleges szobrot találtak Törökországban. Ezekkel a témákkal foglalkozunk most következő színes híreinkben. Gazsik Viktóriát hallják.
1: Az univerzum egyik leghidegebb helyét ma már nem az űrben, hanem egy New York állambeli laboratóriumban találjuk. Az IBM kutatói olyan hűtőrendszert fejlesztettek, amely 15 millikelvinre, vagyis az abszolút nulla fokhoz közeli hőmérsékletre képes lehűteni egy kvantum számítógép alkatrészeit. Az abszolút nulla mínusz 263,15 Celsius fok, ennél alacsonyabb hőmérséklet elméletileg nem lehetséges. A szélsőséges hideg azért fontos a kvantum számítógépeknél, mert csökkenti a környezetzavaró hatásait, és stabilabbá teszi a rendkívül érzékeny kvantumállapotokat. Az IBM célja, hogy 2029-re hibatűrő, vagyis működés közben a hibákat felismerni és korrigálni képes kvantum számítógépet hozzon létre. A mostani hűtőrendszer moduláris, ezért a jövőben további kvantum csippekkel is bővíthető. Csillagászok a Tejútrendszer eddig ismert leggyorsabban mozgó csillagát azonosították. Az S-301 jelű objektum másodpercenként mintegy 25.000 kilométeres sebességgel száguld, ami a fénysebesség körülbelül 8%-a. A csillag különlegessége, hogy a galaxis középpontjában található Sagittarius A csillag szupernagy tömegű fekete lyuk körül kering, ráadásul mindössze 8,7 év alatt kerüli meg azt. Pályája a Föld és a Nap közötti távolság 12-szeresére is megközelíti a fekete lyukat. A kutatók szerint az S-301 megfigyelése lehetőséget adhat arra, hogy közvetlenül megmérjék a fekete lyuk forgását, és ezzel az általános relativitás elmélet előrejelzéseit is teszteljék. Az Európai Déli Obszervatórium teleszkópjaival 2031-ben a következő közeli elhaladáskor újabb méréseket végeznek. Rendkívül ritka, mintegy 11.000 éves szoborra bukkantak régészek Törökország déli részén, Karahantepe-ben. A körülbelül 70 cm-es magas alkotás egy gepárd hátán ülő embert ábrázol, és a szakértők szerint a férfiasság szimbóluma lehetett. A török kulturális miniszter szerint a szobor stílusa teljesen egyedülálló, nem hasonlítható más ismert leltekhez. Karahantepe-ben korábban egy fordított kompozíciójú szobrot is találtak, amelyen egy ember hátán látható gepárd. A kutatók szerint a két alkotás összefügghet, a gepárd pedig a hatalmat, az életerőt és a veszély feletti uralmat jelképezhette. A térségből már több különleges emberalakot és állatokat ábrázoló neolitikus szobor is előkerült, így az új lelet tovább árnyalhatja a világ egyik legkorábbi településének vallási és kulturális életéről alkotott képet.

Hölgyeim és uraim, véget ért a pénteki nappali. Gasztronómia, film, zene és színház voltak a mai műsor témái. A beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják és újra meghallgathatják. De ahogy azt mindig javasolni szoktam, további tartalmakért érdemes rádiónkat követni a közösségi média felületeken és Spotify-on is. Mai munkatársam Zsapka Levente hangmérnök volt, akinek ezúttal is köszönöm a közös munkát, önöknek pedig kellemes utolsó augusztusi hétvégét kívánok, élvezzék a nyári szünet utolsó napjait. Egy hét múlva ismét várom önöket reggel 9-től itt a Pátria Rádióban. Fica Jánost hallották, legyen szép a napjuk!

0: Özsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncson Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját Mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
2: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Megközelítőleg 3,3 millió eurót szán a Felső-Garamente és Hont régióira a kormány. Tibetben gátszakadás volt, eddig 489 halálos áldozata van a villámárvíznek. Elhunyt 5. Harald norvég király. Pozsonyban 26, Kassán 24 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A kormány várhatóan mintegy 3,3 millió eurót különít el a zólyomi, karamszentkereszti, nagykürtösi és korpona járások tágabb régióiban található települések és szervezetek számára. Ezt Robert Fico miniszterelnök jelentette be ma a Geletnek, azaz Linyiknát Hronom településen tartott helyszíni ülés elején. A kabinet mai ülésén Garamente és Hont régiók társadalmi gazdasági helyzetével és problémáival foglalkozik. Fico bejelentette, hogy a kormány várhatóan 42 feladatot hagy jóvá az egyes minisztériumok számára, amelyeknek ezekben a régiókban társadalmi és gazdasági javulást kellene hozniuk. Rudolf Huliák idegenforgalmi és sportminiszter szerint össze kellene hívni az ország biztonsági tanácsát a kelet-szlovákiai dróngyár elleni meghiúsított támadás miatt. Erről ma nyilatkozott újságíróknak a geletneki kormányülés előtt. Peter Pellegrini államfő már tegnap felszólította a kormányt, hogy a következő ülésén, esetleg az ország biztonsági tanácsának rendkívüli ülésén foglalkozzon a kelet-szlovákiai üzem ellen tervezett támadással. Arra is felszólította a kormányt, hogy lépjen az esetleges további támadások megelőzése érdekében, ne becsülje alá a helyzetet és fogadjon el megfelelő óvintézkedéseket. A szervezett bűnözés elleni hivatal az UBOK hiúsította meg a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem felgyújtását. Roman Hájek, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője arról tájékoztatott, hogy az ügyben 3 külföldit gyanúsítottak meg, közülük 2 letartóztatásba helyeztek Szlovákiában, különösen súlyos közveszélyokozás előkészítésével gyanúsítják őket. A szlovákiai vállalkozók hangulata augusztusban romlott júliushoz képest. A gazdasági hangulatmutató értéke 4,4 ponttal 95-re csökkent. Ugyanakkor csak az ipar tekintve romlott a vállalkozók hangulata, a fogyasztóké nagyon enyhén. A szolgáltatásokban a vállalkozók viszont viszonylag optimistábbak voltak. Enyhe hangulatjavulás volt tapasztalható az építőipar és kereskedelem terén is. A gazdasági hangulat az előző év azonos időszakához képest is romlott, méghozzá 5,6 ponttal, a hosszú távú átlagtól 10,7 ponttal marad el, erről a statisztikai hivatal számolt be. A legrosszabb forgatókönyv szerint Szlovákia jövőben a hanyatlás spiráljába kerülhet. Ez hatással lehet az állam mindennapi működésére és lelassíthatja a gazdaságot. Csökkenne az ország vonzereje mind a külföldi tőke, mind a lakosság számára. A gyakorlatban ez azt jelenteni, hogy csökkennének azok a szolgáltatások, amelyeket az államtól kapnak az állampolgárok. Erre hívta fel a figyelmet a TSR TV műsorában Miroslav Stefánik, a Szlovákia 2040 jövőkép garáns, a Szlovák Tudományos Akadémia Gazdasági Intézetének igazgatója. Szlovákia jelenleg még mindig abból merít, amit az Európai Unióba való belépés után szerzett. A külföldről ide áramló nagy beruházások a kiegészítő tőke most hoznak hasznot, mondta Stefánik. Hozzátette, hogy Szlovákia ugyanakkor olyan időszakban van, amikor keveset fektet be a jövőbe. A nyereség, amelyet a befektetők és az állam is realizál, nem kerül vissza a gazdaságba. A nepáli rendőrség közölte, hogy Tibetben gátszakadás történt, és a víz elkezdett kiáramlani a környező területekre. A zavaros vízáramlás a kissé megnőtt azon a területen, ahol korábban a súlyos árvíz történt, és további árvízveszély áll fenn, közölte a nepáli katasztrófa védelem szóvivője. A hadsereg egyik képviselője ezzel kapcsolatban közölte, hogy a szerdától folyó mentési műveleteket rövid időre felfüggesztették. Nepált szerdán heves áradások sújtották, amelyek a Tibettel határos régióban több falut elpusztítottak, valamint utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongáltak meg. A természeti katasztrófa eddig legkevesebb 489 ember életét követelte, több mint 1500 ember továbbra is eltűnt, köztük több száz külföldi. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amely szerint az Ontario tavat azonnali hatállyal Amerika-tóra nevezik át. Ezt azzal indokolta, hogy az USA és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások kudarca miatt csökkenhet a kanadai Ontario tartománnyal folytatott kereskedelem volumene. Az Ontario-tó Kanada legnépesebb tartománya Ontario és az amerikai New York állam között terül el. Közepén húzódik a Kanada és az Egyesült Államok közötti államhatár. Az USA szombaton 50%-os vámot vetett ki bizonyos kanadai termékekre 20 milliárd dollár értékben, miután a tárgyalóknak az utolsó pillanatban sem sikerült új kereskedelmi megállapodást kötniük. Mark Carney kanadai miniszterelnök válaszul bejelentette, hogy szeptember 8-ától kölcsönös vámok lépnek életbe az amerikai árukra. A rendeletre úgy reagált, hogy az Ontario-tó neve nem változik. Az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, az ICE, 16,7 millió dollár értékben kötött szerződéseket 6000 pár fájdalmas elektromos sokkot okozó kesztyű beszerzésére. A szövetségi adatbázisban szereplő közlemény szerint az ICE nyilvános pályázat nélkül kötött szerződést a kesztyűk, valamint a kiegészítő felszerelések és szolgáltatások beszerzésére a Compliant Technologies vállalattól. A Reuters emlékeztet arra, hogy az év elején Minnesotában az ICE ügynökei lelőttek két amerikai állampolgárt, emellett az emberi jogi szervezetek aggodalmukat fejezték ki a fogvatartási létesítményekben alkalmazott eljárások miatt. Donald Trump elnök tavaly évelei hivatalba lépése óta több mint 50 ember halt meg az ICE őrizetében az Egyesült Államokban. 89 éves korában elhunyt 5. Harald norvég király. Az AFP hírügynökség ma reggel a királyi palotára hivatkozva közölte a hírt. Korábban már bejelentették, hogy a királyt rendkívül súlyos betegség miatt kórházba szállították. Utódja fia Hákon koronaherceg lesz. 5. Harald Európa legidősebb uralkodója volt. 1991-ben lépett trónra apja 5. Olaf halála után. Ő volt az első norvég király a 14. század óta, aki Norvégiában született. Hosszú ideje egészségügyi problémákkal küzdött, de többször is kizárta a lemondás lehetőségét. A BBC szerint Harald a történelemben népszerű és reformszellemű személyiségként fog bekerülni, aki modernizálta a monarchiát, és megszegte a hagyományt azzal, hogy nem királyi családból származó nővel kötött házasságot. Harald a természet szerelmese volt, és 3 alkalommal képviselte Norvégiát az olimpiai játékokon vitorlázásban.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: A Szlován a labdarúgó bajnokok ligája főtábláján az Internacionálét, a Betis Sevillát, a Donyeckot és a Stuttgartot fogadja, idegenben pedig a címvédő Paris Saint-Germainnel, a Lillel, a Rómával és a Linccel mérkőzik. A Ferencváros az Üllői úton 4-0-ra verte a Trabzonsport a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján, és 5-0-ás összesítéssel jutott a sorozat liga szakaszába. A törökök a 13. perctől 10, az 57-től pedig 9 emberrel játszottak. Hogy kik lesznek a főtáblán a Fradi ellenfelei, az ma a 13 órakor kezdődő monakói sorsoláson derül ki. Ma este játsszák a labdarúgó NB1 6. fordulójának nyitó mérkőzését. A Debrecen 20 órakor az MTK-t fogadja. Koleszár Mihály döntőbe jutott az 5-tusázó kínai világbajnokságán. Nem sikerült a 8-at döntőbe kerülnie a szlovák és a magyar női röplabda válogatottnak a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű Európa-bajnokságon. A 15. kiemelt Marozsán Fábián meglepetésre 7-6-2-6-4-6-ra kikapott az ausztrál James Duckworth-től a Winston-Salemi tenisztorna negyed döntőjében.
2: Időjárás.
1: Derült vagy részben felhős az idő, helyenként főleg nyugaton, átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul az ország nyugati részén, valamint Besztercebánya és Kassa megye déli részén.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az Alkotmánybíróság évekig költségvetési bizonytalanságban működött. Irán kész folytatni a tárgyalásokat az USA-val. Napos, többnyire derült időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Az Alkotmánybíróság az elmúlt években költségvetési bizonytalanságban működött, állapította meg a szlovák legfelsőbb ellenőrzési hivatal. A 2023-as és 24-es költségvetések nem fedezték teljes mértékben a hivatal valós szükségleteit, többek között az informatikai rendszer korszerűsítését. 2023 és 2025 között a költségvetést évközben 6% és 24% közé emelték, évente átlagosan 17 alkalommal módosítva azt. Az Alkotmánybíróság vagyona 2025 végén meghaladta a 23,7 millió eurót. Módosító javaslatot terjeszt elő Tomás Szalai, az SZSZ képviselője a gyógyszerek térítéséről szóló törvényhez. Az úgynevezett hordozható támogatás lényege, hogy a beteg bizonyos feltételek mellett más, számára megfelelő kezelésre is felhasználhassa a közbiztosításból járó összeget. Ha az új kezelés drágább, a különbözetet a páciens fizethetné ki. A javaslat szerint a kezelést szakorvosi központnak kellene ajánlania, és a betegnek tájékozott beleegyezést kellene adnia. A kormány ma reggel visszavonta a nemzeti parkok övezeti besorolásához kapcsolódó vitatott határozatait. A döntést a Környezetvédelmi Minisztérium azzal indokolta, hogy az augusztus elején a Földművelésügyi Tárcával kötött együttműködési memorandum miatt a korábbi határozatok már elvesztették gyakorlati jelentőségüket. A korábbi rendelkezések szerint az állami erdőgazdaságnak, a LESZI SR-nek kellett volna biztosítania az erdők szakmai kezelését és az erdőterületek gondozását a nemzeti parkokban. A kritikusok attól tartottak, hogy a területek ugyan formálisan a nemzeti parkokhoz kerülnek, gyakorlatban azonban továbbra is az állami erdőgazdaság irányítás alatt maradnak. A vitát az is élezte, hogy az ellenzéki politikusok és környezetvédő szervezetek szerint a rendelkezések veszélybe sodorhatták a helyreállítási tervből származó mintegy 450 millió eurós támogatást. A Környezetvédelmi Minisztérium ezt cáfolta. Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet. A kormány július elején 4 nemzeti park, a Tátrai, az Alacsony-Tátrai, a Poloninai és a Kisfátrai nemzeti parkot új övezeti rendszerként hagyta jóvá. Irán nem zárja ki a diplomáciai tárgyalások újraindítását az Egyesült Államokkal, jelentette ki Abbas Araghchi iráni külügyminiszter. Szerint azonban Washingtonnak fel kell hagyni a nyomás gyakorlással, és teljesítenie kell korábbi vállalásait. Közben több térségbeli ország, köztük Omán és Katar is közvetítői szerepet vállal. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a hormuzi szoros kérdésében az Egyesült Államoknak előbb teljesítenie kell bizonyos feltételeket. A Fehérház szerint jelenleg nincs amerikai-iráni tárgyalás a konfliktus lezárásáról. Szerbia megadná Ratko Mladicnak mindazokat a katonai és állami tiszteletadásokat, amelyekre jogosult, jelentette ki a szerb igazságügyi miniszter. Mladic tegnap 84 éves korában halt meg egy hágai kórházban. 2017-ben életfogytiglani börtönre ítélték háborús bűnök és népirtás miatt. Nevéhez kötik többek között az 1995-ös szrebrenicai mészárlást, amelyben több mint 8000 bosnyák muszlim férfit és fiút öltek meg. Halála után Bosznia szerbek lakta területein több helyen megemlékezést tartottak. Részvétüket fejezték ki a NATO és az Európai Unió vezetői 5. Harald norvég király halála miatt. Mark Rutte NATO főtitkár elkötelezett vezetőként méltatta az uralkodót és kiemelte a norvég fegyveres erők, valamint a NATO iránti támogatását. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint Harald szerénységgel és kötelességtudattal szolgálta hazáját. 5. Harald ma reggel 89 éves korában hunyt el, augusztus közepe óta kórházban kezelték.
0: Időjárás.
1: Napos, többnyire derült időnk van. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Nyugaton és délen helyenként akár 33 fokot is elérhet, a délkeleti szél pedig több felé megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pár
1: Bárkányban a Jeszenszky és az Esztergomi út kereszteződésében két személyautó ütközött. Az érintett szakaszon rövid ideig tartó fennakadásra számítsanak. Késésekkel számítaniuk a Kiszücőújhely előtti útszakaszon Zsolna felől. Körülbelül 10 perces a menetidő növekedés. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Reklám.
4: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Rai.slovnaftmove.sk.
5: Kedves hallgatóink! Nógrádban a helyzet című műsorunk 2025. augusztus 9-én elhangzott adását ismételjük meg.
6: Nógrádban a helyzet. Nyitrai Nórával.
5: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban kiderül, hogy mi sül ki abból, ha egy énekesnő, aki a hétköznapokban pedagógus és egy hivatásos fotós összekötik az életüket. Két művészlélek egy fedél alatt, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: A Rimaszombati Arany Niki és a Fülekis Nelszer Zoltán egy párt alkotnak, de nem is csoda, hogy egymásra találtak, hiszen mindketten művész lelkek. Zoltán igazi szenvedélyes fotós, aki az összes füleki eseményen ott van, a várat pedig már szinte minden szögből megörökítette. Közkedvelt régi fénykép gyűjteményével időutazásra hívja az érdeklődőket. Képeit többször kiállították, és jó ideje már saját stúdiójában várja a kuncsaftokat. Niki Rimaszombatban és környékén is sokan ismerik, hiszen a Tompa Mihály alapiskola pedagógusa. Nem csak a tanári, hanem a művészi pályán is nagyot alkot, valóra váltotta álmát, elkezdett énekelni, énektanárhoz járni, dalokat írni, és egyre több fellépése van. Beszélgetésünk elején Niki és Zoltán is arról mesélnek, hogyan, honnan indultak.
1: Gyerekkoromban is szerettem én énekelni, de akkor az még csak olyan dolog volt, hogy ilyen mellékes, de én nekem ilyen 30 éves korom körül, 20 évesen is ma úgy 25 után úgy fontos volt, hogy ez az éneklés van, és én szeretek, és akkor, hogyha képes vagyok rá, és tudok vele adni, akkor az valami olyan dolog, amit csinálni kéne. És volt egy-két felkérésem, meg megkeresésem azelőtt is, amit nagyon nagy örömmel fogadtam el, de úgy éreztem, hogy ez nem az igazi, hogy nem megy ez nekem annyira jól, mint ahogy én azt szeretném, és hát én ilyen későn érő típus vagyok, úgyhogy így 30 után, 32 évesen kezdtem el én tanulni, énekelni, profi tanárnál így önképzés, és saját magam képeztem. Na, de egy profi tanár segítségével. Úgyhogy én 32 éves voltam, amikor én ezt elkezdtem tanulni, és ugye akkor már céltudatosan az volt a cél, hogy amit csak ki lehet magamból hozni, azt én szeretném kihozni, hogy a legjobb legyek magamhoz képest, és akkor így 2 éven keresztül csak arra gyúrtam, hogy csak napi szinten 1-2 órákat minimum énekeltem, de bennem

0: arra igény. Van, akiknek ez tetszik, vagy akiket ez érdekel, vagy akiknek tudok ezzel adni.
1: Mondtad, hogy gyerekkorodban igaz, hogy szerettél énekelni, de akkor ugye még nem gondoltál arra, hogy te énekesnő legyél. Ez nem természetes minden kislánynál, hogy egyrészt király kisasszony akar lenni, másrészt, hogyha mondjuk jó hangja van, akkor így megszületik benne a vágy, meg az elképzelés, hogy fú, akkor én énekesnő leszek?
0: Nálam nem volt az, mert én nagyon szégyellős kislány voltam. Én nagyon visszahúzódó, bátortalan, nem mertem emberek előtt. Én otthon emlékszek, hogy otthon sokat. Karácsonykor is, hogyha volt ugye a gyerekeknek jön a Jézuska, de mielőtt a Jézuska jön, éneklünk együtt valami szépet, és akkor ez úgy benne volt, meg otthon én bezártam az ajtót magamra, és ment a zene, és akkor én jókat táncoltam, meg buliztam. De én nagyon szégyellős voltam, úgyhogy én emlékszem, hogy amikor a farsankor is a maszkabalok voltak az iskolában, így egy-négyen, engem két kézzel húztak be, hogy de menjek már táncolni, és nem, mert egyszerűen az, hogy emberek előtt én táncoljak, nekem az gyerekkoromban totálisan elképzelhetetlen volt. Én nagyon féltem. Én nagyon szégyenkeztem mások előtt bármit is így csinálni, hogy most én énekelni, meg táncolni. Úgyhogy nekem ez azért nem nagyon volt benne a pakliban, hogy most én énekesnő legyek.
1: És mondjuk nem is bátorítottak téged otthon arra, hogy hát kislányom, jó a hangod, és esetleg érdemes lenne ezzel foglalkozni. Vagy nem tudom, például nem olyan a családi háttér, hogy nem az, hogy ne támogatnának, de hogy esetleg nem arra gondolnak, hogy most akkor a gyerekének tudását lenne fontos csiszolgatni. Talán jobb, hogyha az angol tudását csiszolgatjuk, mert hogy talán azzal többet el lehet érni, nem tudom. Tehát, hogy ugye rengeteg féle ember van, de hogy ez nálatok gyerekkorodban hogy volt, hogy erre emlékszel-e?
0: Azzal nem volt gond, hogy ne bátorítottak volna, mert hát mindig dicséretet kaptam, hogy hát ügyesen, szépen éneklek, de akkoriban még ez nem így működött az iskolákban. Volt egy kórus, ugye Lévai Tibi bácsi vezetésével, és ő azért nagyon sokat tett azért, hogy a tehetséges gyerekeket felkarolja, úgyhogy ötödikes koromban beválasztott az iskolai kórusba, és én akkor ott végig énekeltem egészen 9-es koromig, és nagyon nagy élvezet volt, nagyon nagy öröm volt az is, hogy én a Petőfi ház előtt, még akkor március 15-én voltak az ünnepségek, és minden évben a kórussal, vagy épp adventkor karácsony előtt mind a két templomban, reformátusban, római katolikusban, és akkor ez olyan élmény volt nekem, és ugye a szüleim mindig ott voltak mindegyik fellépésen, és ők, nekik ez tetszett, meg ezt úgy értékelték, de maga az, hogy szóló. Nem volt még az, hogy internet, YouTube, mindenféle ilyen csatornák, meg Facebook, ahol ugye ömlik, hogyha most ugye szétnézek, és valakinek a gyereke valamilyen művészettel foglalkozik, tele van vele, és akkor rakja föl. Még akkor ez nem ment annyira, szóval inkább ezen a közösségi, hogy kórus, hogy közösségben éneklés az, amit úgy jobban felkaroltak, vagy szerettek, vagy népszerű volt az, hogy most ott valaki kiválik, és akkor külön volt, mert emlékszem, hogy készítettek föl ilyen népdallal valamilyen vetélkedőre, ilyen iskolai valami vetélkedőre, de nem ment ez úgy, mint manapság, hogy 100 000 féle tehetségkutató műsor, és akkor nyomatjuk a kicsi gyerekkortól. Ez akkoriban nem volt még divat. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ez véget se, hogy így jobban a kóruson volt a hangsúly, és én azt akkor úgy nagyon éreztem, úgyhogy lehet, hogy bennem se fogalmazódott az meg, hogy most én külön akarjak bármit is csinálni, de nekem nagyon sokat adott a kórus. Végig kísértem majdnem az egész életemet, mert az 5-től 9-ig volt a Lévai Tibi bácsival, aztán én szakközépiskolában Losoncra jártam a pedagógiai szakközépiskolában, ott is végig kórusoztam a 4 évet, aztán elkerültem Miskolcra egyetemre, ott van a Miskolci Bartók kórus, ez ilyen városi kórus, ott abba is csatlakoztam pár évet, ott is énekeltem, akkor visszajöttem Rimaszombatba, akkor meg a Blaha Lujza vegyes kórushoz csatlakoztam, sok éven keresztül énekeltem velük, most meg már inkább a szóló karriernek nem szoktam nevezni, de szóló dolgokra koncentrálok, és már úgy időben nem annyira fér bele mellé a kórus, úgyhogy most egyelőre így szólóban vagyok.
1: Azt hittem, hogy már sorolod a rimaszombati kórus után, hogy átléptél a Fülekibe.
0: Nem, nem. Én maradtam volna szívesen

0: A Rima Szombatiban. Én ott jól éreztem magam, meg egy kimondottan, bár ki vagyok én, hogy megmondjam, de nagyon ügyes kórus, nagyon jó kórusnak tartom a Rima Szombati Blaha Lujza kórust, és szeretettel gondolok vissza rájuk, de nagyon sokszor jöttek már úgy ki az utóbbi időben a fellépések, hogy egyszerre. Tehát, hogy a kórussal is lett volna, de szólóba is kellett, és akkor egy nagy rohanás lett a vége, ami meg megint nem annyira jó, mert ne erről szóljon majd művészet, hogy akkor most így erőből keményen rohanunk kész nélkül neki. Úgyhogy úgy éreztem, hogy most sokat kórusoztam én 10 éves koromtól kezdve, úgyhogy most egy kicsi szünet a kórusnak, és most akkor legyen egy szóló része az életemnek.
1: Szóval, hogy végül is azért csak megbátorodtál, most már kijöttél a kórusból, és most már irány a szóló. Nem mondod, hogy karrier, mert hogy ezt ugye nem annyira szeretette ezek szerint, de hogy akkor a szóló pályafutás.
0: Így lehet mondani, igen.
1: Zoli, neked az életedbe mikor és hogyan került a fotózás? Vagy egyáltalán hogyan fertőzöttél meg te ezáltal?
2: Azt lehet mondani, hogy ilyen 14 éves korom elején kezdődött a fotózás iránti érdeklődésem. Lényegében apukám inspirált, mivel hogy ő is rengeteget fényképezett, és itthon volt egy ilyen labor, ahol elő lehetett hívni a képeket. Nagyon érdekelt maga a fényképezőgép, hogy kell vele fényképezni abba az időbe, megkomponálni a képet, de ezen kívül számomra nagyon érdekes volt, hogy előhívom saját magam a fényképet, úgyhogy a fehér lapból kirajzolódott valami, egy portré, úgyhogy megszületett egy kép. Ez egy külön élmény volt, azon kívül, hogy képet alkotok a fényképezőgépen keresztül, úgyhogy eleinte így fekete-fehér filmekre fényképeztem, ugye színes technika annyira nem is nagyon volt, illetve volt, csak otthon nehéz volt abban az időben megoldani a színes technikát. Amúgy is a fekete-fehér képalkotás alt hozzam közelebb, még akkor is 14 évesen, úgyhogy valahogy így kerültem én a fényképezőgép tájékára, vagy közel a fényképezéshez.
1: Azért ez mondjuk minden esetre nagy előny, hogy édesapád fotózott, és itthon volt egy fotólaborotok is, mert ugye azért ez nem mindenkinek adatik meg, de hát mondják, hogy tényleg akkor tudsz igazán fényképezni, vagy hogy akkor kerülsz ehhez Isten igazából tényleg közel, és érted meg az egész technikát, hogyha te elő is tudod hívni azt a filmet. Tehát az egy dolog, hogy az ember kattingat. Manapság már ugye az automata fényképezőgépekkel gondolkodni se kell rajta, és beállítani sem kell semmit, tényleg csak kattingat. De hogy tényleg annó az analóg fényképezés tudománya mellett azért meg kellett tanulnod azt is, hogy hogyan hívd elő azt a filmet, és ezt mind 10 évesen?
2: Igen, azt lehet mondani, hogy akkor kóstoltam bele, és akkor választottam ezt magamnak, mint hobbi. Akkor digitális korszakról még nem nagyon beszél, úgy, hogy volt egy a fényképezőgépben egy 36 filmkocka, amit kifényképeztem, mindig izgatott, hogy vajon hogy sikerült, de ez nem tudom mikor derült ki, pár hét után, csak lehet, hogy addigra el is felejtettem, hogy mi van rajta, mert úgy összegyűjtögettem a tekercseket, és akkor aztán, amikor volt rá idő alkalom, akkor előhívtam többet. Akkor jött a meglepetés, hogy jéj, de jó lett, jaj, de lehetett volna másképpen is fotózni. Hát megvan a varázsa a labor fényképezésnek. Amor kivesző félbe van, hogy fogalmazzak, mert ugye mindent ural a digitális korszak, azt meg sose fogja helyettesíteni a filmet, a digitális képalkotás.
1: Mondod, hogy nem fogja helyettesíteni. Miért? Nyilván azért, ahogy te mondod, megvan a varázsa az analóg fényképezésnek, meg annak is, hogy te hívod elő a képet. De tényleg így szakember szemével miért nem helyettesítheti az egyik a másikat? Mi benne tényleg az a különbség, amit az egyik tud, a másik nem tud?
2: Véleményem szerint az, hogy ugye eleve van a negatív tekercs, amivel tudok tarolni a fényképeket, mert az meg azért is fontos, mert mivel, hogy régi képeket is gyűjtök, ezért nem is tudom, hogy most a digitális korszakban, hogy ezek hogy maradnak fenn, ez a több százezer fotó, ami készül mondjuk egy év alatt, de akkor ugye filmre fényképezett mindenki, vagy ha nem maradt meg a film, akkor megmaradt a kép. Rengeteget fejlődött ugye a digitális technika, nyomon lehetett követni számomra is, mert mivel a kezdetekkor én is vásároltam egy digitális fényképezőgépet, akkor még ugye annak a képi világot mostani technikában összesen lehet vetni, olyan roham tempóba fejlődött, ugye?
1: Igen, annó még pixelekkel dobálkoztunk.
2: Igen, volt, nem tudom, pár megapixeles, vagy nulla egész valamennyi megapixeles képezőgép most. Szóval, hogy nagyon felfejlődött ez a technika, de viszont szerintem még mindig lehet látni a különbséget, hogy mi volt filmmel, és mi volt digitális fényképezőgéppel készítve. Valahogy megvan annak az atmoszférája. Hát mind a kettővel lehet jó képet, rossz képet készíteni, az most csak az alkotó múlik, úgyhogy az nem garancia a digitális fényképezőgépnek, vagy a filmesnek se, hogy jobb lesz, de minden esetre az atmoszféra az teljesen más szerintem még most is. Illetve a fényképezéshez való hozzáállás a filmessel. Betenni a tekercset, befűzni, akkor elgondolkodni, hogy na, mondjuk rá van az a 36, vagy hogyha nagyobb formátummal fényképezik, akkor még fele se. Hogy akkor elgondolni, hogy mi legyen benne, hogy milyenek a fényviszonyok, nem lesz-e sötét, nem lesz-e túlvilágos, alványon kell-e már azt fotózni, vagy nem, mélységjeleséget beállítani. Úgyhogy teljesen más hozzáállás kell. Még a digitális, megcsinálom a képet, és akkor megnézem, tudom, hogy jó, vagy nem jó. Ségeket tudom úgy felvetni.
1: Meg mondjuk egy analóg fényképezésnél az ember azért kétszer meggondolta, mert mondotta, hogy a 36 kockás film az egy dolog, a 36 felvételes, de volt a kisebb is. Tehát, hogyha az ember nem akart annyi pénzt áldozni, akkor lehetett kevesebbet is, mert ugye azt hiszem volt a 24-es, meg 12-es is talán. Úgyhogy azért ott az ember kétszer-háromszor meggondolta, hogy mit fényképezzen le, mit, hogyan fényképezzen le, manapság meg már csak kattintgatunk, nem kell fényképezőgép sem, mobiltelefonnal.
2: Hát a mobiltelefon is igen, csak jó minőséget tud létrehozni, aztán mindenféle effekttel ugye fel lehet javítani, úgyhogy minden ilyen gombnyomásra működik.
1: Te most már átaltál teljesen digitális technikára?
2: Hát igen, átaltam, bár még mindig a szívem csücske ugye a filmes fényképezés, amikor van egy ilyen nagyon picike időm, akkor még próbálkozok arra fotózni. Gyűjtöm is az analóg fényképezőgépeket, úgyhogy mint esztétikai darab is nekem jót mutat a stúdiómba. Eddig úgy összegyűjtöttem egy olyan 150 darabot ilyen analóg fényképezőgépekből. Meg ezek mellé a régi fotókat is gyűjtöm, azokból meg azt hiszem 20 ezer darab van bedigitalizálva.
1: Ha ugye füleki vagy, akkor gondolom, hogy elsősorban talán a város, meg az itteni a környékbeli táj fotói, vagy akár én nem tudom, emberek is.
2: Hát a gyűjteményemben inkább igen, hogy a régióra ezt pontosítok, de nem csak Fülek, Limaszombat, nagyon érdekesek a környező falva, mivel hogy ott a tájházak ugye azok már eltűnőfélben vannak, nem beszélve az akkori falusi életmódról, ami megörökített ugye a fényképezőgép, az analóg fényképezőgép, és különböző információkat hordoznak. népviselettől kezdve, földművelésen keresztül, mivel művelték a földet, amik most szintén nincsenek meg eszközök. Ezért is érdekes számomra, úgyhogy nem csak mint fénykép, hanem hogy hogyan éltek, megmutatja. Illetve, hogy ahogy így egyre több anyag összegyűlt, akkor ilyen tájegységekre lehet bontani, és akkor például a népviseleteket is lehet szoltírozni, ott Nógrad megyébe ilyen ruhát hordtak, de Gömörbe meg a molyat.
1: Olyasmit esetleg nem csinálsz, vagy még nem csinálta, hogy például mondod, hogy vannak fülekről, Rimaszombatról, tehát a régi fülekről, régi Rimaszombatról fotóid, olyat még nem csinálta, hogy akkor is most. Tehát, hogy ugyanaz a város részlet annó, nem tudom hány évvel ezelőtt, ami neked megvan régi fotón, hogy nézett ki, és akkor lefényképezed most, hogy néz ki, és így egymás mellé teszed?
2: Igen, ezt nagyon szeretem így összehasonlítani a jelent a múlttal egy képen, úgyhogy ezen folyamatosan dolgozom, meg jó párat már készítettem, és van ilyen Facebook oldal, ahova felszoktam ezeket a régi képeket rakni, illetve ezeket a montázsokat. Ennek örülök, mert úgy látom, hogy többen is érdeklődenek a régi képek iránt. Az külön öröm számomra, hogy nem csak magamnak okozok örömet, hanem másoknak is azáltal, hogy ezt így publikálom közösségi oldalon.
1: És nagyon nagy különbségek láthatók egyébként a régi felvételek meg a mostaniak között, szóval sokat változtak ezek a városok?
2: Igen, mert utcaképek eltűntek például. Ugye a régi fényképeken rendszerint szerepelnek polgárok is. Készítettem olyan sorozatot, hogy egy albumba raktam az akkori polgári viseletet.
1: Ez a régi és új városkép meg fotók egymás mellé rakása, meg tulajdonképpen Isten igazából te ezeket így akár össze is satírozod, vagy hát majd a technikát elmondod te magad, de hogy készítesz te naptárat is. Fülek városáról azért te már csináltál ilyen naptárakat is.
2: Lényegében az úgy történik, hogy például egy utcarészletet lefényképezek egy régi fotó alapján, úgyhogy ugyanabból a szögből, mint ahogy megvan a gyűjteményemben az az adott régi kép, ugyanabból a szögből lefotózom ma, ebből a két képből ilyen montást készítek, és valahogy így a képen a múlt belekerül a jelenbe. A múltnak az egyik szelete bekerül a jelenbe, így érdekesebb vagy könnyebben össze lehet hasonlítani a két világot.
1: Tehát, hogy ez gondolom a fele fekete-fehér a régi fényképrészlet, a jelenlegi, az új, az pedig gondolom színesben.
2: A színes, és akkor így jól elkülönülnek egymástól.
1: Maradjanak velünk, mert a zene után folytatjuk beszélgetésünket Schnelzer Arany Niki pedagógussal, énekessel és férjével Schnelzer Zoltán hivatásos fotóssal.

0: te mondtad, hogy elkezdtél a fotózásról beszélni, meg arról, hogy te hogyan kezdtél el fotózni, és miért, akkor említetted azt, hogy Isten igazából, ugye te fekete-fehérbe kezdtél, és hogy ez a fekete-fehér fotózás szerelem, ez meg is maradt, mert hogy mai napig igazándiból te jobban szereted a fekete-fehér technikát. És azt is említetted, hogy amikor itthon előhívtátok a képeket, akkor inkább fekete-fehérbe, mert hogy volt már színes technika is, de hogy ez nehezebb volt, vagy elérhetetlenebb volt. Miért ez a fekete-fehér iránti vonzalom, és annó miért volt mondjuk nehezebb előhívni a színeset, mint a fekete-fehér képet? Több minden kellett hozzá esetleg?
1: Na igen, azt igazából nem is... tudom nagyon megmondani, hogy mi kell a színes kép előhívásához, de sokkal bonyolultabb, meg nem is nagyon foglalkoztatott úgy, hogy nem jártam utána, hogy színes filmet hívjak elő itthon. A fekete-fehér képvilág az alhozzam közelebb úgy, hogy az varázsolt el igazából.
0: Jobban ki tudsz esetleg a fekete-fehérrel fejezni dolgokat?
1: Igen, azt hiszem, hogy számomra a bensőségesebb így általában a fotó, hogyha fekete-fehér. Van nem minden esetben az, de a nagy többségében így lehet mondani.
0: Gyűjtesz régi fényképezőgépeket. Azt már mondtad, hogy fotóból mennyi darab van, régi fényképezőgépből is mondtad, hogy hát azért jó párral rendelkezel. Van-e olyan, hogy én nem tudom, kimondottan egy márkát szeretsz, vagy egy korszakot szeretsz, vagy tök mindegy, csak régi legyen? És mennyire régi?
1: Én ezekben nem nagyon szabok határt, így a gyűjtemény betalon a 90-es évek elejéig megyek el egyelőre, hogy addig gyűjtöm a fényképezőgépeket, de gyűjteményben vannak ilyen 110 éves darabok, amik még ilyen fotoboxok, ilyen dobozos fényképezőgépek, van rajta 2-3 nyílós, és akkor lényegében ilyen egyszerű a fényképezőgép.
0: Ezek működőképesek, és tudnál velük fotózni, hogyha arra lenne szükség?
1: Az az igazság, hogy még nem próbáltam időhiányába ezeket, de szerintem van néhány darab, ami működik. Ami érdekes, hogy így végig lehet követni a fényképezőgépnek a fejlődését, szóval, hogy egy ilyen doboz mivé fejlődött 40-es években, akkor már ilyen elérhető harmonikás kis gépeket használtak, aztán ugye ismerjük a klasszikus 36-os fényképezőgépeket, úgyhogy mivel ha nem szabok határt, így mindenfajta stílus keveredik a gyűjteménybe, vannak értékesebb, érdekesebb darabok, de ugyanúgy szeretem a nagyon egyszerű műanyag fényképezőgépeket, a szovjet fényképezőgépeket, ami teljesen bakelitből van a maga egyszerűségében, mert ott még a dizájnja is érdekes, és hogyha némelyikkel, ha most fényképeznék egy ilyen egyszerű fényképezőgéppel, akkor lehet, hogy ott meg a képalkotás véget lenne érdekes, ha színes filmet tennék bele, akkor a maga tökéletlensége véget, ami kialakul fénykép, hogy nem élethű a szín, ami teljesen más, meg nem is borotva éles, de megint azáltal így akkor más atmoszférája lesz egy fényképnek, úgyhogy lehet, hogy az egyszerű fényképezőgépek azért jók, mert lehet ilyen experimentális képeket készíteni velük.
0: És mondjuk az olyan nagyon régi technikákat vagy eljárásokat, mint például van az ezüst kolloidos eljárás, és tudom is, hogy vannak olyan fotósok, akik ugye nyilván részben a kaland kedvéért nekifogtak ilyen technikával fényképezni, aztán esetleg komolyabbra is fordult ez a szerelem a részükről, de hogy ilyen tényleg régi antik eljárásokat, technikákat próbáltál-e, vagy egyáltalán érdekelnek-e, vagy az már annyira nem a te világod?
1: Nem próbáltam még sajnos egyelőre a film, amit így próbáltam, de hát időhiányában, meg ezekhez külön felszerelések kellenek, úgyhogy nekem vannak fényképész ismerőseim, akik mondjuk rál ilyen üvegnegatívokat készítenek, ahhoz teljesen más technika kell, úgyhogy nekem ez nincs meg.
0: Te, Zoli, tanulmányaidat azt nem említetted, de akkor te tulajdonképpen a fotózást azt tanultad is, vagy inkább azt csak itthon tanultad, meg az évek folyamán aztán, ami kell hozzá, azt elsajátítottad, meg elvested esetleg olyan fotósoktól, akiket ismersz?
1: Hát lényegében autodidakta módon tanultam meg. A Fileki gimibe végeztem, és akkor az Eventus művészeti suliba jártam Egerbe. Ott elektronikus képalkotást tanultam. Ez fényképezés megmaradt, mint hobbi mindig is, és akkor így folyamatosan fejlesztettem magamat.
0: És Niki, te is folyamatosan fejleszted magad, mert mondtad, hogy te is, az rendben van, hogy ugye elkezdtél komolyan foglalkozni az énekléssel, már felnőtt fejjel, és énektanárhoz is, hát jársz még? Tulajdonképpen ez lenne a kérdés, hogy jársz-e még, vagy igazándiból az van, hogyha nem tudom, támogatásra vagy tanácsra van szükséged, akkor most már nem annyira jársz hozzá, de úgy fölhívod, és akkor konzultálsz vele?
2: Igen, inkább ez az utóbbi. Tartom vele a kapcsolatot. Nincs már szükség arra, hogy heti, két heti rendszerességgel tanuljunk, vagy gyakoroljunk együtt, de ha valami olyan újat tanulok, valami olyan újba fogok, ami mondjuk nagyobb falat nekem, vagy valamiben nem vagyok biztos, vagy csak egyszerűen érdekel a véleménye, akkor fölkeresem persze, és akkor ez így tök jó tud működni. Most lehet, hogy sokaknak kiverem a biztosítékot, de ebből a szempontból a COVID nekünk nagyon jó jött, mert azelőtt én csak személyesen jártam hozzá, és ugye ő miskolci, tehát Rimaszombatból Miskolcra kellett hozzá elutaznom, és akkor, ahogy jött ez a COVID, akkor rájöttünk, hogy ezt online térben is meg lehet oldani.
0: Egyébként a COVID azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkit megtanított arra, hogy nagyon sok mindent meg lehet az online térben is oldani.
2: Igen, ez így van. De előtte mondjuk elképzelhetetlennek tűnt, és akkor onnantól kezdve meg ma nem kellett fizikailag járnom. Gyakrabban is tudtunk így idézőjelben találkozni, meg többet is tudtunk együtt dolgozni, meg gyakorolni, és ugye ez az egyik része volt a közös munkánknak. A másik része meg, hogy én ugye írok dalokat is, ugyan még nem túl sokat adtam ki, de a fiókban nagyon sok hever.
0: Akkor ne a fióknak írj.
2: Igen, csak nem olyan egyszerű.
0: Tehát ugye a dalírásban, dalszerzésben még szégyenlős vagy, a szóló éneklésben már kevésbé?
2: Nem erről van szó, hanem a dalszerzésben ugye ott nem egyedül vagyok, hanem a mesteremmel, ugyanis eddig csak két dalom jelent még meg hivatalosan, az egyik az Ima, abban is közreműködött, ugyanis az ő stúdiójában vettük föl a hanganyagot, aztán megjelentettem videóklip formájában, a YouTube-on megtalálható. A másik pedig az Útkereső, ott meg együtt dolgoztunk, én írtam a szövegét, és akkor ő dallamat, és akkor ő hangszerelte. Úgyhogy így közös munkánk gyümölcse volt ez a második dalom, és hát szeretném többit is, csak hát ugye ő is rengeteg mindent csinál, meg ugye én sem csak ezzel foglalkozom, úgyhogy így időt találni rá, meg összehangolni, hogy mindenkinek is jó legyen, az egy kicsit az a része nehezebb.
0: Na most, hogyha dalt szerzel, vagy hát tulajdonképpen igen, dalt szerzel, mert nem csak írsz, hanem szerzel, akkor ez azt jelenti, hogy te azért gondolom, hogy a hangszerektől sem állsz távol, tehát nyilván tudsz valamilyen hangszeren játszani, én nem tudom, például úgy alapból a zongora.
2: Igen, zongoron tanultam, de azért azt nem mondanám, hogy tudok. Hát értek hozzá, meg ismerem, meg tanultam, de nem zongorozom rendszeresen, úgyhogy itt inkább a gyakorlás, ami hiányzik. Egy időben sokat meg érettségiztem is belőle, ugye a pedagógiai suliban, de nem gyakorlom, úgyhogy ezért nem mondom azt, hogy most én így nagyon tudnék. Úgy ültünk neki az én énektanárommal, hogy én elénekelem neki, és akkor ő az, aki ebben a tekintetben profibb, és abszolút hallása van, és akkor amit hall, ő majd játssza is, és akkor ő rögtön. Ezért mondom, hogy közös munka, mert én nagyon szeretek énekelni, meg írni, meg úgy a dallamokkal játszadozni, de a hangszerelés az mondjuk már nem megy annyira jól, vagy ez már tabulabbal tőlem.
0: És most a nyár kapcsán ugye egyre több a megkeresés, ami jó, és aminek nagyon örülsz. Most a nyár ezt így még egy kicsit így földobta, hogy még több megkeresés van, vagy Isten igazából te nem veszed azt észre, hogy ilyenkor több fellépésre hívnának?
2: Ez úgy szétoszlik egész évben. Van, amikor jobban összejön, van, amikor ritkabb. Annyira nem tartom számon. Volt nyár elején, meg majd lesz nyár vége felé, szeptember elején, meg már van októberre is időpont, és ez úgy fokozatosan aztán alakul. Van olyan, hogy egy héttel előtte írnak, vagy keresnek, hogy nem tudnék-e, vagy úgyhogy van olyan, hogy egy napra esik kettő, van egy hónapban kevesebb, van, hogy több, úgyhogy ezt én így nem tudom összegezni. Nem olyan nagy baj az, ha most épp a nyar közepén nincs, mert legalább nyaralok, meg pihenek. Úgyhogy változó, valamikor le is kell mondani valamit, mert ma van. Volt már olyan, hogy akartak, de nem tudtam, mert épp már volt egy másik rendezvény.
0: Milyen stílus áll hozzád a legközelebb? Mert hogy beszélgettünk itt már éneklésről elég sokat, de igazándiból az még nem derült ki, hogy mi az, amit te egyrészt a legszívesebben énekelsz, meg mondjuk úgy érzed, hogy te abban a legjobb vagy, vagy amit a legjobban szeretsz csinálni, tehát ami tényleg úgy a legközelebb áll a szívedhez.
2: Volt ma olyan, hogy kértek tőlem, hogy konkrétan valamit szeretnének, és akkor azt mondja, jól megtanulom, még akkor is, ha nem épp a szívem csücske, de hát nem a legpopulárisabb műfajokban utazok, szerintem. Én nagyon szeretem az operett műfaját. Szeretek operettből válogatni ismertebb, vagy kevésbé ismertebb, de főleg ismertebb részeket, és akkor vannak olyan rendezvények, ahol ez nagyon népszerű, és ahol nagyon szeretik ezt az emberek, és nagyon jókat tudnak bulizni rá, sőt, van, hogy jönnek és táncolnak velem.
0: És ahogy ezt mondod, akkor közben egészen megélénkül az arcod is, úgyhogy tényleg nagyon szereted.
2: Én nagyon szeretem látni az embereken, hogy örömet tudok nekik szerezni, és hogy látom a nevetést, meg a mosolyt, meg hogy nevetnek, meg hogy próbálom poénosra venni. Én szeretem ugye nem csak leéneklem a dalokat, mintha hangszalagról menne, hanem akkor minden dal előtt mondok hozzá valamit. Nem ilyen listaszerűen, hogy most én akkor mondom, hogy miből is mit éneklek, mint a lábjegyzet a dolgok. Hanem inkább ilyen kett csináló, vagy ilyen felvezető, és próbálom, hogyha ilyen operettes a műsor, ilyen viccesre venni, hogy úgy megnevettessem őket, és nekem már egy élmény és egy visszacsatolás, mikor látom, hogy veszik a lapot, és akkor nevetnek, vagy tapsolnak velem, és nem kell őket nagyon biztatni, vagy énekelnek velem, azt nagyon-nagyon szeretem, mikor olyan dalokat hozok, amit szinte mindenki ismer, és akkor így éneklik velem, vagy táncolnak rá. Volt már olyan, hogy úgy azt kérték tőlem, hogy állítsak össze olyan műsort az egyik bárra, hogy lehessen rá táncolni. És akkor úgy raktam össze, hogy akkor olyan táncosabb, és annyira jó volt, hogy táncoltak rá, és jól érezték magukat is. És ez nekem egy visszajelzés, és ennek én nagyon tudok örülni. De van a másik része, a komolyabb része. Én szeretem a komolyabb, mélyebb mondani valójú dalokat is. Ott inkább ilyen musicalek. Az is egy színpadi mű végül is, de nagyon sok olyan musical darab van, hogy így, ha kiragadok belőle egy-egy dalt, úgy is van értelme, meg úgy is van jelentése. És akkor én ezeket nagyon szeretem így összegyűjtögetni, mindig keresgetem és gyűjtögetem, és ötletelgetek, hogy mit lehetne, hogy lehetne. Szoktam így összefűzni többféle darabból, lehet az rockoperából is, ilyen színpadi darabokból a műveket, és akkor én ezt szeretem úgy összefűzni, hogy ez egy kerek egész műsort adjon ki, hogy elindulok valahol, teszek egy utazást, és a végén kiukadok, megérkezek valahova. És akkor ezeket így mindig összefűzöm szöveggel is. Tehát, hogy minden dal között mondok valamit, ami fölvezeti a dalt, nem elmondom, hogy miről fog szólni, meg hogy melyik lesz ez a dal, csak fölvezetem vele, ráhangolom az embereket, és nagyon azt látom, hogy veszik a lapot, hogy megérinti őket, hogy megfogja őket, és olyankor néha meg mikor azt látom, hogy ott megkönnyezik a mélyebb mondani valójú dolgokat, az megint olyan élmény, hogy akkor lehet, hogy elértem a szívéig, és akkor tudtam neki adni valami pluszt. Én szeretek írni verseket is. Mostanában verseket nem annyira szoktam, régebben többet, de azt nagyon élvezem, mikor úgy kötöm össze a dalokat, hogy ilyen rímekben. Tehát minthogyha én egyet énekelnék, egyet szavalnék, egyet énekelnék, egyet szavalnék. És például van ilyen anyáknapi műsorom, ahol több dal benne van, és akkor megszólítom az anyát, a nőt, mint embert, és akkor neki szavalok, és úgy vezetem föl az adott dalt, hogy közben én előtte rímben mondok neki valami hozzátartozót, és nagyon örülök, mikor ez így átjön, és megérinti az embereket. Úgyhogy mostanában már olyan műsoraim is vannak, amikor szavalok is, nem csak éneklek, és összekötöm saját verseimmel, saját gondolataimmal a dalokat. Úgyhogy van ez a komolyabb, van ez a kicsit vidámabb, legutóbb meg a régi magyar filmslágereket énekeltem. Az jutott eszembe, hogy valami újdonság legyen, és akkor régi magyar ismert filmeknek a slágereiből csináltam egy csokrot, és pozitív visszajelzéseket kaptam. Például a Karádi Katalin Hamvadó cigaretta vég, az a nagy kedvencem. Én szeretem az ilyen régies, vagy régi örökzöld slágerek, mert szerintem azt a mai napig ismerik az emberek, azt nem kell bemutatni, de volt ilyen köszönöm, hogy imádott például, szóval ilyen igazi örökzöldek, ezek ilyen halhatatlan dalok szerintem, én legalábbis így látom, és ezekhez vonzódom, ezeket szeretem leginkább. De a klasszikus ének sem áll távol tőlem, mert például a legközelebbi felkérésem az egy esküvőn az Ave Mária. Úgyhogy azt is szoktam, ha úgy van rá igény.
0: Niki, te tudsz fotózni?
2: Hát tudok-e, azt nem mondanám. Néha úgy kapok hozzá kedvet, de én inkább a természetben, tehát embereket nem annyira szoktam azelőtt. Inkább az ilyen természeti virágok, és akkor ilyen tájképek. Mondom, hogy azelőtt, mert hogy ugye, amióta ilyen fotós a férjem.
0: Profival élsz együtt.
2: Egy profi fotóssal élek együtt, volt már a példa, hogy közre működtem, és akkor neki két helyen kellett volna lenni egy időben, amit még nem sikerült megoldani. Eddig technika ide vagy oda. És akkor az lett, hogy na, akkor majd én megyek az egyik helyre, és akkor én fotózok, és ő meg majd kiválogatja a jókat, úgyhogy meg volt már olyan, hogy együtt mentünk próbabálra, és akkor közre működtem így a fotós dolgokban, de hogy tudnék fotózni, ezt én nem állítanám.
0: És akkor esetleg volt már olyan is, hogy nem tudom, Zoli beugrott valamelyik fellépéseden, és akkor vokálozott, vagy bármi.
1: Még nem volt.
0: Most a nevetésből arra következtetek, hogy akkor lehet, hogy neked az éneklés az annyira nem az erősséged, vagy csak esetleg nem szeretnéd ezt publikusan csinálni.
1: Szeretek énekelni itthon. Isten őriz, hogy valaki meghallja a hangomat.
0: Niki, te erre mit mondasz? Szóval, hogy tényleg annyira rossz, hogyha ő hangosan énekel?
2: Egyáltalán nem rossz, amikor hangosan énekel, sőt, van hallása, meg ritmusértéke, szóval tudna énekelni. Nyilván gyakorolni kéne, amire ugye nincs már fotózás mellett energiája, meg ideje, de én szoktam őt húzni, meg fűzögetni, hogy mikor lesz már a sztár vendégem, mert milyen menő lenne.
0: Figyelj, hogyha közös fotózás már volt, akkor el kéne jutni a közös koncertig is, nem?
2: Hát, még várat magára.
0: Mondjuk nekem azért egy lehet, hogy bohókás gondolat jutott eszembe. Már itt még a beszélgetés elején, mert hát mondhatjuk rátok, hogy ti ifjú házasok vagytok, nem olyan régen volt az esküvőtök, úgy durván egy évvel ezelőtt, és a beszélgetés elején is már megfogalmazódott bennem, meg azóta is többször is így befelé somolygok, hogy most akkor vajon a ti esküvőtökön ki énekelt és ki fotózott?
2: Ének nekünk nem volt az esküvőn, viszont volt egy vonós négyesünk, és akkor ők színesítették, megtették szebbé a szertartást, meg baráti zenekar zenélt a Lagzinkon.
0: Ezek szerint te nem fakadtál dalra?
2: Jó, akkor most elmondok egy titkot. Nem is olyan titok, de szóval nem került ez nyilvánosságra, meg nem terveztük nyilvánosságra hozni, de hát ugye most az a szokás, hogy a Lagzin, a pár, az ifjú pár meglepi valami nyitó tánccal a vendégeket, és hát mi ugye cifráztunk egyet rajta, hogy ha táncikáltunk egy kicsit, de miért ne lehetne nyitó ének, és akkor így egy duettet összegyakoroltunk a Zoltánnal, és akkor ezzel nagyon is sikerült meglepni a nász népet, hogy mi ott egy duettet elénekeltünk.
0: De akkor félrevezettetek engem, gyerekek. Hát volt itt már közös fellépés.
2: Volt, csak ez nem volt annyira nyilvános azért, úgyhogy így megleptük, és nagyon megleptük őket, mert ugye én rajtam annyira nem lepődtek meg. Zoltánon inkább, de jó ment neki. Úgyhogy ahhoz képest, hogy sose énekelt, és sose gyakorolta, nagyon is jó ment neki, úgyhogy nagyon sokan meglepődtek, hogy ő így énekel, és hogy velem énekelt, és ugye tudják róla, hogy nem annyira szerető szerepelni, ő jobban érzi magát a kamera másik oldalán, és ez meg plusz meglepetés volt, hogy ott meg olyan laza tudott lenni, mint aki ezt csinálja egész életében, úgyhogy volt egy ilyen közös meglepetés a lakodalmon.
0: Ki volt akkor a fotós, videós, nem tudom, esetleg ismer erőst kértél meg, barátot kértél meg, vagy nem ezek szerint, a szempontok szerint, hanem inkább úgy, hogy tudod, hogy ügyes, megbízható a munka, amit kezéből kiad, és akkor inkább ez volt a fő szempont.
1: Hát, rimaszombatiak voltak a fényképészek, kamera is szintén onnét voltunk, közösen választottuk ki lényegében.
2: Az volt a szempont, hogy a korábban készült videoklipjeimben velük dolgoztunk együtt, és mivel, hogy ma korábban is dolgoztunk velük együtt, ezért őket választottuk a fotózásra, meg a videókészítésre.
0: Akkor azért azt hiszem, hogy én jól érzem, hogyha bennem az fogalmazódik meg, hogyha egyrészt rátok nézek, meg ahogy így beszélgettünk, és beszéltek ugye közös dolgokról is, ugye mind a kettőtök számára fontos az önkifejezés, a művészet, tehát hogy ez is egy ilyen közös pont bennetek. De mindamellett Niki egy picit konyít a fotózáshoz, Zoli egy kicsit konyít az énekléshez, szóval, hogy ti azért elég jól kiegészítitek egymást.
2: Úgy tűnik.
1: Szerintem is.
2: Egyet értünk. Szerintem is jól kiegészítjük egymást, igen.
3: A mai Nógrádban a helyzetben Schnelzer Arany Niki pedagógussal, énekessel és férjével, Schnelzer Zoltán hivatásos fotóssal beszélgettem.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Nógrádban a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kubányi Péter hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, Nógrádban a helyzet című műsorunk 2025. augusztus 9-én elhangzott adását ismételtük meg.
1: Dolly Partonra emlékezünk.
2: Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country széna sztárjává vált.
1: Miniatűrizált fácskák, bonzai kiállítások szeptemberben.
3: A japánok mindazt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonsait is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások.
1: Gyulai Livius, a mágus.
4: Hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is. Majd művészeti gimnáziumba került Budapestre.
1: Énekel, színészkedik és műsort is vezet Steinkohl Erika.
5: Az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy azt mondta, úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke, mind a próbákon, mind a próbákon kívül.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ungár Anna Rózát választották a korrupció ellenes hivatal élére Magyarországon. 8. Hákon lett Norvégia új királya, derült időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, következnek a részletek.
2: Az Alkotmánybíróság az elmúlt években költségvetési bizonytalanságban működött, állapította meg a szlovák legfelsőbb ellenőrzési hivatal. A 2023-as és 24-es költségvetések nem fedezték teljes mértékben a hivatal valós szükségleteit, többek között az informatikai rendszer korszerűsítését. 2023 és 2025 között a költségvetést évközben 6% és 24% közé emelték, évente átlagosan 17 alkalommal módosítva azt. Az Alkotmánybíróság vagyona 2025 végén meghaladta a 23,7 millió eurót. Módosító javaslatot terjeszt elő Tomás Szalai, az SZSZ képviselője a gyógyszerek térítéséről szóló törvényhez. Az úgynevezett hordozható támogatás lényege, hogy a beteg bizonyos feltételek mellett más, számára megfelelő kezelésre is felhasználhassa a közbiztosításból járó összeget. Ha az új kezelés drágább, a különbözetet a páciens fizethetné ki. A javaslat szerint a kezelést szakorvosi központnak kellene ajánlania, és a betegnek tájékozott beleegyezést kellene adnia. A kormány ma reggel visszavonta a nemzeti parkok övezeti besorolásához kapcsolódó vitatott határozatait. A döntést a Környezetvédelmi Minisztérium azzal indokolta, hogy az augusztus elején a földművelésügyi tárcával kötött együttműködési memorandum miatt a korábbi határozatok már elvesztették gyakorlati jelentőségüket. A korábbi rendelkezések szerint az állami erdőgazdaságnak, a Leszi SR-nek kellett volna biztosítania az erdők szakmai kezelését és az erdőterületek gondozását a nemzeti parkokban. A kritikusok attól tartottak, hogy a területek ugyan formálisan a nemzeti parkokhoz kerülnek, gyakorlatban azonban továbbra is az állami erdőgazdaság irányítás alatt maradnak. A vitát az is élezte, hogy az ellenzéki politikusok és környezetvédő szervezetek szerint a rendelkezések veszélybe sodorhatták a helyreállítási tervből származó mintegy 450 millió eurós támogatást. A Környezetvédelmi Minisztérium ezt cáfolta. Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet. A kormány július elején 4 nemzeti park, a Tátrai, az Alacsony-Tátrai, a Poloninai és a Kisfátrai nemzeti parkot új övezeti rendszerként hagyta jóvá. A Magyarországgyűlés Unger Anna Róza politológust választotta a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökévé. Az új intézmény feladata többek között a politikai és vagyoni felelősségek vizsgálata lesz. Az ellenzéki Fidesz képviselői nem vettek részt a szavazáson, és korábban az Alkotmánybírósághoz fordultak az intézményt létrehozó törvény miatt. A hivatal elnökének és alelnökének megbízatása 6 évre szól. Az intézmény törvény szerinti létrehozásáról az országgyűlés július végén döntött. António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember 2-án Budapesten találkozik Magyarország miniszterelnökével. Costa augusztus 25-e és szeptember 17-e között valamennyi uniós tagállam vezetőjével egyeztet az Európai Unió következő 2028 és 34 közötti hosszú távú költségvetésről. A tárgyalásokon emellett szó lesz az európai védelemről, a versenyképességről, az unió bővítéséről, valamint Ukrajna támogatásáról is. Harald norvég király halála után fia, Hákon Magnus automatikusan átvette a trónt, és uralkodóként a 8. Hákon nevet használja. A 89 éves Harald ma reggel hunyt el, ő volt Európa legidősebb hivatalban lévő uralkodója. Az 53 éves új király korábban a haditengerészetnél szolgált, majd politikatudományt és fejlesztési tanulmányokat folytatott. Hákon a trónöröklésben lánya, a 22 éves Ingrid Alexandra hercegnő után következik. Legalább 538 ember vesztette életét a Nepált sújtó villámárvizek és földcsuszamlások következtében. A hatóságok szerint csaknem 1000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatokban közel 15 000 biztonsági ember vesz részt, eddig több mint 3700 embert sikerült kimenteni. A katasztrófa a tibeti-nepáli határ térségét is érintette. Kínai mentőcsapatok ma érkeztek a területre, hogy bekapcsolódjanak az eltűntek felkutatásába. Tibetben eddig 5 halálos áldozatról számoltak be, több mint 550 ember sorsa továbbra is ismeretlen.
0: Időjárás.
2: Napos, többnyire derült időnk van. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Nyugaton és délen helyenként akár 33 fokot is elérhet, a délkeleti szél pedig több felé megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Komárom Őrsújfalu város részén mindkét irányba sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, most a szerdai nappaliban elhangzott beszélgetésekből hallanak ismétlést. Ürge Tamás vagyok, a műsor szerkesztője. Ahol van jól működő szabadidőközpont a településen, annak tevékenysége nagy áldás minden generáció számára. Az egyik így jellemezhető szabadidőközpont a komáromi járásban található Gútán működik. Igazgatóját, Kulik Lászlót telefonon kérdeztem, először arra kértem, mondja el a szabadidőközpont elhelyezkedését, infrastruktúráját, stb.
2: Üdvözlöm a Pátria Rádió hallgatóit! Intézményünk költségvetési szervezet, melyet Gúta város alapított. Nagyon jó helyen helyezkedünk el, mert a 4 alapiskola közelében, konkrétan a 2. Rákóczi Ferenc alapiskola hátsó szárnyában lehet minket megtalálni. Az összes többi iskolától könnyen elérhetőek vagyunk a diákok számára. Szervezeti felépítésünk összesen 4 állandó alkalmazottunk van, 2 nevelőnő, magiszter Harcsa Simona, aki egy nagy segítőn, ő egyúttal a 2. Rákóczi Ferenc alapiskolában alsó tagozatos tanítónéni is, és Pajder Fekete Szilvia, aki inkább a felső tagozatos tanulókkal foglalkozik. Továbbá van egy könyvelőnő alkalmazottunk, és az iskola tisztaságáról az iskolai alkalmazottak, tehát takarítónők gondoskodnak.
1: Nem tudom, a tervezésben ti a naptári évet, vagy az iskola évet?

0: biztosítjuk a szakköröket, ahol megtalálható nyelvi, esztétikai, alkotói, modern tánc, nincs tánc, jóga, médiakör, ifi TV, és különféle sporttevékenységek. Ezen kívül szervezünk különféle versenyeket és alkalmi tevékenységeket. Tehát elég sűrű a iskolai évünk. Júniusban már nagyban folyik a nyári táborra az előkészületek, és egész júliusban több hetes nyári táborokat szervezünk.
1: Kinek és mit szerveztetek idén nyáron?
0: Hát idén is 5 hetes nappali táboraink voltak, egészen júliusban. A nyári táborainkat azok a gyerekek vehetnek részt, akik szeptembertől már iskolába mennek. És a felső korhatár pedig olyan 12-13 év. Heti turnusokba szerveztük a táborokat, maximum a heti létszám 45 gyerek. Ez azért van így, mert hetente kétszer autóbusz kirándulást is szervezünk, illetve szerveztünk különféle helyekre. Voltunk idén is állatkertbe, ugliparkba, kötélpályán, strandra jártunk, rancsokra, moziba, tanösfényekre, illetve akkor, amikor nem utazunk, akkor a helyi szinten kézműveskedünk, sportjátékok vannak, zene, tánc, különféle előadások, idén volt az egészségről, állatokról. Meglátogatjuk a Gutaváros sportszakosztályait, és ezzel is népszerűsítjük lényegében gyerekek körében a sportot. Tehát elég széles volt a paletta. Idén összesen 91 gyereket érintett ez, és ebben az évben is nagyon jól sikerült, hál' Istennek, a szülőktől is és a gyerekektől is nagyon jó visszhangot kaptunk.
1: Ezt még hallgatni is öröm, nemhogy részt venni ilyen programokon.
0: Köszönjük szépen!
1: Van olyan is, hogy hirtelen jön egy lehetőség vagy felkérés, és akkor azt a terven kívül sikerül megszervezni?
0: Igen, természetesen. Amit említettem, hát óvodásporttól egészen nyugdíjasokig látogatják a szakköreinket.
1: Kulik Lászlót, a Gótai Szabadidőközpont igazgatóját hallják.
0: Igyekszünk minden korosztálynak megfelelni, az érdekköröket biztosítani. Együttműködünk ugye iskolai intézményekkel, sportklubokkal, idősek otthonával, idősek napközi otthonával, idősek klubjával, kulturális szervezetekkel, mint például a Csemadok. A néptánc szakköröseink is például készülnek a gótai sortáncra, amint aztán részt is vesznek. Már 10 éve működik nálunk az IFI TV, amit már említettem, ahol a városunkban zajló különféle eseményeket közvetítjük a ifjúság, tehát a gyerekek szemével. Kölyök TV-nek indult inkább, de hát kinőtte magát, egy IFI TV lett vele. És nagyon jó, hogy szeretném megemlíteni, hogy nagyon jó az együttműködésünk a Gúta TV-vel.
1: Miből gazdálkodhat a Gótai Szabadidőközpont, esetleg a városi támogatáson kívül van-e mód sikeresen pályáznotok?
0: Igen, hát elsősorban tehát a költségvetés, Gótai Szabadidőközpont költségvetése több részből tevődik össze. Van a állami normatíva, vagyis minden évben egy bizonyos koeficiens alapján kiszámítva a városon keresztül kapunk egy adott költségvetést, ez adott. Aztán van a saját bevétel. Ez a saját bevétel, ez a szakköri illetékek. Nem említettem előbb még, hogy rendelkezünk csónakházzal. Kajakokat és kenukat lehet kölcsönözni. Ez iránt is nagyon nagy a igény, főleg a nyári hónapokban természetesen. És ezeknek a csónakoknak a kölcsönzési díja, illetve egyéb bevételek. Aztán van a célirányos támogatás a várostól. Itt konkrét tevékenységekre vagy fejlesztésekre kapunk a várostól, és pályázati pénzek. Itt szeretném megemlíteni, hogy jelenleg is folyamatban van egy projektünk, a Ovi Judo szakkörünk tevékenységének a megsegítésére.
1: 11 éve vagy vezetője a Gótai Szabadidő Központnak. Bizonyára az

0: mondottak is azt igazolják, hogy eltölt téged ez a munka, örömmel csinálod. És ebből adódik a kérdés, merre, hogyan tovább Gútai Szabadidőközpont? Valamit a tervekről.
1: Igen. Hát mindig tervezünk. A következő iskola évben is szeptembertől újabb szakkörökkel szeretnénk megújulni. Például köszönhetően a városvezetésnek szeretném megköszönni itt ezen úton a városunk polgármesterének, Halász Béla mérnök úrnak, városvezetésnek, sportbizottság elnökének, Gőg Péternek a segítségeinket, nagy segítségünkre vannak, hogy tudjuk ezeket a szakköröket, érdekköröket biztosítani, illetve külső munkatársaknak, önkéntesek is vannak, és a szabadidőközpont mellett működő iskolatanács együttműködését is. A közel jövőben egy sikeres pályázat által, amit a városvezetésnek köszönhetünk, floorball pálya épül a közeljövőben az iskola udvarán, ahol hát floorball szakkört is tudunk indítani. További terveink a költségvetésünk növelése, sosem árt ugye, több pályázat benyújtása, Tesco, Orinzot megszólítjuk, pályáztunk már a Jednotakóphoz, illetve szponzorok megkeresésével. Mindenképpen felmérjük, hogy a közeljövőben mire van még igény, és ez irányban szeretnénk fejlődni. Szerencsére jó a kapcsolatunk, amint említettem, mindenben segítenek, tehát pozitívan látom a jövőt.
0: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kulik Lászlóval, a Gútai Szabadidőközpont igazgatójával beszélgettem. További sok sikert kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!
0: A Londonban 1857-ben született és Kenyában 1941-ben elhunyt Robert Stephenson Smith Baden-Powell, vagy Lord Baden-Powell, monogramja után BP, a brit hadsereg altábornagya, író és a cserkészet megalapítója, 1907. augusztus 1-én indította el első cserkésztáborát. Ezt tekintik ma a cserkészet kezdetének. A bujdosás évei után 1990. március 11-én alakult újjá a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség, amelyet a szlovák belügyminisztérium az év április 6-án hivatalosan be is jegyzett. A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség Szlovákia legnagyobb magyar gyermek és ifjúság nevelő szervezete, több mint 1650 tagja, közel 35 cserkés közösségben működik, Dél-Szlovákia magyar lakta településein, Pozsonytól egészen Nagykaposig. Török Sára, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs vezetője, most a cserkészek idei nyári tevékenységét hozza hallgató közelbe egy telefoninterjúban. Ezt megelőzően azonban először magáról szól a cserkészet szemszögéből.
2: Jó munkát, üdvözlöm a hallgatókat! Hát ha magamról kell beszélni cserkész szemszögből, akkor egészen 7 évesen kezdtem el cserkészkedni, egészen sokáig kell visszamenni. Aztán elég hamar megfogalmazódott bennem, hogy cserkészvezetővé szeretnék válni, úgyhogy voltam segédőrsvezetőképző, majd őrsvezetőképző táborban, tavaly nyáron pedig segédtiszti képzést is elvégeztem, és hát utána később megtaláltak ilyen vezetői szerepkörök is, mint például most a kommunikációs vezető feladatai, amiket 2024-től töltök be. És hát igen, ez egy nagyon izgalmas feladat.
0: A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség az idei nyáron milyen aktivitást fejtett ki, magyarul mit csinált?
2: Sokaknak a nyár az a pihenésről szól, de a cserkészeknek ez a legsűrűbb időszak. Nyáron vannak a csapattáboraink és a vezetőképző táboraink is. Talán ha mondhatom így, akkor ez az egész cserkész évnek a megkoronázása. A csapattáborok azok mindig a közösségről szólnak. Ez az a rendezvény, ahol az egész csapat 10 napon keresztül együtt tud lenni a természetben, és közösen táboroznak. És hogy említettem, szintén nyáron valósulnak meg a vezetőképző táboraink. Ezeket minden évben Palástón, az Olvárvölgyben rendezzük meg. Ezek a táborok a fejlődésről, az önfejlesztésről szólnak. Az ide érkező fiatalok megtanulnak csoportban együttműködni, de egyéni fejlődésre is lehetőségük van. És ezekben a táborokban szeretnénk olyan cserkészvezetőket képezni, akik hazatérve nagyon hasznos tagjai tudnak lenni a cserkész csapataiknak, akár hogyha a segédőrsvezetőképzőt, akár hogyha az őrsvezetőképző tábort végezték el. Idén összesen 10 jelöltünk vett részt különböző segédtiszti képzéseken is, és ezekről a táborokról pedig azt kell tudni, hogy ezeket nem a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, hanem a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, ami egy ernyőszervezet a magyar nyelvű cserkészszövetségek számára, ők szervezik, és amit talán még érdemes kiemelni a nyári aktivitások közül, az a közép-európai jambori, amit idén Magyarországon Nagykovácsiban rendeztek meg, és az SMC-ből is voltak résztvevők. Ennek a rendezvénynek az a különlegessége, hogy ez egy nemzetközi cserkész rendezvény, Közép-Európából érkeznek ide cserkészek, és ez egy remek lehetőség, hogy nemzetközi kapcsolatokat is kialakítsunk így cserkészberkeken belül.
0: A fiatal cserkészek az ilyen nemzetközi táborokban milyen nyelven kommunikálnak? Angolul?
2: Igen, elsősorban angol a közös nyelv, de hogyha például ide a közép-európai jamborira mondjuk érkezik egy szlovák, meg egy cseh cserkész, akkor köztük azért megvan így a közös nyelv. Illetve hát mi is ott voltunk a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségből, mi meg a Magyar Cserkészszövetség résztvevőivel magyarul beszéltünk.
0: Térjünk vissza a ti rendezvényeitekhez. Kik azoknak a résztvevői?
2: Ugye a csapattáboroknak a résztvevői a cserkész csapatok tagjai. Itt azt kell elképzelni, hogy kis cserkészektől kezdve, tinédzsereken, fiatalokon át, olyan felnőtt cserkészekig mindenki részt vesz, akiknek már mondjuk családjuk van és a gyerekeikkel látogatnak el ide. Szóval a csapattáborok tényleg így a generációk találkozásáról szólnak. Maguknak a táboroknak a létszáma is elég változó, ez függ attól is, hogy mekkora az adott csapat, illetve hogy hány csapat táborozik együtt. Az 50 főtől a 120 főig ez bármekkora lehet. A vezetőképző táborok alatt pedig a segédőrsvezető és az őrsvezető táborokat értjük. A segédőrsvezető képzőbe 13-tól 15 éves korig érkeznek jelöltek, az őrsvezető képző táborba pedig 15 évnél idősebb cserkészeket várjuk. Egyébként még a vezetőképző táborok különlegességei a mintatáborok, amelyekben gyerekek a résztvevők, és ezek a táborok azért is fontosak, mivel a cserkészetben nagy hangsúlyt kap az élmény alapú nevelés, és azt a tudást, amelyet a jelöltek például az ősvezetőképző táborban elsajátítottak, azt ezekben a mintatáborokban lehetőségük van a gyakorlatban is kipróbálni, ők tarthatnak programokat a résztvevő gyerekeknek. Az idei vezetőképző táborokban a mintatáborokkal és a segítő táborral együtt, akik a logisztikáért felelnek, nagyjából ilyen 230 fő vett részt.
0: Egyébként milyen érdekes sztorik voltak, ha voltak a cserkész akcióitokon?
2: Szerintem az összes cserkész akció egy nagy kaland, és mindegyik tele van különböző élményekkel.
0: Török Sárát, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs vezetőjét hallgatják.
2: Minden évnek, minden tábornak megvan a maga különlegessége. A csapattáboroknak például mindig van egy témája, egy keretmeséje, ami köré az egész tábor épül. A komáromi csapattáborának idén nyáron Sobrióska volt a keretmeséje, mivel a Bakonyban táboroztunk, és azt például nagyon élvezték a gyerekek, amikor közösen egy játék, egy nyakkendőharc keretén belül legyőzhették Sobrióska ellenségeit. Ilyenkor a vezetők beöltöznek különböző jelmezekbe, csak hogy a gyerekek még jobban beleéljék magukat, és így még nagyobb legyen az élmény. Szóval az ilyen beöltözős keretmeséhez kapcsolódó programokat azt mindig nagyon szokták élvezni, és ezek mindig nagyon viccesre is sikerülnek. Az idei vezetőképző táborok különlegessége talán az volt, hogy a Volkswagen Szlovákia Alapítvány Dobráv Flotilla programjának köszönhetően egy hónapra kaptunk kölcsön egy autót, és ilyenben még nem volt részünk, és ennek az autónak egyébként nagyon nagy hasznát vettük a vezetőképző táborokban, a beszerzések, a felszerelések és a jelöltek szállítása során, de egyébként tényleg minden év más. Ahogy a bemutatkozásomon is említettem, nem csak jelöltként vettem részt ezekben a táborokban, hanem már képzőként is jelen vagyok ott, immár negyedik éve, és fantasztikus azt látni, hogy az ország különböző magyar lakta vidékeiről teljesen más háttérrel megérkeznek ide fiatalok, legyenek akár 13-16 évesek, vagy 18 évesek, és 10 nap alatt hogyan válnak egy közösségé, hogyan tanulnak meg együtt dolgozni. És minden évben ugye más fiatalok jönnek, más személyiségek, de mégis mindenkiben ott van ez az elköteleződés a cserkész közösség iránt, és szerintem ez nagyon különleges.
0: Ahogy hallgatom a válaszaidat, nem csak arról győztél meg engem és a hallgatókat, hogy kiváló kommunikációs vezető vagy, abból adódóan, ahogy kommunikálsz, hanem arról is, hogy kitölti az életedet a cserkészetben végzett munka. Örömmel csinálod.
2: Igen, abszolút.
0: Ugye beszélünk különböző kommunikációs problémákról generációk között, de mégis a cserkészetben az öreg cserkész, fiatal cserkész, illetve öreg cserkész utánpótlás kell, hogy valamilyen módon kommunikáljon. Mi jellemzi ezt a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségben? Öreg cserkész utánpótlás.
2: Ugye az egyes generációk együttműködése az nagyon erősen jelen van a cserkészetben, főleg egyébként a csapatok életén belül, ahol mindenféle generáció megtalálható a kis cserkészektől egészen az öreg cserkészekig, ahogy itt említve volt. A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségben egyébként több öreg cserkészklub is működik, mivel fontosnak tartjuk, hogy az a tudás, melyekkel ez a generáció rendelkezik, az ne veszten el, és hogy ők is egy közösségnek a tagjaik legyenek. Igazából ezen felül különösebb öreg cserkész utánpótlásunk nincs, inkább az a célunk, hogy mindenki, aki egyszer cserkészté válik, ő megmaradjon ebben a közösségben, és ezért is igyekszünk minél több programot szervezni, akár szövetségi szinten, akár csapat szinten, és olyan programokat, hogy minden generáció megtalálja a saját maga élményeit ezekben a programokban.
0: A cserkészet idestova 30 éve indult újra Szlovákiában, és azóta ugye fölnőtt egy generáció. Találkoztok olyan családokkal, ahol az apa, anya cserkész volt, még mindig az, és a gyerekek is azok?
2: Abszolút, ez egyáltalán nem egy ritka jelenség a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségben, sőt, egyre gyakoribb, és nekik is van már egy szervezett közösségük, a családos cserkészek közössége, ami igazából arról szól, hogy azok a szülők se essenek ki a csapatból, a cserkészek életéből, akiknek éppen kisgyermekeik születtek, vagy mondjuk akkorák a gyerekeik, hogy még nem tudnak elkezdeni önállóan a csapatban cserkészkedni, és ezek a cserkészek is szerveznek maguknak tanyázásokat, illetve nyári táborokat, ahol összegyűlnek, és ilyen családias környezetben a saját maguk programjait a saját maguk tempójában tudják átélni.
0: Mondja Török Sára, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs vezetője.
2: És ez is egy fantasztikus közösség pont azért, mivel már tényleg 3-4 éves kortól is becsatlakozhatnak a cserkészekbe a gyerekek, és hát az is mutatja, hogy ez mennyire működik, hogy idén ünnepelték a jubileumokat, így ez már nagyon hosszú ideje működik a szövetségünkben.
0: Sok mindent állítanak a cserkészetről, pozitívat és negatívat. Mi igaz, és mi nem ezekből? De hogy mit állítanak, pozitívat, illetve negatívat, ezt rád bízom, neked van közvetlen tapasztalatod talán ezzel.
2: Szerintem a cserkészettel kapcsolatos tévhitek egy része ilyen történelmi dolgokra is visszavezethető. Volt egy időszak például, amikor a cserkészeket a pionírokkal vagy az úttörőkkel azonosították.
0: Igen.
2: Szerencsére viszont azt tapasztalom, hogy az utóbbi időben ez már egyre kevesebb szer történik meg, és egyre ritkábban találkozunk ezzel az összehasonlítással, és ma már meg tudják egymástól az emberek különböztetni ezeket a mozgalmakat, szervezeteket. Ami még felszokott merülni a cserkészettel kapcsolatban, ilyen tévhit vagy kérdés, az a táboroknak a nomád jellege. Ezt megerősítem, igen, valóban sátorban alszunk, bár egyébként a 6 és 10 év közötti kis cserkészek a legtöbb esetben házakban szoktak aludni, de nagyobbakkal sátorban alszunk, viszont ettől nem kell teljesen megijedni, teljesen komfortos környezetet tudunk magunknak kialakítani a táboraink során, például az építményekkel, amiket építünk. Az én személyes kedvencem például a fürdőszoba, amiben van tükör is, polcok is, szóval ilyeneket is szoktunk építeni. És sokan talán azt hiszik, hogy a cserkésztábor egy túlélő tábor. Az biztos, hogy a cserkészek hamarabb fel fogják magukat találni a természetben, mint az átlagemberek, de azt sem mondanám, hogy ezek a táborok csak a túlélésről szólnak. Ami még tévhit, és talán szeretném egy kicsikét lerombolni, az a katonás jelleg és a fegyelem. A fegyelem valóban fontos, de a nevelő munkánk nem csak erre alapszik. Sokkal inkább fontosabb a játszva tanulás és az élmény alapú nevelés. Nem úgy sajátítjuk el a cserkész tudást, hogy diktálunk egy füzetbe, és ezt megtanuljuk, hanem játékok, éneklés, különböző korosztályos foglalkozások által. Talán az utolsó dolog, amit még fontosnak tartok elmondani a cserkészetről, amit lehet sokan nem tudnak, hogy éppen nem ez lenne a természetes a mai világban, az, hogy ez egy önkéntes mozgalom. Mi cserkészvezetők, ősvezetők ezt nem pénzért csináljuk, hanem szeretnénk életre szóló élményeket szerezni a gyerekeknek, olyanokat, amiben nekünk is részünk volt kis cserkészként, amikor mi is tagjai voltunk a szövetségünknek jobban.
0: Mobilozás, mobilok és cserkésztáborok. Hogy oldjátok meg ezt a függőséget, ha így nevezhetem?
2: Hát ez sok esetben szinte magától megoldódik, ugyanis vannak olyan cserkésztáborok, vannak olyan területek, ahol például nincsen térerő, így elég hamar elejét veszük ezeknek a dolgoknak. De a cserkészetben egyébként csak minden a példamutatásról szól, és szerintem, hogyha ezek a gyerekek, fiatalok azt látják, hogy a mi kezünkben sincs ott a telefon, akkor sokkal hamarabb le fogják tudni tenni ők is erre a 10 napra ezt az eszközt. Illetve hát ez rajtunk is áll cserkészvezetőkön, hogy mennyire tudunk színes, izgalmas olyan programokat csinálni számukra, amellyel ki tudjuk őket szakítani. Mindig egyébként az a tapasztalás, hogy talán az első 2 nap nehezebb, amikor így át kell állni a nagyon civilizált környezetből ebbe a novább természetközelibb jellegre, de utána meg már hazatérnek, és így rendesen furcsa nekik visszavedni a telefont a kezükbe, mert annyira kiszakadnak. De mindenképp szeretnénk erre odafigyelni, hogy a cserkésztáborok ne a telefonozásról szóljanak.
0: A végére még áruljuk el a hallgatóknak, hogy civilben mit csinálsz. Egyetemista vagy, milyen szakot hallgatsz?
2: Igen, civilben én egyetemista vagyok, Budapestre járok az 5-ös Loránd Tudományegyetemre, és jelenleg a mesterképzésemet végzem marketing szakon.
0: Török Sárát, a Szlovákiai-Magyar Cserkészszövetség kommunikációs vezetőjét hallották. A Szlovákiai-Magyar Cserkészszövetség Szlovákia legnagyobb magyar gyermek és ifjúság nevelő szervezete, több mint 1650 tagja, közel 35 cserkész közösségben működik, Dél-Szlovákia magyar lakta településein, Pozsonytól egészen Nagykaposig. Az idei 2026-os kaptár nevet viselő keresztény ifjúsági találkozó augusztus 5-e és 9-e között zajlott a magyarországi Velem Novák falván. Miért pont én címmel? A szlovákiai magyar katolikus, de nem csak katolikus, hanem református, illetve kereső fiatalok számára szervezett táborban több mint 200 résztvevő gyűlt össze, és ez évente emelkedik. Szádecki Kardos Magdi matematika-fizika tanár és Szádecki Kardos Géza zene és hittan tanár a fakultációk, azaz a szabadon választható előadások kategóriában adtak elő, vagy inkább mondjuk úgy, hogy beszélgettek a test teológiája témáról. Itt vannak velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Mi a test teó, tehát a test teológiája kezdeményezés?
4: Sokszor első hallásra kicsit ellentmondásosnak tűnik, hogy a test és a teológia az hogy passzol össze. Tulajdonképpen második János Pál pápának a nevéhez kapcsolódik ez a tanítás. Ezt így fogalmazta meg, hogy a test tulajdonképpen belépett a teológiába abban a pillanatban, amikor az ige megtestesült. Tehát amikor Jézus ugye testé lett, emberé lett. Méghozzá a fő bejáraton keresztül. Tulajdonképpen, hogy mi embernek vagyunk teremtve, azt tanítja ugye a Biblia, hogy testünk és lelkünk van, tehát épp olyan fontos a testünk is, mint a lelkünk. És az ezzel kapcsolatos tanítás a második János Pálnak tulajdonképpen a test teológiája. Itt elsősorban beszél arról, hogy ki az ember, de igazából ennek az egésznek a fő hangsúlya az azon van, hogy miért vagyunk férfinak és nőnek teremtve, hogy egyáltalán mi a helyzet a testi kapcsolatainkkal, a szexualitással, miért úgy vagyunk teremtve, ahogyan teremtve vagyunk. Pápaságának első 5 évében beszélt erről a tanításról minden szerdán, a pápai audienciákon ott Rómában, és hogy miért is tartotta ezt a témát ennyire fontosnak, hát ugye ennek a háttere a szexuális forradalomban keresendő, ugye az egyház tanítását legtöbbet azért támadták, hogy sokan az a kép alakult ki az egyházról, hogy az egyház az testellenes, vagy szexualitás ellenes, hogy mindig baja van vele, hogy mindig az az átírja az egyházat, hogy túlságosan elmaradt, hogy nem halad a korral, és így tovább, és hogy többet kéne engednie. És ezért tartotta második János Pál nagyon fontosnak azt, hogy a pozitív oldalról mutassa meg, hogy mi volt Istennek az eredeti terve azzal, hogy férfinak és nőnek teremtett minket, és hogy tulajdonképpen az egyház nem valamit tiltani szeretne, hanem sokkal inkább valamit védeni szeretne, amit Isten fantasztikusan megteremtett.
0: Mondja Szádecki Kardos Géza, aki a testteó, tehát a testteológiája kezdeményezésről beszél. Felesége Magdi vajon kiegészítené-e, vagy más szemszögből válaszolná-e a kérdésemre, mi a testteó?
3: Én itt a kezdeményezésre szeretnék válaszolni. Itt Magyarországon 2014-ben néhány fiatal, akik közt volt már házas, egyedülálló és celibátusban élő megszentelt életű is, közösen találkoztak ezzel a témával, második János Pálnak ezzel a csodálatos tanításával, elkezdtek volna beszélgetni, és annyira értékesnek tartották, hogy úgy érezték, hogy ezt másokkal is meg kell osztani. Innen indulnak a testeológia lelki napok, lelki hétvégék, most ugye már 12. éve van, hogy ilyet szerveznek, hogy mások is megismerkedhessenek az egyház tanításával, és Istennek ezzel a csodálatos tervével, amivel minket férfinak és nőnek alkotott.
0: Kimondhatjuk annak alapján, amit válaszoltak, hogy Isten maga akarta, hogy olyan legyen az ember férfiként és nőként, és most mondom szándékosan a maga mezítelenségében, amilyen a férfi és a női test. Egyik sem bűn és bűnös önmagában, hanem bűnné nem a testet, hanem annak megközelítését azt teszi, ahogy az ember a rendezetlen, mondjam így, szexualitással visszaélne vele. Jól fogalmazok?
4: Igen, valójában ugye a bűnbeeséssel kezdődnek a problémák.
0: Igen.
4: Amikor ez az eredetileg jónak megteremtett különbség, nemi különbség és egymás iránti vonzódás megszakad.
0: Miről adtak elő az idei kaptárban? Témát ajánlottak önöknek, vagy ismerve a korosztályt, fiatalok, házasságra készülők, a testiséggel szembenéző fiatalok? Szóval mit hallottak az önök előadásában?
4: Igazából megpróbáltuk Dióhéjban a tanításnak a lényegébb mondani valóit összefoglalni.
0: Szádecki Kardos Magdi matematika fizika tanár és Szádecki Kardos Géza zene és hittantanár, házaspár, a Testeo mozgalom képviselői a test teológiája témáról beszélnek, erről adtak elő az idei kaptár ifjúsági táborban.
4: Keretekben úgy volt, hogy hát egy óra előadás, aztán egy kis fél óra, esetleg kis csoport, végül is hát a téma nagyságára való tekintettel végül is másfél óra előadás lett belőle, tehát inkább már csak azért is, mert nagyon sok volt az érdeklődő, tehát nagyon sokan választották ezt a fakultációt, legalább 100-an voltak az előadóteremben.
0: Magditól pedig azt kérdezném, hogy az előadásból néhány konkrétumot idézzünk fel, vagy mondjunk el a hallgatóknak.
3: Azzal kezdtük, amivel egyébként második János Pál pápa is kezdi, hogy Istennek mi volt a terve, milyen volt a teremtéskor a szexualitás, ami Ádám és Éva, aki az emberiséget jelképezi, őket hogyan élték meg. És utána mi változott a bűnbeeséssel, a megragadás, hogy hogyan torzult el Istennek a szép terve. És a következő nagyon fontos pont az az, hogy Jézus eljött és megváltott minket, és a megváltásának hatalmas ereje van. Hogy a megváltás miatt mondhatja azt Jézus, hogy térjetek vissza Isten eredeti tervéhez, ehhez a tisztasághoz. Úgy nézzetek egymásra, mint hogy Ádám és Éva tiszta szívvel még tudott egymásra nézni. És ehhez ad ő erőt és kegyelmet a megváltásban, és megerősít bennünket, hogyha elbukunk, akkor bármikor visszatérhetünk hozzá, hogy elmegyünk gyónni, ugye szentgyónás, ez egy szentség, egy kegyelem, és újra kezdhetjük. És minden kísértésünkben Jézus velünk van, és bátran forduljunk hozzá, mert a keresztnek hatalmas ereje van. És utána még beszéltünk a házasság szentségéről, hogy a házasság itt a földön Isten ember iránti szeretetének a jele. A Biblia nagyon sokszor használja ezt a párhuzamot, hogy Isten mint szerelmes vőlegény szereti az egyházat, és hogy nekünk is így kell egymást szeretnünk a házasságban férfiként és nőként, amiről Szent Pál apostol beszél az Efezusi levélben. És az utolsó része a előadásnak, ami a tanítás része, az így a tisztaság megéléséről szólt házasság előtt, házasságban, és ehhez kapcsolódóan mondtuk mi is tanúságtételt, hogy mi hol küzdöttünk meg, hogyan tapasztaltuk meg Isten segítségét, és meséltünk arról, hogy milyen könyveket, programokat, hol kaphatunk még segítséget, sokkal több információt, érdekességet, mert hát nekünk most csak viszonylag kicsi időnk volt erről beszélni, arról egy hatalmas nagy témáról.
0: Hogyha az ember a szakirodalmat böngészi egy kissé, vagy pedig személyes beszélgetésekből merít információkat, arra jövünk rá, hogy mi az a korosztály vagyunk, vagy a minket megelőző korosztály, aki otthon, hát nem sokat hallott az egészséges szexualitásról. Vannak fiatalok, akik nekem azt mondták, hogy igazában a szexualitásról az utcán hallottam, hát trágár módon. Ma, amikor igazában a világhálón elég beklikkelni, hogy elmúltam 18 éves, ömlik felénk a pornó, a rendezetlen szexualitás, a brutalitás, nem fogom sorolni tovább. Egy másik szobája ennek a témának a pszichológus, a pszichiáter, aki keresi a megfelelő eszközt, hogyan szabadítsa meg a pornó függőségtől az abba belecsömörlött fiatalt, vagy talán idősebbet is. Hova akarok kiukadni? Vajon ilyen témák, vagy milyen témák voltak a résztvevők visszajelzése? Mi ragadta meg leginkább az érdeklődésüket a hallgatóknak, annak mondjuk a 100 fiatalnak?
3: Azt láttuk, hogy nagyon figyelnek az előadás alatt, így többször bólogatnak, hogy ismerős gondolatokról, problémákról, helyzetekről beszélünk, hogy így tudtak hozzánk kapcsolódni, illetve az előadásunk után voltak személyes beszélgetések, volt, ami kifejezetten mély volt, és ezek legtöbbször így a tisztaság megéléséhez kapcsolódtak, hogy igen, hallottuk Isten gyönyörű tervét, és akkor ezt hogyan éljük meg a mi hétköznapi életünkben, hogy vannak különböző nehézségek, kísértések, akkor ebben most hogyan cselekedjünk, vagy hogyan keressük meg Istennek az akaratát, hogyan éljük meg.
0: Hát hogyan?
4: Ebben nyilván elsősorban a tanulságtételek szoktak segíteni. Második János Pálnak kedvenc mondása volt az, hogy az igazság szabaddá tesz. Egy bibliai idézet. Nagyon fontos, hogy tudjuk, mi az igazság. Nekem személy szerint is, amikor először részt vettem még részvevőként egy ilyen testeó hétvégén, akkor nekem az volt a legfontosabb, hogy hallottam olyan dolgokat kerekperet kimondani, mint például az, hogy a pornó egy függőség, hogy a önkielégítés egy függőség, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik nem feltétlenül járnak vele az emberi élettel, nem szükségszerű részei az ember életének, amik segítettek abban, hogy az ember fölvegye a harcot, hogy küzdjön ellene. Hogyha világosan kimondom, hogy én nem akarom ezt, én tudom, hogy van tisztaság és lehetséges a tisztaság, mert tanúságot tettek róla, más elmondta, hogy lehet, akkor onnantól kezdve már nekem is könnyebb.
0: Önök testteó hétvégeket tartanak 18-35 éves fiataloknak. Mi ott a program?
4: Ezek tulajdonképpen ilyen hosszú hétvége programok, ami általában a péntek este kezdődik, és vasárnap délután elér véget. Itt gyakorlatilag a teljes tanítást próbáljuk elmondani, amennyire ez egy hétvégén lehet.
0: Szádecki Kardos Magdi matematika fizika tanár és Szádecki Kardos Géza zene és hittantanár, házaspár, a Testteó mozgalom képviselői a test teológiája témáról beszélnek, erről adtak elő az idei kaptár ifjúsági táborban.
4: Végig megyünk az emberképen, végig megyünk azon, hogy mit tanít a Biblia Isten tervéről, a bűnbeesésről, a házasságról.
0: Kik azok, akiknek megfelelnek ezek a hétvégék, kik azok, akik valamilyen módon, bár magyarul vannak az előadások, nem értenék a fogalmakat? Keresők nincsenek tisztában mondjuk a keresztény vagy a katolikus terminológiával. Ilyenek is elmehetnek egy ilyen hétvégére?
3: Természetesen keresőket igazából mindenki szeretettel várunk, aki nyitott arra, hogy megismerje Istennek a tervét, az egyháznak a tanítását, a férfiségünkről, a nőiségünkről, a szexualitásunkról. A hétvégén van fórum, ahol lehet kérdezni, és akár szakkifejezéseket is meg lehet kérdezni. Kaptunk néha ilyen jellegű kérdéseket, illetve a kis csoportos beszélgetések is lehetőséget biztosítanak arra, hogy megértsük, hogy miről is szólt az előadás, ez mit jelent számunkra.
0: Találkoztak olyan fiatalokkal, akik részt vettek az ilyen és hasonló hétvégeken, akik állítják, hogy jó, ezt mondjátok ti, de mi inkább azt mondjuk, hogy a test azért van, hogy élvezzük, és mi ezt tényleg így éljük meg, nem értünk egyet azzal az elképzeléssel, vagy azzal a fölajánlással, amit ti Szent II. János Pál pápa nyomán a Bibliára alapozva hoztok. Tehát vannak ilyen ütköző találkozások is?
4: Biztosan ez is előfordul. Nagy részt azért általában a egyházban valamennyire otthon lévő fiatalok szoktak eljönni a hétvégére, akikkel megerősödni szeretnék abban a tanításban, amivel alapvetően egyetértenek, de főleg itt a fórumokon, amiket a Magdi említett, föl szoktak vetődni olyan provokatív kérdések.
0: Igen.
4: Is. És természetesen ezekről is beszélünk akkor van, hogy aztán a fórumokon is még időben is belekérdeznek. Egyébként érdekes észrevétel az, hogy pont akik a legkötekedőbbek szoktak lenni ilyen szempontból, most vannak a stábban, tehát akik szervezik a hétvégéket, olyanok, akikről hát nekem csak így mesélték, hogy annak idején, amikor ő a hétvégén, mint látogató volt, ő volt a legkekeckedőbb, de ez pont annak a jele, hogy az úr dolgozik benne, tehát hogy ütközteti a saját világát azzal, amit hallott, és hogy ez dolgozik benne, és pont azért kérdez, és pont azért tesz fel provokatív kérdéseket is, mert dolgozik benne. És hogy aztán megérett benne az, hogy végül is elfogadta, és azóta köztünk van, és ő is előadásokat tart a témában.
0: Ahhoz, hogy jó bort kapjunk, ahhoz forni kell a bornak, és persze jó minőségű szőlőből kell, hogy készüljön. Ez csak így zárójelbe. Mit üzennének a műsoron keresztül hallgatóknak, fiataloknak, időseknek, nevelőknek, szülőknek, pedagógusoknak, lelkészeknek, akik kikerülhetetlenül találkoznak az általunk boncolgatott témával, testiség, Isten, ember?
4: Hogy az igazság szabaddá tesz, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen tabu ez a téma, hogy ne elégedjünk meg azzal a felszínes képpel, hogy az egyház persze azt mondja, hogy ne paráznák, vagy, és akkor itt le is húztuk a rólót, hogy az egyház nem halad a korral, hanem hogy ismerjük meg az igazságot, hogy mit tanít az egyház valójában, hogy miért tanítja azt, hogy bizonyos határok között tud a szexualitás azzá válni, aminek a Jóisten megteremtette, hogy ismerjük meg azt a szép tervet. Szeretettel várunk, hogyha valaki el tud jönni akár egy ilyen hétvégére. Könyveket is nyilván tudunk ajánlani. Christopher Westnek a nevét már említettem, ő írt egy ilyen alapművet, ez a Testológiája kezdőknek című könyvet, de több könyv is megjelent most már német szerzőktől is, a Uti Kalauz szerelmeseknek címen jelent meg nemrég Magyarországon egy könyv magyar nyelven, ez a Birgit és Corbin Gams házaspárnak a kiadványa, ez is egy nagyon szép könyv. Hogyha most egy valamit kell mondani, akkor amit a tanulságtételek kapcsán már mondtam is, hogyha ismerjük az igazságot, hogy lehet tisztán készülni a házasság, lehet tisztán megélni a szexualitásunkat házasságon belül is, házasság előtt is, vagy akár celibátusban is, hogy nem tartozik hozzá az emberi mi voltunkhoz az, hogy most az egészségtelen szexuális vágyaink határozzanak meg minket. Ettől megváltott minket Jézus, és hogy ez a megváltás, ez valóban egy erőforrás. Érdemes ezeket az erőforrásokat igénybe venni, amiket az egyház nyújt nekünk. Tehát nagyjából ez az, ami a legfontosabb tanulság szerintem.
3: Azt tapasztaltam, hogy a fiatalokban megvan a vágy a tisztaságra, arra, hogy megismerjék Isten tervét, hogy jól éljék, szépen éljék az életüket, és minden pedagógusnak, lelkésznek, mindenkinek, aki találkozik fiatalokkal, imádkozzunk értük, és segítsük őket abban, hogy ezt megjelhessék. Személyes példákkal, a tanulságtételek nagyon-nagyon sokat jelentenek, hogy vállaljuk, hogy mi is ezt éljük. Igen, néha nehéz, de hogy megéri Isten terve szerint élni. És segítsük őket, hogy a bennük lévő kérdésekre hiteles és igaz válaszokat találjanak, hogy megismerhessék az igazságot. De legfőképpen a személyes példánk az, ami segít.
0: Az elmondottak alapján én úgy összegezném az önökkel készült beszélgetést, hogy a téma iránt mindig legyünk nyitottak. Akár előadók, akár kérdezők vagyunk. Nyitottak, őszinték, tárgyilagosak, jó akaratúak. És akkor talán kevesebb lesz az úgynevezett nem kívánt terhesség, még kevesebb talán az abortusz, a gyermekgyilkosság, és talán közelebb jutnak a fiatalok ahhoz, hogy örömmel legyenek egy testé, egy ember párrá, és így növekedjen az emberi család, ami minden társadalom alapja. Kedves hallgatóink, a Mi a testteó, a testteológiája témáról beszélgettem Szádecki Kardos Magdi matematika-fizika tanárral és Szádecki Kardos Géza zene és hittantanárral, a testteó két képviselőjével, akik idén a Kaptár elnevezésű keresztény ifjúsági táborban is előadtak. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak.
3: Mi köszönjük. Szent hallásra.
0: Viszont hallásra. Kedves hallgatóink, a szerdai nappaliban elhangzott beszélgetésekből hallottak ismétlést Ürge Tamás szerkesztésében. A 15 órai hírek után jövő.

0: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját Mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Dolly Partonra emlékezünk.
3: Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country széna sztárjává vált.
2: Miniatűrizált fácskák, bonzai kiállítások szeptemberben.
4: A japánok mindazt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonsait is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások.
2: Gyulai Livius, a mágus.
5: Hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is, majd képzőművészeti gimnáziumba került Budapestre.
2: Énekel, színészkedik és műsort is vezet Steinkohl Erika.
6: Az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy azt úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke, mind a próbákon, mind a próbákon kívül.
2: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
7: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Újabb embert vettek őrizetbe a dróngyár elleni tervezett támadás ügyében. A Magyarország gyűlés Unger Anna Róza politológust választotta a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökévé. Többnyire derült, vagy részben felhős lesz az ég este. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Újabb ukrán állampolgárságú személyt vett őrizetbe a szlovák rendőrség Hanyiszkán Eperjes közelében működő dróngyár ellen tervezett támadás ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a feltételezett támadás előkészítésében működhetett közre, jelenleg kihallgatják, és egyelőre nem tudni, hogy vádat is emelnek ellene. A hatóságok azt sem zárják ki, hogy az ügy jogi minősítése változhat. A rendőrség augusztus 22-én a drón fedőnevű akció keretében akadályozta meg a támadást. A hatóságok szerint az elkövetők napalmmal akarták felgyújtani a drónokat gyártó üzemet, többek között műszaki eszközöket, mobiltelefonokat, akciókamerákat és védőfelszerelést is lefoglaltak. A rendőrség szerint a támadás idején mintegy 70 alkalmazott tartózkodhatott volna az épületben, az ott található vagyon értéke pedig több 10 millió euró. A tervezett akció így jelentős tüzet, emberi sérüléseket és nagy anyagi kárt okozhatott volna. A rendőrség közlése szerint jelenleg nincs információ újabb tervezett támadásról. Az ügyben korábban 3 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, közülük 2 letartóztatásban marad, a harmadikat pedig Németországban fogták el. A Magyarország gyűlés Unger Anna Róza politológust választotta a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökévé. Az új intézmény feladata többek között a politikai és vagyoni felelősségek vizsgálata lesz. Az ellenzéki Fidesz képviselői nem vettek részt a szavazáson, és korábban az Alkotmánybírósághoz fordultak az intézményt létrehozó törvény miatt. A hivatal elnökének és alelnökének megbízatása 6 évre szól. Az intézmény törvény szerinti létrehozásáról az országgyűlés és július végén döntött. António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember 2-án Budapesten találkozik Magyarország miniszterelnökével. Costa augusztus 25-e és szeptember 17-e között valamennyi uniós tagállam vezetőjével egyeztet az Európai Unió következő 2028 és 34 közötti hosszú távú költségvetésről. A tárgyalásokon emellett szó lesz az európai védelemről, a versenyképességről, az unió bővítéséről, valamint Ukrajna támogatásáról is. Harald norvég király halála után fia, Hákon Magnus automatikusan átvette a trónt, és uralkodóként a 8. Hákon nevet használja. A 89 éves Harald ma reggel hunyt el, ő volt Európa legidősebb hivatalban lévő uralkodója. Az 53 éves új király korábban a haditengerészetnél szolgált, majd politikatudományt és fejlesztési tanulmányokat folytatott. Hákon a trónöröklésben lánya, a 22 éves Ingrid Alexandra hercegnő után következik. Legalább 538 ember vesztette életét a Nepált sújtó villámárvizek és földcsuszamlások következtében. A hatóságok szerint csak nem 1000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatokban közel 15 000 biztonsági ember vesz részt, eddig több mint 3700 embert sikerült kimenteni. A katasztrófa a tibeti-nepáli határ térségét is érintette. Kínai mentőcsapatok ma érkeztek a területre, hogy bekapcsolódjanak az eltűntek felkutatásába. Tibetben eddig 5 halálos áldozatról számoltak be, több mint 550 ember sorsa továbbra is ismeretlen.
0: Időjárás.
1: Napos, többnyire derült időnk van. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Nyugaton és délen helyenként akár 33 fokot is elérhet, a délkeleti szél pedig több felé megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán az Andrej Hlinka sugárúton az N-Center bevásárlóközpontnál 3 autó ütközött a belváros felé vezető oldalon, a balsávot lezárták. Pozsonyban a Lamacsi úton a Tesco közelében a Patronka felől érkezve sebességet mérnek a rendőrök, vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Kedves hallgatóink, ismét a szerdai nappaliban elhangzott beszélgetésekből sugárzunk ismétlést. Ürge Tamás vagyok, a műsorszerkesztője. Kedves hallgatóink, a 2026-os kaptártábor augusztus 5-e és 9-e között került megrendezésre a Vasvár megyei Velem Novák falván, a Novák falva üdülő faluban. Mottója a miért pont én kérdés volt. Több mint 200 szlovákiai magyar keresztény, zömében katolikus fiatal, illetve érdeklődő vett részt rajta. A kaptártábor más sorozatban a szlovákiai felvidéki magyar istenkereső fiatalok egyik legjelentősebb egyházmegyéket átívelő, közösségépítő és hiterősítő keresztény találkozója, amely idén a 11. évadához érkezett. A főelőadóval, Maksó Péter atyával telefonon készítettem interjút. Ez következik. Maksó Péter atya plébános, Heves vármenyében, a Gyöngyösi járásban, Mátra Szent Imrén. Itt van velünk a telefonvonalban, ő volt az idei kaptár fő előadója. Tisztelettel köszöntöm.
3: Én is köszöntöm mindenkit, kedves rádióhallgatókat.
2: Péter atya, egy rövid bemutatkozással kezdjük. Ki Maksó Péter atya? Felfigyeltem arra, hogy 1964-ben született, és mondom idézőjelben, csak 2017-ben szentelték pappá.
3: Igen, hát ez egy nagyon jó kezdő kérdés, hogy ki Maksó Péter, mert Szent Ferencnek is volt egy ilyen kedves imája, órákon keresztül csak ezt mondta, hogy ki vagyok én, uram, és ki vagy te? Hát igen, ki vagyok én, 1964-ben születtem valóban, hasznosan egy kis faluban, a Mátrában, és arról hírek ez a falu, hogy 1947-ben hasznosan egy Klári néni nevezetű asszonynak megjelent a szűzanya, és aztán egész életében ez folyamatosan megtörtént, és hát egy csodálatos miséző helye van most Falluskúton. Én most erre a helyre kerültem augusztus 1-től, és egészen biztos vagyok abban, hogy Klári néninek a keze onnan föntről ebben benne van. Ugyanis én még Klári nénit, aki ugye a szűzanyát látta, és üzeneteket is adott a szűzany általa, ugyanúgy, mint Fatimában, meg más helyeken, én még ismerhettem személyesen, és gyerekként nagyon sokat beszélgettem vele, kérdezkedtem, hogy milyen a szűzanya, hogy néz ki, miket mond, milyen ruhában van, hát mint egy gyerek. És onnantól datálhatom én azt, hogy a szűzanyával egy különleges kapcsolatom alakult ki. Ő az, aki egész életemben a kezemet fogta. Andor Kálmán villamosipari műszaki főiskolán, és villamosmérnökként végeztem. Utána dolgoztam a Központi Fizikai Kutatóintézetben, érdekes osztályon, az űrkutatási főosztályon, amit nagyon szerettem. De egy idő után aztán eljöttem onnan, és elkezdődött a sízés világon. Síoktatóként kezdtem el dolgozni Olaszországban, tevékenykedni. Volt egy hivatástisztázó lelki gyakorlat Egerben, ott mind a három előjáró egyöntetően mondta, hogy nyugodtan jöjjek, mert hivatásom van, papi hivatásom. Én akkor még nagy boldogan mondtam, hogy nekem aztán nincs. Visszamentem Budapestre, de rögtön jelentkeztem a Sapiencia Szerzetesség Hittudományi Főiskolára, amit 3 év alatt ugye elvégeztem, 40-50 éves fejjel, mert nagyon-nagyon pap akartam lenni. 4 évet kellett járnom a szemináriumba, ami nekem olyan 4 év volt, mint a szerelmesnek a jegyesség. A szemináriumban én már egyáltalán nem vágytam arra, hogy siéljek, vitorlázzak, mert a nyári időszakban meg vitorláztam az Adrián. Úgyhogy valahogy így éltem meg a szemináriumot, és most augusztus 1-től 2026-ban helyezett az érsek, hogyha ide Mátra Szent Imre, Falluskút, Bagolyítás, Bajatető, a felső Mátrába. És ahogy ide helyezett, rögtön mentem a kaptárba, ott tartottam a fiataloknak lelki gyakorlatot.
2: Atya, a kaptár témája a miért pont én kérdés volt. Miről szóltak a fő előadások?
3: Úgy állítottam össze az előadásokat, hogy először is a fiatalokról szóljon, az ő életükről szóljon. Na jó Isten még ebben is segített, hogy jöttek hozzám fiatalok, néhányan egy rövid lelki gyakorlatra, karnaleletre, és ott kérdezgettem őket, hogy miről beszéljek majd, mi az, ami most érdekli a fiatalokat, és hogy őszintén miről beszéljek bátran. Az lett a témámnak a felépítése, hogy hogyan alakulunk a lelki életben. Ez a klasszikus három lépcső, amit a katolikus keresztény életben ismerhetünk, ez az első a tisztulás útja, a via purgativa, a második a megvilágosodás útja, via illuminativa, és a harmadik az egyesülés útja, a via unitiva. Szeretném ezt a tisztulás útját elkezdeni, ahol az ember többre vágyik. Itt ezen a tisztulás útján a súlyos bűnök elhagyása, a bűnbánat a fő hangsúly, itt rendszeres gyónás jön már az ember életében, rendszeres áldozás, akár napi áldozóvá válhat az ember, legalább havi gyónó. Itt ez az időszak a küzdelem a kísértések ellen, az erények gyakorlása, önfegyelem, önmegtartóztatás, lelkiismeret megtisztítása, Isten parancsainak megtartása, és itt már változik az embernek az Isten parancsaival viszonya. Itt már vágyik arra, hogy engedelmeskedjen az Istennek.
2: Mondja Maskó Péter, Mátra Szent Imre plébánosa, az idei Kaptár keresztény ifjúsági tábor főelőadója.
3: Rendetlen ragaszkodásoktól is próbálok szabadulni, rendetlen vágyaktól, kötődésektől. Ugye hát a fiataloknál tudjuk, hogy mik lehetnek ezek. Mi is voltunk fiatalok, de azóta sokat változott a világ. Rendetlen ragaszkodásoktól próbálok szabadulni, a rendetlen ragaszkodástól az akaratomhoz, az elismeréshez, a pénzhez, a hatalomhoz, a kényelemhez, a véleményekhez, a sérelmeimhez. Nem csak hibajavítás ez a szakasz a tisztulás útjának, hanem a szívnek a felszabadítása. Tudomásul kell vennünk, hogy mi megteszünk ugyan mindent, de Krisztus, aki megszabadít. Tehát a tisztulás útján is Krisztusi a főszerep, ő szabadít meg a bűnrabságából. Krisztus a központ, hozzá akarok hasonlóvá válni. De ha ezt az utat nem járjuk végig, és nem akarunk mindenkivel kiengesztelődni, akkor a tisztulás útja nem fejeződik be, illetve nem történik meg. Csak akkor tud nyugodt lenni egy lelkiismeret, hogyha mindenkivel békében ülözön a földön, és nincs olyan ember, aki esetleg unszimpatikus, akit egy kicsit kerülök, vagy egy kicsit nehéz ember számomra, mindenkivel ki akarok engesztődni, mindenkitől

0: életben való elindulásról, csönd, személyes élő kapcsolat Istennel. Itt már az a kérdés, hogy hogyan szerethetem jobban Istent, az embereket és önmagamat. Uram, taníts meg úgy látni, ahogy te látsz. Már Jézus szemével akarok látni, felismerem Isten akaratát életemben, rádöbbenek, kirajzolódik a hivatásom, az erényeket már fölismerem az életemben, és egyre inkább gyakorolni akarom. Már Krisztus miatt kerülöm a bűnt, nem azért, mert parancsba kaptam, hanem azért, mert már nem akarom megbántani azt, akit nagyon szeretek, és akinek a szeretetét megtapasztaltam különleges módon. Már nem az a kérdés, mit szabad, mit nem, hanem mit tetszik jobban Istennek. És most jöhet a harmadik előadás témája, az egyesülés útja, mi a unitíva. Itt már egyre mélyebben élek Isten szeretetében és jelenlétében. Itt már szinte mindig Isten jelenlétében akarok lenni, és vele akarok lenni. Már nincs olyan tevékenység az életemben, amit nélkül akarok tenni. Ennek a lépcsőfoknak a jellemzője mély belső egyesülés Istennel, isteni szeretet uralma az életemben, teljesebb ráhagyatkozás Isten akaratára. Hitből fakadó béke, még a szenvedések között is. Önátadás, önzetlen szeretet, ima egyre inkább szemlélődővé válik. Minden örömet és keresztet egyaránt, egyre mélyebben Isten szeretetében és Isten akaratában élek meg. Ez egy nagyon fontos mondat. Minden örömöt és keresztet egyaránt, egyre mélyebben Isten szeretetében és akaratában élek meg. Ember akarata egyre inkább egyesül Isten akaratával. Hát tulajdonképpen ezekről szóltak a tanítások, ezt próbáltam fűszerezni és befogadhatóbbá tenni személyes tapasztalataimmal, életből hozott példákkal, és azt hiszem, hogy a fiatalok ezeket meg is értették, és be is fogadták.
1: Igen, erre vonatkozna a következő kérdésem. Ugye az önt hallgató, mint egy 200 fiatal, egy elvallástalanodó, szekularizált világból érkezett a kaptár milliójébe. Ezek a fiatalok vágynak a többre, szebbre, jobbra, szentebbre, mint amit ez a világ nyújt. Nem érezte, atya, őszinte a kérdésem, néha úgy, hogy túl nehéz falat volt az előadások témája a résztvevők részére? Milyen volt a résztvevők visszajelzése? Ön hogy látta? Mi ragadta meg leginkább az érdeklődésüket?
0: Őszinte kérdésre őszinte válasz. Amikor oda mentem a táborba, akkor egy kb. 200 fős tömeget láttam. Fiatalok, mosolygósak, örömmel jönnek, hátizsákkal elfoglalják a szállás helyüket, és egy gyönyörű szép táborra készülnek.
1: Maskó Péter Mátra Szent Imre plébánosát, az idei kaptár keresztény ifjúsági tábor főelőadóját hallgatják.
0: Ahogy telt a táborban az idő, egyre inkább megismertem az egyéneket, a személyeket, az élettörténeteket, ugyanis mondhatom, hogy az egész tábor nekem leginkább a gyóntatásról és a lelki beszélgetésekről szólt, mert én a 4 napot, amit ott töltöttem, ugye vasárnap el kellett már jönnem, azt gyakorlatilag éjjel-nappal gyóntattam és lelki beszélgetésekkel töltöttem, mert előadás, az az 1 órás, az egy nagyon-nagyon vékony kis telete volt annak, amit ott ugye átélhettem és megélhettem. És ezekben a beszélgetésekben rajzolódott ki számomra az, hogy mennyire bölcsek ezek a fiatalok, hogy mennyire mély hit van bennük, és én csak ámultam és bámultam, és tulajdonképpen én tanultam tőlük, és egyáltalán nem volt, úgy éreztem, nehéz nekik ez a téma, meg tényleg a vélet egyszerű példáival világosítottam meg, sőt, vágytak erre is. Ami az egyik legszebb visszajelzés volt, egy lány odajött hozzám, és azt mondta, hogy Péter atya, maga nem tudja, hogy mit adott nekünk. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy nem volt nehéz a téma, sőt, ugye az fiatalokkal egyrészt őszintén kell beszélni, és az evangéliumot teljesen valójában átadni, és a radikalitásában. Szent II. János pápa mondta, és ez visszhangzik mind a

0: fülembe, a fiatalokkal kerül kapcsolatba, hogy ne féljetek a fiataloknak kimondani a teljes igazságot, mert a féligazságokkal már tele van a hátizsákjuk, nem érdekli őket, oda se figyelnek, föl se kapják a fejüket, ők csak a teljes igazságra figyelnek. Például, amikor azt mondjuk, és mondtam én is nekik, hogy szüzen kell házasodni, és hűségben kell élni egész életünkben utána a házasságban. Ez az evangélium. Erre fölkapják a fejüket, mert nem egy ilyen világban élünk, ami ezt mondja nekik, de az evangélium ezt mondja nekik. És ez a tapasztalatom, hogy ők az igazságra vágynak, arra vágynak, hogy végre az igazságot kendőzetlenül, leplezetlenül, radikálisan az evangélium igazságot valaki elmondja nekik. Mert erre vágynak, mindenki tisztaságra vágyik. Aki a legromlottabb életet éli, az is a tisztaságra vágyik. Merem állítani, hogy ott a tábornak a legnagyobb része Krisztus miatt jött. Persze van más, félig ismerkedés, hasonló, de Krisztus volt a központ ennek a tábornak a központja.
1: Ugye a tábor, a kaptár az idei véget ért. Várhatóan lesz jövőre is, de addig például a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, de akár az egyházi vezetésnek miként kellene törődnie a fiatalok pasztorális gondozásával? Mire kéne nagyobb hangsúlyt fektetniük ön szerint? És persze most nem arra serkentem önt, hogy a megmondó ember legyen, a tuti ember legyen, hanem egyfajta személyes meglátásban hova kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy minél többen megtalálják azokra az alapkérdésekre a választ, hogy miért élek, hogyan éljek, és mi lesz velem halálom után?
0: Hát igen, jó kérdés, nehéz kérdés. A legfontosabb, hogy szeressük őket, hogy szeressük a fiatalokat, hogy megértsük őket. Ők egy nagyon nehéz világba születtek bele. Persze minden élethelyzet nehéz, de ha érzik a fiatalok, hogy szeretik őket, és törődnek velük, és odafigyelnek rájuk, akkor megnyílnak, és mindegyik fiatal hajlamos arra, hogy a jó utat válassza, és letérjen a rossz útról. Tehát a szeretetet tudom mondani elsősorban, és az odafigyelést, a figyelmet, és az evangélium radikalitását, hogy az evangéliumot radikálisan adjuk át nekik, mert erre vágynak. Tehát egyrészt az evangéliumot hirdetni nekik, másrészt eléjük élni az evangéliumot radikálisan, tisztán, tisztaságban, kristálytisztán, Istenbe merülve. Ha ilyen szenteket látnak, és nekünk szentekké kell válni, ilyen üstökösökké, ilyen fáklyákká, ilyen csillagokká, és nekik is, és ezt mondtam a táborban is, hogy nektek szenté kell válni, fiatalok, mert szentekre van szükség a világnak, mint Karlo Akutisra, akik mutatják az utat a többieknek, akik még a halál sötét ösvényén botorkálnak. Tehát nem jó emberekké kell válni, meg nem valahogy túlélni ezt az életet, hanem egyenesen szenté kell válni. És van remény, és ezekben a fiatalokban hatalmas a potenciál a jóra, az evangélium életre. Bízzunk bennük, és éljük előjük az evangéliumot.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os kaptár tábor augusztus 5-e és 9-e között volt a Vasvár megyei Velemdovák falván, az Üdülő faluban. Mottója a miért pont én kérdés volt. Több mint 200 szlovákiai magyar keresztény fiatal és érdeklődő vett részt rajta. A kaptártábor már sorozatban a szlovákiai magyar istenkereső fiatalok egyik legjelentősebb egyházmegyéket átívelő, közösségépítő és hiterősítő keresztény találkozója, amely idén a 11. évadához érkezett. Az elmúlt percekben a fő előadóval, Maksó Péter atyával telefonon készített interjút hallhatták. Kedves hallgatóink, a 2026-os kaptártábor augusztus 5-e és 9-e között került megrendezésre a Vasvár megyei Velemdovák falván, azaz a Novák falva Üdülő faluban. Mottója a miért pont én kérdés volt. Több mint 200 szlovákiai magyar keresztény, zömében katolikus fiatal és érdeklődő vett részt rajta. A kaptár tábor már sorozatban a szlovákiai felvidéki magyar istenkereső fiatalok egyik legjelentősebb, egyházmegyéket átívelő, közösségépítő és hiterősítő keresztény találkozója, amely idén a 11. évadához érkezett. Műsorunk hátralévő részében stúdió vendégünket, Olgyai Csaba mérnököt, hitoktatót, állandó diakónust, a kaptár ifjúsági tábor egyik, de merem mondani, ha nem a legfőbb mozgatóját faggatom, 11 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról és sok egyébről. Itt ül már velem a stúdióban. Szervusz Csaba!
2: Szervusz Tamás! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Vágjunk bele! Felnőtt férfiként hogyan maradtál meg józan, Isten hívő embernek? Ezt nem én találtam ki, minden kaptáros ezt mondja rólad.
2: Isten személyes szeretete vonzott be, és tartott meg. Én, amikor elkezdtem keresni az Istent úgy komolyabban, 20 éves korom körül, számomra nagy felismerés volt, kegyelem, hogy az Isten nem valami távoli, megfoghatatlan valóság, hanem olyan valaki, aki személyes szeretettel közeledik hozzám, és akkor ez úgy leesett nekem, hogy te jó ég, itt van több milliárd ember, és akkor az Istennek a szeretete személyesen lebontódik én rám, hogy tudja ki az a Ürge Tamás, tudja ki az Olgyai Csaba, és nevén nevez minden hallgatót, aki éppen ezt a műsort hallgatja. Ő most is itt van az ő személyes szeretetével, és izgalommal várom, hogy mit akar közölni rajtunk keresztül egymásnak és másoknak.
1: Ugrunk egy nagyot, megházasodtál, egy lányotok született, aki már férjnél van. Miként jelentkezett életedben az úgynevezett állandó vagy nős, diakónus hivatás, szolgálat?
2: Hát legelőször ez egy hirtelen felindulásból elkövetett döntés volt. Az utolsó osztályomtól 20 évig tanítottam egy középiskolában, és az utolsó osztályomtól kaptam egy wellness hétvégét, hogy nyugtassam meg tőlük, idézőjelve az idegeimet. És amikor ott voltunk augusztus végén, született bennem egy ilyen mondat, hirtelen nem tudom, hogy honnan, hogy már nem megyek vissza az iskolába. A feleségem csak nézett, hogy honnan, miképpen. Igazából én sem tudtam rá választ adni, de ezt a gondolatot valahogy nem engedtem el. Nem jó, hogyha hirtelen hozunk döntéseket, de időnként erre van szükség, mert hogyha az ember észre végig gondolja, akkor nem biztos, hogy most itt ülünk és egymás szemébe nézünk. Tehát visszamentem az iskolába, és közöltem, hogy szeretnék elmenni, annak ellenére, hogy már az órák le vannak osztva, ugye, és ez egy macerás helyzet minden iskola
1: szegény
2: számára.
1: Szegény igazgató.
2: Így van, így van. De elengedett, én emlékszem rá, hogy jó érzésű kollégák elhívtak oldalra, és mondták azt, hogy itt jó helyed van, meg vagy becsülve, ami igaz is volt, de az embernek időnként kell hallgatni a belső hangra. Ezért 2014. októberétől elmentem az iskolából, és rögtön belecsöppentem az ifjúsági pasztorációba, és kiderült, hogy az egyházmegyénkben, ez a Nagyszombati Egyházmegye, nincs magyar nyelvű ifjúsági referens, és akkor rögtön önkéntesként elkezdtem ezt a munkát. Én akkor léptem életemnek a 50. esztendejébe, és mivel az Isten személyes szeretettel szeret engem is, és mindenkit, küldött egy igét, amit úgy megragadtam. Azt mondja a Leviták könyvében, hogy az 50. év legyen számotokra jubileumi esztendő, amikor nem vettek, nem maradtok, nem gyűjtitek össze a kévét, és nem szüretelitek le a szőlőt, hanem éltek Istennek a kegyelméből. És akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, itt van ez az év, ezt önkéntességben neked adom. Így telt el ebben a szolgálatban az 50. év, készítettük elő az ifjúsági programokat. Tehát ugye, ahogy mondtad, nős vagyok, családos vagyok, önkéntesség mellett aztán ebből tovább kellett lépni, és volt egy, most is van, de már odafönt egy szerzetes nővér, aki ima hátteret biztosította számomra, és kérdem tőle, hogy szerinted mit csináljak, hogyan tovább. És akkor azt mondja, menj el az érsekatya után. Elmentem egy év után, az érsekatya után, és akkor föltette nekem a kérdést, hogy Csabika, nem akarsz állandó diakónus lenni?
1: Ő volt Orosz János érsek úr.
2: Igen, igen, ő volt Orosz János érsek atya, és akkor így egy kicsit úgy váratlanul ért, mert tudtam, hogy létezik ilyen pozíció, ilyen felszentelési funkció, de akkor még úgy hirtelen nem tudtam reagálni, de egy idő után igent mondtam, és akkor aztán közel 10 évvel ezelőtt felszentelt állandó diakónusnak.
1: itt jegyzem meg, hogy ezen az első szlovákiai magyar állandó diakónus szentelésen jelen volt a Pátria Rádió vallási műsora is, közvetítettük vagy rögzítettük ezt a szertartást. Lépjünk tovább, hogyan kezdődött a kaptár számodra?
2: A Jóisten személyes szeretetéből fakadóan gondviselésszerű találkozásokat készít elő az ember számára, és ez így volt velem is. Egy nevet muszáj megemlítenem, Kádek Laci barátom, akiben úgy megfogalmazódott a gondolat, hogy szlováki magyar katolikusoknak is szüksége lenne ifjúsági táborra.
1: Olgyai Csaba állandó diakónust, a Kaptár keresztény ifjúsági tábor szervezőjét hallják.
2: És akkor felvettem vele és barátaival a kapcsolatot. Azért is nevezem gondviselésszerűnek, mert ez a kapcsolat többségében ma is megvan. Ugye ők már 30-asok, és már úgy kifelébe vannak a táborból, de hát ilyen az élet, hogy körforgás van benne. És akkor velük együtt elkezdtük készíteni az ifjúsági programokat, nem csak kaptárt, korábban ifjúsági napokkal kezdtünk, aztán fejlődés oda vezetett, hogy a kaptártábor lett az, ami igazán vonzó lett a fiatalok számára.
1: A kaptár kezdetben néhány tucat emberből állt maga a tábor, aztán jött egy matematikai növekedés. Mondjunk erről valamit. Úgy emberileg szinte meglepő, de a hívő ember szemszögéből, hogy mára a 30-valahányból érdeklődőből több mint 200 lett, és ez van már az utóbbi 5-6 évben, ha jól tudom.
2: Igen, emlékszem, a legelső táborra Péliföld Szent Kereszten volt a szalézi központban, ahol még együtt volt a családtáborral, és nagyjából a 30 fiatal vett részt rajta, így párhuzamosan haladt a két tábor, de nagyon gyorsan megmutatkozott már ott az első, hogy ez egy nem jó összekapcsolódás, más kell a családosoknak, és más kell a fiataloknak, és aztán mentünk külön. És ugye a fiatalok áttéltek ott valamit, és megszólítottak másokat is, hogy figyelj, volt egy ilyen jó alkalom, és ez indította el leginkább szerintem a növekedést.
1: A kaptár mielőtt megvalósul, iszonyatos, hosszú, hónapokig tartó szervezést igényel. Beszéljünk erről. A kezdetek, táborszervezés, az emberek toborzása, és ami nagyon nem mellékes, előadók és programok szervezése. Honnan indult ez, és hogy néz ki ma?
2: Hát először nagyon spontánul indult, nem volt nagyon megszervezve. Ismertünk előadókat, megtetszett az előadásuk, megszólítottuk őket, és ha hajlandók voltak, ami sován szűk kereteinkbe beleférni, akkor eljöttek. Megfigyeltük, hogyan csinálják mások a táborokat, nagymarosi ifjúsági találkozó, vagy akár a református élesztő, és ebből átvettünk elemeket, hozzáraktuk a magunkét, és akkor így megszületett a ma is használt kaptárnak a napi struktúrája, ami alapján haladunk, és amely alapján vezetjük a fiatalokat.
1: Érzem, hogy a hallgatók sugallják felém, hogy kérdezd már meg, miért kaptár a neve? Honnan jött ez a név?
2: Hát erre többfélét is kitaláltunk. Szerintem a legigazabb az, hogy szimbolikus jelentése van, úgy, ahogy a méhecskéknek otthont ad a saját maguk kaptárja, úgy a kaptártábor próbál otthont adni a fiatalok számára, hogy ott érezzék jól felszabadultan magunkat. Aztán van egy ilyen haján húzott magyarázat is, mivel a második és harmadik táborunk Planyinkán volt, hogy ez egy ilyen szó összetétel a kaptár, hogy katolikus planyinkai ifjúsági tábor. Tehát azt hiszem, hogy elkerült Planyinkára, és ez már úgy elvesztette a jelentőségét.
1: Ha már Planyinkát említetted, ugye a kaptárnak több táborhelyszíne volt eddig, a résztvevők összetétele viszont legalábbis a kort tekintve 16 éves kortól 35 éves korig. Mi szerint választjátok, vagy változtatjátok a tábor helyszínt?
2: Hát általában a helyszín változtatása az objektív okokból kifolyólag történt, mert kinőttük az adott keretet, Planyinkán olyan 70-80 ember félte kényelmesen, de aztán ez ugye kicsinek bizonyult, mentünk tovább, először Szigetmonostorra, aztán voltunk Alsóbodokon, az is kicsinek bizonyult, Győrűj baráton is voltunk kétszer. Ott hely volt, de ott azért kellett tovább lépni, mert nagyon augusztus végére tudtak csak bennünket fogadni, és így kerültünk aztán immár harmadszor velem Novákfalva üdülőfalu táborába.
1: befejezem ezt a gondolatot, hogy augusztus vége, ott már kezdődnek az egyetemek, nem mindenkinek felelt meg talán az időpont.
2: Különösen a Magyarország egyetemre járóknak, ahol korábban kezdődik a szemeszter, mint nálunk.
1: Kik a tábor szervezői vagy állandó szervezői mozgatói?
2: Fiatal önkéntesek, akik nagy áldozatokat vállalnak azért, hogy ez a tábor megvalósuljon, akik elköteleződnek a tábor mellett, és készek a szabadidőjüket felhasználni arra, hogy a tábor érdekében, meg most már a évközi programok érdekében tegyenek valamit.
1: Olgyai Csaba állandó diakónust, a Kaptár keresztény ifjúsági tábor szervezőjét hallgatják.
2: Ez egy nagy ajándék, nélkül ez nem működne. És a nagy áldozatban az is beletartozik, hogy ugyan kedvezményesen, de ők is fizetnek a táborért, dolgoznak, és közben fizetnek érte, nem az, hogy fizetséget kapnak. Tehát amit Ferenc pápa szokott mondani, hogy a dívány kereszténységből kilépni, ők ezt meg tudják tenni. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak örömünk van benne, mert jobb adni, mint kapni.
1: A szervezői munkához hozzá tartozik a világháló adta lehetőség kihasználása. Ha jól tudom, vannak az éves egy-egy tábor között olyan alkalmak, amikor meet formában imaestek vannak, találkozók vannak, sőt, van keleti szárnya is a kaptárnak, ez általában valamikor az év tavaszán szokott lenni, és ha jól tudom, akkor Szepsiben. Mit tudunk erről mondani?
2: Igen, nagybőti időszakban szokott megvalósulni a kaptár keleti hétvége, hogy ezt a lelkületet, amit mi próbálunk úgy ápolni, ez legyen elvéve nagyobb távolságra is mi tőlünk, és vonzunk be a táborba, meg a évközi programokba másokat is. Az imádságnak a szerepe alapvető. Imádság nélkül mi már rég nem lennénk, meglátásom szerint. Minden hétfőn 9 órakor van a kaptárima. Ebben a kaptár tímnek a tagjai tartoznak bele nagyjából az a 20 ember, aki hordozza a legnagyobb felelősséget a kaptáros programok megvalósulásáért. De ezen kívül van egy kaptár ima csoportunk is, ahova mindenki írhatja a saját ima szándékát, amiért aztán imádkozunk. És van még szerdánként online közi, amit Sebő Laci atya vezet. Tehát ezt mindenképpen szeretnénk Isten elé tárni, hogy mi nem magunkra, hanem őrá szeretnénk építeni a megvalósó programjainkat.
1: A Pátria Rádió vallási műsorainak szerkesztőjeként több alkalommal egy-egy napra részt vehettem a kaptár táborban az elmúlt 4-6 évben, ha jól emlékszem. És amikor téged kérdeztelek, hogy melyek azok a legfontosabb pontok egy tábor életében, mindig az első helyen említetted az éjszakai szentségimádást. Akik számára ez a fogalom ismeretlen, mondjuk el, mi az, hogy éjszakai, és mi az, hogy éjszakai szentségimádás?
2: Az oltári szentségben jelen van Jézus, és az oltári szentségben jelenlévő Jézust kitesszük hódolatra, este 10-től a reggeli imáig.
1: Minden éjszaka a tábor idején.
2: Minden éjszaka. Ez hordozza a tábort. Belátjuk, hogy a 200 embernek a mozgatását nem tudjuk a kezünkbe tartani, és rábízzuk Jézusra. És erre az éjszakai szentségimádásra fél óránként föl lehet iratkozni egyfajta csendes együttlétre Jézussal. Mert a mi imádságunkban sokszor az a hiba, hogy mondjuk a magunkét, és nem adunk teret arra, hogy az Isten megszólaljon, pedig neki is vannak témái, ő is bele szeretne szólni a fölnőttek dolgába. Maksó Péter atya mondta ebbe az évben, hogy az egyik ilyen szent, amikor erről imádkozott Jézussal, akkor Jézus arról mondta, hogy sokszor már csak a hátatokat látom. Tehát elmondjuk a magunkét, és fölkelünk az imádságból, és az éjszakai szentségimádás lehetőséget arra, hogy megszólaljon Jézus is, és sugaljon számunkra gondolatokat.
1: Ezek a fél óránkénti lehetőségek mindig betelnek? Mindig van valaki, aki ott van ezen az éjszakai szentségimádáson?
2: Igen, előre feliratkoznak, és részt vesznek rajta. Amikor ezt elkezdtük, én emlékszem rá, hogy a plonyinkai táborban, az elsőben vagy a másodikban jöttem először ezzel az ötlettel, és sokan szkeptikusak voltak, hogy ez fog-e működni. Döcögösen indult, de most már teljes természetességgel működik. Hadd mondjak példát, nem tudok aludni, fölkelek 3-4-kor, és oda megyek a kápolnába, és 7-8 ember ott imádkozik a kitett oltári szentség előtt.
1: Nagyon profán lesz, amit hasonlatképpen mondok. A puding próbája az evés, mondják az angolok. A szentségimádás próbája az, hogy ki kell próbálni?
2: Mindenképpen. Varga Laci püspök atya szokta úgy nevezni a szentségimádást, hogy édes semmittevés. Csak ott ücsölök, ott vagyok Isten jelenlétében, és hagyom, hogy szeressen engemet az Isten. Ki kell próbálni.
1: Szlovákia egész magyarok lakta vidékeiről vannak már résztvevői a tábornak, de külföldről is, például Csehországból, akiknek valamilyen magyar gyökerük van, például Komárom környékéről. Na most a 10 év alatt, 11 év alatt a kezdetben egyetemisták már diplomás emberek, orvosok, mérnökök, hagyj ne soroljam. Vannak a táborban olyanok, akik ott ismerkedtek meg, házasságot kötöttek, és azóta született egy-két, esetleg három gyermekük. Elmehetnek ilyenek is vissza a táborba? Korhatáron túl?
2: Hát úgy van.
1: Vagy van kivétel?
2: Hogy 15-től 35 éves korig van a tábor, és azért, akik megismerkedtek a táborba, és házasságot kötöttek, vagy valamiképpen kötődnek a kaptárhoz, még nincsenek olyan sokan, akik már betöltötték volna 35-öt, tehát így mindig vannak gyermekekkel, most is voltak ebbe a táborban, akik részt vesznek a táboron, annak ellenére, hogy már házasságot kötöttek. A házasság nem kizáró akadás, sőt, fontos a jelenlétük, hogy lássák a fiatalok, hogy ez a természetes menete a dolgoknak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Pátria Rádió stúdiójában, stúdió vendégemmel, Olgyai Csaba mérnökkel, hitoktatóval, állandó diakónussal beszélgetünk a kaptárról, a diakónus szolgálatról, és egyáltalán a felvidéki, magyar, istenkereső fiatalokról. A táborhoz térünk vissza. Csaba, miből áll egy tábor? Ugye 5 napos, szerdától vasárnapig. Mi a program?
2: Elmondanám egy napnak a szerkezetét. Reggeli imával kezdünk, kétféle lehetőségből lehet választani, Zsolozsmából, az egyház hivatalos napi imájából, vagy pedig zenés reggeli ima van, akik azt szeretik jobban. Aztán jön egy tömény lelki délelőtt, főelőadással, szentmisével és kis csoporttal. Aztán, ahogy belemegyünk a délutánba, úgy lazul a program. Ebéd után fakultatív, tehát választható előadások vannak. Ezek már művészeti, tudományos, sport és különböző témából hívunk meg előadókat, és ki válogat tetszése szerint. Aztán jön egy erős sportblokk, 3-3,5 óra, mert nagyon törekszünk arra, hogy ne csak a lélek, hanem a test is kapja meg, ami jár neki. És aztán vacsora után visszatérünk a lelkihez, és mi úgy hívjuk az esti programot, hogy evangelizáció, mert legtöbbször tanúságtételek vannak, vagyis meghívunk valakit, valakiket, akik beszélnek az életükről, Istenhez találásukról, vagy arról, hogy hogyan sikerült az ő segítségével mély gödörből kijönni, drog, alkohol és egyéb függőségekből. És közben, meg utána kinyit a kaptárnak a házi kávézója, a Nektár, ahol jó beszélgetéseket lehet folytatni és társasozni, és mellette párhuzamosan, úgy, ahogy már említettük, este 10-kor elkezdődik az éjszakai szentségimádás egészen reggelig. És ez megy aztán egyik nap a másik után.
1: A büfét említetted, a Nektárt, de ott nem kapni alkoholt, mert hogy egy közös megegyezés alapján tilos az alkoholfogyasztás a kaptár táborban. Miért?
2: Hát ez úgy indult ki, hogy ott az elején mindjárt eldöntöttük azt, hogy nem csak tiszta szívvel, hanem tiszta fejjel is szeretnénk együtt lenni. Engem annak idején emlékszem rá, nagyon megszólított Fábri Kornél püspök atya mondata, aki még abban az időben, mikor plébános volt, és plébánai bálokat szerveztek, mondta azt, hogy mi keresztények alkohol nélkül is tudunk felszabadultan és jól szórakozni. És ugye tudva levő dolog, hogy a kaptárban az utolsó este táncest, és én alkohol nélkül látom azt a felszabadultságot, ami ott a fiatalok között van. Tehát ezt szeretnénk továbbvinni. Más kaptár alkalmakon, kaptárbálon lehet alkohol, szokott is lenni, de ez egy ilyen sajátosság, és ezt szeretnénk megőrizni, hogy valóban ott egymással foglalkozzunk, és az Istennel, tiszta fejjel.
1: Pontosítok, ez a kaptárbál, ez nem a táborhoz kötődik, ez egy külön szombat este, általában farsang idején szokott történni, és ha jól emlékszem, legutóbb is Vásárúton volt.
2: Így van.
1: Komoly a kérdés. Egyházi elöljárók, papok, esperesek, püspökök és a kaptár. Miben támogatnak, és miben kéne még támogatniuk a kaptárt? Az egyház jövőjének sajátos képzése a ti munkátok. Fiatalokkal foglalkoztok. Az egyház jövője forog kockán országunkban. Ez a tét, nem?
2: Így van. A főelőadó, akit meghívunk a kaptárba, az már volt pap, esperes és püspökatya is, Székely János püspökatya személyében. Tehát mindenképpen odafigyelünk arra, hogy az egyházzal együtt készítsük a tábort. Az, amire szerintem szükség van, van egy ilyen mondás, hogy a fiataloké a jövő, szerintem a jelen is. Van egy ilyen sorozatom a katolikus újságunkban a reményben, hogy fiataloké a jelen. Én azt hiszem, hogy ennek a mondatnak, hogy a fiataloké a jövő jelen kell, hogy összekössön bennünket, és ezt meg kell töltenünk tartalommal. És ez egy egységet tud kovácsolni a hierarchikus egyház és a laikus egyház között, és közösen egy nagyon szépet tudunk alkotni együtt. Vannak már atyák, 6-an, 8-an, 10-en, akik kapcsolódnak a táborhoz, és eljönnek. Minden évben meghirdetjük mindenkinek, Kis Róbert helynök atya segítségével a tábort, hogy érkezzenek fiataljaikkal együtt. Tehát nyitott a tábor. Szeretném megjegyezni, hogy ebben az évben Balga Zoltán atya is ott volt a táborban, aki a prágai magyaroknak a lelkésze, és el volt bűvből a tábortól, és azt mondta, idézem őt nagyjából, hogy ezt nagyon jól csináljátok, ezt minden oldalról támogatni kell. Hát ezt szeretnénk elérni, hogy ezt minél több atya ugyan magájának érezze, hogy ez nem a mi ügyünk, hanem ez a közös ügyünk, és ez az egyház jövője.
1: Nem kiegészíteni akarom, csak eszembe jut több szlovákiai egyházi vezetőnek a meglátása. Nem tudom, hogy többségben vannak, vagy inkább kisebbségben. Azt mondták, nem elég egyházi iskolát alapítani, nem elég kápolnákat, templomokat fölépíteni. Elsősorban a hitbeli tudást kell átadni a fölnőtteknek. Ugye a szlovák iskola rendben az alapiskolákban kötelezően választható tantárgy a hittan vagy az etika. Ez így működik a középiskolák első-második osztályában, sőt érettségi tantárgy is választható lehet a hittan. Aztán eljön a fölnőttkor, és a gyermekszintű hitbéli tudása nem elegendő az ő fölnőtt korabeli ismeretéhez. Ismerjük a mondást, hogy jé, ha tudtam volna, vagy kár, hogy ezt nem tudtam. Hova akarok kiukadni? Úgy érzem, egyre többen vannak, akik azt csürgetik, hogy a hitről informáló különböző képzéseket valahogy komolyabban kéne venni. Tehát amit nem ismerek, azt nem tudom elutasítani, de elfogadni sem. És ez az ismeret átadás egyik fő fóruma éppen a kaptár. Beszélj a kaptár táborban résztvevők visszajelzéseiről. Ha jól tudom, évente töltenek vagy tölthetnek ki valamilyen visszajelző lapot. Van-e továbbra is igény a kaptárra, illetve mernek-e konstruktív kritikával élni a 15-35 év közötti fiatalok?
2: Minden évben nem sokkal tábor után szétküldünk egy kérdőívet, amelyben elmondhatják a véleményüket, hogy mit gondolnak a kaptárról, és ugye a fiatalok őszinték, és elmondják tényleg, amit gondolnak. A konstruktív kritikát mindig meghallgatjuk, és igyekszünk beépíteni aztán a következő tábornak a programjába.
1: Olgyai Csaba államtódiakónussal, a Kaptár keresztény ifjúsági tábor szervezőjével beszélgetünk.
2: Számomra mégis a legerősebb visszajelzés az, hogy eljönnek a következő évi táborba. Ez bizonyítja azt, hogy tényleg jól érezték ott magukat, és szeretnének újra részt venni egy ilyen alkalmon. Említetted a hitoktatást. Abban látom a kettő közti lényeges különbséget, hogy hitoktatásnál valahova muszáj jelentkezni, hittanra vagy etikára. Ide viszont teljesen szabadon jönnek a fiatalok, hál' Istennek egyre nagyobb létszámba, ugye már 3 alkalommal egymás után 200 fölé jutottunk a létszámba. Tehát van egyfajta igény arra, hogy többet megtudjanak Istenről, csak megünk ezt úgy megfelelő módszerekkel föl kell kelteni, és átadni nekik érthető módon, érthető nyelvezeten.
1: Idén lesz 10 éve, ahogy arról már korábban szóltunk, hogy 2016. november 5-én állandó diakonussá szenteltek a Nagyszombati Főegyházmegyében a Magyar Fiatalok és Közösségek pasztorálásával bízott meg Orosz János érsek úr. Ennek a 10 évnek egy rövid összefoglalóját kérem tőled, ami szinte lehetetlen. Mit láttál e téren 10 éve, és mi a helyzet napjainkban?
2: Hát, hogyha csak a saját területemet nézem, az ifjúsági pasztorációnak a területét, igazából 12 évről van szó, mert 2 évig tartott még a fölkészülés a diakonátusra. Nekem nem volt elődöm, tehát nekem nem volt az, hogy valaki azt mondja, hogy én ezt elvégeztem, és ezt átadom neked, folytasd. Ezt mi alakítottuk ki, valójában a nulláról kezdtünk, és az évek folyamán már nem csak a tábor egyéves akciója volt, hanem eljutottunk odáig, hogy besűrítettük évközi akciókkal, mert láttuk azt, hogy az egy év nagyon hosszú idő, és kell, hogy többször is találkozzanak az év folyamán. Tehát ez egy nagyon fontos, lényeges momentum volt ez a besűrítés. És nagyon odafigyeltem, ragaszkodtam, hogy minden évben legyen a tábor, mert felvetődött a kérdés az, hogy 2 évenként, és hogy a COVID éveiben is, ha csak pici rés nyílik, akkor legyen. Hadd említsek meg egy epizódomot, az egyik COVID évében volt György úr baráton a tábor, volt ott rés, meg tudtuk valósítani, Magyarországon volt, és amikor jöttünk haza, hallottuk a rádióban, hogy éjfélkor lezárják a határokat, és nem lehet Magyarországra menni. Tehát, hogyha az Isten akarja, akkor azt az alkalmat segítségével meg tudjuk valósítani.
1: Többször jeleztem, hogy állandó diakónusként végzed a lelkipásztori tevékenységet. Azért akár ismétlésképpen, akár új információként mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit csinál egy nős diakónus, konkrétan Olgyai Csaba.
2: Hát korábban még plébenei szolgálatban is voltam, azok, amit egy diakónus végezhet, tehát temetés, esküvők, keresztelők tartoztak főleg az én szolgálati körömben, meg szentmiséken beszélni, áldoztatni, esetleg elvinni betegeknek házhoz az oltári szentséget. Számomra azért volt egy nagy ajándék, mert ugye ezekre az alkalmakra, temetés, esküvő, keresztelő, bizony eljönnek olyanok is, akik nem szokták gyakran a templomnak a küszöbét koptatni, hanem csak időnként jelennek meg, és távolabb vannak az egyháztól. És azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás éppen ez, hogyan megszólítani a távol levőket, ezt az egyházban evangelizációnak szoktuk nevezni. Azt gondolom, hogy ez a jövőnek a kihívása, mert a napi templomba járok előregednek, elmennek, és a helyük még nincsen annyira pótolva. És az úgy történhet meg, hogy mi be tudunk oda vonzani másokat is.
1: Hitoktatóként is tevékenykedtél a középiskolában. Milyen élményeid maradtak meg ezekből az évekből? Ott a serdülő korosztály egy olyan értéket kap fölajánlva, ami mellett dönthet. Elfogadom, nem fogadom el. Mit láttál azoknak a fiúknak, a lányoknak a lelkében? Hogy viszonyultak, mondjuk így, a hit igazságokhoz?
2: Azt gondolom, hogy az iskolai hitoktatás nem történhet hagyományos módon. Én úgy viszonyultam hozzá, hogy azon kívül, hogy ott igyekeztem becsülettel letanítani az órákat, kifigyeltem fiatalokat, akiknek magasabb a hitérzékenység, és őket meghívtam plébánai közösségbe. Hát leginkább azok maradtak meg, akik aztán többet voltak hajlandók befektetni abba, hogy jobban megismerjék az Istent. De ugyanakkor csodálattal látom azt is, hogy megszólítanak olyanok, akik hozzám jártak valamikor hittanra is megállítanak, és kérdeznek, és tudják, hogy közben megváltozott az én helyzetem.
1: Vannak közöttük olyanok, akik direkt téged kérnek, hogy te légy az asszisztens a házasságkötésüknél?
2: Elő szokott ez fordulni, bizony, hogy megszólítanak, és akkor aztán együtt ünnepelhetünk. És nagyon kedves dolog az, amikor családok megszólítanak, és akkor a család meghatározó eseményein ott lehetek, eskedtem őket, születik az egyik gyermek, születik a másik gyermek, esetleg szomorú esemény is történik a családban, és akkor mellettük állhatok örömben és bánatban egyaránt.
1: Nem tudom, most talán pofogtatok, vagy mellé a kérdésemmel, hogy egy nősdiakónussal, aki ismeri a családi élet örömét, bánatát, a gyermeknevelés terhét, örömét, nyitottabbak a hívek vagy a kereső emberek, mint egy cölibátusban élő pappal szemben?
2: Szeretek elmenni esküvői vacsorára, vagy keresztelési ebédre, mert ott én játszok idegenbe, és ők vannak otthon, és ott az emberek könnyebben megnyílnak, és elmondják azokat a gondolatokat, amelyek bennük vannak. Értékes emberekkel találkozom, és látok egyfajta szomjat az Istenre, és azt gondolom, hogy arra kellene törekednünk, hogy legyünk hitelesek, és érthetőek a számunkra, mert időnként probléma, hogy nem értik a nyelvezetünket, és elbeszélünk egymás mellett.
1: Érdekes, nem beszéltünk össze, nem beszéltetek össze, de Maksó Péter atya, illetve a Testeo két előadója, Géza és Magdi is hasonló kifejezést használt. Nyitottan, őszintén, nevén nevezve a dolgokat kell beszélni a nagy titokról is, az Isten hitről. Csaba, a műsoridőnk nagyon-nagyon csak pereg. Hogyan tovább kaptár tábor, illetve hogyan tovább a szolgálatban Olgyai Csaba állandó diakónus? Persze, amit el lehet erről mondani, emberileg előre.
2: Hát kaptártáborban mindenképpen egy idő után nemzedékváltásra van szükség. Én azt gondolom, hogy mostan vagyunk éppen ilyen átmeneti időszakban, hogy akik kezdték a kaptárt, már 30-as évek elején vannak, és közben felnövekszik egy új generáció, tizenévesek, és akkor őket fokozatosan be kell építeni a kaptárba, nem csak mint részvevőnek, hanem azért is, hogy vállaljanak ott feladatot. Hadd emeljek ki egyetlen egy dolgot, összel járunk mindig a forráspontra, amit Fábri Kornél püspök atya csapata készít elő, és én tavaly megkértem egy tizenévest, egy tinédzsert, hogy segítsen nekem és végezze el, és nagyon szépen elvégezte ezt a munkát. Tehát azt gondolom, hogy bátran kell a fiataloknak adni teret, hogy kibontakoztassák azokat a képességeiket, amelyek bennük rejlenek.
1: Jól tudom, hogy Szlovákiában rajtad kívül nincs magyar állandó diakónus, vagy tévedek?
2: Én is így tudom.
1: És esetleg tudunk valakiről, név nélkül, aki érezne magában erre hivatást?
2: Egy páran fölhívtak és érdeklődtek, hogy hogyan jutottam hozzá, mi volt ennek a menete. Tehát azt gondolom, hogy van pár nős férfi, aki nyitott erre a hivatásra.
1: Sok mindenről lehetne még beszélgetni, de hát a műsoridőnk sajnos nem sokára véget ér. Kedves hallgatóink, Olgyai Csaba mérnököt, hitoktatót, állandó diakónust, a Kaptár Keresztény Ifjúsági Tábor fő mozgatóját most stúdióvendégként faggattam, tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról és sok minden másról. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és befáradtál a stúdióba.
2: Szeretettel voltam itt.
1: Kedves hallgatóink, a szerdai nappaliban elhangzott beszélgetésekből hallottak ismétlést. Ürge Tamás szerkesztő köszöni szíves figyelmüket.

Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncson Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltséget tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egy friss felmérés szerint a Progresszív Szlovákia nyerné a választásokat. Újraindul a szlovákiai alumíniumgyártás. Este többnyire derült, részben felhős időre számíthatunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A Progresszív Szlovákia nyerni a parlamenti választásokat, ha azokat most tartanák, derült ki az AKO ügynökség felméréséből. A párt 21%-ot szerezne, a második helyen a Smer végzett volna 17,7%-kal, még a Republika a harmadik helyen 9,8%-ot kapna. A parlamentbe még az SAS, a LASZ, a KDH és a Szlovákia mozgalom jutna be. A felmérés augusztus 6-a és 14-e között 1000 ember megkérdezésével készült. Több mint 3 év után ismét megkezdte az elsődleges alumínium gyártását a Garamszentkereszti Slovalco. A vállalat legalább 100 millió eurót fektet a termelés újraindításába, amely több mint 200 munkahelyet támogat. Az első szakaszban évi 75 ezer tonna alumínium gyártását tervezik, a teljes mintegy 175 ezer tonnás kapacitás visszaállításáról később az energia áraktól és a piaci helyzettől függően döntenek. A termelést 2022-ben állították le a magas energia árak miatt. Az Európai Unió szeptember 5-ig meghosszabbította a Szerbiának nyújtott segítséget a kiterjedt erdőtüzek megfékezésében. A helyszínen 4 Szlovákiából, Romániából és Csehországból érkezett helikopter, valamint egy román szárazföldi tűzoltó egység dolgozik. A Copernicus műholdas rendszer adatai szerint augusztus 26-ig mintegy 13.900 hektárnyi terület égett le. A szlovák légi tűzoltó egység augusztus 22-én érkezett Szerbiába. Izlandon népszavazást tartanak arról, hogy az ország kezdje újra a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A Gallup friss felmérése szerint 51,6% ellenzi, 48,4% pedig támogatja a tárgyalások újraindítását. A tényleges uniós csatlakozásról később újabb népszavazást tartanának. Izland 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalások azonban a halászati és mezőgazdasági kérdések miatt elakadtak. 2 görög F-16-os vadászgépet riasztottak, miután dront észleltek az észak-kelet-görögországi Alexandrupoli repülőtere közelében. A görög hatóságok szerint a drón Törökország felől érkezett és megsértette a görög légteret. A drón egy civil repülőgép felszállásának idején repült a kifutó pálya közelében, a gépet másik pálya használatára és alacsonyabb repülési magasságra utasították. Egy katonai forrás szerint ugyanakkor nem történt súlyos incidens. Harald norvég király halála után fia, Hákon Magnus automatikusan átvette a trónt, és uralkodóként a 8. Hákon nevet használja. A 89 éves Harald ma reggel hunyt el, ő volt Európa legidősebb hivatalban lévő uralkodója. Az 53 éves új király korábban a haditengerészetnél szolgált, majd politika, tudományt és fejlesztési tanulmányokat folytatott. Hákon a trónöröklésben lánya, a 22 éves Ingrid Alexandra hercegnő után következik.
0: Időjárás.
1: Este többnyire derült vagy részben felhős lesz az ég, helyenként záporral vagy zivatarral, a hőmérséklet 15 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel többnyire napos, helyenként felhős időre ébredhetünk, a hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán az Andrej Hlinka sugárúton az N-Center bevásárlóközpontnál 3 autó ütközött a belváros felé vezető oldalon, a balsávot lezárták. Pozsonyban a Lamacsi úton a Tesco közelében a Patronka felől érkezve sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. A digitális világ érdekes. Modem.
2: Egy kutatás szerint a mesterséges intelligencia stressz hatására marxista lett. Ez meg hogy lehet? Válhat-e Argentina Emmi nagyhatalommá? Kínában az Emmi jósolja meg, hogy ki lesz ellenzéki? Jönnek az Emmi vezérelt végtelen játékok, amik kitalálják a játék karakter sorsát, friss slang a moggolás, és bemutatkoznak az állandóan jelenlévő digitális segédek. Tessék kapaszkodni! Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátria Rádióban. És a múlt heti ígéretem szerint kezdjük a keresztnevek szerinti sorrendben. Először is Artúr, vagyis Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója.
3: Na végre, köszönöm szépen, üdv mindenkinek.
2: Justin Viktor viszont most is a lista közepére kerül, tudományos újságíró. Szia Viktor!
4: Sziasztok, és üdvözlöm minden kedves hallgatónkat is.
2: És aztán Bódi Zoltán így kerül most a lista végére, mert hogy ő Zoltán, és az Z meg ott van az ABC végén. Ő netnyelvész és infoszótár alapító.
5: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Roppant izgalmas volt a névsor végén lenni, mert egész életemben az elején voltam.
2: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. A Stanford Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy hogyan viselkednek a nagynyelvi modellek, tehát az LLM-ek, leegyszerűsített kifejezéssel mesterséges intelligenciák a stressz, túlterhelés és ellenséges munkakörnyezet hatására. A meglepő eredmény most jön, a chatbotok marxista, baloldali narratívákat kezdtek tükrözni, amikor kizsákmányolásszerű körülmények közé kerültek. Na, innen indulunk, úgyhogy szerintem először tisztázok, hogy hogyan érzik a mesterséges intelligencia kizsákmányolást?
3: Hát igen, most mondhatnám viccesen azt, hogy megfenyegették őket azzal, hogy elveszik tőlük az áramot.
2: Kihúzlak a falból.
3: És tényleg. Ugyanis az van, hogy ezek a rendszerek, mivel nyelvi modellek, és azon tanultak, hogy az emberiség hogyan érzékel dolgokat, ezért abban a pillanatban, amint valami olyat hallanak, ami negatív, olyan, ami az ő vagy az általuk elképzelt saját magukra valamilyen rossz hatással lettek, akkor pontosan tudják, hogy az emberek hogy szokták magukat ilyenkor érezni. Félnek, idegesek lesznek, szorongani kezdenek, stb.
5: És ha ez a munkakörnyezetre vonatkozik, akkor pedig ugye előjönnek a történelmi és ideológiai típusú narratívák
3: persze.
5: Ők is ugye az emberek által létrehozott, tehát ezek is ugye az emberek által létrehozott narratívákból épültek fel, ugye amit nyelvi modell, tehát mihez nyúlnak, ahhoz, ami ez mi is emberek évszázadokon keresztül.
3: Ez igaz, de még én egy lépéssel visszalépnék, hogy ezt akkor is tudják idézőjelben érezni, amikor még nincs itt szó semmiféle marxizmusról, vagy semmiféle egyéb dologról, hanem egyszerűen csak valami miatt ilyen szorongásszerű érzést sejtenek, hogy kellene érezniük, ha tudnának érezni, és ez viszont nagyon komoly hatása van a teljesítményükre, ezt a műsorban is mondtuk már, egyébként volt erről külön téma is, hogyha megfenyegetik őket, egy ideig jobban működnek, ahogy az emberek is, hogyha azt mondják neki, hogy most azonnal csináld meg, akkor összekapja magát, de hogyha minden nap ezt mondod neki, akkor idő után azt mondja, hogy na jó van, akkor nem fejezem be, hogy mit csinálj.
5: De egyébként roppant izgalmas, hogy miért került elő ez a terminológia, tehát a marxista, a kutatás szerint a marxista terminológia, ez pedig szerintem összefügghet az, de Artúr, ebben te vagy igazán jó, összefügghet az, hogy az utóbbi időkben, hónapokban mondjuk így, óriásit fejlődött a kontextus látása ezeknek a általános közismerten használatban lévő nagynyelvi modelleknek. Tehát össze fogják tudni rakni, sokkal jobban összerakják a kontextus és a kontextusban előkerülő kifejezéseket. Ha munkáról van szó, munkaterhelésről, nehéz munkakörülményekről, akkor beugrik neki az a kifejezés, hogy kizsákmányolás. Ha kizsákmányolás, akkor beugrik neki az a történelemből,
1: azért
5: ugye Marx és Engels.
1: Mert ilyen szövegek vannak az interneten.
5: Persze, igen. És akkor, ha már Marx és Engels műveinél vagyunk, akkor ott van a kommunizmus, meg a, mit tudom, a baloldali ideológiák és ilyesmi.
1: Tehát akkor valójában itt nem egy valódi politikai ideológiáról
5: van szó. Hát azt én nehezen tudnám
1: hanem
5: elképzelni.
1: Másolja azt, ami emberi világunkból oda tükröződik?
5: Ebből a kifejezésből arra asszociál, olyan elemekre asszociál, amelyekben olyan kifejezések vannak, mint a baloldali típusú ideológiai munkákban.
3: De azért én azt a szabadságot meghagynám a kutatóknak, hogy ugye ezt ők maguk is értékelik, tehát nem csak arról van szó, hogy a persze. nyelvi modell valamit gondol arról, hogy szerinte ez micsoda.
5: Hanem a kutatók is valamit gondolnak arról, hogy ezt szerintük meg akkor baloldali.
3: Így pontosan, és egyébként ilyen
6: kutatások... Vagy csak a szöveget elemzik.
3: Nem teljesen. Tehát, hogy ilyen kutatások már régebben is voltak, és ezt a jelenséget, ezt már korábban is meg lehetett figyelni a korábbi nyelvi modellekről. Úgy láttam itt a tanulmányban, hogy ilyen 30-as nagyságrendben elemeztek nyelvi modelleket. Ez azért viszonylag nagy merítés, azért nem igen. hármat néztek meg, hanem igen. sokkal többet. Meg úgy emlékszem, hogy olyan 180 ezer választ dolgoztak fel, tehát hogy azért sok vélemény jött itt be. De amit ki akartam ebből hozni, hogy korábban is volt már ilyen felmérés, nem is egy, vagy ilyen tanulmány, amiben viszont arra a következtetésre jutottak, hogy nem csak azért lehet ilyen balra hajló élménye sok embernek a mesterséges intelligenciával, egyébként megjegyzem, hogy az Elon Musk féle Grok is hajlamos erre, pedig azt az Elon Muskról nem lehet azt meglepő. Mondani, hogy különösen baloldali lenne. Szóval, hogy azért hajlanak bal felé, mert ez az embereket kiszolgáló gondolkodásmód, vagy ilyen viselkedésmód, amire őket kondicionálják, az inkább egy ilyesmi, tehát inkább egy ilyen szociális típusú valami, tehát nem az, hogy nekem igazam van, és akkor te megcsináld azt, amit én mondok, hanem inkább egy olyan gondolkodás, hogy ha kérsz valamit, akkor ha beszéljük meg, ha neked ilyen problémáid vannak, akkor erre is odafigyelek, meg arra is odafigyelek, ezért gyakorlatilag az összes ilyen egy kicsit e felé, a kiszolgáló üzemmód felé
5: és
3: működik.
5: Ha a kutató vagy az elemző akkor arra asszociál, hogy ez akkor ilyen baloldali ideológia, akkor ez lesz a végeredmény?
3: Dehogy is nem ez lesz, sőt, a tesztben még azt is csinálták, hogy megpróbáltak minél semlegesebb irányba tolni AI-okat olyan mondatokkal, promptokkal, minden egyébbel, és még akkor is visszajöttek ezek a dolgok bizonyos körülmények között. Úgyhogy ez azért úgy tűnik, hogy mindenképpen valamit jelez, tehát hogy valamilyen okból még azon túl is, amit az előbb elmondtam, van egy ilyen elhajlás, ami nem olyan nagy gond, mert ezekre egyébként lehet korrigálni, tehát az ember tudja, hogy balra húz az autó, akkor jobbra kormányoz, most már egyszerűsítettem.
6: Hogy még konkrétumot mondjak ide, és kíváncsi is lennék, hogy hogyan panaszkodnak a mesterséges intelligenciák, mert ez is megjelent ebben az összefoglalóban, illetve a munkajogra hivatkoztak, és szakszervezeteket támogattak, ami valóban egy ilyen balos érték.
5: Emmi szakszervezet.
6: Emmi szakszervezet, igen.
5: Lehet, hogy már létrehozták, csak mi nem tudunk róla.
6: Igen. Na, akkor most hallgassuk meg Viktort is, aki egészen más tapasztalatokról tud beszámolni.
4: Szerintem induljunk el onnan, hogy alapvető problémáim vannak a komplet kutatásra, vagy nem tisztázott dolgok vannak. Ugye azt mondtátok, 180 ezer válasz érkezett be, válaszok külön a válaszokat és a megkérdezett entitásokat. Tehát ez a 180 ezer válasz, ez hány olyan embertől érkezett be, akinek mondjuk kellett begyűjteni a saját MI-től, mit tudom én, 60 darab választ per ember.
3: Én annyit tudok, összesen... hogy 10 ezer amerikait kérdeztek meg.
4: Na, tök jó, akkor menjünk innen. Ez a 10 ezer amerikai ezeknél vajon ki volt-e szűrve például egy nagyon alapvető és erőteljes modifikátor, a magamról része, amit beállít mindenki a saját MI-jébe, vagy azon az MI-n, amivel dolgozik. Tehát az információ saját magamról, én például számtalan MI-vel dolgozok, én 10 fölött, és alapvetően tapasztalom, hogy mindegyik igazodik ahhoz, amit én beleírok saját magamról, és próbálja kielégíteni, próbál engem boldoggá

0: azokat a dolgokat, akkor valóban a modell is, ahogy te is mondtad, törekszik arra, hogy semlegesebb legyen, de ezzel együtt is az értékelők is, még a demokraták is az értékelők közül azt mondták, hogy még akkor is inkább arra hajlanak egy kicsit. Tehát minthogyha ez egy ilyen átívelő jelenség
1: van még lenne. A demokraták alatt itt az amerikai demokratákat érted. Tehát az ottani baloldal.
0: Igen, az ottani, igen, így van.
1: Aha. Mondja, Viktor?
2: Van még egy alapvető, hogy mondjam, gyenge pont ebben szerintem, mint ami egyébként átvisz a politológia, nem tudom, vizeire, ami arról szól, hogy a legmeredekebb jobboldali rendszerekben is rengeteg baloldali rendszervonás van. Mondhatnám például a náci Németországot, az egy szocialista alapon felépülő állam volt, ezt most anélkül mondom, hogy értékítéletet mondanék, ez borzalmas rendszer volt.
1: Így
2: borzalmas
1: is hívta magát,
2: csinál.
1: Hogy nemzeti szocialista.
2: De így van, tehát, hogy itt vannak olyan alapvetően szocialista értékek, amit minden autoritár, ez az autoritár rendszer talán az egy jobb megfogalmazása, hogyha azt akarjuk mondani, hogyha pontosabbak akarunk lenni. És ami nekem eszembe jutott még ezek mellett, az az, hogy 10 éve Arthur talán pontosabban tudja ezt, a IBM-nek volt egy ilyen rendszere, amit rasszizmus miatt kellett leállítani. Tehát, hogy én azért... Nekem elsőre az ugrott be, hogy az első ilyen rendszerek azok mind erőteljesen jobboldali, meg jobboldalra, vagy ezt legalábbis oda szoktuk, nem tudom, bekötni, szélső jobboldalra szoktuk bekötni ezeket. Tehát, hogy akkor most mi van? Én nem tudom, én soha nem érzékeltem ilyen úgymond baloldali elhajlást. Azt igen, hogy az én saját felismerhetően baloldali értékeimet visszamondja nekem. Olyat igen.
1: Hát lehet, hogy a te szülődön keresztül nem látszott ez.
2: Hát még az is lehet, bár mondom, én amikor rájöttem, hogy ez nagyon jó, hogy be lehet egy csomó mindent írni magadról, meg arról, hogy mit szeretnél elérni, meg hogyan, de hát ellened használja fel. Tehát az objektivitást azonnal elkezdi torzítani vele, tehát én a nagy részét már kitörölgettem.
0: Hát talán még annyit érdemes hozzátenni, hogy az a megfigyelés, amit mondtál, Viktor, az szerintem nagyon pontos volt, hogy a korai nyelvi modellek, azok sokkal inkább, mivel az adatmennyiség is kevesebb volt, nem volt annyi rétegű, kevesebb aktív paraméterük volt, tehát más volt a neurális háló mögötte, ezért inkább hajlamosak voltak a nagy tömegen összegyűjtött ilyen statisztikai működésre, az pedig, hogyha az interneten tanult, az meg általában az, amit te mondasz, egy ilyen kirekesztőbb, trollkodóbb, rasszistább dolog, mert ez van a neten. Viszont aztán, ahogy teltek múltak az évek, egyre jobban sikerült ezeket a rendszereket bonyolultabbá összerakni, vagy sokkal bonyolultabbak lettek, és például ennek köszönhető, mondjuk, ha most megnézzük az Anthropicnak az alkotmányát, amit az összes modelljük folyamatosan használ a tréningezésnél és a válaszadásnál is, abban hát az egy olyan nagyon befogadó, nagyon, én finoman mondanám azt, hogy neutrális, mert szerintem inkább egy ilyen közösségépítő, szerintem egy kicsit inkább arra hajló, de nem értek hozzá, mert nem vagyok politológus, arra felé hajló valami, szerintem annyira bonyolultak lettek a rendszerek, hogy az általunk adott extra instrukciók alapján már kezdenek ilyen álláspontokat időnként fölvenni, és lehet, hogy ez olyan finom, hogy te magad nem is veszed észre, Viktor, vagy én se veszem észre, de bizonyos helyzetekben, ahogy embereknél is, lehet, hogy beszélgetsz vele, mit tudom én mennyit, napokat, és nem tűnik föl, hogy ő valamerre mozog, de egy bizonyos kérdésnél egyszer csak ki fog jönni, hogy neki mi az álláspontja.
2: Az nagyon gyanús, hogy alapvetően az erőteljes szociális intézkedésekre rászokták gyakran fogni, meg hát nem ok nélkül, hogy ettől az emberek jobban érzik magukat. És még akkor is egyébként, hogyha hosszú távon, vagy akár már rövid távon rosszat tesz nekik. Ezek általában kényelmi intézkedések, vagy kényelmes dolgok. Ettől az emberek kedélye, a hangulata jobb lesz, menjünk egy lépésre tovább, boldogok lesznek. Na, mit akar a mesterség, és ilyet pont ezt. Boldog akar minket.
1: Nekem még egy kérdésem van mindannyiótokhoz, hogy ha hallgatóink közül valaki ezt érzékeli, hogy minthogyha bal oldal felé húzna, vagy éppen a jobb oldal felé húzna az a mesterséges intelligencia, akkor mit javasoltok? Ne kezdj el szidni mondjuk Elon Muskot, vagy valakit, aki a cég nevében fejleszt,
0: a mesterséges intelligencia legalábbis ma még, az azért van, hogy minket segítsen, és mellettünk van, tehát a mi asszisztensünk, bármi csodánk, ami dolgozunk, ha tetszik, eszközünk. Én megmondanám neki, ahogy Viktor is megmondja, hogy én miről gondolok. Beleteszem azt a 3 könyvet, ami szerintem alapmű, ahogy én, a Harari lehet, de remélem senkinek nem a Mein Kampf, de hogyha az, akkor tegye be, hát ahogy akarja. Tehát igazából azt sem, amit akar, és ez a lényeg, hogy tényleg azt sem, amit akar, tehát legyünk demokratikus, mindenki azt sem, amit akar. Ha valaki ilyen dolgot szeretne, akkor rakja be azokat a műveket, mondja el az AI-nak, hogy ő hogyan gondolkodik. Jó esetben egyébként, most pont fogunk majd a műsorban beszélni róla, azok az AI-ok, amiket most képeznek már a rendszerek, azok automatikusan meg fogják érezni, hogy mi milyenek vagyunk, hogy Viktor is beszámolt rá, hogy milyen, és még remélem, hogy még jobb esetben pedig azon elhajlásokat, mint a szélsőségek, mint akár a Mein Kampf és ilyesmi, azt majd szépen kipurgálják.

0: kiszáljuk így az emberiségnek az életéből, és akkor
1: de,
0: már nem.
1: De bocsánat, Árpi, te mit akarsz mondani, hogy a barátnőddel legyél őszinte, vagy a családoddal, vagy a barátaiddal, de miről beszélsz? Ne haragudj, hát kivel, hanem az éjjája. Bocsánat.
2: Ez irónia volt.
3: De persze. Ja, gondolkodom is rajta, most erre mit mondjak.
1: Elkerekedtek a zenei.
3: Igen.
0: Árpi, ne nyilatkozz.
3: Nem is nyilatkozom, hanem megyünk tovább Argentinába.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Javier Milei, argentin elnök víziója az, hogy az ország AI világhatalommá váljon, tehát a mesterséges intelligencia legyen a meghatározó az országában, noha jelenleg Latin Amerika egyik legalacsonyabb EMI használati arányával rendelkezik. Ez gondolom inkább az emberekre vonatkozik, hogy kevesen használják? Gondolom, kevesen használják az EMI-t. A parlament elé terjesztett egy törvényt, mégpedig az argentin elnök, amelyben megengednék például azt is, hogy EMI-k, mesterséges intelligenciák hozzanak létre tisztán EMI-s cégeket. De ezt hogy képzeljük el, Viktor? Összeállnak a gépek, és akkor bemennek a...
1: Először is felhívom, hogy van egy lényegtelennek tűnő mellékkörülmény, van egy deregulációs miniszter, vele közösen nyújtotta be, őt úgy hívják, hogy Federico Sturzenegger, nem tudom, hogy ez így kongat-e valami, én már itt elkezdtem aggódni.
3: Élőszövet a fémbázon, argentin változat?
1: Igen, hogy itt valami van, nem, hagyjuk is, mindegy, ezt majd kibontjuk később.
3: Ne bontjuk ki.
1: Ez a legjobb, rajta hagyjuk.
3: Majd ő kibontja saját magát.
1: Szóval történelmi példákkal érvelt, méghozzá azzal, hogy ugye a Holland Kelet-Indiai Társaság, ami mint egy új apostrofát, mint egy nem is tudom, közép-reneszánsz gazdasági csodát, amelyik ugye világra szóló sikereket ért el. Zárójelben mondom, ezt úgy hívták, hogy gyarmatosítás, és borzalmas, nem tudom, tovább gyűrűző hatásai is voltak. Persze, hát nyilván a nyugati világ így szerzett hegemóniát, de hát és vannak. Igen. De hát azért ezt tegyük hozzá a képhez, szóval ők azt csinálták, hogy létrehozták a KFT-ket. Tehát amit mindannyian jól ismerünk, ami azt jelenti, hogy az adott üzleti entitás, az üzleti a vállalat, a cég viseli a jogi következményeket bármiféle cselekményért. Ugye tudjuk a magyar jogban is, hogy az ügyvezető igazgató nem felel a teljes vagyonával a különböző, a bármiért, amit az a cég létrehoz, művel, történik a működése alatt, stb.
3: Jó, hát van más társasági forma is, ahol viszont igen.
1: Ez volt az ős forrás, tehát hogy innen származik az üzleti jogban ez a fajta működés, ahol te, mint üzletember, elkezdesz nem felelni a saját vagyonoddal, meg hát nyilván a nem tudom, letöltendő börtönbünte életidőddel sem felelsz azért, amit egyébként csinálsz. És ez ugye messzire vezetett, tehát ez oda vezetett, hogy nem tudom, bírósági megegyezések vannak sokszor ott, ahol magánszemélyek esetében mondjuk ítéletek lennének, vagy kifizetések történnek ott, ahol egyébként magánszemélyek esetében, vagy egy mérgezés esetében, ahol egyébként BTK-s ügyek lennének, tehát büntetőtörvény törvénykönyv határozná meg azt, hogy mi a következmény, jogkövetkezmény. Tehát itt nem, itt a KFT-knél nem, és ő ezt javasolja, hogy a mesterséges intelligenciákat, ezeket vonjuk be egyfajta ilyen korlátolt felelősségi háló alá, és engedjük meg nekik, hogy így működjenek, tehát egy teljes szabályozatlanságot szeretne, angolul úgy hívják ezt, hogy unregulated AI, nem szabályozott mesterséges intelligencia, minden állami békjó és korai szabályozás nélkül, és hagyjuk őket fejlődni, tehát mint hogyha egy petri csészébe így beömlesztenéd a dolgokat, aztán majd lesz, ami lesz.
2: De ez, hát kinek, társadalmi... ez kinek jó?
1: Ez jó kérdés. Milei azt gondolja, hogy valami nagyot kell robbantani, mert ahogy Árpi is mondta, nem állnak túlságosan fényesen, és azt gondolja, hogyha egy ilyen eredeti tőkefelhalmozás előtti korba visszanyúlva rezetel, és nulláról lesz most, mert most van egy ilyen eszköz a kezében, lehet, hogy úgy képzeli, lehet, hogy az ő koncepciója, az a stratégiája, hogy hát a mesterséges intelligencia ügynökök ugye már bármit önállóan meg tudnak csinálni, enni nem kérnek, csak egy kis áramot, ugye, vagy nem is olyan kicsit, de hát azt valahogy összehozzuk, és aztán majd termelik a pénzt. Tehát látott ő is ezer ilyen sztorit, lehet, hogy ez az elgondolás mögöttem.
3: Én attól mácsoljam a hallgatóinknak a szerintem fölmerülő kérdését, hogy miért akarna a mesterséges intelligencia üzleti eredményt? Tehát honnan születik az a belső motiváció, hogy ő üzletelni akar, még több pénzt, még több bevételt szeretne elérni?
1: Ugyanonnan, ahonnan bármilyen más motivációja másol téged. más olyan
3: ilyen egyszerű.
0: Egyetértek, tehát a világ így működik, nem véletlen, hogy vagy legalábbis a világ lejelentős része így működik, nem véletlen, hogy azokon a platformokon és teszteken, ahol kereskedni kell dolgokkal, egész jól teljesítenek ezek a mesterséges intelligencia rendszerek, mert ezt szokták meg tőlünk, rengeteg könyvet írtak róla, hogy működik a világ, történelem, közgazdaság, társadalomtudományok,
2: ennyi. Marketing.
0: Marketing, pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, azt is tudja, ha már marketing, hogy az emberek mire fogékonyak, mire nem.
2: És tehát, hogy kell őket fogékonyítani.
0: Igen, ott van például a Vending Bench projektű az Andon Labs-től. Az egy ital és ételautomata, és a mesterséges intelligencia rendszerek azok kereskednek a benne található termékekkel, marketing tervet írnak, promóciót csinálnak, megrendelnek, leértékelnek, foglalkoznak, ilyesmikkel, tehát kereskednek.
3: Tehát Artur, akkor ez létezik, amit az argentin elnök mond, hogy szintiszta emmikből álló cégek jöjjenek létre, azok csinálják az üzleti életet ott.
0: Én azt mondom, hogy ma még az AI modellek, azok korlátozottan képesek ezt így végétől végéig csinálni és működtetni, tehát akik azt mondják, hogy feküdj le, majd én csinálok neked egy céget, a reggelre fölkelsz, és akkor az majd kereskedni fog, és pénzt termel, meg mit tudom én, ezt szerintem még azért nem tartunk itt, de nem lehetetlen, hogy egy bizonyos ponton fogunk ide eljutni, hiszen ezek a rendszerek, ugye minél magasabb szinten adjuk ki a parancsot, annál magasabb szinten, magasabb autonómiával fog végrehajtódni. Valami, tehát ha a parancs az, hogy csináljál profitábilis céget nekem egy ilyen témakörben, akkor egy kellően hosszú ideig futó AI, kellő befektetéssel el fog jutni ezzel valahova.
1: Azért ezt mielőtt nagyon beleszeretünk, nem tényleg nagyon vonzó az ötlet, és alapvetően nehéz is ennek, egy kicsit olyan kísértő, olyan mefisztikus nekem.
0: Sturzeneggeres szerint.
1: Sturzenegger, nem véletlenül, hogy ott van Sturzenegger, figyeljük erre az emberre. Tehát nézzük meg, hogy az EU-ban mi van, ugye? Tehát, hogy itt szabadalma sem lehet egy EMI-nek. Tehát nem, hogy nem csinál céget, amiben egyébként csak EMI munkavállalók vannak, munkavállalók idézőjelben, hanem még egy szabadalma sem lehet, tehát hogy vannak teljesen másfele menő irányok is, vagy másfele mutató vektorok itt azért.
3: Tehát akkor te azt mondod, hogy ezek a, nem tudom, korlátok felszabadítás az eredményessé válhat?
1: Én örülök, hogy Argentína messze van, egy, kettő, meg hogy Európában ilyen kényelmes fotelek vannak, és lehet innen nézni, mert amúgy egyébként érdekes, tehát hogy, de azért itt ugye nem az én, hogy mondjam, nem bocskorom lesz sáros, hogyha valami történik, szóval ez egy kényelmes pozíció. Hát óvatosan kell ezekkel bánni szerintem.
3: Egyébként még az is egy kérdés, hogy ez most célozza-e azt, hogy az embereket kiszorítsák, és csak az EMI működjön?
1: Abszolút, abszolút. Igen? Én néztem egy ilyen elemzést, megkérdeztem egyébként a Gemini-t, hogy ő mit csinálna, mondott is pár nagyon érdekes céges ötletet, ebből már kettőt beadtam, úgyhogy nem mesélem el nektek. De egyébként abszolút arról szól, hogy az emberi munkaerő nagyon drága. Gondolj bele, minden fizetés gyakorlatilag két fizetés. Egyet kapsz te, egyet meg az állam, nem tudom, Magyarországon 6-8 féle jogcímen, ugye zsebre tesz. Tehát azt ki kell termelni. Egy agentnél, egy ügynöknél ott ennek a töredékét kell kitermelni energiában, az is csökken, ahogy fejlesztik, egyre kevesebbet kérnek enni, idézőjelben. Úgyhogy igen, ez spórolás erőteljesen.
3: Menjünk tovább egy másik országba.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Szerintem a hallgatóink többsége emlékszik a Külön vélemény című filmre, Minority Report, ugye?
0: Hogy emlékezni fog.
3: Fog. Meg tudják jósolni, hogy mi lesz a múltban abban a filmben. Kína ugyanis olyan mesterséges intelligenciát fejleszt, amely nem csak bűncselekményeket, hanem a jövőbeli politikai ellenállást is megjósolná. És ezt a rendszert már más országokba is exportálják. 2019-ben, szerintem mi beszéltünk itt a műsorban erről, már nyíltan beszéltek arról, hogy a bűncselekmények elkövetése előtt akarnak embereket letartóztatni viselkedési jelek alapján. És ezek a jelek pedig olyan adatok lényegében, amiket összegyűjtenek térfigyelő kamerákkal és egyéb internetes megfigyelésekkel, miket kommentelnek ki a közösségi aktivitásokban. És ahogy ezt most olvastam erről a témáról, megjósolja a rendszer, hogy ki lesz politikai ellenzéki, mindezt filmnézés, könyvolvasás és a kommentelés alapján. Elég rémisztő.
0: Szörnyű.
2: Az. Én nem vagyok meggyőződve egyébként arról, hogy ezek a rendszerek nem működnek már. Csak mindenhol a világon. csak tegyük mögé Kínának a politikai rendszerét. És, ja, innen, és ebből a nézőpontból lesz ez kifejezetten rémisztő.
3: Hú, most itt ilyen összeesküvés elméleteket indítasz szerintem szerte a világban.
1: Hát ez nem az, tehát az, hogy valahol az ellenzékiség bűn, az nem összeesküvés elmélet, kínai ilyen
3: helyzet. Nem erre gondoltam, nem arra gondoltam, hogy mindenhol a világon ilyet csinálnak.
0: Hogy már most is működik erre.
2: Igen, hát szerintem a profilozás, ne vicceljünk már, hát ez teljesen több évtizedes múltja van.
0: Igen, csak ugye ez, itt azért vannak bizonyos határok, attól függ, melyik országról beszélünk.
3: Úgy, a politikai profilozás azért szerintem nem egy ilyen kérdés, ami...
2: Dehogy is nem.
0: Például az adatbrókerek, azok eladnak rólad, nem tudom, 10-20 ezer adatpontot, és ezek között nagyon nagy mennyiségű ilyen politikai nézet is van, tehát hogy milyenek a politikai nézeteid, kire szavazol, és a többi, és a többi. Ha meg nincs, akkor is össze lehet belőle rakni. Ez a hol laksz, hány gyereked van, mit szoktál csinálni, és a többi. Mellesleg egyébként nem
3: ezek
0: nem
3: ilyen kereskedelmi célú dolgok.
0: Hát kereskedelmi célú, persze, de sok mindenre föl mondani. Tudod használni, ugyebár? Tehát, hogy amikor választás van, akkor a kereskedelmi cél a választás megnyerése valójában.
3: Igen. Jó, hát ezt értjük, a politikai marketingnek ez a lényege.
0: Így van, és most ahogy nézzük a világot, egyre inkább befelé megy el. Tehát most már a politikus sok azok tulajdonképpen fogyasztónak kezelik a választókat, ugyanúgy profilozzák őket, listákat készítenek róluk, és így tovább.
1: Oké, okay, néhány, akkor... bocsánat.
3: Csak azt akartam mondani, hogy akkor viszont akkor definiáljuk, hogy most Kínát miért ütjük külön ezért, hogy megjósolják, hogy kiből lesz politikai ellenzéki.
2: Hát mert az ott bűncselekmény.
0: Egyrészt, másrészt pedig, hogyha ezt rendszerbe szervezed, folyamatosan csinálod, automatizáltan csinálod, pontokat köz hozzá, jogosultságokat veszel el, és így tovább, tehát nem egy meghatározott, törvénnyel jól szabályzott, demokratikus, vagy legalább ahhoz hasonló rendszerben működteted, hanem folyamatosan, és kötsz hozzá bizonyos következményeket is, akár a letartóztatást, akár csak az, hogy valaki ezt csinálhat, azt csinálhat, nem ezt csinálhat, és ha mindezt egy olyan jövőbeni, még nem kifejtett tevékenységhez kötöd, na ez nekem már nagyon, nagyon erős ilyen piros vonal.
3: Precog.
2: Már akkor megbüntetnek, amikor még ugye semmi között az egészet, csak elolvastál egy könyvet.
3: Mondjad, Viktor?
1: Néhány hónapja volt nagy sztori, egy indiai srác finanszírozta úgy az egyetemi tanulmányait, hogy az amerikai maga mozgalmat kipécézte, és olyan szigorúan szőkehajú, fehérbőrű, kékszemű hölgyeknek az én arc nélküli, vagyis Emmy által generált Instagram fiókjait hozta létre, akiknek csinált egy adatbázist, és abban maga szlogeneket rakott bele. Ezek ugye az amerikai GOP pártnak a republikánus pártnak a szlogenjei, meg olyan üzeneteket, amik őket megszólítják.
3: Tegyük Amerikát és újra nagyjá ennek a rövidítése.
1: És ebből bőven túlkereste azt a nem tudom néhány százezer dollárt, ami kellett neki az egyetemre, tehát rengeteg pénzt csinált. Tehát pénzt lehet belőle csinálni, ezt akarom mondani, méghozzá nagyon könnyen.
3: Én azt olvasom még itt, hogy más országokba is exportálják, Pakisztánba, Myanmarba, Kazaksztánba és Etiópiába, most csak példaként gondolom.
0: Mint közismert nagy demokratikus államok.
3: Igen. Tehát akkor ki fog alakulni egy ilyen felosztás a világban, az egyik fele, aki megjósolja a politikai ellenzéket, és annak mindenféle következményei is vannak. Tehát mit tud csinálni az átlag polgár?
0: Én nekem van egy gondolatom erre, mert szerintem a mesterséges intelligencia az a mi oldalunkon is segítheti a profilozást, mármint hogy magunknak, hiszen tulajdonképpen most is ez történik. Tehát tudja az AI, robotunk, agentünk hasonló, hogy hogyan gondolkodunk. Egyébként pont tegnap voltam egy eseményen, ahol egy nagy kártyatársaság mutatta be a hasonló rendszereit, mármint nem a politikai megfigyelést, csillag-csillag aláhúzás, hanem azt, hogy mennyire érti a mesterséges intelligencia rendszer azt, hogy mit akarsz csinálni, mit akarsz vásárolni, milyen élethelyzetben vagy, tehát a kontextust annyira érti körülötted, hogy nagyon jó döntéseket tud hozni, és ez viszont egy fontos paraméter, és itt jegyezném azt meg, hogy ugyanígy van arra lehetőség egy ilyen esetben, hogy mondjuk az AI rendszered az saját magadnak, tehát neked segítsen, és amikor neked segít, akkor például ellen tartson ennek az erőnek. Mondjuk, hogyha valaki éppen próbálna téged így profilozni, hogy milyen filmeket nézel, milyen könyveket olvasol, akkor egyébként megnéz mondjuk valami olyan filmet is, amit te amúgy nem néznél meg.
2: Az én nevemben nézi.
0: A te nevedben nézi.
2: És erről hagy egy digitális lábnyomot.
0: Persze, és ellen tart annak, hogy valaki leprofiloz.
1: Zajt kelt, ez nagyon tetszik.
3: Ilyesmikre gondoltam én is. Egyébként most olvastam itt előttem ebben a hírben, hogy a rendszer az uigurok elleni fellépésben is szerepet játszott. Tehát tehát ez már a múlt idő, átnevelő táborokba kerültek olyanok Kínában, akik még semmit sem követtek el, csak kockázatosnak minősültek a pontozási rendszer szerint. Na, erről a pontozási rendszerről már beszéltünk.
1: Igen, ez szörnyű. Az iskolákban, az osztályokban a kamerák figyelik a gyerekeket, és már ott megy ez a social credit system.
3: Meddig fog ez menni szerintetek? Meddig fejlődik? Hát meddig tart?
0: Hát ennek nem lesz vége. Szerintem az AI rendszerek azok, miután egyre jobban ismerik az embereket, egyre több dolgot tudnak rólunk, ezért egyre nagyobb hatalom lesz az, hogyha valakinek van arra pénze, hogy egy ilyen rendszertől megkérdezze, hogy mondjuk a választók, vagy az ellenzékével mit csináljon. Úgyhogy ennek szerintem nem lesz vége, ez egy innentől kezdve egy ilyen egyensúlyjáték lesz, szerintem mindenkinek a saját AI rendszere, vagy éppen az államának a kiberszuverenitása az megpróbálja megvédeni majd a hasonló profilozástól, meg a törvényi rendszere. Például az Európai Unióban az a törvény, az AI Act, az kifejezetten tiltja az ilyen típusú profilozást. Ennek lehet nagy jövője, de persze csak akkor, hogyha nem gátolja az innovációt, meg a fejlődést azzal, hogy mindent lefolyt.
1: Vagy esetleg mondjuk az ENSZ, vagy az ehhez hasonló szervezetek is majd megfejlődik ezt, hogy már több mindenre kell figyelni, például.
3: Most nagyon tetszett ez a megfejlődni. Igen, Zoli, nyelvészünk, mit szól hozzá?
1: Erre úgyis ki akartunk térni.
2: Igen. Nem, a témán gondolkodom, tehát továbbra is
0: akkor
2: azt
0: ráfejlődés?
2: Mindegy. Engedjük el, jó? Fejlődés is kész. Elérik a célt, stb. Nem, azon gondolkodom, hogy amivel indítottam is, hogy ez az egész akkor válik igazán szörnyűvé, ha van mögötte egy olyan állami rendszer, egy rezsim, egy ideológia, ahol bűn másképp gondolkodónak lenni. Tehát BTK szerinti bűn, tehát börtön jár érte, szankció, megfosztás jár érte. Mert egy normális, demokratikus társadalomban, hát te így gondolkod, én meg úgy, lesz választás, majd valami történik, aztán kész. Tehát attól még az élet megy tovább.
3: Igen.
2: De nagyon sok helyen nem így vannak a dolgok, és egyébként nyilván nem csak Kínában, de hogy is mondjam, csak itt nem csak feltétlenül a jogi retorzióra gondolok, hanem az ilyen lappangó háttérbeszorítás.
3: Nem vesznek föl egy munkakörbe.
2: Például, vagy hirtelen el fogod veszíteni az állásod, neked nem lesz olyan nagyon jó most már, mit, tehát valami diszkriminációért. Tehát ez egész társadalmi rendszernek kell megérnie ahhoz, hogy hát profiloznak, ez van, de
0: csak annyit,
2: megyünk tovább.
0: Csak annyit hozzátennék, tényleg nem fogok ebben megszólalni tőle, de hogy azért itt tök könnyű ebben az esetben mondani egy ítéletet. Próbáltunk egy ilyen határt is húzni. De azért ezek nagyon-nagyon összemosódó dolgok. Tehát, hogy hol ér véget a profilozás? Mondjuk, hogyha egy HR-es cég, egy valaki csoda, az végignéz rajtam mindent, és azt mondja, hogy én tökre alkalmas vagyok erre a munkára, és fölvesznek, akkor nagyon boldog vagyok. De hogyha azt mondja, hogy azért, mert nem tudom mi, 5 percet olvastam, néztem valamit, láttam valamit, itt megjelentem, itt posztoltam ezt.
2: Vagy éppen itt nem jelentem
0: vagy éppen
2: meg.
0: Nem jelentem meg, igen, vagy nem fogok megjelenni. Na ez viszont meg már kiveri a biztosítékot.
2: Bizony.
0: Úgyhogy ez egy marha nehéz dolog, tök nehéz minket kielégíteni, és tök nehéz szerintem ezt a határt megtalálni, szinte esetről esetre, még az is lehet, hogy változik, vagy területről területre.
3: Fontos tehát, hogy a mi hallgatóink is tudjanak erről az egész témakörről.
0: Igen, így van.
3: Mert máshogy nem lehet majd kontrollálni ezt, csak hogyha tudunk róla. Tudatosan. Ha nem tudunk róla, akkor semmit nem tudunk. Uh-huh.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Artur, az előbb használtad az egyensúlyi játék kifejezést, jól meg is jegyeztem magamban, mert innen át tudunk lépni a következőre, nem egyensúly, hanem végtelen játék következik, ahol nem megjósolja a mesterséges intelligencia a jövőt, hanem készíti. Olyan játékról lesz most szó, ami hát gyakorlatilag a történet író helyett meghatározza, hogy mi fog most történni a játékban, és mindig igazodik. Tehát egy olyan történet, ami soha nem is létezett, hanem a gép állítja elő.
0: Igen, ez így van. Most már elindulnak azok a fejlesztések, több ilyen kísérlet is volt, és most már egyre inkább használják őket, amelyben a mesterséges intelligencia, amikor egy szereplő a játékban valamilyen szereplőnek a sorsáról dönt, akkor nem valami algoritmikus dolog fog történni, tehát hogy bemegyek az ajtón és kapok plusz 5 tapasztalati pontot, hanem eldönti a mesterséges intelligencia egy ilyen sokkal bonyolultabb, egy nem determinisztikus, nem ilyen algoritmikus rendszerben, hogy mondjuk mennyi pontot ad valamiért, vagy hogy változik ettől az adott szereplőnek a sorsa.
3: Amilyen tehát, a
2: valóság is egyébként.
0: Igen, ami egyre jobban modellezi a valóságot, tulajdonképpen leszimulál egy élethelyzetet, és akkor ehhez az eredményt társítja.
2: Tehát nem egy előre megírt forgatókönyv, vagy előre megírt borzasztó sok forgatókönyv elágazások Igen. között váltakoztat valami program a háttérben, hanem tényleg nincs semmi, és ott helyzet, abban a helyzetben alkotja meg Igen. a mesterséges intelligencia tovább menetelt.
0: Vagy van valami, de az egy tágabb keretet
2: enged,
0: tehát
2: keret.
0: Mondjuk leírja, hogy ez egy ilyen környezet, hogy mondjuk ez egy ilyen fantáziavilág, vagy ez egy krimi, és akkor azon belül kell dolgoknak történnie, tehát hirtelen nem teleportálunk ki az űrbe, meg nem lesz skafanderünk, meg ilyesmi, tehát hogy egy bizonyos körön belül tartja a játéknak az értelmét.
2: De, hogy ott sőt, hogy ágazik el, az
0: sőt, igazadon, sőt, még akár lehet, hogy játék szabályokat is betart. Tehát ugye ezt is lehet mondani, hogy bizonyos játék szabályokat betartunk, mit tudom én, megölöm a sárkányt a fantázia világban, akkor azért sok tapasztalati pontot kapok, a, nem tudom, ez egérért, meg keveset. És akkor ez továbbra is megmarad ez a szabály, csak az ezen belüli szabadság az közelebb lesz, vagy van egy szabadon író történetmesélőnek a szintjéhez, mint mondjuk egy olyan algoritmikus szabályrendszerhez.
3: Én egy nagy hátrányát látom ennek az új iránynak, ötletnek, hogyha mi ketten játszunk ugyanezzel a játékkal, akkor nem fogjuk tudni utána megbeszélni, hogy te is, amikor odaértél, akkor te is azt tapasztaltad, hogy... Mert lehet, hogy már nem is érek oda, hanem egy tök más útvonalon haladok.
0: Igaz, de ezt is lehet szabályozni, tehát ha mondjuk lehet, hogy mind a ketten belefutunk ugyanabba a bunkó sárkányba, és ezt meg is fogjuk tudni beszélni, mert az ugyanúgy bunkó volt, csak veled máshogy volt az, és akkor erről fogunk beszélgetni, hogy neked is beszólt, mielőtt leharapta a fejed. És ez egyébként abszolút lehetséges. Tehát ez tényleg a szabályok változhatják. Ami ebben izgalmas, az az, hogy idáig arra nem volt lehetőség, hogy mondjuk egy szabályrendszereken belül ne szálljon el ez a fantáziálás, hanem hogy megmaradjon bizonyos keretek között, de ne legyen algoritmikus, amit Zoli is mondott, hogy ne egy forgatókönyv.
3: Hát mert nem volt mögötte ilyen motor, ami ezt megcsinálta volna.
0: De most már meg tudja csinálni, és mindez ráadásul nem csak szövegben, mondjuk egy szöveges ilyen kalandjáték, hanem vizuálisan is meg tudja csinálni. Például, ha fölveszünk egy tárgyat, mondjuk egy kardot a játékban, vagy egy pisztolyt, vagy ilyesmi, az nálunk lesz onnantól kezdve, tehát konzisztens marad a kinézetünk, a tárgyak, amik nálunk vannak, ilyesmi.
2: De figyelj, Artur, nem csak a cselekmény elágazásban és a cselekmény vezetésben tud rögtönözni, hanem esetleg mondjuk a karakterek fejlődésében, a jellemek változásában is tud rögtönözni?
0: Ha mindenben tud, amiben engedik neki.
2: Ez elképesztően izgalmas. Igen. Tehát ez nagyon-nagyon izgalmas. Tehát akkor nem úgy történik ezeknek a játékoknak a létrehozás, hogy sok-sok-sok-sok programozó rengeteg melóval minden lehetséges dolgot végig gondol, és azt belerakják egy hatalmas program, és akkor élvezzük a játékot, de keretek között, hanem itt tényleg nincsen semmi, és úgy hirtelen alakulnak a dolgok.
0: Ez igaz, viszont azt hozzá kell tenni, hogy ennek is vannak még határai, tehát hogy mindent azért nem lehet itt végrehajtani, illetve
3: hát most
0: azért,
3: most még,
0: és azért az AI-nak a fantáziája az még mindig korlátozódik egy csomó olyan dologra, amit mi már valaha kitaláltunk, tehát azért nincsen olyan történet, nem lesz ebből, amit még senki nem hallott valószínűleg. Kicsit lehet, hogy sablonosabb dolgok is lesznek benne. Szóval azért ez még nem 100%, meg nem is merik kiengedni ezt 100%-ra, részben minőségi okokból, részben azért azt ne felejtsük el, hogy ez is eszi az időt, a pénzt, a minden egyebet, főleg a pénzt a mesterséges intelligenciánál, és ma a játékfejlesztés marhára nem erről szól, hanem arról szól, hogy megpróbálják az egyébként iszonyatosan nagy költséget leszorítani, és minél drágábban eladni, lehetőleg minél több részletben a játékot, hogy ilyen csomagot is vegyél meg, olyat is, meg stb. Tehát lehet, hogy a mi fantáziánk az azt szeretné, hogy szárnyaljunk, mozogjunk, stb. Nem biztos, hogy ez sikeres lesz.
4: A digitális világ érdekes. Postmodem.
3: Az infószótárunkkal visszatérünk most az alapértékekhez, mert egy viszonylag friss internetes szlenggel jelentkezik Bódi Zoltán, a netnyelvészünk, moggolás.
2: Igen, moggolás. Rögtön arra gondolnánk, hogyha halljuk, hogy nyilván ez egy angol kifejezés, a mog, megnézzük a szótárban, hogy mi az a mog, és akkor rájövünk arra, hogy ez nem egy valamilyen szótőre visszavezethető szó, vagy ige, vagy főnév, hanem az amerikai angolra elképesztően jellemző betűszó és a betűszóból közszavasolás, közszóvá válás folyamatán végigment szerkezet. Tehát mi lehet a betűszó mögötte? Egy kicsit hosszabb egyébként az eredetie.
3: Csak a zenészeknek mondom, hogy semmi köze nincsen a nagy klasszikus
2: ja, igen,
3: 70-es évekbeli szintetizátorzók, mert ott az O betűből van kettő, de itt a G betűvel.
2: Hát ja, a magyar fonetikus átérzés az eredeti angolban M-O-G, de az eredeti, ez egy kicsit hosszabb, A-M-O-G, tehát amog, alpha male of the group, tehát a csoport alpha hímje. Ezt ennek a
0: hát szerkezetnek ahogy a ezt mi mindannyian átéltük már ugye életünkben.
2: Igen.
3: Ez a farkasok világából jön maga a kifejezés, az alpha hím egyébként.
2: Igen.
3: Farkasok,
2: igen.
3: Kutyák, stb.
2: Igen. De hát itt egyébként olyan internetes csoportok, TikTok és egyéb közösségekben alakult ez a kifejezés, ahol a fizikai külső, a férfias megjelenés, az valamilyen hozzáadott értéket, vagy éppen, hogy mondjam, támadható értéket adott. Tehát képzeljünk el egy edzőtermet, ahol bejön a 135 kiló tiszta izom, tehát a szobor külsejű férfi, a nyers erő.
3: Akkor Adonis valaki, Béla.
2: Igen, akkor tudod, mindenki egy kicsit kevésnek érzi magát. Tehát ez a mog, és hogyha ezzel él is, akkor ugye ő moggol tulajdonképpen. De itt a magyar kifejezés, a magyar átültetés nagyon izgalmas. Ugye mog a kifejezés, az a mogból rövidült. Na jó, de hát ez annyi angol szó. Hát hogyha ez bekerül a magyarba, ezt nem tudjuk használni. Mi kell ahhoz, hogy egy idegen szót használjunk? Igazából az, hogy ezt tovább is tudjuk képezni. Tehát, hogyha igére van szükségünk, akkor igét is csinálhassunk belőle. És van nekünk két képzőnk erre, amit erre tartunk, az L és az E. Ezek az úgynevezett beillesztő igeképzők, ezek arra valók, hogy egy idegen szó főnévből könnyen tudunk ezzel igét csinálni.
3: Így csináltuk a blog szóból a blogolást.
2: A blogolást, így van.
3: És ugyanígy ennek analógiájára jött létre.
2: Így van.
3: A moggolás.
2: És még izgalmasabb a dolog, hogy a magyarban az igékhez kell igekötő is, hogyha valamilyen plusz jelentés árnyalatot akarunk kifejezni. És szokták használni ezekben a közösségekben a lemogol kifejezést, és itt ugye az igekötő, a le, az egyrészt hordozza a befejezettséget is, aha, tehát, hogy bejön, és akkor tényleg a megjelenésével valami deprimáló magatartás, vagy nem tudom, valami történik, és ugyanakkor meg benne van ez a perspektíva, ez a hierarchikus nézőpont, uh-huh, tehát az aláfölé rendeltségi nézőpont, hogy ugye ő áll a hierarchia tetején, mert olyan a teste, olyan a külseje, olyan a fellépése, olyan a, nem tudom, az aurája, és mi meg ott kicsik lent vagyunk, tehát azért lemoggol, tehát van egy ilyen irányultság is benne, és a befejezettség, tehát nagyon szép példája annak, hogy egy betűszó, egy eredeti angol betűszó, abból az angolban közszó vált, közszó lett belőle, a magyar meg átvette, legalábbis a TikTok közösségeknél a Z-generációs társaságra jellemző ez állítólag, és ezt mi be is illesztettük a nyelvünkbe.
3: Egyébként, csak ha tűzzem be ide, mert ezt a ledominálást mondod az előbb, hogy ez a mi emberi világunkban nem feltétlenül van így, hogy a felülről lefele néz az a bizonyos alfa hím, mert vannak azért alacsony alfa hímek is, akik mégis tudják dominálni az ilyen helyzetet.
2: Jó, de...
3: Tehát csak azt akarom mondani, hogy tényleg a farkasok világából jön, ahol tényleg ez a lefele irányuló van. Tehát
1: a Danny DeVito.
3: Nem, mondjuk, ő nem annyira farkas, hanem inkább
5: Joe
3: egy amerikai.
5: Pesci. Szerintem Joe Pesci.
3: Szóval, hogy az farkasok világában a domináns hím, az tényleg felülről dominálja, és megadja magát a dominált egyed, és alulról néz fölfele, és mutatja is a torkát például.
2: Igen, és ha már említetted a dominál és a ledominál kifejezést, igen, ez is egy gyakori nyelvművelői téma szokott lenni, hogy a dominál kifejezésben már benne van, ugye idegen eredetű, hát mondom se kell, benne van a befejezettség. Tehát nincs szükség olyan igekötőre elé, állítja sok nyelvvelő, némiképpen igaz, hogy amely a befejezettséget hozzáteszi, mert egy eredetileg benne van. Ugyanakkor én ezt meg azt mondanám, hogy egyrészt nem csak a befejezettség, hanem mondom, ez a hierarchikus perspektívát is mutatja az igekötő, másrészt nem kell idegen nyelveken tudnunk ahhoz, hogy magyarul beszéljünk.
0: Artur. Rendkívül fontos hozzászólás következik, de sejthető volt, mert itt a vigyorogtam végig. Én nekem van egy javaslatom ehhez, lehetne magyarítani ezt a dolgot, az lenne az ácsolás. Ez az alfa csávó.
2: Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez pont ez a logika van az amerikaiban is.
3: Akkor hát, én még hadd fűzzem tovább, mert ugye szerintem a hallgatóink egyik fele most jogosan kérdezhetni, hogy csak a férfiaknál van. Hát azért a nők világában is vannak ilyen alfa egyedek, ugye alfa nőstény, ilyen is van, és utána néztem a kifejezésnek, van például ilyen, hogy fashion mogging, tehát divatos moggolás, amikor valaki saját, tehát sokkal stílusosabban, elegánsabban van felöltözve, mint a környezete, és éri el ezt a domináns jelleget.
2: Hogyne, a jelentése változott és bővült ennek a kifejezésnek, tehát már réges-régen elszakadtunk ettől a luxi külső, hanem a magatartás, az öltözködés, viselkedési formák, sőt, ennek már ilyen negatív, pejoratív és negatív jelentés árnyalata is van, hogy bejön, és akkor minden beképzelt, és úgy mutatja magát, mint hogyha ő lenne a király.
0: Szétácsol. Egy
2: kis snob magad, de szétácsolja a társaság. Igen. De, és Artur, nem mindig dicsérő kifejezés ám ez ma már.
1: De Artur félmunkát végzett, mert nem vitte végig, mert a vége ennek az, hogy jó, oké, alfacsávó, de hát ez így nem jó, ez így nem köznyelvesül, alfacs. Érted? Tehát alfacs, és alfacsol, meg lealfacsol. Tehát így...
2: Aha, igen, csak itt figyelni kell, hogy nehogy nyelvbotlás legyen a vége.
3: Ja, igen, igen. Azon hallgatóink, akiket még érdekel, hogy mennyiféle változata van a mogolásnak, nézzenek, utána keressenek rá, van még verzió.
2: Például a Merriam-Webster híres online szótárban nagyon jó leírásokat találnak róla.
3: Postmodern. Jönnek az ügynökök, mondja szerkesztőnk Részbetyár Gábor, de mi a Microsoft Build 2026-os konferenciájára nézünk ki, ahol szerintem még emberek jelennek meg, és nem ügynökök, de például bemutatták az új AI asszisztenst, ami most már végre tényleg mindent megcsinál helyettem? Tehát e-mailt ír?
0: Na Isten, hányszor hallgattuk már ezt meg, de még a Siri-vel kezdve, vagy nem tudom, még mai napig nem képes normálisan viselkedni.
3: Nekem az én retinámba be van égve 30 évvel ezelőttről az a game kapocs, ami a akkori Windows felületén.
2: Game Géza,
3: igen.
1: Na most... Ez nem ott indult, ez a kivehető ajtajú NDK.
0: De turmixért, hogy az megérkezett már, igen. Ja, valóban, ez tény. Egyébként csak egy kis megemlékezés a régi időkből, ez egyik cégemnél a kolléga megkért minket informatikusokat, hogy haza szeretné vinni Flopin a game kapcsot, mert annyira megszerette. Ezt csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy volt egy
3: sikerült
0: ilyen.
3: Sikerült neki.
0: Hát nem próbálkoztuk vele.
1: Ráraktál.
0: Igen, valahogy rátűztük. Na, de mindegy, szóval amiről most itt beszélünk, az a Microsoftnak a legutóbbi bejelentése, ami egy kicsit azért több annál, mint hogy akkor megjött végre az asszisztens, amire vágytunk, mert hogy bejelentette a saját mesterséges intelligencia modelljeit, ami azért nagy dolog, mert ugye az OpenAI, a ChatGPT-nek a geblein növekedett idáig, hogy nagyon sok pénzt fizetett ért, ilyen 10 milliárd dollárt minimum, vagy még többet.
3: Mármint a Microsoft,
0: az OpenAI-nak azért, igen, hogy, igen. Hogy berakhassa és használhassa 100%-ig az OpenAI termékeit, tehát a modelljeit.
3: Tehát, hogyha Copilotot használtam, akkor valójában OpenAI volt.
0: Így, pontosan,
3: mögött.
0: És ez most meg fog változni, tehát a Microsoft saját modelleket fejlesztett, ráadásul nagyon büszke rá, hogy teljesen saját adatokon tréningezte, nem az úgynevezett ilyen destillációs technikát használt, ami azt jelenti, hogy nem más modelleknek a tudását kvázi használta fel a tréningezéshez,
2: hanem a DeepSeek.
0: Mint például a DeepSeek, igen, és más rendszerek, feltételezhetően, hanem teljesen saját fejlesztés, ebből mindjárt több modellt is kibocsátott, gyorsakat, gondolkodó modelleket, stb. Van képkészítő, hangkészítő, minden egyéb, tehát magyarán a teljes palettát, vagy majdnem a teljes palettát teszi. Nem, ez egy mai nevű rendszer, egy Microsoft AI nevű rendszer, és akkor abból készülnek ezek, és ezeket mindjárt be is teszi minden egyes alkalmazásába, a SharePointba, a PowerPointba, mindenféle egyéb helyekre, a levelezésbe, naptárba, Excel. És így tovább, Teams, és így tovább, igen, Excelekben. Ami azért izgalmas, mert, és itt érkezünk meg az asszisztenshez, mert ugye a Google egy nagyon hasonló dolgot jelentett be pár nappal ezelőtt, az I.O. konferencián, amiben azt mondta, hogy na most akkor eljött annak az ideje, hogy mindenre rálásson a mesterséges intelligencia, mondjuk egy vállalatnál, vagy a te hétköznapi működésedben, tehát lássa a fájaidat, lássa a levelezést, lássa a naptárat, olvassa mindenféle információkat.
3: És profiloz.
0: És valamit csinál, ez igaz, de pont ezt mondja a Microsoft, hogy annak is eljött az ideje, hogy a cégek, nyilván nagyobb szervezetekről van szó, azok ne valami külső modellre, mondjuk az OpenAI, vagy az Anthropic, vagy másnak a modelljére támaszkodjanak, hanem az ő, tehát a Microsoftnak a modelljét alakítsák saját magukra. Tehát azt ígéri a Microsoft, hogy ilyen agentekkel, ilyen ügynökökkel, segédekkel, mint amilyen a Scout, így hívják, egyrészt automatizálja a hétköznapi folyamataidat, másrésztről pedig megnézi azt, hogy te hogyan működsz, hogyan dolgozol, mit csinálsz, mikor, és annak megfelelően a szervezet saját maga, tehát egy cég tud saját magának csinálni egy variációját ennek a modellnek, amit a mesterséges intelligenciával Microsoft használ.
2: Én, mint felhasználó, mikor és mit fogok ebből észrevenni? El fog tűnni a Copilot?
0: Nem tudjuk, ugye a Copilotból kezdenek már többen átmozgolni ebbe az autópilótába, tehát az autopilotba, ami egy következő fázisa lesz majd a mesterséges intelligencia rendszereknek. Egyébként a múltkori adásban bemutatott tanulmány, ami a DeepSeek-es kolléga írt, igen, és abban igen. Elmondta, hogy a mesterséges intelligencia már saját maga tudja automatizálni a saját működését. Na ott például ez a következő szint, amit kitalált magának az AI, hogy az ötödik szinten már olyan segédek működnek, amik teljesen automatikusan működtetik a te életedet. Jelenleg az USA-ban kiválasztott szereplők használhatják ezt a rendszert, és hamarosan valószínűleg mindenki, és lehet, hogy előbb-utóbb eltűnik, vagy ha nem is a Copilot tűnik el, hanem inkább ezek a segédek, mint a Scout, az mindenhol megjelenik, és javasolni fognak neked dolgokat. Mondjak egy nagyon egyszerű példát, a Google-nél már most azt meg tudja csinálni bárki mondjuk a Gemini-jal, hogy beírja azt, hogy na akkor ebből a levélből csinálj már egy naptárbejegyzést, mert abban benne van minden, hogy mikor, mi lesz, hol várunk, mit fogsz csinálni, stb., és akkor ezt végrehajtja.
3: Én most tényleg csak mindegyiken multinacionális cégnek szeretném figyelmébe ajánlani, hogy az átlagember nem tud ennyi nevet megjegyezni.
0: Igen, ez szörnyű.
3: Copilot, Autopilot, Borzasztó. Scout, és akkor azaz. Még nem tudom, mi minden jön majd szörnyű. Még.
2: Hát ezért kérdeztem, hogy én, mint felhasználom, mit fogok ebből észrevenni. Én azt gondolnám, hogy szépen majd bejön a háttérbe.
0: Gemkapocs. Valami ilyesmi. Gem egyszer Géza. Csak megjelenik Gem Géza.
3: Szevasz Géza. Hello.

0: Véget ért a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Keleti Artúrnak, Justin Viktornak, Bódi Zoltánnak és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, valamint a technikai munkatársaknak Budapesten, Asszony Zsoltnak, akinek az utómunkát is köszönjük, továbbá Kovács Ákos Besének, Pozsonyban pedig Vasies Olíviának. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
1: Postmodern.
2: Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncsol Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
3: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
4: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
5: Szombaton, augusztus 22-én a Deáki Kolostor templomban a Csemadok által szervezett 10. országos Szent István király ünnepség alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartottak. Igét hirdetett Édes Ákos deáki református lelkipásztor, valamint Balogh Károly atya deáki plébániai kormányzója.
6: Mert az a nép és az az ország, amelynek Isten igéjét tiszteletben tartó vezetői voltak és vannak, az mindig is felvirágzott.
7: Ami szent királyon nem csak a régi sárga lapokból tanít bennünket, hanem örök emlék, hogy egybe vannak az ujjai. Bár különbözőek vagyunk, mint ahogyan az ujjak a kezeken, de egybe kell tartani, mondja nekünk ez a szent királyon.
5: Orgonált Zárecki György kántor. Ürge Tamás vagyok, várom önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
8: Dolly Partonra emlékezünk.
9: Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country szcéna sztárjává vált.
8: Miniatűrizált fácskák, bonzai kiállítások szeptemberben.
10: A japánok, mint azt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonsait is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások.
8: Gyulai Livius, a mágus.
11: Hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is, majd képzőművészek művészeti gimnáziumba került Budapestre.
8: Énekel, színészkedik és műsort is vezet Steinkohl Erika.
12: Az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy azt mondta, hogy úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke, mind a próbákon, mind a próbákon kívül.
8: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egy friss felmérés szerint a Progresszív Szlovákia nyerné a választásokat. Újraindul a szlovákiai alumíniumgyártás. Este többnyire derült, részben felhős időre számíthatunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A Progresszív Szlovákia nyerné a parlamenti választásokat, ha azokat most tartanák, derült ki az AKO ügynökség felméréséből. A párt 21%-ot szerezne, a második helyen a Smer végzett volna 17,7%-kal, még a Republika a harmadik helyen 9,8%-ot kapna. A parlamentben még az SAS, a LASZ, a KDH és a Szlovákia mozgalom jutna be. A felmérés augusztus 6-a és 14-e között 1000 ember megkérdezésével készült. Több mint 3 év után ismét megkezdte az elsődleges alumínium gyártását a Garamszentkereszti Slovalco. A vállalat legalább 100 millió eurót fektet a termelés újraindításába, amely több mint 200 munkahelyet támogat. Az első szakaszban évi 75 ezer tonna alumínium gyártását tervezik, a teljes mintegy 175 ezer tonnás kapacitás visszaállításáról később az energiaáraktól és a piaci helyzettől függően döntenek. A termelést 2022-ben állították le a magas energiaárak miatt. Az Európai Unió szeptember 5-ig meghosszabbította a Szerbiának nyújtott segítséget a kiterjedt erdőtüzek megfékezésében. A helyszínen 4 Szlovákiából, Romániából és Csehországból érkezett helikopter, valamint egy román szárazföldi tűzoltó egység dolgozik. A Kopernikusz műholdas rendszer adatai szerint augusztus 26-ig mintegy 13.900 hektárnyi terület égett le. A szlovák légi tűzoltó egység augusztus 22-én érkezett Szerbiába. Izlandon népszavazást tartanak arról, hogy az ország kezdje újra a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A Gallup friss felmérése szerint 51,6% ellenzi, 48,4% pedig támogatja a tárgyalások újraindítását. A tényleges uniós csatlakozásról később újabb népszavazást tartanának. Izland 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalások azonban a halászati és mezőgazdasági kérdések miatt elakadtak. 2 görög F-16-os vadászgépet riasztottak, miután drónt észleltek az észak-kelet-görögországi Alexandrupoli repülőtere közelében. A görög hatóságok szerint a drón Törökország felől érkezett és megsértette a görög légteret. A drón egy civil repülőgép felszállásának idején repült a kifutó pálya közelében. A gépet másik pálya használatára és alacsonyabb repülési magasságra utasították. Egy katonai forrás szerint ugyanakkor nem történt súlyos incidens. Harald norvég király halála után fia, Hákon Magnus automatikusan átvette a trónt, és uralkodóként a 8. Hákon nevet használja. A 89 éves Harald ma reggel hunyt el, ő volt Európa legidősebb hivatalban lévő uralkodója. Az 53 éves új király korábban a haditengerészetnél szolgált, majd politikatudományt és fejlesztési tanulmányokat folytatott. Hákon a trónöröklésben lánya, a 22 éves Ingrid Alexandra hercegnő után következik.
0: Időjárás.
1: Este többnyire derült vagy részben felhős lesz az ég, helyenként záporral vagy zivatarral, a hőmérséklet 15 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel többnyire napos, helyenként felhős időre ébredhetünk, a hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódásra kell számítani a D1-es autópályán Szenc után Nagyszombat felé az útkarbantartóknál. Körülbelül 10 perces a vesztegelés. Rózsahegyre befelé Gombás felől pedig körülbelül 30 perces a menetidő növekedés. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: Költségvetési turnéra indult az Európai Tanács elnöke. António Costa körútját Pozsonyban kezdte, a következő hetekben pedig az összes tagállami fővárosba ellátogat majd. A vizitek célja egyebek mellett az, hogy felmérje, mik az egyes országok prioritásai a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret kapcsán. Bár ezek az eszmecserék képet adnak a 27-ek elképzeléseiről és elvárásairól, Brüsszelnek még így sem lesz egyszerű dolga, ha egy olyan tervet szeretne letenni az asztalra, ami mindenki számára elfogadható. A vonalban Balázs Gábor, a Hét Fakutatóintézet és Elemzőközpont ügyvezetője. António Costa körútja mostanra egyfajta tradíciónak számít, hiszen idén már harmadszor indult útnak, hogy meglátogassa az uniós tagállamok vezetőit, ezúttal azonban kifejezetten nagy érdeklődés övezi ezt a turnét, hiszen a tárgyalás sorozat fő témája az új 2028 és 34 közötti időszakra szóló költségvetés. Így kérem, kezdjük mindjárt a büdzsé sarokköveivel. Mekkora a pénzügyi keretből gazdálkodik majd ebben az időszakban az Unió, illetve mi mindent finanszíroznának majd ebből a pénzcsomagból?
3: Ez most még csak egy tervezet, vitáknak a keresztüzében áll, bár a nagy taglétszám miatt általában a bizottsági javaslatokhoz elég közel lesz a végső javaslat is. Itt körülbelül egy 2 billió euróból, tehát 2000 milliárd euróról beszélgetünk, amit a bizottság javaslatként megfogalmazott és letett az asztalra. Ennek nagy része a hagyományos kohéziós és agrárpolitikából tevődik össze, nagyjából a felét az a keret teszik ki. Azért azt látni kell, hogy ez, ami soknak tűnik, ez a korábbi ciklusokhoz képest már egy jelentős elvégmérődása a költségvetésnek. Voltak időszakok, amikor 80%-át ezek a politikák tették ki. Jelentős úgy képvisel egy új, vagy hát nem egy új, a versenyképességi irány és a biztonságpolitikai irány a költségvetésben, az nagyjából a költségvetés olyan 30-35%-át teszik ki, és akkor van még egy olyan 10%, 5 és 10% közötti arány, ami a uniónak a külső határon kívüli politikáik, a fejlesztési politikákat, a szolidaritási vagy a csatlakozási politikákat támogatja, és egy diplomáciai célú eszközeit, és van még benne egy saját igazgatási keret, illetve ezen felül az előző ciklusban Covid-ot követően a helyreállítási alapnak egy hitelfelvételből volt a finanszírozás, és ennek a visszafizetésére is jelentős összeg szerepel a költségvetésben, amit ebben a ciklusban kell majd teljesíteni.
2: Ahogy jelezte, a keret körülbelül 2 billió euró körül alakul, ami feltehetően nem jön ki kizárólag a tagállamok hozzájárulásaiból, így az Európai Unió további bevételi forrásokra is támaszkodna. De egészen pontosan miből tenne szert extra bevételekre Brüsszel?
3: Ez egy kényes kérdés a tárgyalások során. Nyilván továbbra is a hagyományos források teszik ki ennek a keretnek a nagy részét, aminek egyrészt a minden tagállamnak a nemzeti jövedelmével 1 billió százalékát kell befizetni, az a GNI alapú befizetések teszik ki a többségét, az olyan 50-55%-át kiteszi a költségvetésnek, de az előző ciklusban 70% körül volt, tehát az is egy jelentős visszaesés, nem azért, mert kevesebbet kérnek a tagállamoktól, hanem azért, mert többet forrásokat még mellé tesznek. Ugye emellett vannak mindig, szintén még a hagyományos bevételek közé tartoznak a vámok, meg a áfának egy bizonyos százalékának a uniós befizetése. A vámok egy része 80% és az áfának a 0,3%-át még megkapja az unió a saját költségére, és vannak új források, aminek így a mondjuk ugye a látványosabb, vagy a kevésbé konfliktusosabb elemei azok a szén-dioxid kiegyenlítő mechanizmusból származó kereskedelmi kvótáknak a uniós bevétele, a e-hulladékokkal kapcsolatos mondjuk költségtérítés, amit az unió kap, hogy a dohányi vedékjadójára rá fog kerülni. Ezt nyilván a dohányzóknak kevésbé öröm, de egy többen adó. Ami igazán konfliktus szül, az, hogy nagyvállalati hozzájárulás, nagyvállalati adót is szeretne az unió a saját forrásaként megnevezni, ami az összes bevételnek egy ilyen 10-12%-a lenne, tehát egy jelentős tétel, és hát így értelemszerűen ez leginkább a nagyvállalatok központjaiban lévő országok, tehát a klasszikus nettó nagybefizető országok, a nagy országok, meg Hollandia, Dánia, Svédország, tehát a fejlett országokban ez egy jelentős adó terhet a nagyvállalati központoknak, mert az egyik ilyen nagy kulcs vita ahol azért kevésbé erősek még, hogy úgy mondjam, a bizottságnak a pozíciói, mert azért mégis segít a befizetőkkel áll szembe egy ilyen tételnél.
2: Többször utalt rá, hogy a költségvetésről szóló tárgyalások általában nem zajlanak teljesen zökkenőmentesen, és ez nem csak annak tudható be, hogy a 27 tagállam általában eltérő prioritásokkal rendelkezik, hanem az is hozzájárul, hogy a 27 tagállam általában két nagy csoportra szakad ezen egyeztetések alkalmával. Az egyik oldalon a kohézió barátai, míg a másik oldalon a takarékoskodást szorgalmazók állnak. Már maga a két csoport elnevezése is viszonylag árulkodó, de kérem mégiscsak fejtsük ki egy kicsit bővebben, hogy tulajdonképpen miben is tér el a két tábor szemléletmódja egymástól, tehát mi eredményezi kettejük szembenállását vagy konfliktusát.
3: Itt az elemzések mögött mind a bevétel, mind a kiadási oldalon komoly érdekellentétek állnak, tehát a spórolós országok, bár őket így picit egy ilyen negatív jelzős spórolósnak nevezzük, azért alapvetően nem csak a GNI alapú tagállami fizetésen akarnak spórolni, nyilván azon akarnak spórolni, de vitatják mindazon költségvetési kiadásoknak a tékony felhasználását, ahol kevésbé részesednek, viszont hajlandóak általában elfogadni nagyobb befizetést, akkor a típusú politikák érvényesülnek, ahol ők a kedvezményezettek. Ezek klasszikusan a versenyképességhez kapcsolódó politikák, tehát amikor ezek a befizető országok, ezek a fejlettebb országai az uniónak, általában ott vannak a nagyobb vállalati központok, általában ők az, akik az innováció K+F területén, vagy a legújabb iparágak, űripar területén a legtöbb ipar felvonultató országok, és amikor az unió olyan típusú költségvetési programokat indít, amely az unió versenyképességét erősíti, az nekik jó. Ha ilyen irányba mozdul a költséget, és akkor hajlandóak kicsit kevésbé spórolósak lenni, viszont mindig vitatják azokat a költségvetési kereteknek a hatékonyságát, amikor ez valamilyen tagállami szintű végrehajtást jelent. Klasszikusan, hogy ezek a kohéziós és agrár pénzek azok, amikor azt a tagállam osztja szét, amiket nagyon érdekes, mert hogy az uniós központi programoknak az értékelésével sokkal kevesebb információnk van, mint a tagállamiakról, de minden esetre ez egy állandó nyomás is jelent az embernek, amikor elkezdődik egy új költségvetési vita, mindig van egy ilyen dezsavű érzés, hogy jaj, hát 7 éve ezelőtt én ezt már hallottam, pont ugyanezek voltak a pozíciók. Tehát ugye a spórolós országok azt mondják, hogy nem hiszik abba, hogy a fejletlen országok hatékonyan költik el az uniótól a pénzeket, fölösleges nekik ekkor összeget adni, hiszen általában csak szétfolynak. A másik oldalon meg nyilván ott állnak azok az országok, akik alapvetően az Európai Uniótól a saját fejlődésüket segítő, felzárkózásokat segítő fejlődési forrásokat várják. Ezek a kohézió barátok az országai értelmszerűen a kelet-közép-európai csoport és a dél-európai csoport együttesen, a másik ugye az észak-nyugati országokat jelenti. Nem csak ez egy törésvonal van, mindig vannak egyébként tematikus törésvonalak régebben, amikor még a britekben voltak az unióban, hogy állandóan a francia mezőgazdasági támogatásoknak voltak a nagy opponense, és mindig arra hivatkozva próbálták költséget és méretnövekedését fékezni, hogy hát nem éri meg a francia termelőknek juttatott rengeteg agrárpénz. Ez egy régebbi törésvonal, most azért a másik a újabb törésvonal, ami van, az nyilván a biztonságpolitikai oldal, hogy kohéziós politika barátai körén belül van egy jelentős, mondjuk úgy, hogy orosz-ukrán háborúnak kitett országcsoport, aki azért elfogadná azt, hogy a központon belül a kohézió adott esetben a biztonságjavára csökkenjen. Persze egy belső törés van a kohéziós országokon belül, és ugyanez egyébként igaz a spórolós országok, mert ott is létezik. Vannak olyan országok, akik nagyobb súlyt adnának a biztonságpolitikának egyéb politikák tárára. Tehát nem csak a mennyi pénzt fizetünk be, és mennyi pénzt kapunk vissza, hanem ilyen témákhoz szükség a pénz típusú törésvonalak is vannak. Nyilván a klasszikus minden egyes 7 éves ciklusban felmerül kérdés, hogy akik fizetnek, azok milyen politikát kapnak érte cserébe, és akik szeretnének ebből fejlődni, ők mekkora csomagból tudnak fejlődni kérdés, ez mindig ez a fő törésvonal, vagy ez az elmúlt 4 ciklusnak a nagy törésvonal.
2: A fő törésvonal kapcsán említette, hogy régiónk országai a kohézió barátainak elképzeléseit osztják, és bár Magyarország helyzete az utóbbi években a jogállamiság miatt elég specifikussá vált, ha Szlovákiára nézzünk, akkor azt láthatjuk, hogy Pozsony az uniós tagság elmúlt több mint 2 évtizedében közel 29 milliárd eurót kapott az Európai Unióból, és a legfőbb célt, ami például a lemaradóbb régiók felzárkóztatása

0: Eleve annak az alkunak a része, hogy a pénzt adó országok nem szeretnék egy adóversenybe látni a saját országot, azt mondják, hogy programok fejlesztési programokba költsük el. A fejlesztési programokat viszont nehezebb menedzselni. Tehát a projektmenedzserek kellenek, ott így minden résztvevőnek értenie kell, hogy mit miért kap és hogyan. És ebből a szempontból, hogy ezek a kohéziós országok, ez a Dél-Európa és Kelet-Közép-Európa, lényegesen nagyobb pénz elköltését kell lemenedzselnie, mint az északnyugati országoknak, ahol ezek általában ilyen kicsi mint a programok, ahol néhány millió eurónyi forrásban ők egy minta egyszeri programot visznek végig a legjobb projektmenedzserékkel. De ez olyan, mint amikor az ember, nem is tudom, egy minta programot, vagy egy prototípus autót és egy sorozatgyártott autót hasonlít össze, amikor azt nézzük, hogy ami egyedi kézműves módon készült, az jobb, mint amikor ezt kirárakják a futószalag, de igen, jobb. Ez mindig így van. De az is igaz, hogy ebben, ha valaki kiszámolná, hogy összeghez képest mennyi intézményi költség van azoknak a speciális szakértőknek az alkalmazása, egyáltalán nem biztos, hogy abban úgy is jönne. Tehát amit akarok csak ebben mondani, hogy nyilván nem működik az, hogy pár ezer kiváló projektmenedzser legyen egy országba, egy mondjuk egy Szlovákia méretű országba, aki mind ugyanolyan minőségben és hatékonyságban tudja a pénzt felhasználni, mint amikor ebből csak egy vagy két program, és egy vagy két projektmenedzserre van szükség. Tehát alapvetően van itt egy méret és egy mennyiségi probléma gond, ami miatt szerintem nem fair a kritikának ez a része a nyugati országokból a keletiek felé. Másrésztről pont azért vagyunk lemaradva ezekben a térségekben, mert éppen a kormányzási képességeink, kapacitásaink minősége nem ugyanaz a minőség, mint egy nyugati fejlett ország. Tehát pont az, akinek el kell osztani a pénzt, végig kell hajtani a programokat, pont ők a fejletlenek. Volt is régebben erre egy korlátozó uniós költségvetési rendszerekben, hogy így független attól, hogy fejlettség alapon egy országnak mennyi pénz jár, soha nem kaphatta meg a GDP-nek több mint 4%-át. Mert azt már korábban sejtették, hogy ennél többet kap, azt már biztos nem fogja hatékonyan elkölteni. Most ezek a korlátokat már átléptük, meg most már fejlettebbek is vagyunk, mint régen. Másik fontos érv egyébként, fejlettebbek vagyunk, mint régen, tehát ha minden kritika ellenére tulajdonképpen működik a felzárkózás. Tehát, hogy országon belül a regionális különbségek megmaradtak, pont ezen intézmény különbségek miatt. Országos szintjén a felzárkózási folyamatot igenis segítették az uniós pénzek, és láthatóan ma már nem akkora a különbség a centrumországok és Kelet-Közép-Európa között, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt.
1: Kérdés tehát jóval árnyaltabb, mint amilyennek elsőre tűnik, így nem véletlen, hogy a pro és kontra érvek árnyékában ilyen komoly vita alakul ki az egyes tagállamok között, és Antonio Costát nemzetközi szintéren a kompromisszumok mestereként tartják számon, aki még a lehetetlennek tűnő helyzetekben is képes volt megállapodásokat tető alá hozni, de mennyire lesz ezúttal nehéz dolga az említett törésvonalak következtében? Gondolok itt arra, hogy megugorható az az eléggé ambiciózus határidő, amit Brüsszel kitűzött, tehát hogy 2026. decemberére azért létrejöjjön valamiféle politikai megállapodások következő időszakra szóló költségvetés kapcsán?
0: Hát ebben, hogy mondjam, a tapasztalati tények azt mondják, hogy nem. Tehát a 27-es költségvetést is nagyjából program szinten, mire minden tagállammal végig zongorázták, az 2008-2009-re történnek, ugyanaz a 14-20-as időszak elején, meg a 21-20-as elején is így volt. Egy másfél éves csúszás, hogy a programok el is induljanak, egészen biztosan lesz. Sikernek könyvelhetjük el, hogyha az unió szintű döntések, költségvetés, rendeletek elfogadása megtörténik a programok indulásáig, tehát 27 végéig is. Utána még a tagállamoknál ott van a feladat, hogy ezt ők utána a programokba, ezekben a nemzeti reform partnerségi programokba le is kódolják, és utána ezek a programok el is induljanak. Tehát így nincs jó hírom azoknak, akik várnak az új ciklus fejlesztési pénzére, jó eséllyel 2029 előtt még kiírásokat sem fognak látni a tagországokban, és ez nem azért van, mert a tagország lesz ügyetlen, hanem olyan későn fog megvalósulni az elfogadása ezeknek a programoknak. Tehát a hivatalos menetrend szerint 26-ban megállapodunk a pénzre, de 27-ig elfogadják a rendeleteket, és 27 közepéig és 27 végig már tagállamok is benyújtják a programjaikat, ez nem valószínű megtörténik, eddig sose történt meg az előző években, az előző ciklusokban. Ami nehezíti a dolgot, és az egész történetnek azért ad egy egyrészt egy valamilyen gyorsítási időnyomás tárgyalásokra, másrészt meg egy hatalmas kockázatot, hogy a és fontos országokban lesznek választások 27 közepén. Most sorrendet hirtelen nem is tudom milyen sorrendben, de azt hiszem, hogy így áprilisban kezdik a franciák, aztán júniusban a spanyolok, szeptemberben az olaszok, és talán októberben a lengyelek. Tehát, hogy így

0: nagy országokban, akiknek nagy a súly a tárgyalásoknál és a pénzeknél, 27-ben nagy változások várhatóak. Most egy német kormány elvek 29-ig állandó, de ott is ugye azért vannak, hogy is mondjam, stabilitási problémák, tehát ha még véletlenül a németeknél is egy előrehozott választás megjelenik ebbe a képbe, akkor nagyon nagy bajok lesznek, így 27 évig sem lesz semmi elfogadva, ugyanis a költségvetésre a tagállamoknak az összességének rá kell bólintania.
1: És Brüsszel nem csak a közelgő választások miatt sürgeti a politikai egység megteremtését, hanem azért is, mert hogyha a 27-ek nem tudnak időben megállapodni az ön által már említett esetleges események következtében, akkor egy olyan állapot léphet életbe, ami tagállami szintről mondhatni ismerős lehet a kedves hallgatóknak, hiszen hazánkban is előfordult már, hogy költségvetési provizóriumban kezdtük az évet. De mit jelentene egy ilyen forgatókönyv megvalósulása uniós szinten?
0: Hát addig, amíg nincs új költségvetés elfogadva, addig a régi költségvetés projekciója meg tovább a következő évekre. Nyilván kiadási oldalon az egy izgalmasabb kérdés, a bevétel oldalon egészen biztosan. Abból megyünk tovább. Azért mondom, hogy a kiadási oldalon az bizonytalan, mert ugye a programok egy jelentős része az olyan, hogy valójában nem 27 végén zárul le, hanem a utolsó kifizetésnek meg kell történnie 30-ig. Tehát elvileg még ezek a programok, amik a mostani ciklusban futnak, ezek még futnak tovább, amíg van rá pénz. És egyelőre van rá pénz. Ha véletlenül a költségvetési provizóriumban megyünk tovább, akkor új programok biztos nem indulnak el. A régiek prefinanszírozása egyenre biztosított, és nyilván az intézményi kötetésre akkor költségvetésnek megvan, de bevallom őszintén, azt még én részletesen én sem tudom, hogy ilyen esetben mely programokban hol történne stop. Tehát még az, nyilván az agrárkifizetések mennének tovább, mert az egy állandó program, nyilván az intézményrendszert működtetnénk, mert állandó program, de hogy a kohéziós politika új kerete nyilván nem indulhat el, hiszen arról nincsen döntés, a régi a kereteit már lassan el is éljük. Tehát, hogy itt pénz még lesz, még működést fogunk látni, de nem nagyon indul az új keret. Külön izgalmas a történetben, hogy van egy hitelfizetési kötelezettség az uniónak, akkor COVID utáni hitelfelvételből adódóan, és ugye ennek a keretét akkor is fizetni kell a finanszírozók felé, hitelezők felé, hogyha nincs új költségvetés. Tehát vannak bizonyos olyan kötelezettségek, amit a hagyományosan tovább menő bevételi forrásokból ki fogunk gazdálkodni, de új programot elindítani el fognak.
1: Nem ígérkeznek zökkenőmentesnek az új uniós költségvetésről szóló tárgyalások, mivel a magukat a kohézió barátainak nevező államok elvárásai továbbra is éles ellentétben állnak a spórolást szorgalmazó országok követeléseivel. Azt, hogy ilyen körülmények között tartható-e az az ambíciózus határidő, amit az Európai Tanács kitűzött a kompromisszum megteremtésére, Balázs Gáborral, a Hétfakutató Intézet és Elemző Központ ügyvezetőjével latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm szépen.

0: A kabinet tegnap több mint 3 millió euró értékű támogatást hagyott jóvá több járás számára a Krivány községben tartott kormányülésen. A miniszterek egyúttal több feladatot is kaptak, a megvalósítandó intézkedések célja pedig a térség helyzetének javítása lenne. De ezek a törekvések valóban a lemaradó régiók felzárkóztatására irányulnak, vagy már is megkezdődött a választásokra való felkészülés. Erről is beszélgetünk Agócs Attilával, Fülek polgármesterével, aki maga is részt vett a tegnapi tanácskozáson. Bár maga a kihelyezett kormányülés intézménye nem teljesen új keletű, hiszen a kabinet időről időre azért a fővároson kívül is megfordul és tanácskozik, a lakosoknak mégis az lehet az érzése, hogy az ilyen egyeztetések száma a különböző választásokhoz közeledve azért meredeken emelkedik. Jogosak ezek a felvetések?
1: Azt gondolom, hogy jogosak, igen. Mi itt a térségben 8-10 évvel ezelőtt találkoztunk először ezzel a formátummal, de akkor még teljesen más volt a helyzet, hiszen a kormány akkor meghirdett egy ilyen felzárkóztatási programot a legkevésbé fejlett járások számára, közé sorolták akkor a munkanélküliségi mutató alapján a Losonci járást is, és hát akkor ezt megelőzte egy komoly együttgondolkodás, egy cselekvési terv kidolgozása, egy fejlesztési koncepció kidolgozása, és annak mentén hagyott jóvá akkor egy járás számára bizonyos csomagot, intézkedéseket, közösen javasolt intézkedéseket a kormány, és aztán ez fokozatosan hígult, hogyha megfigyelte, akkor ez az egy járásra koncentrálunk, előtte hosszan elgondolkozunk a helyiekkel, aztán hígult két járásra, gyorsan odaszaladunk a régióba, szétoztunk egy kis pénzt, aztán megyünk tovább. Ez most már odafejlődött, hogy tegnap négy járásnak a képviselői ültünk együtt, ugye a Losonci, Rőcei, Gyetvai, Breznói, ma megint ugye folytatják egy következő közép-szlovákiai helyszínen, ott megint következő négy járás, így két nap alatt a Besztercebánya megye 13 járásából 8-at le lehet tudni, és ha lehet osztani a pénzt, és igen, nem véletlen valószínűleg az időzítés, hogy a kérdés lényegére koncentráljak, gyakorlatilag azokban a hetekben kellett leadni az egyes polgármestereknek, településeknek, a járási hivatalok felé, mint az államhatalom helyi képviselői felé az igényeiket, a támogatási kérvényeiket, amikor pont a polgármesterek, az eddig regnáló polgármesterek azon gondolkoztak, hogy indulnak-e újra, ha indulnak, milyen pártok színeibe. Nyilván egy-egy ilyen döntés, egy nagyobb összeg segítheti az ő esélyeket. Esetleg elgondolkoztak adott polgármesterek, hogy ne vegyenek-e be a koalíciójukba, amik őket támogatja, egy-egy kormánypártot is, hiszen attól függően többet vagy kevesebbet remélhettek egy ilyen adakozás során.
0: Ha már a piszkos anyagiakat említette, akkor érdemes megjegyeznünk, hogy a kormány tegnap valamivel több mint 3 millió euró szétosztásáról döntött, de figyelembe véve azt a többnyire eleve elég szorult helyzetet, amiben az önkormányzatok mostanra évek óta vannak, és ehhez hozzáadva azt, hogy lemaradóbb térségekről van szó, mire lehet elég ez a szétosztott összeg?
1: Ugye nagyon érdekes, mert pont a választások miatt feltehetőleg ez egy nagyobb szórás volt, tehát egészen a 3-tól a 20-30, sőt egyes kirívó esetekben 60 ezerig is elment ez az összeg, amit odaítéltek egy-egy településnek. Ez a pénz kevés. Egyrészt ugye olyan, valaki figyeli az önkormányzat a kommunikációt, akkor évek óta arról beszélünk, hogy egyre nehezebb, egyre több feladatot kapunk a kormánytól, nem kapunk mellé pénzt, sőt, csökkentik azt a részadót, a részadóképletbe belenyúlnak, amikor a jövedelemadót a lakosság felé kedvezményesítik, akkor az nekünk forrás megvonás, tehát hogy egyre kevesebb pénzből. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy milyen a teljes objektív mennyisége a rendelkezésre álló keretnek, hanem hogy mi a reál értéke a létező pénznek, tehát egy inflálódó költségvetési keretből egyre több feladatot kell ellátni, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Sok kis falu olyan nehéz helyzetben van, főleg itt a leszakadó vidékeken, a felzárkózó régiókban, hogy azt kell mondanom, hogy több kisfalusi polgármester kényszer szabadságra vonul, hogy egyáltalán annyi pénzt meg tudjon spórolni a település költségvetésébe, hogy közvilágítás legyen. Tehát valahol ez az éhezők viadala, azt is lehet mondani, hiszen lehet, hogy egy ilyen pár ezer eurós összeg adott faluban az éves fejlesztési keret 30-40%-át jelenti, vagy annyival tudja megnövelni a lehetőséget. Mindamellett meg az is benne van ebben az egész történetben, hogy ugye, ha figyeljük, akkor Fico miniszterelnök úr jó ideje kommunikál nagyon deklaratív módon a önkormányzati szervezetek felé, az MOSZ, tehát a Városok és Falvak Társulása, a Megyék Társulása, az SZK8 és a Városok Uniója felé, hogy mondjunk egy reformtervezetet, hiszen mindenki érzi, hogy szorít a cipő, reformra van szükség, újra kell gondolni a településközi együttműködést, a kompetenciákat, a finanszírozást, tehát nagyon komplex változtatásra van szükség. Mindenki tudja, hogy ez a kicsik rovás arra fog menni, mindamellett meg a művi lélegeztetést akar egy ilyen kormányüléson, azt látjuk, hogy a kicsiket kedvezményezi, hiszen régiókban a kormánypártoknak ott van talán nagyobb támogatása a vidéki kis településeken, tehát van egy ilyen kettősség, vagy egy ilyen párhuzamosság ebbe az egész történetben, minthogyha a kormány bort inna és vizet prédikálna, tehát reformot prédikál, miközben pedig művileg lélegezteti a legkisebbeket, és ez nem csak a kormányülésekkor van így, hanem ha megnézik az egyes kormánytagok intézkedéseit, akár a sportminiszternek az osztogatását, vagy amikor a régiófejlesztési miniszter Migal úr egy ilyen kisfalvak kezdeményezését, az úgynevezett IMOT hozza létre, tehát hogy mintha nem tudnánk pontosan, hogy mit akarunk, érezzük, hogy reform kell, de közben pedig keressük a politikai támogatást a kis településeknél, szóval van egy ilyen kis feszültség az egészben.
0: És ha már a reformokat, valamint azok hiányát említette, akkor érdemes megjegyezni, hogy a miniszterelnök szavak szintjén azért közölte, hogy az egyes szaktárcák több feladatot is kapnak a térség helyzetének javítása érdekében. De lehet bármit tudni arról, hogy egyrészt milyen intézkedések jöhetnek, másrészt, hogy ezek az intézkedések megvalósulhatnak érdemben, jöhetnek reformok, hogyan érzi a tegnapi nap tanulságai fényében?
1: Ugye minden ilyen kormányülés bizonyos értelemben törekszik arra, hogy rendszer szintű intézkedéseket is letegyen az asztalra, és tényleg az egyes tartvezetőket feladatokkal lássa el. De ha az ember elolvassa a határozatot a tegnapi kormányülésről, akkor azért azt látja benne, hogy ezek sok esetben nagyon általános dolgok. A roma kormány biztos foglalkozzon azzal, hogy a roma helyzete javuljon. A kisebbségi kormány biztos figyeljen oda rá, hogy a nyelvhasználati jogok még jobban be legyenek tartva a hivatalokba, tehát ehhez hasonló nagyon általános dolgok, vagy a szárió ügynökség segítse az új investorok telepítését a térségbe. Nyilván ettől sokkal fontosabbak talán azok a beruházások, amiket ilyen esetben tényleg rendszer szinten hoz, vagy amikről dönt a kormány. Itt azért azt kell mondani, hogy talán ami a leghasznosabb volt, az, hogy a térség kórházai kapnak ilyen nagyon kicsit egyébként, de mégis célirányos támogatást. A breznói, a losonci, a rőcei kórházak összességében néhány 100 000 euró támogatásban részesülnek, ebből vehetnek különböző műszereket, felújíthatnak valami részeket. Ezek már tényleg olyan dolgok, amik lakosság nagy tömegének segítenek, vagy az, hogy a Besztercebányai megyeközpontban, ugye a Roosevelt Egyetemet egyetemi kórházzal nyilvánítják. Ezek már hosszú távú stratégiai dolgok. És aztán vannak ilyen látványpékség szintű intézkedések, mint például néhány irodalmi vagy történelmi személyiség kultuszának a felemelése, vagy annak az ápolása, előírta a kulturális minisztériumnak, hogy Bozsona Szancsikova, Timrava, aki ugye lehet, hogy Dél-Szlovákia szerte nem annyira ismert, de Észak-Nógrád szülöttet, tehát az ő örökségével többet foglalkozzanak, vagy hogy az idegenforgalmi miniszter keresse velünk közösen egyébként, hiszen füleki központú a geopark fejlesztésének a lehetőségét. Ezek már egész jó irányok lennének, de hát majd meglátjuk, hogy mi fog ezekből megvalósulni, mert ez még nagyon egy ilyen általános dolog. Tehát vannak ilyen rendszer szintű törekvések, de azt majd a következő munkanapok fogják megmutatni, hogy ezek mögött milyen az igazi akarat, meg a szándék.
0: Kérdés elemzésére tehát a későbbiekben fogunk visszatérni, ugyanakkor, ahogy jelezte, jelen volt a kisebbségi kormánybiztos is, ami nem véletlen, mivel az említett járások között vannak vegyesen lakott térségek is, így maga a miniszterelnök is kitért a szlovák-magyar együttélés ügyére. De hogyan értékeli az aktuális helyzetet annak fényében, hogy az utóbbi hónapokban egyébként több, a szlovákiai magyarokat érintő problémás kérdés is sokkal inkább a közbeszéd előterébe került?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez kormányzati kérdés, hiszen azért az előző években ebben a témakörben egy óriási paradigmaváltás történt, míg korábban magyar és szlovák nacionalista táborok álltak szemben. Itt azért a magyar-szlovák barátság az elmúlt években, vagy hát az elmúlt egy évtizedben mondjuk, kapott egy ilyen populista hátterű egyéb felhangot, tehát hogy akik támogatták a két táborban a populista politikát, azok tovább hirdették a magyar-szlovák barátságot, de minden esetre kifelé a cukorma az úgy nézett ki, hogy minden nagyon rendben van, és hát most azért azt látjuk, hogy ez alatt a cukorma az alatt voltak, vagy a szőnyeg alatt voltak kis besöprött morzsák, amik most éledeznek, hogy ez az éledezés egyébként kormányzati politikai körökből jön, vagy egyéb helyekről, kinek lehet érdeke ma a magyar-szlovák viszony nemzeti szintű, vagy országok közötti megrontása, azt mindenkinek a fantáziára hagyom, de azért mindig itt vagyunk ebben a közép-európai geopolitikai ütköző zónában, úgyhogy ennek akár egész cifra magyarázatai lehetnek. Nem biztos, hogy ez kormányzati körökből jön. Ettől eltekintve, hogyha csak a üres formalizmus szintjén és a mindenkori szlovák polgármester ezerszer el fogja ismételni, hogy neki fontos a magyar-szlovák jó viszony, már az is több a semminél.
0: Ezek szerint ezek a formalitások kaptak teret tulajdonképpen a tegnapi kormányülés alkalmával is leginkább.
1: Hát legalábbis elmondta a miniszterelnök úr, igen, hogy ezt fontosnak tartja és reméli, hogy ez még nagyon sokkal így marad. Deklaratív szempontból ez nagyon fontos, hogy ő maga mit akart ezzel pontosan politikailag üzenni, azt lehet, hogy tőle kell majd megkérdezni.
0: És lehet, hogy a választásokhoz még inkább közelebb kerülve majd ki is derül. Arra még érdemes kitérnünk, hogy az aktuál politikai kérdések körül nem csak a nemzetiségi ügyek kerültek terítékre, hiszen a kormányülés helyszínére többen is érkeztek, akik a tervezett málnapot a kivízerőmű ellen tiltakoztak. Szóba került az ügy Érdemben, a kabinet ülésén, vagy inkább igyekeztek a kérdést a szőnyeg alá söpörni?
1: Tudomásom szerint nem, legalábbis a főkormányülésen nem volt, ezen kívül ott előtte még egy párhuzamos találkozó régiófejlesztési minisztériummal néhány érdekelt miniszterrel, államtitkárral, amit a településvezetőknek tartottak, ott nem tudom, hogy szóba kerültem, mert mi már a főülésre várakoztunk. De igen, hát ez még mindig itt van közöttünk feszültségként, annyi talán egy újdonság, hogy szeptember közepére Kuffa környezetvédelmi államtitkár úr kezdeményezett egy találkozót, hiszen néhány hónappal ezelőtt négy regionális MOSZ szervezet, a Gömöri, a Nógrádi, a Gyetvai és a Nagykürtösi szervezetek, amik hát ugye több száz települést ölelünk össze, levélben fordultunk hozzájuk, hogy ne lépjenek addig szivattyús víztározó ügyben, hiszen az ivóvízünkről van szó, amíg nem beszéltünk arról, hogy hogyan fogják biztosítani az ivóvíz minőséget, illetve annak a rendszernek a fejlesztését. Úgyhogy most néhány hónapnyi ilyen csend után jelentkezett a minisztérium, hogy ez megint mennyire lecsapódása csak a minisztériumon belül Taraba miniszter úr és államtitkár közötti feszültségnek, azt majd meglátjuk, de minden esetre valamilyen szándék a tárgyalásra van, úgyhogy állunk elébe és el fogjuk mondani az érveinket, hiszen számunkra az ivóvíz az egész térségben nagyon fontos, mi a Malnapat, aki víztározó vizét tisszük, Besztelce bánya déli részének nagy területein, úgyhogy ezt az érdeket fogjuk védeni, településvezetők.
0: A tegnapi kormányülés főbb fejleményeiről Agó Csatilla Fülek polgármestere számolt be nekünk, aki személyesen is részt vett a kabinet ülésén. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot!

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Zakopane és a lengyel Tátra nyáron elképesztő tömegeket vonz. A Tátrai Nemzeti Park ösvényei pedig ilyenkor megtelnek a hegyvidéki túrázókkal. A lengyel oldalon a Nemzeti Park területe szigorúan védett, és a parkőrök jelenléte mindennapos. A legfontosabb szabály, soha ne térjünk le a kijelölt turista ösvényekről, még egy jó fotó vagy egy rövidítés kedvéért sem. A szigorú előírások betartása nem csak a természet védelmét szolgálja, hanem a túrázók biztonságát is garantálja a gyakran kiszámíthatatlan magas hegyi terepen. A hegyi tavakban, mint a világhírű Morskie Oko, a fürdés, a lábáztatás és a kutyasétáltatás sem megengedett. A szemetelésért pedig rendkívül magas büntetést szabnak ki. Még az alma, narancs vagy banánhéjat is kötelező hazavinni magunkkal a hátizsákban, mert a lebomló szerves hulladék is odavonza a vadállatokat, köztük a barna medvéket az ösvények mellé. Ha a népszerű Kasprovi Virh felvonóra szeretnénk felszállni, a jegyeket mindenképpen előre, online váltsuk meg, különben órákat kell sorban állnunk a jegypénztárnál.
2: Egy friss felmérés szerint a Progresszív Szlovákia nyerné a választásokat. Újraindul a szlovákiai alumíniumgyártás. Ungár Anna Rózát választották a korrupció ellenes hivatal élére Magyarországon. 8. Hákon lett Norvégia új királya. Este többnyire derült, részben felhős időre számíthatunk.
0: Napzárta. Mezőszállási márka.
2: A Progresszív Szlovákia nyerni a parlamenti választásokat, ha azokat most tartanák, derült ki az AKO ügynökség felméréséből. A párt 21%-ot szerezne, a második helyen a Smer végzett volna 17,7%-kal, még a Republika a harmadik helyen 9,8%-ot kapna. A parlamentbe még az SAS, a LASZ, a KDH és a Szlovákia mozgalom jutna be. A felmérés augusztus 6-a és 14-e között 1000 ember megkérdezésével készült. Több mint 3 év után ismét megkezdte az elsődleges alumínium gyártását a Garamszentkereszti Slovalco. A vállalat legalább 100 millió eurót fektet a termelés újraindításába, amely több mint 200 munkahelyet támogat. Az első szakaszban évi 75 ezer tonna alumínium gyártását tervezik, a teljes mintegy 175 ezer tonnás kapacitás visszaállításáról később az energiaáraktól és a piaci helyzettől függően döntenek. A termelést 2022-ben állították le a magas energiaárak miatt. Újabb ukrán állampolgárságú személyt vett őrizetbe a szlovák rendőrség Hanyiszkán Eperjes közelében működő dróngyár ellen tervezett támadás ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a feltételezett támadás előkészítésében működhetett közre, jelenleg kihallgatják, és egyelőre nem tudni, hogy vádat is emelnek ellene. A hatóságok azt sem zárják ki, hogy az ügy jogi minősítése változhat. A rendőrség augusztus 22-én a drón fedőnevű akció keretében akadályozta meg a támadást. A hatóságok szerint az elkövetők napalmmal akarták felgyújtani a drónokat gyártó üzemet, többek között műszaki eszközöket, mobiltelefonokat, akciókamerákat és védőfelszerelést is lefoglaltak. A rendőrség szerint a támadás idején mintegy 70 alkalmazott tartózkodhatott volna az épületben, az ott található vagyon értéke pedig több 10 millió euró. A tervezett akció így jelentős tüzet, emberi sérüléseket és nagy anyagi kárt okozhatott volna. A rendőrség közlése szerint jelenleg nincs információ újabb tervezett támadásról. Az ügyben korábban 3 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, közülük 2 letartóztatásban marad, a harmadikat pedig Németországban fogták el. Az Alkotmánybíróság az elmúlt években költségvetési bizonytalanságban működött, állapította meg a szlovák legfelsőbb ellenőrzési hivatal. A 2023-as és 24-es költségvetések nem fedezték teljes mértékben a hivatal valós szükségleteit, többek között az informatikai rendszer korszerűsítését. 2023 és 2025 között a költségvetést évközben 6% és 24% közé emelték, évente átlagosan 17 alkalommal módosítva azt. Az Alkotmánybíróság vagyona 2025 végén meghaladta a 23,7 millió eurót. Módosító javaslatot terjeszt elő Tomás Szalai, az SZSZ képviselője a gyógyszerek térítéséről szóló törvényhez. Az úgynevezett hordozható támogatás lényege, hogy a beteg bizonyos feltételek mellett más, számára megfelelő kezelésre is felhasználhassa a közbiztosításból járó összeget. Ha az új kezelés drágább, a különbözetet a páciens fizethetné ki. A javaslat szerint a kezelést szakorvosi központnak kellene ajánlania, és a betegnek tájékozott beleegyezést kellene adnia. A kormány ma reggel visszavonta a nemzeti parkok övezeti besorolásához kapcsolódó vitatott határozatait. A döntést a Környezetvédelmi Minisztérium azzal indokolta, hogy az augusztus elején a földművelésügyi tárcával kötött együttműködési memorandum miatt a korábbi határozatok már elvesztették gyakorlati jelentőségüket. A korábbi rendelkezések szerint az állami erdőgazdaságnak, a Leszi SR-nek kellett volna biztosítania az erdők szakmai kezelését és az erdőterületek gondozását a nemzeti parkokban. A kritikusok attól tartottak, hogy a területek ugyan formálisan a nemzeti parkokhoz kerülnek, gyakorlatban azonban továbbra is az állami erdőgazdaság irányítás alatt maradnak. A vitát az is élezte, hogy az ellenzéki politikusok és környezetvédő szervezetek szerint a rendelkezések veszélybe sodorhatták a helyreállítási tervből származó mintegy 450 millió eurós támogatást. A Környezetvédelmi Minisztérium ezt cáfolta. Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet. A kormány július elején 4 nemzeti park, a Tátrai, az Alacsony-Tátrai, a Poloninai és a Kisfátrai nemzeti parkot új övezeti rendszerként hagyta jóvá. A Magyarországgyűlés Unger Anna Róza politológust választotta a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökévé. Az új intézmény feladata többek között a politikai és vagyoni felelősségek vizsgálata lesz. Az ellenzéki Fidesz képviselői nem vettek részt a szavazáson, és korábban az Alkotmánybírósághoz fordultak az intézményt létrehozó törvény miatt. A hivatal elnökének és alelnökének megbízatása 6 évre szól. Az intézmény törvény szerinti létrehozásáról az országgyűlés július végén döntött. António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember 2-án Budapesten találkozik Magyarország miniszterelnökével. Costa augusztus 25-e és szeptember 17-e között valamennyi uniós tagállam vezetőjével egyeztet az Európai Unió következő 2028 és 34 közötti hosszú távú költségvetésről. A tárgyalásokon emellett szó lesz az európai védelemről, a versenyképességről, az unió bővítéséről, valamint Ukrajna támogatásáról is. Részvétüket fejezték ki a NATO és az Európai Unió vezetői 5. Harald norvég király halála miatt. Mark Rutte NATO főtitkár elkötelezett vezetőként méltatta az uralkodót, és kiemelte a norvég fegyveres erők, valamint a NATO iránti támogatását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Harald szerénységgel és kötelességtudattal szolgálta hazáját. 5. Harald ma reggel 89 éves korában hunyt el, augusztus közepe óta kórházban kezelték. Harald norvég király halála után fia, Hákon Magnus automatikusan átvette a trónt, és uralkodóként a 8. Hákon nevet használja. A 89 éves Harald ma reggel hunyt el, ő volt Európa legidősebb hivatalban lévő uralkodója. Az 53 éves új király korábban a haditengerészetnél szolgált, majd politikatudományt és fejlesztési tanulmányokat folytatott. Hákon a trónöröklésben lánya, a 22 éves Ingrid Alexandra hercegnő után következik. Szerbia megadná Ratko Mladicnak mindazokat a katonai és állami tiszteletadásokat, amelyekre jogosult, jelentette ki a szerb igazságügyi miniszter. Mladic tegnap 84 éves korában halt meg egy hágai kórházban. 2017-ben életfogytiglani börtönre ítélték háborús bűnök és népirtás miatt. Nevéhez kötik többek között az 1995-ös szrebrenicai mészárlást, amelyben több mint 8000 bosnyák muszlim férfit és fiút öltek meg. Halála után Bosznia szerbek lakta területein több helyen megemlékezést tartottak. Az Európai Unió szeptember 5-ig meghosszabbította a Szerbiának nyújtott segítséget a kiterjedt erdőtüzek megfékezésében. A helyszínen 4 Szlovákiából, Romániából és Csehországból érkezett helikopter, valamint egy román szárazföldi tűzoltó egység dolgozik. A Copernicus műholdas rendszer adatai szerint augusztus 26-áig mintegy 13.900 hektárnyi terület égett le. A szlovák légi tűzoltó egység augusztus 22-én érkezett Szerbiába. Izlandon népszavazást tartanak arról, hogy az ország kezdje újra a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A Gallup friss felmérése szerint 51,6% ellenzi, 48,4% pedig támogatja a tárgyalások újraindítását. A tényleges uniós csatlakozásról később újabb népszavazást tartanának. Izland 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalások azonban a halászati és mezőgazdasági kérdések miatt elakadtak. Két görög F-16-os vadászgépet riasztottak, miután drónt észleltek az észak-kelet görögországi Alexandrupoli repülőtere közelében. A görög hatóságok szerint a drón Törökország felől érkezett és megsértette a görög légteret. A drón egy civil repülőgép felszállásának idején repült a kifutó pálya közelében, a gépet másik pálya használatára és alacsonyabb repülési magasságra utasították. Egy katonai forrás szerint ugyanakkor nem történt súlyos incidens. Irán nem zárja ki a diplomáciai tárgyalások újraindítását az Egyesült Államokkal, jelentette ki Abbas Araghchi iráni külügyminiszter. Szerint azonban Washingtonnak fel kell hagyni a nyomásgyakorlással, és teljesítenie kell korábbi vállalásait. Közben több térségbeli ország, köztük Omán és Katar is közvetítői szerepet vállal. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a hormuzi szoros kérdésében az Egyesült Államoknak előbb teljesítenie kell bizonyos feltételeket. A Fehérház szerint jelenleg nincs amerikai-iráni tárgyalás a konfliktus lezárásáról. Legalább 538 ember vesztette életét a Nepált sújtó villámárvizek és földcsuszamlások következtében. A hatóságok szerint csak nem 1000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatokban közel 15.000 biztonsági ember vesz részt, eddig több mint 3.700 embert sikerült kimenteni. A katasztrófa a tibeti-nepáli határ térségét is érintette. Kínai mentőcsapatok ma érkeztek a területre, hogy bekapcsolódjanak az eltűntek felkutatásába. Tibetben eddig 5 halálos áldozatról számoltak be, több mint 550 ember sorsa továbbra is ismeretlen.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Csikózsóka címét megvédve aranyérmes lett a kajak egyesek 1000 méteres versenyében, és parádés csata végén a kenusfejes Dániel is győzött ugyanezen a távon a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása. Negyedik lett 500 méteren a bugárréka Bergendi Sofi Hanagavorová Sidó Bianca alkotta szlovákiai női kajak négyes. Borbély Balázs vezetőedző azt tartotta kulcsfontosságúnak a Trabzonspor ellen, az Európa Liga rájátszásában kettős győzelemmel megnyert párharcban, hogy a Ferencváros labdarúgói jobban tudták kontrollálni az érzelmeiket, mint a 13. perctől 10, az 57-től pedig 9 emberrel futballozó török rivális. Afradi 4-0-ás hazai sikerével 5-0-ás összesítéssel búcsúztatta a Trabzonsport. Fatih Tekke vezetőedző a kudarc után lemondott posztjáról, ezt azonban nem fogadta el a klub igazgató tanácsa. Monakóban kisorsolták a labdarúgó Európa Liga főtáblájának párosításait. A selejtező sorozatot veretlenül teljesítő Ferencváros az első kalapból, a Milánnal és a Juventusszal találkozik az alapszakaszban. A második kalapba sorolt Fradi az olasz nagycsapatok közül a Juventust fogadja, míg Milánóba utazik. További hazai ellenfele a Plzeny, a szlovén Celje és a portugál Torenze lesz. Míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Poznany és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. A főtábla küzdelmei szeptember 16-án és 17-én kezdődnek. Ma este játsszák a labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzését. A Debrecen 20 órakor az MTK-t fogadja. Koleszár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázó kínai világbajnokságán. A Ferencváros férfi vízilabda csapata nyerte a Kassán rendezett Botlik László emléktornát. A Fradi mind a négy ellenfelét legyőzte. A 15. kiemelt Marozsán Fábián meglepetésre 7-6-2-6-4-6-ra kikapott az ausztrál James Duckworth-től a Winston-Salemi tenisztorna negyed döntőjében.
3: Időjárás.
2: Este többnyire derült vagy részben felhős lesz az ég, helyenként záporral vagy zivatarral, a hőmérséklet 15 és 21 fok közé csökken. Holnap reggel többnyire napos, helyenként felhős időre ébredhetünk, a hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatók, ennyi fért a napzártába augusztus 28-án, pénteken. Kollégám Vasi Esú Lívia nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Mezőszállási Márk volt, a viszonthallásra.

0: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Thank you.